am dying.

0: Lisa Millicent, and I'm a cook.
1: I'm a cook-a-rooney, Mac.

Entscheidung.

0: az rádiótól, és megszólal itt majd Dajcs Tamás, lesz Sinkovics Imre, elnézést a technikai hibákért, ez kazettán rögzített felvételek, és hát nem a legjobb minőség, és nem is igazából szerkesztett.
1: Elég a mentegetőzésből.
2: Az életi személyiséget arról, hogy mi a véleményük a kapcsolatásról, utána kimentünk az utcára, és ott is ugyanezt a kérdést tettük fel.
3: Gerő András történész.
4: Ha mostantól vesszük. Igen.
5: Hát először is én személy szerint nagyon örülök annak, hogy létrejön egy ilyen rádióadó Magyarországon, a Tilos Rádió, amelyik tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy kicsit ki fog lógni ebből az egész szerkezetből, ami itt van. És hát én azt gondolom, hogy valamilyen feltételnek tud talán megfelelni, amely minden kulturális teljesítmény alapfeltétele, nevezetesen a szabadságnak. Tudnék, én azt gondolom, hogy a törvényesség az egy nagyon fontos dolog sok mindenben, de speciálisan a kultúra esetében a törvényesség az egyszer nem jön a kultúra fogalmához, hanem sokkal inkább a szabadság az, ami a kulturális teljesítmény fogalmával összekötődik. Így tehát én azt gondolom, és azt szeretném, hogyha ez a rádió, és ezért nagyon örülök, hogy van, hogy ebben a nagyon széles kínálatban, ami Magyarországon a sajtóban megvan, immár úgy tetszik, a hangzásban is megnyilvánuló kommunikációban tulajdonképpen az ízét megadja ennek a szerkezetnek, ami itt van. Mérhetetlenül intézményesült és lemerevedett struktúrán belül tulajdonképpen fogyaszthatóvá, élvezhetővé tegye a szabadság légkörében születő kultúrát.
4: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy
5: ez így
4: nagyon jó, és akkor remélem, hogy hallhatóak leszünk, és
5: hol megy ez?
4: Hát akkor most pillanat, megnyomom magnót.
3: Nagyon nehéz olyan dologról beszélni, amikor dicsérőleg szólnak rólunk, vagy a hozzánk való viszonyulás az pozitív. Számomra Gerő András véleménye azért nagyon közel, mert pontosan azokat az aspektusait ragadta meg ennek a cselekedetnek, amit talán egy Kalóz Rádió beindítása jelent, ami nekem a legfontosabb, és ami miatt én is beszálltam ebbe a vállalkozásba. Én köszönöm Gerő András véleményét.
6: Dajcs Tamás, politikus.
7: Tehát elindult a magnó. Tehát kérdésünk az lenne, hogy mi a véleményed a független rádióadókról, illetve konkrétan arról, hogy most itt ebben az évben, augusztus végén Budapesten elindul először egy ilyen úgynevezett Kalóz Rádió.
8: Őszintén szólva, szinte törvényszerű, hogy itt ebben az egész őrült frekvencia moratóriumos időszakban, ami most már a kelleténél legalább 5-ször vagy 10-szer tovább tart, valakik megunják a dolgot, és végül is fiatalosan, radikálisan, keményen de próbálnak valamit csinálni, hisz egyszerűen ez már a természeti törvények változhatatlanságával hat, hogy itt egyszerűen nem lehet rádiókat csinálni, nem lehet televíziót csinálni. Én érdeklődésen fogom figyelni természetesen ezt a rádiót, mint azonáltal elég abszurd, hogy erre kényszerülnek akár olyan emberek is, akik szívük szerint, bár nem akarom semmiképpen sem rájuk tukmálni, de talán nem tévedek, szóval, hogy szívük szerint betartanának minden normális és betartható jogszabályt és egyéb rendelkezést, de nem tudják, most mindenféleképpen jogszabályt kell áthágniuk ahhoz, hogy teljesen békés, normális az emberek épülésére és szépülésére szolgáló dolgot csináljanak. Én szurkolok nekik, hogy ne sokáig kelljen ilyen illegálisan rádúzniuk.
7: Tehát az lenne a Tornyán doktor úrhoz a kérdésünk, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyarországon elindul egy úgynevezett Kalóz Rádió, független rádióállomás, most ebben az évben augusztus végén.
9: Nézek kérem, az, hogy egy új adó elindul, az természetesen egy örvendetes esemény lenne, ha az nem Kalóz Rádióként indulna el. Ugyanis az Európa házba vezető út semmiképpen sem lehet egy olyan út, amely kalózkodással, a törvények megszegésével lenne elérhető. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jogszabályok betartása az mindenkire kötelező, kötelező a rádiósokra is, és bármilyen

0: ilyen viharok is vannak a frekvenciával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet egyoldalú lépésekkel megoldani, hanem csak konszenzus útján, mert a frekvencia sávok azok adottak, nem tudjuk ezeket bővíteni, itt tehát konszenzust kell elérni annak érdekében, hogy a frekvenciák feloszthatók legyenek.
1: Nagyon szépen köszönöm a véleményét.
0: Kezei csókolom.
1: Viszont hallásra.
2: Hát én azt hiszem, hogy az Európa házhoz vezető út bizonyára igen rögös, és talán mi is afelé igyekszünk. Azt, hogy rögös az út, azt onnan gondolom, hogy ugyan az Európa házat még nem láttam, de annak idején, amikor 81-ben, azt hiszem, Szombathelyen voltam katona, akkor ott nekünk mindig egy, ugyan nem Európa házat, de egy bizonyos osztrák házat kellett a képzelt ellenséggel együtt megrohamozni, és hát gondolom, hogy az Európaház is ehhez hasonló, de én remélem, hogy itt nem lesz szükség rohamra, hogy mi bevegyük ezt az Európaházat. Amit mi csinálunk, az remélem nem is ilyen katonás ügy.
3: Igen, és itt lehet, hogy vihartombol az éterben, mi meg itt bele kalózkodunk ebbe a tengerbe, de azt hiszem, hogy azért az egy vezetésnek, vagy demokráciának, vagy egy társadalomnak a nem is tudom, talán egyik legfontosabb minősítése, hogy mennyire tudja tolerálni a különböző más jellegű megnyilvánulásokat.
4: És azért talán azt se felejtsük el, hogy a Tordján doktor úr által idézett Európa házban már található szobák, országok nagy többségében léteznek kalózadók, és azt hiszem ez minősíti azoknak a demokráciáknak a mienségét, és azt hiszem a kalózadók lényege valahol abban fogható talán meg, hogy bár ezekben az országokban, az előbb említett országokban van lehetőség új rádióadások indítására, de a kalózok általában kis pénzzel, nem kereskedelmi célzattal indulnak el, és ami a leglényegesebb talán, hogy semmitől sem kívánnak függeni. Tehát nem kívánnak függeni sem a kereskedelmi tevékenységtől, a reklámtól, a pénztől, illetőleg közszolgálati rádióként nem kívánnak függeni az állam éppen aktuális kurzusától, hogy az milyen anyagi lehetőségeket tár eléjük.
3: Persze csak a 20. századi kalózokról beszélsz.
4: Persze csak a 20. századiakról.
2: Na most még annyi eszembe jutott, hogy lehet, hogy a frekvenciasávok valóban adottak, de hogyha bárki elkezdi tekergetni az URH sávon, illetve ezen az úgynevezett nyugati sávon a rádióját, akkor azt is észrevesz, hogy elég nagy szünet van a Amerika hangja és a Danubius előtt, és oda talán valahogy csak beférünk.
5: Hát igen, egy amerikai, tehát egy New Yorkban, hogyha az ember keres a rádióján, akkor ott talál. Körülbelül 20-25-30-35 helyi országos jellegű és különböző szintű rádióállomást, tehát én azt hiszem, hogy ezért van hely az éterben sok mindenkinek.
3: Hozzunk azért egy gyorsan egy európai példát is, és említsük meg Olaszországot e tekintetben, ahol szintén nagyon kicsit kell mozgatni a gombot, és sok különböző jellegű hang szólal meg.
5: És talán azt is helyen is elfér.
4: És talán azt is megemlíthetjük, hogy Olaszország élen jár a kalózadók számában Európában, és még Spanyolország is mindemellett. A holland példát azt talán már említettük.
3: Hát, vagy ha nem, akkor most megemlítjük, hogy a Hollandiában nagyon nagy kultúrája van. A
6: és Magyarországon
3: különböző...
6: lesz.
3: És Magyarországon meg igen, most kialakul. Nem, hát itt arról van szerintem, igen, erről van szó. És még arról, hogy igenis vannak olyan megnyilvánulásai az elégedetlen állampolgároknak, amikor engedetlenkednek, és...
2: Ne adj Isten, blokkádokat alkotnak.
3: Például
6: hogy megvédjék a rádiójukat.
3: Igen. De én azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy el kell tudni viselni.
4: Mert hogy...
2: Sőt,
4: emlékszünk ugye még arra...
3: Hát amikor ősszel, igen, arra emlékszünk. Amikor...
2: Ezt nagyon szépen eszébe juttattad, Béla, köszönjük.
3: Mire emlékszünk?
4: Hát arra is emlékszünk szerintem az őszi taxis blokád idején bizonyos pártok, bizonyos személyiségei elég erőteljesen szimpatizáltak a blokád tényével.
3: Igen, hát én azt hiszem, hogy belünk nem feltétlenül kell szimpatizálni, vagy meg kell hallgatni a műsorunkat, aztán esetleg szimpatizálhatnak velünk. Én nagyon jól érzem magam akkor, hogyha engedik, hogy csináljam, amit szeretnék, amennyiben ezzel nem ártok másoknak. Igyekszem ezt betartani, persze.
5: És emlékezzetek, milyen jó volt akkoriban a levegő.
4: És azt hiszem,
2: arra
4: hogy...
2: Arra gondoltam, az Erzsébet hídon kempingeztek? Uh-huh. Szép.
4: És azt hiszem, hogy ebben az állítólagos jogállamban még azért nem olyan tökéletesek ezek a törvények. Gondolom ebben egyetérthetünk Kőszeg Ferenccel, hogy az általa is olyannyira ostorozott elmúlt 40 év törvényei közül még elég tisztességes számban vannak érvényben többek között a frekvenciát illető törvények is érvényben vannak, csak hát a moratórium az, ami valamelyest újabb keletű ennél.
3: Igen. Pezsgő politikai életet és friss étert kívánok mindenkinek.
4: És hogy is van ez, másik Béla?
2: Na, Béla. Gondolsz, hogy színesebb? Béla szlogen. Nem. Ja, azt hiszem, arra gondolsz, hogy ízletesebb étert a magyarnak.
1: Mi az ön véleménye a Kalóz rádiózásról, illetve konkrétan arról, hogy most augusztus 20-a után elindul egy ilyen Magyarországon?
7: Hát kezdjük, az igazat megvalva nem tudom, hogy ez mi, én nem értek az ilyen rádió meg egyéb törvényekhez, úgyhogy én ez a részéhez nem szólok hozzá. Én inkább ahhoz, hogy én szeretem a sok színűséget, ahogy ezt képzőművészetben és mindenféle fajta próbálkozásban, annál is inkább, mert úgy vélem, hogy biztosan lesznek olyan igények, amiket csak maguk fognak teljesíteni, és megint kinevelődik majd egy gyártó, műsorkészítő, riporter garnitúra, és akkor szép lassan majd így ezekből a hivatalos rádiókból, meg kalóz rádiókból elhullálódik egy olyan együttes, ahol mindenki profi módon tudja a szakmáját. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét erről.
7: Nagyon szívesen, és kívánok sok sikert, és minél előbb törvényesen.
1: Köszönöm szépen, lesznek plakátjaink, úgyhogy ha figyeli az utcán, akkor majd remélem meg is keres.
7: Nagyon kedves, nagyon kedves. Kezi csókolom, viszont hallásra.
8: Figyelem! Szabad Európa, figyelem! A Szabad Magyar Rádió beszél. Figyelem!
9: Az utolsó Szabad Magyar Rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
8: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
10: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
11: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
8: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a Szabad Magyar Adóbeszéd!
11: Nem baj, kivágjuk.
12: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, folytatjuk a sajtószabadság napunkat. Két vendég ül itt velem szemben, illetve a DJ pult mögött DJ Tax, és a benne lakozó Sári Baba az, akik most felelősek azért, hogy ma jó legyen a hang és a hangulat. Simon Éva és Molnár Péter a vendégem, sziasztok!
13: Sziasztok! Hello, sziasztok.
12: Mindketten jogászok vagytok, jól tudom, ugye?
14: Igen.
12: Jól tudom?
14: Igen,
12: jól
14: igen. Tudom,
12: illetve Éva, ugye te a TASZ-nál működsz és működtél, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha esetleg...
14: Ez már múlt idő.
12: Ez már múlt idő. Igen, akkor javíts ki, kérlek.
14: Igen, tehát a TASZ-nál dolgoztam idén január 1-ig, tehát ott foglalkoztam szólásszabadsággal az elmúlt, nem tudom én, 8 évben, és most pedig egy most alakuló európai emberi jogi szervezetnél dolgozom, és ott foglalkozom szólásszabadsággal.
12: Na hát ez jól hangzik, akkor arról majd egy kicsit később mesélni is ez a szervezet. Hát Pétert viszont nem tudom, hogy be kell mutatni a tilos hallgatóknak, szerintem annyira nem, hiszen a rádiónk csapatának tagja, műsorkészítőtársunk, gyakorlatilag, ha mondhatjuk olyat, ugye az előző média törvénynek az atya, és még sok minden nagyon áldásos és jó dolognak az atya. Úgyhogy én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy bizony ilyen tapasztalt és okos emberek kerülhetek itt. Ugye a mai témának a mai napnak az a téma, hogy sajtószabadság, ami hát ugye a szólásszabadsággal, demokráciával, meg még nagyon sok mindenféle szép eszmével van. Ha megengedtek, én most felolvasok egy nagy részletet, én így olvasgattam, egy kicsit készültem, és a Wikipédián a sajtószabadság, mi is a sajtószabadság című történetből elolvasnék egy mondatot. A sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai maguktól csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Na ez az elmélet. Ezek után megkérdezem tőletek így bemelegítő körnek, hogy és... Mi a véleményetek arról, ami egy közel két héttel ezelőtt történt a Népszabadsággal? Meglepődtetek? Várható volt? Megbotránkoztató volt? Éva?
14: Hát kiborító volt. Tehát, hogy engem nagyon váratlanul ért, tehát azzal együtt, hogy lehetett tudni, hogy a Népszabadság eladása körül vannak problémák, és hogy nem véletlenül a gazdasági versenyhivatal döntése értelmében ugye el kellett adni a Népszabadságot, tehát a Népszabadság és a pannonlapok, amik ugye a vidéki, de leginkább vidéken olvasott lapok voltak, hogy ott egy kérdés, hogy ez hogyan fog tovább működni, de az, hogy egyik napról a másikra bezárják Magyarország legnagyobb példányszámba olvasott politikai napilapját, azt gondolom, hogy erre senki nem számított, de nem csak, hogy Magyarországon példanélkül való, de tehát azt hiszem, hogy még Oroszországban is úgy felhúznánk a szemöldökünket egy ilyen akción. Egyszerűen mindenféle gazdasági racionalitás teljesen nélkülöző lépés volt, és tényleg egy olyan szintű ilyen ledúzerolása, mondjuk úgy a magyarországi sajtóról alkotott képünknek, meg eszmélyiségnek, hogy van egy politikai napilap, ami nagyon régóta működik, és egyszerűen ezt egyik napra a másikra bezárni, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon durva akció volt, és aztán az ehhez kapcsolódó mindenféle kormányzati kommunikációk és nem kormányzati kommunikációk pedig egészen nevetségesé tették ezt a sztorit, hogy
12: ez azért... Tehát
14: igen, tehát, hogy azért kellett bezárni, hogy átalakítsák. Ugye az Origónál is ez volt, hogy azért kellett távoznia ennek, annak, amannak, hogy az új gazdasági rendszer és média fogyasztási szokások elvárásának a nem tudom milyen birtokos szerkezetekkel megtoldott módon átalakítsák, de teljesen más átalakítani egy lapot, visszavágni a példányszámot, fókuszálni az online-ra, mint egyik napra a másikra bezárni, elérhetetlenné tenni az archívumot, az összes feltárt korrupciós ügyel együtt, szóval egy tök egyértelmű helyzet volt, ami szerintem egészen sokkoló, de szerintem a mai napig sokkoló, tehát hogy úgy nagyon, nagyon szomorú.
12: Aha. Péter?
13: Szerintem is egy nagyon megdöbbentő fejlemény volt ez, és nekem azt jutott a többek között eszembe, ahogy Törökországban szüntetett meg az Erdoğan kormány lapokat, és tehát hogy ott így ez ment az utóbbi időben, hogy egy-két éve még volt komoly ellenzéki lap, és akkor egyszer csak kész, mert mondjuk ott azért durvábban megy a dolog sokkal annyiból, hogy ott megjelenik egy kritikus tényfeltáró cikk, akkor legalábbis egy ideig börtönben van mondjuk két újságíró és szerkesztő, és nem azt mondom, hogy persze ehhez kéne hasonlítani, akkor most nagyon örüljünk, de itt egyetértve azzal, amit az Éva mondott, én itt és ezzel kapcsolatban is szeretném hangsúlyozni a úgynevezett baloldal önreflexiójának a fontosságát, illetve ennek az önreflexiónak a sokszor, most nem tudom, hogy lehet megkeménységgel fogalmazni, mondjuk mondom azt, hogy gyomorforgató hiányát. Tehát, hogy és most tényleg ez picit elágazásnak tűhet, de én rosszul vagyok attól, hogy nagyon kényelmes fotelbe lehet belehelyezkedni azzal, hogy vannak a hülye nácik, és akkor ugye az úgynevezett baloldali, az meg ugye a nagyon érzékeny, nagyon európai, nagyon művelt, hát természetesen heroikus is, hiszen elviseli a brutális környezetet maga körül, és ehhez képest pedig egy rengeteg olyan dolog nem történik meg az úgynevezett baloldal és annak kapcsolt, ahhoz kapcsolódó anyagokat valamilyen mondtán, ahhoz számító körök részről, ami megtörténhetne. Tehát például, hogy kerülhetett a Népszabadság olyan tulajdoni helyzetbe, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát ezt én őszintén szóval nem követ, most nem tudom, így kapásból fölidézni, ez pontosan, hogy alakulhatott így, de például azt hiszem egy klubrádiói beszélbeli beszélgetésben hallottam ezt is szóba jönni, hogy olyan, mondjuk ez ilyen kicsit ilyen fura, hogy ugye lehet, hogy ez ilyen élőlény nem létezik, hogy baloldali oligarha, meg ha létezik, akkor se kérek belőle a magam részéről, de mondjuk olyan nagyon gazdag magát baloldalinak, liberálisnak valamilyen módon ennek tartó ember, vagy csoport, tehát ugye ez miért nem csinál valamit ilyen dolgokban? Tehát hogy fordulhat ez ő, hogy minden tekintet, hogy például a Népszabadság olyan érdekkörbe kerül, ahol tényleg kizárólag a politikai önmérséklet gátolhatta volna meg egy ponton túl ezt a lépést, és hát politikai önmérséklet meg, mint látjuk, hát az nem nagyon jellemző.
12: Én azt gondolom, hogy tehát baloldal, tehát oldalakról, meg liberalizmusról, meg illiberalizmusról beszélni ebben a pillanatban lehet, hogy fölösleges, főképpen azért, mert én azt hiszem, hogy nagyon sok fejben nagyon nagy zavar van Magyarországon, hogy most ki számít baloldalinak, ki számít jobboldalinak, illetve mi számít annak, de azt kétségtelenül le lehet mondani szerintem, hogy az, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett, tehát hogy egyik napról a másikra lecsapnak egy újságot, lehúzzák a rólót, úgyhogy senki nem tudott róla, ez önmagában bőven elegendő, függetlenül, és nyilván nem lehet elfelejteni azokat az előzményeket, amiket te emlegettél, de ha csak magát ezt a tényt vesszük, hogy egy ilyen megtörténik, akkor ott abban az országban valami nagyon nagy baj van, és ott valamivel nagyon nincs rendben, akár a szólásszabadság, akár a sajtószabadság, meg minden egyéb más terén. Hogyha nagyon hasonlítgatni szeretnénk, akkor úgy melyik az az évtized a rendszerváltás előtt, amihez ugye a mostani helyzetet lehet hasonlítani szerintetek? Tehát ez olyan 80-as években volt ennyire gáz a helyzet, vagy még korábban? Vagy egyáltalán lehet ezt hasonlítani bármire a még úgynevezett nem szabad újságírás korából?
14: Szerintem teljesen más helyzet. Szóval médiapiacilag is, tehát egyrészt a médiapiac, tehát hogy vannak magántulajdonban álló televíziók, nyomtatott online sajtó, tehát hogy ez egy létező műfaj. Teljesen megváltozott a média, tehát van internet, tehát hogy egyszerűen nem teljesen más a frekvencia használat, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy ezt így össze lehetne hasonlítani.
12: Bocsánat, akkor lehet, hogy félreérthető voltam, én arra gondoltam igazából, hogy az, hogy akár gazdasági érdekek, vagy gazdasági érdekeken keresztül, akár politikai erők mondjuk el tudják azt érni, hogy egyik napról a másikra azt mondják, hogy itt és nem tovább. Az azért messze van a bármilyen demokráciától szerintem, nem?
14: Abszolút, tehát hogy tényleg meghökkentő, és ez nem, tehát azt gondolom, hogy itt van egyrészt egy ilyen világfolyamat, amiben a média, tehát a média egy kézbe való összpontosulása azért ez mindenhol látszik, tehát hogy az amerikai médiapiacon is, és az európai médiapiacon is, és az európai médiapiacon ugyan vannak versenyszabályok, de látjuk, hogy Magyarországon egy csomó szabállyal visszaélésszerűen élnek, tehát hogy ugye a Népszabadság eladását kényszeríti ki egy hivatal, amitől aztán egy új tulajdonoshoz kerül. Az, hogy amit a Péter mondott, hogy itt baloldali oligarha, tehát én azt gondolom, hogy attól tényleg mentsük meg magunkat, vagy nem is tudom, tehát, hogy vannak baloldali oligarchák, tehát, hogy Magyarországon a korrupció, tehát, hogyha azt veszük, hogy az oligarcha az, aki korrupciós utakon szerez magának nagy vagyont, mindenféle oldalú és mindenféle világnézetű oligarcha sajnos van Magyarországon, hát van, mert olyan, hogy rengetegen
12: van. Helikopterrel közlekedő politikus, aki évekkel ezelőtt másnak a limuzinjával kapcsolatban mondta pont azt, amivel most őt támadják.
14: Tehát, Igen, tehát hogy a média függetlenül tudjon működni, az nem annak a kérdés, hogy minél több oligarha legyen, és az minél több fajta világnézettel rendelkezzen, és akkor úgy szépen leosszák egymás között a dolgokat. Magyarországon ugye az első média törvény kapcsán ugye egy ilyen visz utána, egy ilyen viszonylagos egyensúlyt láttunk beállni, sőt, hát még ugye az első, vagy nem az első, hanem a második Orbán kormány, tehát 2010-től kezdve ugye egyik serpenyőbe volt a Hír TV, a másikban az ATV, akkor volt a TV2 meg az RTL, először az RTL-t akarták megvenni, aztán a TV2-t akarták megvenni, de szépen lassan eltúlódott, és hát ez igazából ezt látjuk, hogy az Orbán rezsimnek az egyik feltett szándéka volt, hogy a médiának a megszerzése. Tehát ugye az Orbán az első Orbán kormány egyik, vagy legalábbis retorikailag úgy hangzott a dolog, hogy többek között azért nyert utána az MSZP, mert a média az olyan szinten volt ellenséges az első Orbán kormánnyal, és azért ez látszik onnantól kezdve, ami a Tilos Rádióval történt, a Klub Rádióval történt, tehát hogy van ennek egy hosszú-hosszú előzménye az elmúlt 6 évből, hogy hogyan próbálnak különböző médiákat megszüntetni, visszavonni frekvenciát, enystandolni, tehát hogy TV2-t megszerezni, folyamatosan nyomatni a kormányzati propagandát, megszerezni a közszolgálatot, egyre több közszolgálati csatornát indítani és uralni a médiapiacot, megszerezni az óriás plakátokat, mindenhol a csapból is a kormányzati propaganda folyjon, tehát hogy azt gondolom, hogy itt valami sokkal nagyobb probléma van, és ez már rég nem csak és kizárólag az a kérdés, hogy sajtószabadság vagy szólásszabadság, ez egy demokrácia működési deficit, ami itt van, ami mindenféle szempontból működik, tehát amikor a legfőbb ügyész együtt kávézik a Magyar Nemzeti Bank elnökével, aki az általa felügyelt bank igazgatójának a tulajdonában lévő lakásban van azzal a nővel együtt, akinek magas fizetést ad. Az elmúlt 25 év miatt egy kicsit még olyan viccesen tudunk rátekinteni, mert nem Azerbajdzsánban vagyunk, de hát körülbelül most már lassan tényleg ott vagyunk.
12: Tehát, hogy
14: ez egy demokrácia deficit, aminek az egyik fontos eleme különben az, hogy mi a helyzet a médiával, és a médiával az a helyzet, hogy nagyon kevés független média van Magyarországon, nagyon kevés elérhető média van, tehát az, hogy a Tilos Rádió kik számára elérhető, egy nagyon kis szűk közeg az, aki, és ugye a másik az, amit, és akkor most befejezem a monológot, hogy ugye azt tudjuk, hogy az emberek általában a médiafogyasztási szokásaik úgy alakulnak, hogy az a megerősítő információkat keresik, tehát senki nem fog N1, vagy hogy hívják, Nemzeti Egy jobbikos N1 TV-t nézni, aki mondjuk egy ilyen meggyőződéses kommunista, mert szívinfarktust fog kapni. Tehát, hogy ez nem történik meg az emberekkel, de hogyha túl sok propagandát kap, és túl kevés információ áll rendelkezésre, akkor nem szabad döntése az, hogy milyen típusú tartalmat akar fogyasztani, hanem az őt megerősítő információkat fogja keresni, de miután csak az éri el, ezért egyre inkább ugye mondjuk a közszolgálati, tehát politika iránt érdeklődő ember legegyszerűbben ma Magyarországon a közszolgálati tévét éri el, ami propaganda, és miután meggyőzi, utána már csak azt keresi, tehát egyre kisebb lesz az esélye annak, hogy mondjuk egy RTL klubos híradót is érdeklődve megnézzen, mert akkor meg ő meg attól kap szívinfarktust.
13: Igen, csak azt akartam pontosítani, nehogy féltetve legyen, hogy én nem azt akartam mondani, hogy valamiféle baloldali oligarha vagy oligarchák jelenthetnének itt bármiféle részmegoldást akár. A Klubrádióban is, ha jól emlékszem, ez csak így nagyon idézőjelesen és szarkasztikusan jött szóba. A komoly része az az, hogy, és erről nekem őszintén szóval nincs gazdasági, szociológai, akármilyen tudásom, hogy de feltételezésem az van, hogy lehetnek azért olyan gazdag emberek az országban, akik nem oligarchák, és egy komoly alkotmányos demokráciát és sajtószabadságot tiszteletben tartó országot szeretnének Magyarországon, és valamiért nem döntöttek eddig úgy, hogy akkor ők akár létező lapot adott ponton megpróbálnak megvenni, nem tudom, a Népszabadság töltetben volt-e ilyen pont, akár többen összeállva, akár újat se, tehát valamiért nem. És nekem úgy tűnik, hogy ez egy felelősség, és ez nyilván mindenkinek személyében is megvan. Tehát aki, amikor a sajtot, például most akármilyen, mondjuk jövő vasárnap is lesz, vagy szombaton lesz a Népszabadságnak egy eseménye, nyilván mindenkinek van élete, aki úgy dönt, hogy ő nem megy oda, mert inkább ez, meg ez, meg ez, meg ez, az egy egyéni választás, és a választással és döntéssel járó valamilyen szintű felelősség, hogy ő úgy döntött, hogy nem áll ki, mert nem tudom, én megnézi inkább a tévében, hanem most tényleg ez ilyen provokatív, vagy nem is tudom, hogy nem a tévé, nyilván lehet ezzel olyan dolog, meg kisgyerektől kezdve, beteg nagyszülőn át, mindenféle olyan dolog lehet, aminek tényleg nem tud elmenni. De szóval én az ilyen, tehát hogy szerintem nagyon fontos megnézni mindenkinek azt, hogy mit tehetett volna az elmúlt években másként, és mit tehetne a következő napokban, és hetekben, és hónapokban, és években másképp, és mennél brutálisabb ez a jelenlegi kormány, annál könnyebb beleesni abba, hogy azt, amit mi tehetünk, azt egyáltalán nem nézzük, csak azt, hogy ők mennyire hülyék és szemetek. És egyébként pedig valóban, ahogy Éva mondta, az a helyzet, hogy hát itt egy ilyen, ugye onnan indult a dolog, hogy volt ez a feltételezés, hogy ugye van a liberális médiahatalom, aminek ugye van az antiszemita változata ennek a fantasztikus elgondolásnak, és akkor így a úgynevezett jobb oldal részéről, hát valóban volt egy ilyen nagy ingerület abba az irányba, hogy hát vagy van is még talán most is, hogy hát akkor ezt valamilyen módon, ezt így nagyon befoglalni ezt a teret, és tulajdonképpen valóban itt nem csak a sajtószabadságról, szólásszabadságról van szó, az történt, és történik, ami a demokrációval általában is, hogy az a kétharmadosságnak az a gátja, amit a rendszerváltáskor úgy tűnt, és hát visszamenve, hát ez egy őrületes banánhéj volt, hogy az egy olyan dolog, amivel elég a mi kis demokrácia várunkat körbeépíteni, és amikor és ugye nem csak az kétharmados parlamenti többséggel való szavazás szükségessége a szabályok megváltoztatásához, az nem csak az alkotmányt védte, hanem védte több az alapjogokat érintő törvényeket és egyéb alapvető intézményes dolgokat is, és ezek között a médiatörvényre is vonatkozott. Tehát amint ez a kétharmados gát átszakadt a 2010-es választásokon, onnantól kezdve megnyílt az út arra, hogy valóban ez a sokszínű sajtó a demokrácia egyik, a komoly demokrácia egyik alapvető feltételét jelentő sokszínű sajtó, az minél terei, minél inkább beszűküljenek, és ezt valóban a jelenlegi kormány hát nagyon hatékonyan műveli ezt a beszűkítést, amit kombinálva az intézményes jogi eszközöket és a gazdasági eszközöket, és hát ezzel szemben kellene, illetve kell nagyon hatékonyan, és még egyszer mondom, gazdasági eszközökkel is hát tereket teremteni és létrehozni, és itt szerintem egy fontos dolog az is, hogy már a rendszerváltás óta is például az első akkori média törvénnyel kapcsolatos vitából is nagyon sok szó esett a sajtó függetlenségéről, és szerintem például ez is egy feladat, és egyetértek, hogy ez bal, jobb oldal, ezek ilyen nagyon képlékeny skatolják, és nem visz előre, én itt igazából lehet azt mondani, hogy mondjuk akik ma így valamilyen módon ellenzékinek gondoljuk magunkat, azoknak van ez a veszélyes csapda, hogy azt gondolni, hogy ez a jelenlegi kormány annyira hülye és szemét, hogy hát mi meg vagyunk ugye a baromi jó fejek. Tehát azonnali Nobel-díjat mindenkinek, annyira jó fejek vagyunk, miközben hát a gondolkodási teljesítmény az nem sokszor látszik. És az egyik dolog ez a függetlenség, hogy hát milyen értelme független? Mert nyilván ezt leg lehet azért, én is meg tudom határozni, hát olyan, ami mondjuk egy szakmai mércék szerint azt nézi, hogy most tényleg akkor a híreket, információkat, tényleg azokat nyújtsa a közönségnek, és teret adjon egy nyílt vitának, a vélemények ütközésének, nyilván máspóról is le lehet írni, de hát egyébként még viszonylag legjobban, sehol nem tökéletesen, de viszonylag legjobban működő demokráciákban is, hát vannak a magántulajdonban lévő sajtónak a tulajdonképpen, tulajdonosai, azok valamilyen módon a tulajdonostól függenek.
12: Vannak valamilyen
13: igen.
12: érdekei, vagy vannak valamilyen véleményei?
13: És ezzel én félreértésre esik, ezzel nem valamilyen reál politikus, vagy pláne nem valamilyen cínikus, legyünk reálisak típusú dolgot akarok mondani, hanem hogy ezeket nagyon részletesen kell tovább gondolni és elemezni, hogy ezek mit is jelentenek. Itt úgy tűnik, hogy szóval, hogy nagyon, nagyon differenciáltan kontextuális ez a dolog, hogy ilyen szépen mondjam, és ebben mondjuk, ami mondjuk szerintem például a Tilos Rádió, mint közösségi média, az ha szabad így fogazni, az kurvára független, és tényleg az, mert az olyan, hogy ugye bejövünk a szabadidőnkben legtöbben, és megcsináljuk a műsort, és néhány munkatárs meg föntartja fantasztikusan az egésznek a kereteit, de hogy egyébként pedig, hát vagy ahol mondjuk a köztelevízió, közrádió, közmédia, ugye ma már szélesebb, mint csak a rádió és televízió, hát ott is hát valamilyen struktúra van, ami működteti, tehát nem az van, hogy a kétes létezésű Isten oda bocsátja a termeket és a pénzt, és akkor a munkatárs, ne, valaki kivezik az igazgatót, a kuratóriumot, és akkor itt nekem tényleg nagyon nagy gondom van azzal is, hogy valahogy az se lett igazán tovább gondolva, és ezt is lehetne elemezni, hogy az első médiatörvény, ami nagyon el lett szúrva sok szempontból, és én is tudok róla nagyon kritikusan beszélni, de az tényleg teremtett egy olyan struktúrát, és ez egy komoly pozitívuma volt, hogy a mindenkori parlamenti ellenzék a média felügyelő testületeknek az 50%-át jelölhette. És ebből kialakult egy olyan szituáció, amiben az akármikori kormány nem tudott ilyen letámadást csinálni, legalábbis az intézményes eszközökkel nem. A gazdasági módon tudta megpróbálni, azt az intézményes rész nem biztos, hogy mindenféleképp tudta fékezni, de az a lényeg az, hogy szerintem például ez is egy úgynevezett mostani ellenzéki tennivaló, ezeknek a végig gondolása, hogy ezek hogy is működhetnek a valóságban.
12: Na, akkor viszont most egy kicsit menjünk vissza az időben, vagy egy 20-21-22 évet, de még mielőtt ezt a kérdést felteszem, én személy szerint azt látom, és ez most az én teljesen magánvéleményem, és utána cáfoljatok meg, vagy akár adjatok igazat nekem, hogy tehát nyilván az, ami a Népszabadsággal történt, az egy rohadt súnyi dolog volt szerintem. És itt nem is feltétlenül maga az a tény, amit te is Éva említettél, hogy egyszerűen el kell adni adott esetben más keretek között, más tulajdonossal tudna működni, hanem az az egész végrehajtás, ahogy ezt az egészet megcsinálták, hogy péntek este még hitegették a dolgozókat azzal, hogy majd rendelik a pizzát vasárnap, és szombat reggel jött a futár. De hogy ez egy csúnya dolog, remélhetőleg nem az lesz, mint ami Magyarországon gyakran van, hogy 3 napig tart a csoda, utána ugye ebbe úgy mindenki belenyugszik, és megy tovább. Viszont amit én egy folyamatosan nagy problémának tekintek és tartok, és sokkal nagyobb veszélynek, hogy pontosan az a közszolgálati tévének a közszolgálatiatlansága, hogy gyakorlatilag adnak, ugye az lenne hivatott egy közszolgálati médiumnak, akár a tévének, akár a rádiónak, hogy megfelelő proporcionálással, megfelelő lehetőleg neutrális hozzáállással tájékoztasson. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy van egy iszonyatosan nagy konglomerátum, amiben most már ugye minden, ami közszolgálati médiumokban már beletartozik, és semmi másról nem szól, mint kőkemény propagandáról és uszításról. És szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan valami, én ezt gondolom.
14: Igen, mondjuk ennél szerintem van még egy súlyos dolog, ami ehhez kapcsolódik, tehát a közszolgálati média az már nem csak az, amit a Kossuth Rádió meg a közszolgálati televízió hallunk, hanem ugye azzal, hogy a távirati irodát, tehát a Magyar Távirati Irodának egyrészt az, hogy ott gyártják folyamatosan ezeket a propagandisztikus híreket, amiből itt-ott vagy lefelejtődik valami, vagy hát éppen hozzáírulni.
12: Az LMP sajtónyilatkozat, amit ugye azzal hivatkozással nem adtak le, hogy ez személyes jogokat sért, miközben
14: jó, de tehát mondjuk az, hogy mondjuk a menekültekkel mi a helyzet a határon, az egészen sajátos módon kerültek tálalásra, de hogy a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy minden médium Magyarországon ingyen megkapja az MTI híreket, innentől kezdve a kereskedelmi médiumok is beolvassák az MTI híreket. Tehát innentől kezdve az összes, és nem csak azok, amiket tudjuk, hogy baráti embereknek eladott, mondjuk, mint amilyen a Klassz FM volt, ami nagyon durva volt ebből a szempontból, de bármilyen rádiót tényleg bekapcsol az ember, akkor tulajdonképpen nem lehet kikerülni az, hogy MTI hírekbe fussál bele, akkor történik ez, hogyha mondjuk tényleg valami egészen sajátos módon kezded el válogatni a rádió csatornákat. Tehát, hogy ez a teljes pályás letámadás, ami ugye kívülről nézve egészen nevetséges, tehát a 444-re indítani egy 888-at, meg egy ilyen pesti srácok független blognak álcázott kormányzati forrásból fizetett ilyen, nem is tudom, hogy mi, mert hogy nem újságíró, hanem nem tudom én mi, akik ott írogatják a hülyeségeiket, tehát hogy
12: minden
14: a kormány által finanszírozott kormányzati véleményt blog formájában átíró személyek, tehát hogy ami olyan mennyiségben van ez, az, hogy ingyenes lapok, tehát az, hogy ingyenes lapokban terjesztett kormánypropaganda, az, ezek olyan szinten befolyásolják az, hogy milyen információ jut el egyáltalán az emberekhez. Tehát, hogy és azért az van, hogy a média természetéből fakad az, hogy az a befolyásolási képesség, ami még mindig megvan, tehát annak ellenére, hogy lehetne az, hogy miután valaki elolvas egy MTI, vagy meghallgat egy MTI hírt, felmegy az internetre, és elkezd kotorászni, és akkor elolvassa a BBC-n, meg a New York Times-on is, hogy akkor most ez hogy is volt. De hát praktikusan nem ez történik. Tehát az emberek nem tudják az egész életüket információk vadászásával tölteni, hanem hát amit kapasz valamilyen módon, illetve hát amit a környezet vele megoszt, mert azért mondjuk a Facebookot ne hagyjuk ki ebből a dologból, ez egy nagyon meghatározó dolog. De azért van a vidéken egy olyan elég széles réteg, akinek például nincs megfelelő internet hozzáférése.
12: Tehát, hogy megkapja az embereket, és ez igen, a generális igazság.
14: Igen, tehát, hogy, és azt azért láttuk, szóval szuperek voltak ezek a riportok, azt hiszem, hogy az Index is csinált egy ilyet, meg a 444 is csinált, amikor lementek, és akkor megkérdeztek ilyen Kelet-Magyarországra, ment azt hiszem mind a két szerkesztőség, és akkor megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak a menekültekről, és egészen elképesztő volt. De különben csak úgy halkan teszem hozzá, hogy most, amikor olvastam, azt hiszem ez egy tegnapi hír volt, vagy tegnap előtt, nem voltam Magyarországon, hogy a Spéder Zoltán lemondott.
12: Lemondották.
14: Ugye a hírbe az volt, tehát én a hivatalos hogy ő lemondott, és akkor az FHB nagyon hálás volt az eddigi munkájáért. Na most a Spéder Zoltán, ugye, mint az Index tulajdonosa, ugye akkor ott rögtön, ezután a Népszabadságos sztori után, ugye hatalmas kérdőjelek jelennek meg az ember szem előtt, hogy és akkor most az Indexet most el kell adnia a Csányi Sándornak, vagy most akkor mi lesz azzal a hírforrással, ami még úgy rendelkezésre áll ebből a szempontból. És azt gondolom, hogy ugyan a Spéder Zoltánról pontosan tudjuk, hogy ő nem egy független ember, hanem ő nagyon szoros fideszes kapcsolatokkal rendelkező klasszikus oligarha, de vannak ilyen önmérsékleti kérdések is. Tehát, hogy a tulajdonosok a Fox News-tól elkezdve, ahol azért nagyon meghatározó a Fox News-nak a hozzáállása és a konzervatív szemlélete, mondjuk a fegyver használat engedélyezésétől elkezdve az abortuszra, az elég sok minden megjelenik a Fox News-on, ugye Amerikában is ilyen polarizált a médiapiac, de van egyfajta önmérséklet, ami Magyarországon kezd megszűnni. Tehát, hogy van egy tulajdonos, és a tulajdonosnak vannak gazdasági érdekei, ugye a tulajdonos gazdasági érdekei mellett vannak olyan érdekei, hogy mondjuk állami hirdetéseket szeretne behozni, mert máshogy különben a magyar médiapiac nem tartja elő magát, és ugye ez egy gazdasági kérdés, amit a Péter is említett, hogy át kell gondolni, mert a Tilos Rádió nagyon szép, de azért az, hogy emberek nem élnek meg az újságírásból, és a Tilos Rádióban nincs arra pénz, hogy oknyomozó riportokat csináljanak emberek, mert meg kell élni valamiből. Tehát fel kell építeni egy olyan fajta gazdasági megoldás, hogy mindenhol a világon küzdenek vele, hogy hogyan lehet rentábilissá tenni egy működő szerkesztőséget, de Magyarországon hiányzik az önmérséket, és egy ilyen teljes pályás letámadás van a politikusok részéről, akármilyen területen a tyúkszemükre lépnek, és ez az, ami igazán ijesztő volt a Népszabadság sztoriba, hogy azt pontosan tudjuk, hogy minden szerkesztőségnek mennek a telefonok, és azt pontosan tudjuk, hogy 26 éve mennek a telefonok, hogy az előtte lévő telefonokról ne beszéljünk.
12: Ott közvetlen vonal is, igen.
14: De hogy most nem csak a telefonok mennek, meg nem csak az, hogy akkor most 3 hónapig nem kapsz állampapíros hirdetés, hanem egyszerűen akkor most bezáráson. És ez szerintem ez egy újabb lépés volt, előtte se volt rózsás a helyzet, az korán csak, de ez tényleg egy jelentős, és ez lélektanilag is szerintem egy jelentős lépés volt, szóval, hogy innentől kezdve akkor most mi lesz?
12: Ez egy teljes gátlástalanság, tehát innentől kezdve bármit. Péter?
14: Nem, csak még egyet hadd mondjak, csak annyira szeretném bemondani egy mikrofonba, hogy annyira jó fejek a népszabadságos szerkesztőség tagjai, hogy a Fedél nélkülbe fognak megjelenni, és hogy nem csak az, hogy a Fedél nélkülbe jelenik meg a következő lapszám csütörtökön, hanem hogy az egész bevétel az ugyanúgy megy a hajléktalan árusnak, mint az eddigi Fedél nélkül, szóval én le vagyok nyűgözve komolyan. Tehát, hogy ilyen jó kezdeményezés nagyon régen nem láttam Magyarországon, szóval ez tényleg szuper.
12: Hát talán létezik még emberség a világon.
13: Ez tényleg nagyon jó, hogy mondtad, mert én is, amikor ezt hallottam, akkor ennek annyira örültem, és ez remélem, hogy segít felhívni arra is a figyelmet, amit a város mindenki csoport csinál, ami már így is van sok figyelem, de hogy a hajléktalanokkal együtt dolgozva, és ugye most október van, jön a hideg, és valami nagyon hatékony és figyelemfelhívó akciósorozatot kéne csinálni, hogy mielőtt a fagy jön, azelőtt valami történjen a hajléktalanság felszámolására. De még a sajtószabadság témához, tehát hogy szerintem igen, hogy valóban vannak ezek a nagyon rossz tendenciák, és szóval ezekhez csak hozzáteszem azt megint, hogy szerintem a helyzet megértése az nagyon fontos, és része annak a feladatnak, ami van mindazunk számára, akik hát kritikusan látjuk, ami történik most a kormány és hozzákapcsolódó gazdasági és egyéb körök részéről. Nemrég volt pár napja a Közép-Európa Egyetemen egy amerikai professzor előadása arról, hogy ő azt mondta, hogy a Donald Trump az azért is tudott ilyen elképesztő hülye és kusztustalan és gyűlölködő szövegekkel, tényleg így, hát most lekopogom, hogy most talán mégsem, de hogy egyébként a közelébe jutni annak, hogy esetleg Amerika elnökévé válik, mert hogy amit az előadó mondott, hogy így az Amerika média hiperkommercializálódásához is kapcsolódóan valami hihetetlen mértékben túlszerepeltették a Hillary Clintonhoz képest, és most nem belemenve abba, hogy most akkor a Hillary Clinton sem feltétlenül az álomjelölt.
12: És egész egyszerűen a vízcsapol, hogy Donald Trump.
13: De igen, és akkor az elemzésnek az is része volt, hogy ha jól emlékszem, hogy 80%-a az amerikai médiának a hirdetésekből jön, és hogy akkor tulajdonképpen így a szemgolyóknak mi az, ami eladható, és akkor innentől kezdett, ugye a Trump felháborítót mondott, akkor azt eladták, tehát hogy és akkor na most ebből nem feltétlenül következik az talán, most nem voltam régóta Amerikában egy ide, de hogy akkor amerikaiak azt mondanák, vagy mások, hogy nem demokrácia. Lássuk be, hogy itt sose volt, nincsenek gyökerei, mondjuk ott azt lehet mondani, hogy azért, mert rövid a történelem, nincs. Nem. Azt látják, hogy egy nagyon bonyolult, folyamatos harcról van szó, jó esetben erőszakmentes harcról, azért, hogy egy politikai közösségben a szabadság és az egyének egyenlő méltósága és szabadsága és ezen alapuló együttműködés fenntartható legyen, és ezt minden nap meg kell védeni, és minden nap meg kell érteni, hogy működik, és ezt én azért szeretném hangsúlyozni, mert szerintem nagyon más következik abból, hogyha úgy értelmezzük a mai helyzetet, és a népszabadság szerintem is elleni nagyon súlyos akciót, és még egyszer mondom, hogy szerintem itt most minden mindenkinek egyénileg át kell, senki nem mondhatja azt, hogy rajtam úgysem múlik. Mindenkinek azt lehet és kell magam, rajtam múlik, tehát hogy ha annyit tud eljön, hogy tenni, hogy eljön a jövő szombati népszabadság rendezvényen, akkor oda jöjjön el, annyit, hogy megveszi a Fedél nélkülnek ezt a számát, amit Éva említett, akkor azt tegye meg, ha annyit tud tenni, hogy olyan gazdag ember, hogy el tud kezdeni gondolkozni új lap létrehozásán, akár a népszabadság szerkesztővel is tárgyalva, akkor azt tegye meg, mit tud ő tenni, de hogy, tehát, hogy ha az a helyzet értékelés, hogy hát van ez a rettenetesen ez most itt nem jött szóba, de ez is gyakran szóba jön, van ez a rettenetesen elmaradott kelet-európai ország, amit a történelme többé, mint kevésbé, szól ez a pessimista olvasat, arra determinál, és szerintem egyébként elcsépelten közhelyes olvasat, és végig gondolatlan olvasat, nem mint hogyha nem lenne valami alap benne, de szerintem mégis végig gondolatlan, hogy arra determinálja ezt az országot, ezt a térséget, itt Közép-Európában, Kelet-Európában a történelem, hogy itt tényleg, itt semmi termékeny dolog ne igazán tudjon létrejönni, ne igazán tudjon megmaradni, ha létrejön, mint a rendszerváltás körül, akkor az csak a szabadság illúziója legyen, aminek akkor nem láttuk, de muszáj volt összeomlani. Ebből más következik egy ilyen helyzetértékelésből, és hogyha azt mondjuk, hogy itt akkor újabb lépés, demokrácia megszűnt, kész, most már szólásszabadság sincs, sajtószabadság sincs, ugyan beszélünk itt a Tilos Rádióban, ugyan akkor megyünk tüntetni, amikor akarunk, de ezek mind megszűntek, akkor ugye tényleg a Koffer utánnyúlás, meg a ironikus létezés valami szűk magánterekben, ez marad. Na most, ha nem ezt gondoljuk, hanem arra, és tényleg ez gondolati munkát jelent, és nem abból való kiindulást, hogy mi vagyunk a csupa Nobel-díj jelölt, hanem hogy abból való kiindulást, hogy kurvára nem értjük, hogy mi van, és nagyon kéne dolgozni, hogy megértsük, hogy értelmezni tudjuk. Ha abból indulunk ki, hogy nem, ez is valamilyen módon még, amikor tényleg akkor tüntetünk, amikor akarunk, amikor tényleg még mindig elég sok fórumon tudunk szabadon beszélni, beleértve a válogatás nélküli szidalmazását a kormánynak és a miniszterelnöknek, meg bárkinek, és még mindig nincs senki börtönben, lekopogom, remélem nem is lesz, és nem ez a mérce, de hogy ezt megérteni valahogy, hogy ez akkor micsoda? Ez valamilyen módon szerintem egy demokráciának a működése, amihez most nyilván ehhez mindenféle minősítő jelzőket már hozzá kell tenni, hogy ez most milyen demokrácia és mennyire korlátozott, ami Magyarországon jelenleg van, de szerintem azt még mindig túlzás állítani, hogyha egy fantáziával politizáló politikai ellenzék indulni tudna a következő választásokon, akkor nulla esély lenne a választások megnyerésére. Lehet, hogy nem túlzás ezt állítani, szóval minden esetre szerintem ebből nagyon-nagyon sok minden következik ebből a két eltörő opcióból, a sajtószabadsággal és a szólásszabadsággal kapcsolatos teendők kapcsán is. És szerintem a második opcióról van szó, hogy a demokrácia az mindenütt egy veszélyben lévő dolog. Folyamatosan. Egyszer egy amerikai barátomnak mondom, és akkor is befejezem el rögtön ezt a monológot, ez kicsit ilyen szlampoeci-szerűek lettek bizonyos részei, hogy mondom egyszer egy amerikai barátomnak, Éva ismeri a Monroe Price-nak, New York Media Guys-nak, mondom neki, hogy hát igen, hogy Amerikában, hát ott azért ugye azt úgy alapnak lehet venni, hogy van szólásszabadság és sajtószabadság, mondtam, de hát ez pedig régebben azt értem, hogy nem jön. Rám nézett, hogy nem lehet alapnak venni. Mondom, nem. Azt mondja, nem. És akkor ő mondta azt, amit most én előbb mondtam hozzá, hogy minden nap sok ember és sok szervezet dolgozik érte. Tehát ott sem alap. Na most akkor itt sem alap, és itt nagyobb baj van, tehát kb. Úgy lehet talán mondani, hogy a demokrácia ez egy emberi test, ami megbetegedhet. Na most Magyarországon most így eléggé átjárta mindenféle vírus, és akkor most valahogy helyre kéne jönni. De hogy az, hogy azért hogy lehet dolgozni, szerintem ezt kell kitalálni, és mondom, itt szerintem ez a lényeg, hogy mindenkinek azon gondolkodni, hogy ő maga személy szerint mit tud tenni, és nagyon fontos bírálni természetesen elsősorban is a hatalmon lévőket, mindig minden helyzetben, de az nem elég.
12: Hát igen, végülis nyilván minden csak viszonyítás kérdése, mert mondjuk Fehér Oroszországhoz képest meg egész jól állunk, meg mit tudom én, tehát és még Észak-Koreához képest meg különösen jól állunk, pedig ott is van közszolgálati tévé, ahol nagyon kritikusan állnak fel a csúnya amerikaiak ellen. De ebben inkább az az ijesztő, hogy pontosan azok az emberek, akik 25-6-7 évvel ezelőtt nagyon harcoltak az ellen, hogy egy elnyomó rendszer most végre lehúzza a rólóját, és utána ezek a fiatal emberek próbáltak érvényesülni, és hát most gyakorlatilag saját magukat rúgták tökön, tehát, vagy hát rúgtak öngolt, mert ez van most. Szerintem az a legnagyobb gáz benne, hogy sok millió ember van Magyarországon, aki azt gondolja, hogy ez így rendben van, tehát hogy ez itt tök normális, így kell lenni, szavazzunk, küldjük el a migránsokat, akik ugye nagyon veszélyesek ránk. Na de tényleg térjünk vissza a médiát, vagy hát végre kezdjünk el beszélni az utolsó 10 percben a média törvényről, amiről úgy igazából eredendően beszélnünk kellett volna, hogy de tényleg nagyon tömören és röviden, miért volt jó az első bizonyos média törvény, amit egyébként főleg a közösség médiumok kapcsán nagyon sok helyen a külföldön is egekben magasztaltak, hogy az bizony egy követendő példa, és mi az, ami 2010-ben ebből elveszett, és mi az, ami megszűnt ebben? És miért volt jó az előző törvény?
13: Mondjam ezt én?
12: Mondjad!
13: Jó.
12: Mondd ezt te!
13: Hát szerintem az volt a viszonylagosan értékes dolog benne, ahhoz kapcsolatban, amit Éva mondott így a önmérséklet, és mindketten mondhatjuk aztán az önmérséklet el sorvadásáról. Tehát, hogy akkor a rendszer, amikor csináltuk azt a törvényt, 6 éven át, 90 és 95 vége között, akkor hát egy ilyen ugyan puhuló diktatúra, de mégis egy ilyen diktatúra után ott a önkorlátozása, a hatalom önkorlátozásának, a mérsékletének a szükségessége, hát az egy ilyen komolyan vett közös tudás volt. És ez a törvénybe beépíthető volt. Tehát ott akkor sikerült úgy megcsinálni a törvényt. Most ez külön történet, hogy az első kormány, az MDF kormány idején végül is az MDF kormány ebben nem ment bele, tehát tulajdonképpen ezt az önkorlátozást nem volt képes is hajlandó egy ponton túl a törvényben elfogadni. A második kormány, az MSZP-SZDSZ koalíciónak minden problematikussággal együtt, ugyan megvolt a kétharmados többség és csinálatot volna egyedül médiatörvényt, képes volt arra az önkorlátozásra, az SZDSZ akkori még erősen meglévő elkötelezettsége, és az MSZP-nek az elemzést úgy lehet ugye összefogni, az MSZP-nek meg volt egy demokrácia deficitje, amit akartak mutatni, hogy ők vannak annyira elközelezettek a demokratikus önkorlátozás, hatalmi önkorlátozás járt. És akkor, tehát így sikerült beletenni a törvénybe azt a garanciát, amit említettem, ami egy nemzetközileg is erős garancia, hogy akármilyen kicsi egy parlamentben az ellenzék, a közszolgálati médiát és a frekvenciák elosztását, meg általában a médiapiacot felügyelő testületek tagjainak a felét az ellenzék jelölhette. A probléma az volt, és valóban annak én külön nagyon örülök, és így a 8 éves képviselői munkám, ha megérte ott azt végig küzdeni, tényleg ilyen nagyjából ilyen éjjel-nappali módon, akkor annak az egyik olyan gyümölcse, aminek nagyon örülök és büszke vagyok, hogy tudtam a Tilos rádiósokkal és más közösségi rádiósokkal együtt dolgozni, mint parlamenti képviselő, és aztán a Timár János barátommal is, aki meg aztán később az Országos Rádiótévétestületre szól, és hogy akkor bele tudtam tenni a médiatörvénybe azt, hogy a közösségi médiánk Magyarországon olyan terre legyen, amilyen volt. Jellemző, hogy az első körben az lett volna ennek a kategóriának a neve, hogy korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás, amikor én fideszes parlamenti képviselőként még ellenzékben voltam, és amikor kormányzati pozícióból tudtam a tárgyalásokat befolyásolni, akkor azt tudtam mondani, hogy nem korlátozott vételkörzetű, miért lenne korlátozott, egyenrangú. És ezért úgy neveztük, hogy nem gyerességi érdekelt műsorszolgáltatás, ami, és akkor én gyorsan befejezem, kevés az idő, hogy ami nagyon alávágott a törvénynek, az volt, hogy én ugye akkor az SZDSZ képviselő voltam, és az SZDSZ képviseltem, és az összes többi párt, négy jobboldali ellenzéki párt volt a parlamentben, és az MSZP, mint nagy kormánypárt, mind az öten egy ponton azt akarták, hogy ezekbe a médiatestületekbe ugyan az ellenzék jelölhette a tagok felét, de minden egyes párt közvetlenül jelölhessen valakit. És akkor ezt én első körben meg tudtam akadályozni, amikor én vezettem a tárgyalásokat, második körben, amikor ez mármint az SZDSZ részéről, második körben, amikor ez kiszélesedett, akkor már nem tudtam meghatározni, nem rajtam múlt. Azért nem álltam föl a tárgyalóasztaltól akkor, mert azt akartam, hogy többek között a közösségi médiával kapcsolatos paragrafusokat tudjam befolyásolni, és azt sikerült is, meg más dolgokat is, de minden esetre ez lett a baj, és ebből alakult ki az a helyzet, hogy egy csomó párt, megint csak az önmérséklet ott már nem érvényesült, itt volt tulajdonképpen ez egy töréspontnak is tekinthető, először sérült az önmérséklet azzal, hogy a pártok azt mondták, kivéve az általam, amíg én képviseltem a tárgyalásokon az SZDSZ-t, hogy azt akarjuk, hogy a mi emberünk ott legyen. Lényegében ezt mondták, és egy ilyen jegyzőkönyv nélküli zárt tárgyaláson, ilyen összekacsintós, ilyen rossz hangulatú stílusú tárgyaláson, teljesen rosszul voltam az egésztől. És És akkor a második sérülés az önmérsékletnek meg az volt, amikor ez bekerült a törvénybe, és akkor a pártok jelentős része nem olyan embereket küldött a médiatestület végében, mint az SZDSZ Timár Jánost, aki tényleg semmi más nem érdekelte, mint az, hogy legyen egy korrekt médiarendszer az országban, hanem olyat, hogy aki majd itt a pártnak az érdekét tolja. Hát, de a politikus is lehet elkötelezett. Szerintem az is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egy demokráciában szükség van olyan választott népképviselőkre, más szóval politikusokra, akik a közjót szem előtt tartva próbálják a közügyekben jó megoldásokat találni. De szóval, hogy olyan emberek kerültek be a testületekbe, akik aztán tényleg, hát így nem a közérdek, hanem akár ilyen korrupt ügyletek intézése, és akkor ezzel az egész így alásodott, és ez tulajdonképpen elfelejtette, ez sokakat arra vezetett, hogy tulajdonképpen szem elől tévesztették azt az ezzel együtt is nagyon fontos garanciát, hogy a törvény egyszerűen egy nagyon erős féket tett a bármikori kormány többség akarata elé. Tehát az benne volt, hogy lehetett gusztustalan korrupt megegyezéseket összehozni, így a ellenzéki meg a kormánypárti jelölésű emberek között, de az nem volt benne, hogy egy kormány, bármilyen politikai színezetű kormány azt mondja, hogy na én most így le akarom támadni az egész média térképet, ahogy az Éva leírta, és akkor én, mert beleütközött a falba. Lehet, hogy azt tudta csinálni, hogy figyelj, hát de én most

0: akkor ott, és természetesen ahhoz képest, hogy most mi van, ahhoz képest az de hogy az maga volt a, hát azért a paradicsom, nem, mert nagyon sok
1: kritikával illetünk. De ezt én sem mondtam, bocsánat, de csak szeretném észre, hogy én sem mondtam, hogy paradicsom
0: igen,
1: volt.
0: Tehát, hogy igazából az van, és az egész Európára nagyon, vagy Kelet-Európára nagyon jellemző, hogy a kelet-európai médiapiacok a rendszerváltások után, tehát Bulgáriában, Romániában, Magyarországon nagyon átpolitizáltak, és ez a pártpolitika kezébe kerültek. Tehát hogy az, hogy egy ilyen, hogy a médiában a különböző pártoknak, ellenzéknek és kormánypártnak befolyása van, és egymás között osztják le, ez mindenhol nagyon jellemző lett. Tehát, hogy először ugye egyszerűen azért, mert nem voltak olyan független, illetve aki meg volt, ugye a TV3 története, azokat meg egyszerűen kirakták. Tehát ugye azért Magyarországon ennek hosszú és régi története van azzal kapcsolatban, már mint a rendszerváltás utáni történetben is, hogy a politikai pártok, akár ellenzéki, akár kormánypárti pozícióban hogyan próbálják uralni a médiapiacot, és ennek egy ilyen még durvább megoldása az, ami aztán a 2010-es, tehát azért a Orbán kormánynak emlékszünk, az első törvénycsomagja az a médiatörvény volt. Tehát, hogy azért az egy nagyon gyors, tehát az már benne volt tehát az volt a politikai akarat, hogy a médiapiac átalakítása, formára szabása, a médiahatóság teljes átalakítása, 9 évre való bebetonozása a tagoknak, tehát hogy azért ez nagyon ki volt találva, mert ez olyan fontos volt a Fidesz számára, hogy a média a kezébe legyen, tehát úgy egyszerűen ő tudja diktálni, és ehhez voltak ezek az eszközök kitalálva, az MTI, amiről már beszéltünk, tehát itt azért ez egy nagyon alaposan átgondolt dolog volt.
2: Hát meg utána ugye azok a tisztogatások, amelyek utána az MTV
0: persze,
2: belül, hát meg a
0: MTV-á meg, igen.
1: Igen, bocsánat, csak annyit hadd hangsúlyozzak, tehát hogy én nem mondtam azt, hogy paradicsomi vagy ideális helyzet lett volna, az azt állítottam, és ezt tartom, hogy a mindenkori választott többségi hatalommal szemben egy olyan komoly féket tett oda az a törvény, ami 2010 után átszakadt ez a fék, és ez az átszakadás tette lehetővé az új, azt a letámadást, aminek a népszabadság megszüntetése is egy lépése, és csak ahhoz kapcsolom még azt, amit mondtam, hogy mondom azt, hogy a függetlenség, tehát hogy ugye, ha mi most itt elkezdhetnénk egy új médiatörvénycsen, akkor valahogy ki kéne találnunk, de ez most messzire vezet, és nincs már rá idő, egy másik alkalommal, hogy is lehet, és nyilván most már 25 év alatt megváltozott, vagy 20 év alatt a első médiatörvény elfogadás után nagyon megváltozott a technológiai helyzet, mi lehet a funkció egy médiatestületnek, ugye van az a szakmai álláspont, hogy nincs szükség egy ilyen médiapiacot felügyelő testületre, ebben én nem vagyok biztos, de szóval, hogy még egyszer mondom, szerintem azt is, hogy mi az a milyen típusú függetlenség és milyen kontextuális függőségek rendszere az, ami megfelelő működéseket eredményezhet, ezen szerintem kell tovább gondolkoznunk.
2: Tényleg pár percünk van hátra, azt el tudjátok, csak tényleg ilyen nagyon ilyen rövid felsorolás pontszerűen mondani, hogy mik voltak azok a számottevő különbségek vagy veszteségek, amelyek az új médiatörvényben már nem voltak benne a régiből, tehát hogy mitől lett ez annyira rosszabb? Csak tényleg nagy vonalakban.
0: Hát ugye egyrészt fogták, összevonták az egész közszolgálatot, és mindent egy nagy kalapba betettek, és így beleöntötték a pénzt, ami előtte sem volt jó, de azóta pedig teljesen, tehát hogy még csak feladatra sincsenek kioszva a pénzek, teljesen ellenőrizhetetlen, hogy sok 10 milliárd forint, és nem tudom most éppen mennyinél tartunk, 80 milliárd,
2: ugye? 80 milliárdról volt szó.
0: Az hogyan és ki költi el. Közben a média tanács és a média hatóságot teljesen átalakították, ahelyett, hogy valóban ugye egy szerencsésebb helyzetben ugye jelöltek ehelyett a pártok által delegált személyek helyett, tulajdonképpen azt jelenti, hogy kizárólag a Fidesz jelöltei kerültek a média tanácsi pozícióba, tehát ők döntenek mindenről, ott egyetlen egy ember sincsen, akit ne a Fidesz jelölt volna. Ezek az emberek 9 évig ülnek ott, tehát az azt jelenti, hogy 2 kormányzati ciklus plusz 1 év, tehát a teljes bebetonozás, és a semmi még újra választhatóak is, ami azért a függetlenségnek egy nagyon fontos záloga szokott lenni, hogy valaki nem, vagy legfeljebb egyszer újra választható. Mert ugye az újraválasztás kedvéért az emberek elég sokfajta dologba belemennek. Ha nem újra választhatók, ezek sokkal függetlenebb.
2: Hát akkor szoktak épülni az autópályák, az iskolák és egyéb.
0: Aztán a törvény

0: Az teljesen a versenyjogi szabályokat teljesen mellőzte. Tehát tulajdonképpen az, hogy milyen fajta koncentráció jöhet létre egy kézbe, teljesen szabályozatlanul hagyta, ilyen adhok döntésekre bízva és egy ilyen teljesen bizonytalan, képlékeny helyzetbe hozva ezzel a médiapiacot. Nem tudom, hogy mi volt még. Ugye volt az, hogy a közösségi médiákat...
1: Hát, hogy ott összemondták, hogy a különböző vallási rádiókkal és az egyéb, tehát ilyen Mária rádió és Fáncid rádió típusú egyébként kvázi funkcionálisan gazdasági rádióként működő.
0: És ugye, tehát, hogy ez a médiatörvény egyik része, és volt egy másik médiatörvény, ami meg ilyen tartalmi szabályokat tartalmazott, hogy sokszínűnek kell lennie, meg mindenkinek kiegyensúlyozottnak kell lennie, meg borzasztó ilyen restriktív szabályok kerültek bele, mindenkinek híradót szolgáltatni, szóval egy ilyen egészen elképesztő
1: hát
0: szabályozás volt.
1: Ez ismerjük mi is a rádióban, amióta híreket
0: igen,
1: szolgáltatunk.
0: És hogy emellé még került egy olyan az oknyomozó újságírásnak, hogy mikor lehet, milyen módon megszegni a szabályokat annak érdekében, hogy valaki vagy ilyen tehát az oknyomozás során hozzáférjen információkhoz, ez később az Alkotmánybíróságon meg lett támadva, és ez volt az egyetlen pontja tulajdonképpen, amit az Alkotmánybíróság elfogadott, hogy ott módosítani kellett a törvény, de az alkotmánybírósági beadványokat, amiket még annó mi is a TASZ-szal beadtunk, meg még nagyon sok szervezet, ugye átalakították az Alkotmánybíróságot, és az Alkotmánybíróság indoklás nélkül egyszerűen kidobta az összes, ugye a új eljárási szabályok miatt az összes addigi beadványt kidobta, és nem lehetett újra beadni, tehát tulajdonképpen az alkotmányos felülvizsgálata sem történt meg a médiatörvénynek, tehát a tartalmi része az egy ilyen európai szabályok, ugye ezek az európai kvóták, tehát a tartalomszabályozásban is elképesztő az a törvény, tehát nagyon sok eleme van, szervezeti elem, közszolgálati elem, tartalmi szabályok, amik mind-mind-mind egy jelentős visszalépésre jelentettek meg a 96-os törvényhez képest is.
2: Én azt teszem csak hozzá, illetve szeretném kiemelni, hogy ahhoz is kapcsolatban, amiről előbb beszéltem, tehát, hogy így ugye a törvénynek most nagyon leegyszerűsítve, és így nem jogászok számára is, tehát, hogy ez egy nagyon terjedelmes törvény, az előző is, meg a mostani is, és hogy két része van, az egyik arról szól, hogy milyen személyek, testületek fogják értelmezni az összes többi paragrafust. És ilyen értelemben bizonyos szempontból szerintem az a legfontosabb része, ami arról szól, hogy azok a személyek hogy vannak kiválasztva, és hogyan működhetnek, milyen összeférhetetlenségekkel, mert ők fogják értelmezni. Tehát lehet a többi része baromi jó, de az, ami felint értelmezik, akik értelmezik, az el van rontva, akkor... És akkor ebben a tekintetben pedig ugye történt, ami történt, hogy a média tanácsot ugye teljes egészében kiválasztotta magának a kormány. Egyébként egy olyan bizonyos értelemben figyelemre méltó megoldással, hogy azt mondván, hogy kétharmad kell valamilyen módon a kiválasztáshoz, de bocs, ezt nekünk most ez a kétharmad megvan. Tehát, hogy itt igen, és akkor innentől kezdve ez is egy ilyen önmérséklet felszámolás irányába megy, hát hogy aztán az a kétharmados szabály ott megmarad-e, ez hosszú távon lehet, hogy érdekessé válhat egy ponton, hogyha az ott marad, mert nem lesz olyan kétharmad esetleg, ami azt ki tudja venni, akkor az valamiféle kompromisszumkényszert fog jelenteni, bár ugye az is beletéve a törvénybe, hogyha nincs megegyezés, akkor meghosszabbodik a tagoknak a megbízatása, tehát nagyon ki van ez találva. Szóval én ezt szeretném kiemelni, mint bajt.
1: Ezen a ponton sajnos be kell fejeznünk be. Szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok órát tudnánk itt ülni. Még egy utolsó, ilyen nagyon-nagyon rövid befejező kérdés. Ezt már sokszor sokan mondták, meg mondtuk azt, amikor ilyen különböző dolgok történtek, hogy na ennél már nem lehet rosszabb, és akkor aztán tényleg jött ez a nagy pofára és a Népszabadsággal. Szóval lesz ez még itt sem? Ez még rosszabb volt? Van még hova rosszabb?
3: Szerintem van lejjebb, igen. Mindig.
2: Hát sajnos valószínűleg van lejjebb. Szerint én még itt akkor a végén is azt hangsúlyoznám, hogy mindenkin múlik, és mindenki mondhatja magának, és fontos is mondja, hogy rajtam múlik, és hogy ne abból induljunk ki, amit egy amerikai barátom ilyen demokrataként mondott, hogy az, ami bajunk, hogy azt gondoljuk, hogy ők, a republikánusok úgy mondta, hogy we think they are stupid, they are not. We think the law is with us, it is not. Vagyis, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők hülyék, nem azok. Mi azt gondoljuk, hogy a jog velünk van, nincs velünk. Tehát, hogy ez szerintem röviden annyit jelent, hogy nézzük meg azt, hogy mi mit tudunk csinálni, és mellette zárójelben mondhatjuk a sok tényleg indokolt súlyos kritikát arról, amit a jelenlegi kormány csinál.
1: Nagyon szépen köszönöm, illetve neked még adós vagyok, majd az alkuló civil szervezetről találunk, akkor majd alkalmat szólásszabadságügyben is beszélgetünk. Hát nagyon szépen köszönöm Sivan Évának és Molnár Péternek, hogy eljöttetek hozzánk. Folytatódik a szólásszabadság tematikus nap, illetve még egy gyors programajánlót azért szeretnék beiktatni, mert hogy ez témába illik, holnap délután 3-tól lesz a Szlovák kapcsolat című műsor, akinek a vendége Huncsik Péter lesz, aki pszichiáter, író és kisebb ügyi szakértő, szakember. Őt eredendően azért hívtam el a műsorba, mert ugye most lett volna Václav Havel 80 éves, másfél héttel ezelőtt, és Péter volt Václav Havelnek a kisebbségügyi szakértője, úgyhogy ezekről a dolgokról, tehát róla szerettünk volna beszélgetni. Hát azóta most történt egy más, úgyhogy nyilván vele is érinteni fogjuk a népszabadság, illetve a média szabadság, és ugye eleve a szabadság témáját. Köszönöm szépen, hallgassátok tovább a Tilost, és nektek még egyszer köszönöm, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, köszönjük!
3: Hello!
2: Hello!
4: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akaró.
5: Jó!
3: Jó! Jó! Jó! Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Ludlak királynő. Anatole France regényének rádióváltozata.
1: Úgy gondoltam, hogy beszámolok életem különös eseményeiről. Akadt köztük szép is, furcsa is. Ha visszaemlékezem arra, ami történt, magam is kételkedni kezdek, hogy nem álmodtam-e. Ismertem egy gaszkonyi kabalistát, akiről nem mondhatom, hogy bölcsember volt, mert nyomorúságosan pusztult el, éppen akkor, amikor engem a tudományba beavatni kezdett. De mindabból, amit művészetéből megtanultam, az a heves gyanúm támadt, hogy teljes egészében ábránd, csalás és hiába valóság. Tudom, a kabalisták általában véve azt gondolják, hogy a szilfek, a szalamandrák, az elfek, a gnómok és a gnomidák éppen olyan veszendő lélekkel születnek, amilyen a testük, és halhatatlanságot csak az szerezhet nekik, ha a mágusokkal érintkeznek. Az én kabalistám ellenkezőleg azt tanította, hogy az örök élet nem osztály része semmiféle teremtett lénynek sem a földön, sem a légben. Én az ő vélekedését követtem, és nem tartottam igényt rá, hogy véleményét meg is ítéljem. Én nyíltan beszélek a tűz és a levegő szellemeiről. Kell, hogy az életben némely kockázatot vállaljunk, és e kockázatok közül a legkisebb az, ami az elfekkel jár.
2: Tűzasszony, tisztajó tevő, te szülőanyáknak segítője, mi rajtunk könyörülj.
3: Ismételt, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítője.
4: Hé, gazda, adjon valamilyen jó falatot.
5: A főtisztelendő úr egy percig meg akar melegedni tűzhelyemnél, azzal szolgálhatok, amit kíván.
3: Folytasd hát, fiam.
2: Szűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő. Ő anyáknak segítő.
4: Micsoda ritka madár, micsoda páratlan ember, egy kapucínus, aki olvasni tud.
6: Na kis barát, hogy hívnak?
3: Angelus barát, a méltatlan.
7: A bor, főtisztelendő úr.
4: Ez aztán csoda, asszonyom. Angelus barát, kapucínus, és mégis tud olvasni.
7: Mégpedig mindenféle írást tud olvasni. Pedig a szavak egészen kicsik benne, s alig válnak el egymástól. Szerencsére elegendő, ha bajban úgy alkalmazzuk, mint flastromot ott, ahol a legjobban fáj. Akkor ugyanúgy hat, sőt jobban is, mintha elmondjuk. Kipróbáltam, uram, amikor Zsákó fiam ez itt megszületett.
3: Ne is kételkedjék benne, jó asszony. Szent Margit könyörgése hathatós arra, amiről beszélt, de csak akkor, ha alamizsnál ad a kapucínusa.
2: Ó, igen.
3: Megyek utamra. Béke mindenkivel.
4: Sót! Miért nincs itt a sótartó?
8: A régiek a sót minden fogás nélkülözhetetlen fűszerének tekintették, és olyan tiszteletben tartották, hogy sónak nevezték a szellemességet is, amely ízt ad a beszédnek. Sót kínáltak vendégszeretetük jeléül. Sótartókat helyeztek el a templomokban is, az istenek oltárain. Sót!
5: Hát akármilyen nagy tiszteletben is tartották azok a régiek, a sóhivatalma még nagyobb bárat szab érte.
7: El kell hinni, hogy a só jó dolog, mert a pap is rátesz egy szem sót a gyerek nyelvére, amikor a keresztvíz alá tartják őket. Amikor az én zsákom megérezte ezt a szem sót a nyelvén, fintorogni kezdett, mert akármilyen kicsi volt is, már volt neki esze. Zsákó fiamról beszélek, abbé úr. Erről itt.
8: A szerénység az arcára van írva, és figyelmesen olvassa Szent Margit életét.
7: A fagyás elleni könyörgést is olvassa, és Szent Hubertus imája. Aztán annak a történetét is, akit több ördög felfalt, amiért káromolta Isten szent nevét.
6: Akkor át a szép tudományra kell oktatni, mert az a férfi dicsősége az élet vigasza és minden baj orvossága, még a szerelemé is, ahogyan Teokritosz a költő állítja.
9: Uram! Uram! Uram! Jöjjön, szóljon egy szót a poroszlóknak! Képesek börtönbe vinni Angelus barátot. Nemrég jött be a kis bakkuszba, és megívott 2-3 kancsóval, és nem fizetett, mert félt, hogy azt mondja, hogy megszegi Szent Ferenc reglamáját. De a legrosszabb az egészben az, hogy meglátott engem a Lugosban, társaságban, és odajött hozzám, hogy megtanítson bizonyos új imádságra. Mondtam, hogy ez a pillanat nem alkalmas erre, és amikor erőszakoskodni kezdett, a sánta köszörűs jól meghúzta a szakállát. Angelus fráter a köszörűsre vetette magát, az a földre zuhant, és magával rántotta az asztalt meg a kancsókat. És a gonosz fogadós káromkodni kezdett, mint a sátán, és az őrséget hívta. Uram, szabadítsa ki, szent ember, és ebben az ügyben menthető.
10: Részegyes parázna!
5: Naponta jó bort adok neki, és jó falatokat. Ő meg a kocsmába jár vévajkodni mindenféle cafkákkal!
7: Uram!
10: Cafkákkal!
5: Akik olyan elvetemültek, hogy egy vándorköszörűs meg egy kapucinus társaságát előnybe részesítik ennek a városnegyednek fölesküdt kereskedőivel szemben.
9: Akkor hát nem akar egy jó szót szólni?
5: Megmondom nekik, ha akarja, hogy vigyék el a köszörűst is a kapucinussal együtt.
9: Hiszen a köszörűs a maga barátja.
10: Nem annyira, az én barátom, mint a magáé. Koldus, aki a köszörűjét tolja, és biceg.
9: Az már igaz, hogy biceg. Biceg, biceg, biceg.
5: De ha még egyszer átmeri lépni a küszöbömet, a söprűvel kergetem ki.
8: Meg is érdemli. Szamár ez a kapucínus, és a fiát nem is annyira beszélni tanította, mint inkább ordítani.
6: Én is adok leckéket azon az áron, ahogy Angelus barát.
8: Latinra és görögre tanítom ezt a gyereket, sőt, franciára is.
6: Ebből a nyársforgató Jakabból még tudós lesz. Én pedig minden nap eszem.
10: Na, áll az alku!
5: Kezet rá!
6: Ez a bor édes és üdvös meleget visz az emberi test gazdálkodásába. Ez a folyadék méltó arra, hogy megénekeljék.
8: Megérintem vele ifjú tanítványom ajkát. Ti akadémia méhei, jöjjetek! Jöjjetek, szálljatok összhangzó rajokban, nyársforgató Jakobusz immár múzsáknak szentelt száját.
7: Ó, abbéhúr! Igaz, hogy a bor vonza a méheket, de nem szabad azt kívánni, hogy ezek a gonosz bogarak az én zsakófiam ajkára szálljanak, mert a csípésük nagyon kínos.
5: Borbálom, már többször észrevettem ezt a kellemetlen hajlamodat, hogy oktalanul beavatkozol a komoly társalgásba, mint a rák a szabómesterségbe.
7: Lehet. Talán nem ismerem a méhek minden fajtáját, de értek a háztartáshoz. És ahhoz az illendőséghez, amit egy idős férfinak, családapának és a cész zászló vivőjének erkölcseiben meg kell őriznie.
5: Hát igen, te szent és érdemes asszony vagy.
1: Ezt a mondást szívesen ismételgette apám. És igaz is, hogy anyám minden vasárnap eljárt a templomba egy nagybetűs könyvvel, mert nehezen olvasta a kisbetűket. Apám minden este eltöltött egy-két órát a kis Bacchus kocsmában, ahová eljárt Jeanette, a kintornás asszony, és Katrin, a csipkeverőnő. pecsenye sütő konyhánk cégére, a lúdláb királynő, akinek a lábán, mint tudjuk, úszóhártya volt, akár csak a libáknak és a kacsáknak, a Rue Saint-Jacques-on, a Szent Benedek templommal szemben nyikorgott a szélben. A három hajadonhoz címzett rőfös üzlet és a Szent Katalin képéhez címzett könyvesbolt között. Nem messze a kis Bacchustól, ahol Angelus barátot megfogták a poroszlók és egyházi börtönbe csukták. Jérôme Coignard úr adott hát órákat nekem, s néhány év alatt elérte, hogy elég sokra vittem a latinban. Iparkodott, hogy vonzalmat ébresszen bennem az erény iránt, amikor a bűn veszedelmére oktatott bizalmasan közölte velem, csak azért vesztette el a dicsőséget, hogy hosszú talárban és négyszögletes fövekben kollégiumi tanszékre léphessen, mert túlságosan szerette a bort és a nőket. E ritka érdemeihez járult még a szorgalom és a kötelességtudás is. S olyan pontossággal tartotta meg leckéit, amit az ember nem is várt volna el olyas valakitől, aki, mint ő, szüntelenül belesodródik egy nem annyira doktori, mint csavargói sors hányattatásaiba. Jó ízű lakomban közben hasznos leckét adott nekem, aztán körútra kelt a kis Bacchuszba és a Szent Katalin képébe, és így egy kis földdarabon egyesítve megtalálta azt, ami az ő paradicsoma volt, a jó bort és a könyveket. A könyvesboltot rejtelmes báj övezte szememben. Itt láttam először mesztelen nőt. Éva volt egy metszetes bibliából. Nagy hasa volt, kissé rövid lábszára. Egy hollandi táj közepén társalgott a kígyóval. Kezdtem kedvet kapni a könyvekre. És arra, hogy teljesebb fogalmat szerezzek a nőkről, mint amit a Biblia Éváról adott. Jeanette, a kintornás asszony egy este a Szent Benedek templom árkádjai alatt megtanított arra, amit én még nem tudtam, ő meg már régóta tudott. Katrin tartózkodó modorú volt, amiért is nagyon féltem tőle, és nem mertem megmondani, milyen csinosnak tartott. Vízkereszt éjszakáján, 19. születésnapomon a pecsenye konyhában ragyogott a libazsírral illatozó vidám tűz, s gőzölgött a leveses tál a fehér asztal terítőn, amelyet mesterem, apám és én ültünk körül. Anyám behozta a pecsenyét, s az asztalra helyezte, amitől apám meghatódott, mert váratlanul teli szájjal felkiáltott.
10: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy!
6: Asszonyunk valóban hasonlatos az írás erős asszonyaihoz. Isten szerint való feleség.
7: Hála Istennek, sohasem szektem meg azt a hűséget, amelyet férjemnek esküdtem, és remélem, hogy most, amikor a nehezén túl vagyok, halálom órájáig sem fogok hibázni ebben.
6: Első pillantással láttam, hogy tisztességes asszony, mert olyan nyugalmat éreztem maga mellett, aminek több köze volt a mennyhez, mint a földhez.
7: Ha Koanyár úr 20 évvel ezelőtt ismert volna, egészen másnak látott volna, mint amilyen a pecsenye konyhában a nyársak tüze mellett a leveses tál a gőzébe lettem. Nincs olyan csúnya asszony, aki ne tehetne rosszat, ha kedve támad hozzá.
11: Szalamandra! Szalamandra! A tűz helyett! Szalamandra! Szalamandrát látok!
10: Már megbocsásson, uraságod, én nem látok itt egyebet, csak az uraságodtól szétszórt perkét. És semmiféle szalamandrát! Nem is nagyon bánom! Csúnya állat az!
11: Mekkora tévedés! Nőkhöz hasonlítanak, és szépségük tökéletes. De milyen együgyű vagyok! Filozófusnak kellene lenni ahhoz, hogy az ember szalamandrát látjon. És nem hinném, hogy ebben a konyhában akadna filozófus.
12: Akkor könnyen csalódnék, uram. A teológia doktora vagyok, a szabad művészetek mestere. És ime nyársforgató Jakobusz a növendékem. Kívülről tudja Publius Sirius szentenciát.
11: Nagyon valószínű, hogy ez a szalamandra a maga tanítványa kedvéért jött. Engedje meg, hogy ifjú növendéke a tűzhelyhez közeledjék, és megmondja, nem lát én nőhöz hasonló valamit a lángok fölött.
13: Talán látok valamit.
11: Annak a rendeltetésnek a jele ez, hogy tudós válik magából, és talán mágus is. Azt hiszem, Pesönyös Sütő uram hajlandó nekem adni a fiát, hogy tudóst és tekintélyes embert csináljak belőle.
5: Uraságodnak ez a szándéka, semmiképpen sem akadályozom meg abban, hogy jót tegyen a fiammal.
7: Azzal a feltétellel, hogy ez ne történjék lelki üdvösségének a rovására, meg kell esküdnie, uram, hogy jó keresztény.
5: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy, de kénytelen vagyok ezelőtt az uraság előtt mentegetni udvariatlanságodat.
11: Akkor hát ebben megegyeztünk, és magának, abbé úr, kétségtelenül nem lesz kedve ellenére, hogy görögből fordítson a házamban. Magától értetődik, hogy kellő fizetésért.
6: Maga nagyszerű halandó uram, és megtiszteltetésnek érzem, hogy szolgálatára állhatok. Két bútort részesítek nagy megbecsülésben, az asztalt, mely tudós könyvekkel s ízletes fogásokkal megrakottan hordozója a test és a szellem táplálékának, és az ágyat, amely épp úgy kedvez a szelíd pihenésnek, mint a kegyetlen szerelemnek. Ha megtalálom az urnál ezt a két becses bútort, halhatatlan dicsérettel övezem nevét, mint jó tevő.
11: Ez hát rendben van. Mindkettőjüket várom holnap reggel.

0: Gasztarakúr!
1: Önök uraim! Ó, ez csak az Atanor tüze.
2: Ó, uram, azt hittük a kastély lángol, mint a kiszáradt szalma. De úgy látom, uram az alkímia művészetét gyakorolja.
1: Nem titkolom el maguk előtt, hogy nagyot haladtam benne. De azért még nem találtam meg azt, ami munkámat teljesítezi. Éppen mikor ezen az ajtón dörömböltek, sikerült felfognom a világ szellemét és az ég virágát, amely nem egyéb, mint az igazi megifjító forrás. Ért egy kicsit az alkímiához, kanyar úr?
2: Némi fogalmat szereztem róla könyvekből, de úgy tartom, gyakorolni veszedelmes és ellentétes a vallással.
1: Maga sok okosabb ember sem, hogy ne ismerné a repülő sast, a Hermész madarát, a hollófejet, a zöld oroszlát és a főnix.
2: Hallottam róla, hogy ezek a nevek a bölcsek kövét jelölik, de kételkedem benne, hogy lehetséges a fémeket átalakítani.
1: Mi sem könnyebb nekem, mint hogy véget vessek a maga kételkedésének. Vegye szemügyre, uram, ezt a részpénzt. És főként a kerekfoltot, amely átjárja. Ez valójában a kő hatása, mely ezüsté változtatja a rezet. De ez még csak semmiség. Zafír, opál, smaragd, gyémánt, íme. Ez a néhány művem kellőképpen bizonyítja magának, hogy e művészet nem egy hóbortos agyvelő álma.
2: Uram, azt tanácsolnám, hogy ne mutogassa ezeket a kíváncsiskodóknak. Azt mondják majd, hogy csak az ördög hozhatott létre ilyen drága köveket, és boszorkánypert indítanak maga ellen.
1: Legyenek nyugodtak, uraim! Ha az ördög olyan, ami ennek mondják, akkor nem lakhatik olyan magas rendű elemben, mint a tűz. Én úgy vélem, hogy a keresztények megrágalmazzák a sátánt és a démonokat, hogy valamely ismeretlen világban létezhetnek az embernél még gonoszabb lények, ez lehetséges, bár majdnem elképzelhetetlen, ami pedig a maguk sátánját. Nem tekintem olyan megvetendőnek, és ha véletlenül csak ugyan léteznék, ocsmány állatnak tartanám, hanem inkább kis szilfnek. Vagy legalábbis egy nagyon gúnyoros, nagyon okos fémgyúró gnómnak. Most belátja már, fiam, hogy a tűz az igazi elem? Míg a földből képzett teremtmények nem jutottak túl a tökéletesség egy bizonyos fokán, a fejünk fölött elhaladó ködök, lágy gőzök, világosságok, a bíbornak és aranynak mozgó szigetei, imádatra méltó népek tartózkodó helyei. Szilfeknek és szalamandráknak nevezik őket. Végtelenül kedves és szeretetre méltó lények. Lehet is, illik is, hogy olyan egyesülésekre lépünk velük, amelyeknek gyönyörei felfoghatatlanok. A szalamandrák olyanok, hogy mellettük az udvar, vagy a város legszebb nőszemélye is csak visszataszító nőstémajom. Szívesen adják magukat oda a filozófusoknak. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak, fiam, hasznát veszi majd. Mert biztos jelekből ismertem fel, hogy maga egy szalamandra ágyába rendeltetett.
3: Jaj, uram, ez a rendeltetés megfélemlít. Elkerülhetetlenül azt kell gondolnom, hogy ezek a hölgyek démonok. Félnék, hogy elveszítem velük a lelkemet.
1: A maga okoskodása, fiam, nyomorék a tudatlanságtól, s érveinek gyöngesége elcsüggeszt. Hogyan is lehet megkülönböztetni, mi az, ami természetes, és mi az, ami nem természetes? Jó, tegyünk úgy, mintha elismernénk, hogy lehet a természet ellen is cselekedni. Vajon az ilyen cselekedetek ettől már rosszak vagy kárhoztatandók? Hiszen tudjuk, hogy a moralisták szerint az erény, voltak éppen erőszak ösztöneinken, küzdelem az eredeti, az ősi emberrel. Ha pedig bevallásunk szerint az erény természetellenes, akkor nem ítélhetnek el bármilyen cselekedetet sem azért, ami az erénnyel közös benne. Az első férfi és az első asszony századokon át élvezte a lég szellemének gyönyörűséges öblését, és ez megőrizte örökké tartó fiatalságukat, miért is kellett, hogy az emberi nem ősei beleunjanak-e fenséges gyönyörökbe, és egymásban keressenek bűnös örömöket. De agyagból gyúrták őket, az iszap ízlése megmaradt bennük.
2: Ebből a hosszú beszélgetésből csak egy álomzavaros emléke maradt bennem. Katrin képe megfoghatóbb volt. Akármilyen magasztos dolgokat hallottam, nagy kedvet éreztem ahhoz, hogy Katrint lássam.
0: Nyersforgató Jakab,
2: szólt hozzám egy napon jó mesterem.
0: Téged nem lepnek meg az erkölcs változásai a századokon keresztül? Azért elmélkedem erről, fiam, mert be akarom költöztetni szellemedbe azt a megbízható és üdvös gondolatot, hogy nincs jó erkölcs a valláson kívül. És hogy azoknak a filozófusoknak maximái, akik valamilyen természetes erkölcsöt akartak uralomra juttatni, nem egyebek csodabogaraknál, agyrémeknél. A jó erkölcsre nem lehet érvet találni a természetben, mely önmagában véve közönyös. Épp úgy nem tud rosszról, mint jóról. Jó erkölcs csak az isteni igében van, amelyet nem szabad áthágni. Kivéve, ha később kellőképpen megbánjuk. És ezért kell csodálni a keresztény vallás berendezkedését, mely az üdvösséget leginkább a bűnbánatra alapítja. Figyelemre méltó dolog, fiam, hogy a legnagyobb bűnösökben lehet megtalálni a legnagyobb szentek anyagát. Nyersforgató Jakab, ha jól megértettél, nem emészted magad nyomorúságos gondban, hogy e világ szerint légy tisztességes ember, hanem egyedül azt a bűnbánatot keresed, hogyan tehetsz eleget az isteni igazságnak.
1: Fiam, arra kérem, jöjjél. Fontos titkot akarok közölni magával. Nem akarom megbántani, és azért nem hiszem, hogy még bármilyen kétség maradt magában a szilfek és szalamandrák létezése felől, mint hogy beavatásának éjszakája után nem volt semmiféle tisztátalan érintkezése asszonnyal, elnyeri majd megtartóztatásának jutalmát. Ez a gömb telítve napsugárporral, amely túlságosan finom ahhoz, hogy az ember durva érzékei észrevehessék, de különösképpen alkalmas arra, hogy felszítsa a bennünk is meglévő tüzet. Mihelyt feltörte a gömb nyílását lezáró pecsétet, és belélegezte a belőle felszálló napsugárport, felfedez majd ebben a szobában nőkhöz hasonlatos lényeket, de sokkal szebbeket, mint valaha is bármiféle nő volt. Ezek valójában szalamandrák. Semmi kétség, az jelenik meg magának először, akit múlt évben apja pecsenye konyhájában láttam, mert kedvet érez magára. És azt tanácsolom, a legrövidebb időn belül elégítse ki e szalamandra vágyait. Nem sokára meglátja majd, hogyan teljesül be pontról pontra, amit jeleztem. Isten vele!
3: Miért ne? Miért ne?
4: Bocsásson meg. Dasztarák urat keresem.
3: Asszonyom, itt nincs semmilyen Dasztarák úr. Csak maga van meg én. Vártam magát, maga az én szalamandrám.
5: Bolond!
3: Ez természetes is. Ki ne lenne bolond a helyemben?
5: Minthogy Dasztarák úr nincs itt, én nem tehetek más, távozom.
3: Nem, maradjon.
5: Nem tudja, hamarosan visszatérek.
3: Nem, asszonyom, sokáig nem tér vissza. Magamra hagyott a szalamandrákkal. De nekem csak egy kell közülük, és az maga. Szeretem.
5: Engedjen! Ne! Engedjen!

0: Hogy hívják?
1: Jáhelnek hívnak.
0: Jáhel. Szeret egy kicsit.
1: De uram, azt hiszem azután, amit az előbb egymásnak mondtunk. Sértés, ha ilyet kérdez. Minden erőszakosságával és minden hevességével sem ment volna semmire, ha nem tetszett volna nekem. Az imént, amikor alva találtam a karos székében, úgy láttam, érdemes férfi. Megvártam, amíg fölébred. A többit már tudja.

ne legyen olyan hirtelen, és ne csak magára gondoljon. Szerelemben nem szabad önzőnek lenni. Ez az, amit a fiatal emberek nem tudnak eléggé, de meg lehet nevelni.

0: Van egy fésűje?
1: Olyan lettem, mint egy boszorkány.
2: Nincs fésűm, egy szalamandrát vártam. Imádom magát.
1: Imádjon, barátom, de legyen titoktartó. Maga nem ismeri a nagybátyámat. Ha ő tudná...
2: Mit tenne?
1: Oh, velem semmit, de magával sok rossz. Oh. Moszáid nem közönséges erejű ember. Nem lehet tudni, mennyi idős, én magam sem tudom, amióta ismerem, mindig öreg volt. Bankja volt Lisszabonban, de ott történetesen megölt egy keresztényt, akit rajta kapott Miriam nénémmel. Megszökött, és engem is magával vitt. Azóta egy anya gyöngétségével szeret. Elnézeget, miközben alszom. És olyankor sír.
2: Maga nála lakik?
1: Igen, az őrházában. A park másik végén.
2: Szóval abba a kis házba van bezárva?
1: Moszáit féltékenyen őriz. És az egész világon mást sem szeret, csak engem, meg 6 kis csésze aranyat, amit Lisszabonból hozott magával.
2: Oh.
1: Csak ugyan nem jön hamarosan Dasztarak úr.
2: Úgy hát maga ennek a vén bolondnak a nimfája. Gyakran szokása szalamandraként szerepelni ebben a kastélyban?
1: Ó, nem is értem magát. Semmilyen nőt nem tűr meg, és nekem igazán kellemetlen találkozni és beszélni vele. Azért jöttem, hogy arra a járandóságra, amivel a nagybátyámnak tartozik, a héber írások fordításáért, egy kis pénzt kérjek tőle. Mert éppen nagyon hiányzik.
2: Ó, igen. Dasztarak úr eltökélten megveti a pénzt. Ezért sajnos nekem is elfelejtette megadni a fizetésemet. Ennyi maradt.
1: 3 tallér.
2: Ez maradt. Legyen oly kegyes, hogy elfogadja. És nem lehetek oly szerencsés, hogy viszont lássam.
1: De lehet. Valahányszor megszökhetek a kis házból éjszakánként, ahol őriznek.
2: Csak arra vigyázzon, hogy az én ajtóm a 4. jobbra a folyosón, és hogy az 5. Kuanyár Abbé, az én jó mesteremé.
1: Vissza kell térnem a nagybátyámhoz. Isten vele.
3: Dasztarak úr nem mulasztotta el, hogy este vacsora után meg ne kérdezze tőlem, mi újság a szalamandrákkal. Azt feleltem, hogy a találkozás felül múlt a reményeimet, de ami egyebeket illet, azt hiszem kötelességem, hogy az ilyesféle kalandokhoz illő tapintatosságba burkolózzam. Jáhel már 3. koccantott az ajtómon. Sokkal kényelmesebben megvoltunk az én szobámban, mint Dasztarak úr dolgozó szobájában, és ami megismerkedésünk alkalmával történt, csak gyerekjáték volt ahhoz képest, amit a szerelem ezen a 2. találkozáson sugallt nekünk. Virradatkor tépte ki magát a karomból, 1000 esküvéssel, hogy hamarosan újra felkeres, és lelkének, életének, az ő szerelmetes kis kakasának nevezett. Azon az estén jó mesterem és én a Rue de Grenelle ellen sétáltunk. Ahhoz a csinos házhoz közeledtünk, melyben a jó szerencse Catherine nagyságot elhelyezte. Catherine az erkélyen vizes kancsóval a kezében virágait öntözte. Nevetett, és egy csókot küldött. Mire egy kéz kinyúlt az ablakon, arcul ütötte Catherine-t, aki annyira megijedt, hogy leejtette a vizes kancsót, az pedig kis híján jó mesterem fejére esett. Aztán eltűnt a megpofozott szépség, helyette megjelent az ablakban a pofozó, kihajolt a rácson, és lekiáltott hozzám.
4: Istennek hála, uram, hogy maga nem az a kapucínus. Nem szenvedhetem, hogy a szeretőm csókokat küld annak a bűzölgő baromnak. Ezúttal legalább nem kell pirulnom a választása miatt. Tiszteljen meg azzal, hogy feljön. Éppen készen áll a vacsora. Legköte lesz, ha megosztja velem. Az abbé úrral együtt.
5: Nyásforgató Jakab fiam. Nem utasíthatunk vissza így udvarias meghívást.
4: Ne is törődjenek ezzel a sikítozással. Catherine jajgat a szobában, ahová bezártam.
5: Ó, uram, meg kell neki bocsátani. Hát olyan nagy a bűne, amiért egy csókot küldött az én fiatal tanítványomnak, szomszédjának és bajtársának, abból az időből, amikor mindketten szerényen éltek, és a szép lány bájai csak a kis Bacchusz lugasában ünnepelték. A féltékenység ódivatú, hóbortos érzés, barbár elkölcsök szomorú maradványa, és nem szabad, hogy nyoma legyen előkelő úri lélekben.
4: Abbé úr, nem vagyok féltékeny, de nem tűröm el, hogy egy nő gúnyt üzzön belőle.
5: Na! Engedje meg, uram, hogy Katrin velünk vacsorázzék. Felteríti az asztalát. A nők hűtlensége csöppet sem ront az arcukon. A természet, mely kedvét leli abban, hogy felékesítse őket, közönyös a hibáik iránt. Utánozza a természetet, uram.
4: Legyen.
0: Ott van. Hason fekszik az ágyon, a fejét a párnába fúrt, és nézzék csak, milyen nevetséges, hogy minden zokogásra emelkedik egyet a fara. Na nézzék csak, íme hát ez az, amiért annyi bajt okoztunk magunknak, és annyi butaságot követünk el. Katrin, jöjjön vacsorázni. Na, gyere, babám. Kejferribant! Na, az ördögbe is, abbé. Maga a kegyházi ember megmondhatná nekünk, miért szeretik a nők a kapucínusokat.
5: A kapucínusok alázatosan szeretnek, és semmitől sem húzódoznak. Továbbá az is az oka, hogy sem az elmélkedés, sem a csiszoltság nem gyöngíti természetes ösztöneiket. Na, uram! A bora nagyszerű!
0: Túlságosan is megtisztelt. Ez Geritód úr bora. Elvettem a szeretőjét, épp úgy elvettem a palackjait is.
6: Semmi sem jogosabb, látom, uram, az előítéletek fölé emelt.
4: Nem hiszek az erényben.
6: Igaza van.
4: Amilyen szabással az emberi állat készült, nem is lehetne erényes valamilyen eltorzulás nélkül. Nézze csak meg például ezt a szép lányt, aki velünk vacsorázik. Kis fejét, csinos mellét, csodálatosan gömbölydett hasát, és a többit. Vajon személyének melyik részén lakozhatnék? Akár csak egy szemernyi erény is, ne? Egyáltalán nincs is rá hely. Annyira tömör mindez, annyira telített, feszes és domború. Bevallatom magának, hogy nem hiszek Istenben.
5: Ezért már kárhoztatnom kell, uram. Hinni kell Istenben és szent vallásunk minden igazságában.
0: Gúnyolódik, abbé. És butábbnak tart minket, mint amilyenek vagyunk. Mondom magának, nem hiszek sem Istenben, sem ördögben, és soha nem megyek misére, kivéve a király misére.
1: Minden szentre és minden ördögre kérem, barátom, ne beszéljen így. Isten létezik, olyan igazán, mint ahogy ez a pástétom létezik az asztalon. És ennek bizonyítéka, hogy amikor a múlt év bizonyos napján nagy kétségbeesésben és csüggedésben voltam, Angelus barát tanácsára elmentem a kapucínusok templomába gyertyát gyújtani, és másnap találkoztam is a sétányon Geritód úrral, aki nekem adta ezt a házat minden bútorával, és a pincét is tele azzal a borral, amit iszol.
4: Fúj, belekeveri Istent az ilyen piszkos ügyekbe. Ez már annyira felháborító, hogy az embert még akkor is bántja, ha ateista.
5: Uram, összehasonlíthatatlanul többet ér Isten belekeverni piszkos ügyekbe, mint ahogy ez az egyszerű leányzó cselekszi, mint a maga példájára elűzni abból a világból, amit teremtett. Ha nem is egyenesen ő küldte azt a dúsgazdag adóbérlőt Katrinhoz, de legalábbis megengedte, hogy Katrin találkozzék vele. Mert abban nyilván egyetért velem, hogyha van rend a világban, ez a rend isteni, és minden rend forrásából és kútfejéből ered. De ne sajnálja a fáradtságot, uram, hanem nyittasson egy másik palackot, mert nagyon szomjasak vagyunk.
4: Ágaskodik aló havad, erősen ül a jó lovag. Persze, ha nyergében a donna, hey,
1: zinga!
4: Christmas! A vasat üst, amíg tüzes, szól a leányzó, most fizes!

0: Dani Rigyen, Férjen Bölfő herceg legyen. A titkárságot már meguntam. Ej, zimme, zumma! Ha suttognak, nem érdekel, egész Párizs megénekel. A bogrisnak nincs másra gondja. Ej, zimme, zumma!
1: Akart vagy a hüvely teszi, arom legyen főhercegi. Mindegy, mi dolgozik ki a bunkra. Ej, zimme, zumma!
2: Vájék egészségére! Dabbé maga nem iszik.
0: Zsakó, tudom, hogy soha többé nem szeretek más, csak magát.
2: Na, új palac!
3: Mit törődünk vele? Miféle kéz az, amelyik ilyen durván, közönséges, sőt, talán nevetséges okból döngeti a kaput? Tekintsük úgy, hogy megkeményedett, megromlott lelkünk kapuján döngetnek. Gondoljunk az örökké valóságot.
4: Így módon húzhatjuk a legnagyobb hasznot, de különben jelentéktelen és léha esemény.
2: Ebből maga mulatságos ember, abbé. Amilyen erővel ütik a kaput, majd még be is törik.
5: Rablók ezek, Jézus! Lemészárolnak minket! Ez a büntetésünk, amiért elküldtük a kisbarátot. Baj éri a házat, ahonnan elkergetnek egy kapucínus.
2: Állat! Ez az átkozott csúhás minden butaságot el tud vele hitetni. A rablók udvariasabbak volnának, vagy legalábbis tapintatosabbak. Ha, ez az őrség lesz.
5: De hiszen az még rosszabb.
2: Olyan, ma jól elverjük. Megyek, és felderítem az ellenséget.

0: Ja.
1: És két hatalmas makány, lomoló vágyásra.
0: Az lehetetlen, hiszen e pillanatban az öreg felesége mellett alszik.
1: Hát a kísérlete, de nagyon hasonlít rá. De még egy szellem sem tudná ilyen jól utánozni, annyira nevetség.
0: Csak ugyan dől a gerítód uraz?
1: Ő maga az Katrin, ha szememnek hihetek.
0: Milyen szerencsétlenek a nők. Sohasem hagyják őket nyugton. Mi lesz belőlem? Nem bújnának el uraim különböző szekrényekbe?
2: Meg lehetne próbálni. De hogyan lehetne magunkkal együtt bezárni ezeket a széttört, vagy legalábbis lenyakazott palackokat? Ezt a pástitomot, ezeket a tányérokat, és a kisasszony ingét, mely áttetsző rózsaszín fátyolt képez szépségek körül.
0: Talán elég volna, ha Danketil urat eldugnám a felső szobában. Az abbét bemutatom, mint nagybátyámat. Zsákó urat, mint az öcsémet.
1: Nem úgy, majd én magam hívom meg, Delagerizód urat. Eljön is! Vacsorázzék vele!
0: Könyörgöm, uram, ne tegye!
3: Hallgasson a kisasszonyra!
1: Meghívom!
0: Jaj! El vagyok veszve!

0: Úristen! Szétrepett a feje.
1: Abbé, nyújtsa kezét, maga bátor ember.
2: Valóban, azt hiszem, hogy némileg embert töltem. De nem vagyok annyira elfajult, hogy ez dicsőségnek tekintsem. Nekem elegendő az is, ha nem kapok érte túl heves szemrehányást. Nem arra születtem, hogy lakályokkal verekedjem.
1: Ó, nem ez a legrosszabb a maga esetében, hanem azt hiszem, agyonütött egy fő adóbérlőt.
2: Ez valóban igaz.
1: Olyan igaz, mint hogy én belöktem a kardomat ennek a söpredéknek a belébe. Veszedelembe jutottunk. Engem az fenyeget, hogy a Bastille-ba dugnak, magát pedig Abbé úr felakasztják tanítványával együtt, aki pedig nem ölt meg senkit.
2: Ez nagyon is igaz. Talán el kell hagyni majd Párizst. Sőt, talán Hollandiába kell szöknünk. Van egy javaslatom. Remélem, kellemes lesz magának. Nyársforgató meg én egy romladozó alkimista kastélyban lakunk, ahol könnyen eltölthet 12 órát is anélkül, hogy meglátnák. Oda vezetjük, és ott várjuk be, amíg útnak indulhatunk.
3: Danketil úr semmit sem tudott felhozni ezen érvek ellen. Megegyeztünk abban, hogy jó mesterem Danketillel óvatosan előre nyomul, és észrevétlenül elrejtőzik a szobában, én pedig kissé hátra maradok figyelni. Abban a pillanatban, amikor két társam már előre indult, a vállamra nehezedett egy kéz.
4: Nem is bánom, fiam, hogy egyedül találkozhattam magával, és amíg még nem késő, óvhatom egy nagy veszélytől, amely egyszer majd fenyegetheti magát. A maga szalamandrája talán még nem világosította fel magát egyik leghevesebb szenvedélyéről, a féltékenységéről. Tudja meg, fiam, a szalamandrák nem hagyják magukat büntetlenül elárulni. Rettenetes bosszút állnak a hitszegőn. Az isteni Paracelsus mesél erről egy példát. Egy német városban, Stauffenben élt egy alkimista filozófus, és akárcsak maga, ő is érintkezett egy szalamandrával. Volt olyan romlott, hogy gyalázatosan megcsalta egy asszonnyal. Egy este, amikor új szeretőjével és néhány barátjával vacsorázott, a vendégek egy csodálatos formájú zombot láttak ragyogni fejük felett. A szalamandra azért mutatta meg, hogy belássák, nem érdemelte meg azt a méltatlanságot, amit barátja elkövetett vele. Ezután a felháborodott mennyei személy kutaütéssel sújtotta a hűtlet.
5: Halljad az átkot, melyel Illés átkozta vala az elvetemült tréfát űző gyerekeket! Halljad, aki közös így

0: Kegyeskedjék megmagyarázni, ó mesterem, azt az eléggé különös véletlent, amelyben ma reggel részünk volt.
1: Tudd meg hát, fiam. Elértünk a kastély felső emeletére Dunketin. Bevezettem ezt a fiatal nemes urat a szobádba, mint ahogy te meg én megígértük neki. Levetkőzött és azonnal el is aludt, mint jó magam. Egy idő után éreztem, hogy valaki a karomat rángatja. Azt hittem, a poroszló jött, értem, hogy az egyházi bíróság elé vezessen, és azt fontolgattam magamban, hasznos dolog lenne betörni a fejét a gyertyatartómmal. Sajnos, nagyon is igaz, fiam, ha egyszer letértünk a szelídség és mértéktartás útjáról, azonnal kénytelenek vagyunk az erőszakot erőszakkal fenntartani, kegyetlenséget kegyetlenséggel, és az első véteknek az a következménye, hogy újakat hoz létre. Azt hittem már, hogy a poroszló emelkezett rám, és láttam már magamat az érsek börtönében, amikor felismertem Dunketil úr arcát és hangját. Abbé, mondta nekem, különös kaland esett meg velem nyárs forgató szobájában. Mi alatt aludtam, egy nő ágyomban lopódzott. Oh. És becézések, gyöngéd nevek, forró csókok záporával ébresztett fel. Széthúztam a függönyt, láttam, hogy a legszebb nő a világon. De rögtön nagyot sikított. Ingerülten elfutott, de azért nem olyan gyorsan, hogy ne érhettem volna utol, és ne foghattam volna meg a folyosón, ahol szorosan magamhoz öleltem. Amikor összekarmolt annyira, amennyire becsülete megkövetelte, elkezdtük a kimagyarázkodást. Örömmel hallotta, hogy nemes ember vagyok, és pedig nem is a legszegényebb. Találgattuk, kihez jöhetett ez a szép személy. És megegyeztünk abban, hogy ehhez a vén bolond Dastarakhoz, aki a veled szomszédos szobában, sőt, talán tudtod nélkül, a te szobádban enyeleg vele. Nem gondolod?
0: Nagyon valószínű.
1: Nem is kétséges, ez a baszorkánymester gúnytűz belőlünk a szalamandrával. Az igazság pedig az, hogy ezt a szép nőt ölelgeti. Csaló!
0: Kérem, jó mesterem, folytassa az elbeszélést.
1: Megkurtítom, fiam, Dunketil úr előadását. Erősködött nekem, hogy rendkívüli szépséget, bájt, kellemetességet lát ezen a lányon. Beszédét azzal fejezte be, hogy tudom-e a nevét, és hogy kicsoda. A róla festett arcképről feleltem, Mosaid rabbi unokahúgára ismerek benne, Jahel nevezetűre, akit véletlenül én is megcsókoltam egy éjszaka, ugyanezen a lépcsőn. Dunketil úr azt felelte, remélem, hogy más különbség is van, mert ami engem illet, én jól megszorongattam. A leghatározottabban azt mondta nekem, szeretem ezt a lányt, és tudja meg, abbé úr, hogy magunkkal viszem a postakocsin. Igyekeztem rávenni, hogy visszavonja elhatározását, de ahelyett, hogy beszédem kijózanította volna, arra unszolt, keressem meg Jahelt, és bírjam szökésre egy holland vászon kelengye, asztali edény, ékszerek és csinos évjáradék ígéretével. Nem akarom elhallgatni előled, hogy engedtem-e fiatal nemes ember álhatatos kéréseinek. Nem akarom szebb színben feltüntetni hibáimat. Bevallom hát neked, hogy elbújtam egy csipkebokor mögé, és ott várakoztam, míg Jahel megjelenik ablakában. Intettem neki, hogy jöjjön le! Tudtára adtam, milyen szándéka van vele Dunketil úrnak. Ez a Pimasz, mondta. Oly könnyű nőnek tart engem? Szereti magát, feleltem. Hát nem szereti, ha imádják magát? Azt válaszolta, leveses tál kell nekem. Leveses tál, de jó nehéz ezüstből legyen. Mondja meg neki, abbé úr. Mit mondjak meg, kérdeztem. Hát, hogy tisztességes lány vagyok. S nem vagyok hajlandó vele menni, csak szabályszerű kötelezvény ellenében, amit ma este indulás előtt aláír.

0: pontnál tartottunk megbeszélésünkben, amikor meglepett bennünket a vén Mosaid. Jahel a szobájába menekült, én pedig magamra maradtam kiszolgáltatva az Isten gyilkos dühöngésének. Csak attól félek, hogy háromszoros lakatta az zárja be unokahúgát.
1: Ó, de magas a lépcső!
2: Várjon, Jahel! Várjon, uram!
3: Ó, nyársforgató úr, szóval el akarja venni valamennyi szeretőmet. Katrin után Jahelt. Hihetetlen.
2: Jahel.
0: Ó, fiam, hagyjuk nekik a fülkét. Mi ketten majd a kocsi derékban tesszük meg az utat. Nem késlekedhetünk tovább.
4: Zsüviszi-ben váltottunk először lovat. Reggel érkeztünk oda esőben. Amikor beléptem a postafogadóba, Jahel már ott ült a kandalló mellett, a lábát melengette, s látni engedett egy kis darabot sejemharisnyájából, mely nagy izgalmat keltett bennem, mert lábára kellett gondolnom, és pontosan elképzeltem a bőrt, a fejheket és mindenféle hatásos részletet. Belenéztem a szemébe, a tűzhely lángja tükröződött benne.
2: Ó, Jahel, nagyon szerencsétlen vagyok. Maga elárult, és már nem szeret.
1: Ki mondta magának, hogy már nem szerette?
2: Sajnos, kisasszony, ez eléggé kitűnik a viselkedéséből.
1: Ugyan, csak nem iridli tőlem azt a hollandi vászon kerengyét. És azokat a vésett ezüstedényeket, amit ettől az úriembertől kell kapnom. Csak egy kis titoktartást kérek magától. Addig, amíg Dunketty beváltja ígéretét. És meglátja majd, hogy éppen olyan leszek magához, mint voltam.
2: S miközben én várok, vetélytársam élvezi a kegyét.
1: Ne gyötörje magát ilyen semmiséggel. Mert csak az ad neki értéket, amit maga gondol róla.
2: Amit én gondolok róla? Szörnyű. És félek, nem élem túl a maga árulását.
1: Higgy el, barátom, egyikünk se hal bele. Ne legyen okos. Ne árulj el, milyen érzelmek bántják, és ígérem magának. Később megjutalmazom tapintatáját.
2: Jahel, valaha legdrágább gyönyörűségem volt, ha visszaemlékeztem gyöngétségeinkre. Most pedig ez lett legkegyetlenebb gyötrelmem. Mert arra kell gondolnom, hogy maga egy másik férfival ugyanolyan, mint velem volt.
1: Egy nő nem minden férfi mellett ugyanaz a nő. Elismerem, hogy bánatot okoztam magának, de ez nem ok arra, hogy százszor is megkínozzon, hiába való sirámaival. Zsakó! Látja az úthajlásánál azt a kocsit?
2: Igen.
1: Ugyanakkor állt meg, mint mi, és azóta várakozik. Itt átkövet bennünk. Hasonlít ahhoz, amelyben nagybátyám még kislánykoromban magával vitt Párizsba, miután megölte a portugált. Remegek, ha arra gondolok, milyen állapotban lehetett, mikor üresen találta a szobát. És a lepedőt még hozzáerősítve az ablakhoz, amelyen keresztül megszöktem, hogy magukkal együtt meneküljek.
2: Azt akarja mondani, Jahel, ugye, hogy Dunketty úrra.
1: Jaj, milyen szőrszál hasogató! Hát nem mindegyütt utaztunk el. De én félek.
2: Csak nem attól, kisasszony, hogy a nagybátyja ilyen öregen és ilyen gyönge állapotban a maga üldözésére rohan. Nem törődik az egyébben, csak a kabalával.
1: Maga nem ismeri őt. Egyébben sem törődik, csak velem. Épp annyira szeret, mint amennyire utálja az egész világot. Úgy szeret, hogy...
2: Hogyan? Hogyan szereti?
1: Mindenhogyan. Szóval... szeret.
2: Borzadva hallgatom. Tehát ez a Mosaid nem azzal az önzetlenséggel szereti magát, amelyik oly szép egy aggastyántól és annyira illik egy nagybácsihoz? Mondjon el mindent, Jahel.
1: Hiszen maga jobban elmondta, mint én.
2: Megáll az eszem. Hát lehetséges ez az ő korában?
1: Kedvesem. Magának nem csak a bőre fehér, hanem a lelke is. Milyen könnyű magát megcsalni, csak akarni kell. Elhitetik magával, hogy Mosait 130 éves, amikor alig múlt 60. És hogy egy nagy piramisban élt, amikor a valóságban bankja volt Lisszabonban. És csak rajtam múlt, hogy nem maradtam szalamandra a maga szemébe.
2: Hát, igazat beszél. A nagybácsia?
1: Azt hiszi, hogy Kuanyá rabbi a vetélytársa. Ösztönösen gyűlölte már az első látásra. Én nagyon is hálátlan voltam, amikor egy ilyen jó nagybácsit otthagytam. De rettentően szerettem volna gazdag lenni. És ez természetes is, amikor az ember szép és fiatal. Csak egyszer élünk, akkor se sokáig. Engem nem tanítottak szép hazugságokra. A lélek halhatatlanságáról.
2: Ó, Jáhel. Nekem semmi sem hiányzott maga mellett. Mi hiányzott magának a boldogsághoz?
1: Ugye. Rossz előérzetem van. És az én előérzeteim sohasem csalnak. Megjósolom magának, Zsakó, hogy abból a kocsiból szerencsétlenség ér bennünket.
2: Azt akarja elhitetni magáról, hogy jós tehetség?
1: Az.
2: Szóval maga prófétanő. Ez aztán különös. Azt hittem, hogy a prófétanő legalábbis szűzek.
1: Az nem szükséges hozzá.
4: Jáhel nyugtalansága átragadt Dunketil úrra is, anélkül, hogy bevallotta volna. Parancsot adott a postakocsisoknak, hajtsák meg jobban a lovakat. Túlzott gondosságból mindegyiküknek adott egy-egy palackot abból a borból, amit az abbé helyezett tartalékba a kocsi mélyén. A postakocsisok továbbadták a lovaknak a borból merített buzgalmat.

0: İşte. Hem törtün bay.
1: Maydran buruta koçu.
2: Hala az egnek. Csak egy fogamat vesztettem el. Ha, az se volt se épp, se fekvő.
0: Gazember kocsisom, jó helyre hoztak. Ez a batár már csak apró fának jó. Csirkefogom! Nem is tudom, miért nem döföm belétek a kardot.
1: Az ablaküveg is eltörő.
2: Hát azon még lehetne segíteni, ha leeresztik a függöny, de a palackok is ugyanolyan állapotban lehetnek, mint az ablaküveg.
0: Ha, és vacsorázni sem fogunk. Te, gazember, erígy és keríts egy bognár, de igyekezve!
2: Arra gondoltam, ha Jáhel kisasszony hajlandó ideadni egy tűt azok közül, melyek a ruháját összetartják, hamar csinálok belőle horgot, hogy halászhassak a folyóban.
1: Látom már, hogy vademberi állapotra jutottunk, de nem adhatok magának tűt, ha nem ad érte valamit cserébe. A tűadás azt jelenteni, hogy megszakad a barátságunk, ezt pedig nem akarom.
2: Ó, akkor hát nagyszerű vásárt csinálok. Egy csókkal fizetek a tűért, kisasszony.
1: Itt van hát.
0: A folyón lefelé megyek, és keresek a meredek parton horgászásra alkalmas helyet.
3: Hala is, akkorák lesztek, mint az önbizalma, bizonyára jól lakunk.
0: Igyekszem, hogy ne csalódjanak.
3: Erről az éjszakáról eszembe jut a Párvai csata előtti éjszaka. Járőrben voltam, nem láttunk semmit. Ez már a háború nagy fortéjaihoz tartozik. Kiküldenek néhány embert az ellenség felderítésére, azok visszajönnek anélkül, hogy bármit is felderítettek vagy láttak volna. De a csata után jelentéseket írnak róla, és ilyenkor diadalmaskodnak a taktikusok. Szóval este 9-kor kiküldtek járőrbe 12 altisztel.
0: Jair! Az istenit! Mi az?
4: Miért kiáltott? Mi baja? Miért kiáltott?
2: Miért is kiáltottam? Nem tudtam róla, hogy kiáltottam. Nyersforgató. Nem láttál egy embert? A homályban nekem jött.
4: Jöjjön, álljon fel, mesterem! Vérzik.
2: Vérzem. Már halott ember vagyok. Megölt. Előbb azt hittem, hogy csak nekem jött és feltaszított. De meg is sebzett, és érzem, nem gyógyulok fel többé.
4: Kidöftele, mesterem.
2: Muszáhid, a zsidó. Nem láttam, de tudom, hogy ő volt. Honnan tudom, hogy ő, amikor nem láttam? Honnan is? Milyen furcsa. Számban a halál íze. Nem lehet meghatározni. Istenem, a te akaratod. De miért itt? Miért nem máshol? Ez hát a titok. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Domini exaudi orationem meam.
4: Meghal. Segítség!
5: Mi történt, fiam?
4: Segítsen, uram! Moszáid gyilkolta meg!
5: Igaz, hogy Moszáid ideérkezett egy öreg kocsiban, húga üldözésére, én pedig elkísértem, hogy arra intsem magát, fiam, térjen vissza házamba, munkájához. Láttuk nemrég a maguk batárját, amikor felfordult egy kerékvágásban. Abban a percben Moszáid leszállt a kocsiból, és lehet, hogy elment egy kis sétára. Vagy inkább úgy tetszett neki, hogy láthatatlanná váljék, ami hatalmában áll. Azóta nem láttam viszont, de nem ő gyilkolta meg Koányár abbét. Az elfek, fiam. Az elfek ölték meg mesterét. Így büntették meg, amiért elárult a titkaimat.
4: Ó, uram, mit számít az most, hogy Moszáid volt-e vagy az elfek? Segíteni kell rajta.
5: Ellenkezőleg, fiam, Ha emberi kéz sújtott le rá, könnyen meggyógyíthatnám varázsművelettel, de ha magára vonta az elfek haragját, nem menekülhet, kérlelhetetlen bosszújuk elől.
1: Mi az, mi történt? Kohanyár úr rosszul van.
4: Maga volt ez, kisasszony, aki a vesztét okozta. Halál a bosszú a maga megszöktetéséért. Moszáid ölte meg.
1: Isten, azt hiszi talán olyan könnyű szép lánynak lenni anélkül, hogy bajt okozna az ember.
4: Sajnos, amit most mondott, nagyon is igaz. Csak hogy elvesztettük a legjobb embert a világon.
6: E pillanatban Kohanyár abbé úr mélyet sóhajtott, megvillantotta a szeme fehérjét, Bőtiusz kötetét kérte, és újra elájult. A postakocsis azon a nézeten volt, vigyük a sebesültet Valár faluba, fél mérföldnyire innen. Elvittük egészen a faluig. Keleten rózsaszín fény szállt a látóhatár fölé, és a sápadozó égen fölkelt a hajnali csillag. Megszólaltak a madarak.
7: Istállóban hideg éjjel, mikor Jézus született, szamá ökör meleget fut rá, jól lehelletébe. Szamár ökör akad itt Galliában ezer évvel. Szamár ökör akad itt, tőlük ennyi nem. Jakab fiam, vesd el példámmal együtt mindazokat az igéket, amelyekre bolondságom idején tanítottalak. A bolondságom pedig sajnos éppen addig tartott, ameddig az életem. Óvakodj a nőktől és a könyvektől, mert elernyesztenek és gőgössé tesznek. Ne hallgass azokra, akik a jóról és a rosszról okoskodnak, mint ahogy én is tettem. Ne engedd, hogy szép beszédjük és szellemességük hasson rád, mert Isten országa nem a szavakban van, hanem a jó életben.
6: Megragadtam a takarón nyugvó kezét, csókokkal, könnyekkel borítottam. Hosszú órákig maradtam fájdalomba merülve ágy a lábánál. Viradatkor intett valami érthetetlent a kezével, és nagyot sóhajtott. Az volt az utolsó lehelete. Arca fenségessé vált a halálban, méltóvá a szellemhez, amely éltette, és amelynek elvesztét soha semmi sem pótolhatja. A Valári plébános úr ünnepélyesen eltemette Jerome Kohanyár urat, gyászmisét énekelt, és feloldozást adott. Három nappal azután, hogy jó mesterem kilehelte lelkét, Tanketil úr folytatni akarta útját. Sohasem kedveltem társaságát, és abban a szomorú állapotban, amelybe jutottam, egyenesen gyűlöltem. Nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy kövessem őt és Jachert. Közöltem ezt a szándékomat Tanketil úrral. Eleinte igyekezett visszatartani, de aztán szívesen elbocsátott. Jáhel, mint hogy természettől józan volt, belátta, miért akarom elhagyni. Az elutazásomat megelőző éjszaka, miközben Tanketil úr a Borbély felcserrel ivott és kártyázott, Jáhel meg én kimentünk friss levegőt szívni. Mindkettőnknek egyszerre támadt az a gondolatunk, hogy elbúcsúzzunk barátunktól. Nyugvó helyét a puha földbe süppedő könnyáztatta keresztjelezte. Szorosan melléje ültünk a fűben, és ott észrevétlen és természetesen támadt hajlammal egymás karjába borultunk. Nem féltünk attól, hogy csókjainkkal megsértjük barátunk emlékét, aki mélységes bölcsességével mindig is elnézte az emberi gyarlóságokat.
4: Gyönyörű éjszaka. Ebben az évben nem igen lesz már ilyen. És lehet, hogy az életemben sem.
1: Dunketty urat látom a temető falán. Figyelmesen néz felénk.
4: De megláthat-e bennünket ebben a homályban?
1: A fehér alsó szoknyámat bizonyosan látja. És azt hiszem, ez elég neki ahhoz, hogy kedve támadjon többet is meglátni. Menj! Meneküljön! Engem pedig csöppet se féltsen. Ilyesféle meglepetést kívántam is. Kezdett már rám unni. Megver majd, de ettől később csak kedvesednek talán. Isten.
4: Szóval csak arra vagyok jó magának, Jáhel, hogy fellobbantsam vetélytársam vágyait.
1: Csodálom, míg maga is veszekedni akar velem, míg maga is. Menjen honnan. Hát,
4: így hagyjam itt.
1: Nem lehet másképp. Istennel, itt ne találja meg. Szívesen teszem őt féltékenyé, de csak csínyel. Istennel.
6: Életem e ponton elveszti érdekességét, melyet csak a körülmények kölcsönöztek neki. Sorsom ettől fogva megfelel jellememnek, közönségessé válik. Ha folytatnám ezeket az emlékiratokat, elbeszélésem hamarosan mindenkit untatna. Néhány szóval befejezem. Apám írt, hogy elintézte ügyemet, és veszélytelenül visszatérhetek Párizsba. Azonnal postakocsiba szálltam. Apám nyájasan felszólított, hogy forgassam a nyársat, mint azelőtt. Anyám csak vállat vont erre, és így szólt. Blézó úr, akinek könyvkereskedése van Szent Katalin képéhez, segédet keres. Ez a munka, Zsákó fiam, annyira neked való, mintha rád szabták volna. Azonnal jelentkeztem Blézó úrnál, aki szolgálatába is fogadott. Gazdám megelégedésére bántam a seprővel és a tollseprővel. Tartoztam egy látogatással Dasztarák úrnak. November utolsó vasárnapján ebéd után indultam el ehhez a nagy alkimistához. Jaj, mondtam magamban, nem sokára egy éve lesz már, hogy első ízben tettem meg ugyanezt az utat hóban, jó mesteremmel, aki most egy burgundi faluban nyugszik egy szőlődombon. Az örök lét reményében hunyta le szemét. Isten őrizzen attól, hogy valaha is kételkedjem a lélek halhatatlanságában, de be kell vallani magunknak, hogy mindaz, ami egy jövendő létre és a más világra vonatkozik, csak afféle megfoghatatlan igazság. Hiszünk benne, de nem érint bennünket igazán, mert se íze, se szaga úgy, hogy csak észrevétlenül nyeljük le. Miközben így elmélkedtem, hirtelen nagy fényt láttam magam előtt. Elfoglalta az ég felét. Fejem fölött vörhenyes köd gomolygott, nehéz füst keveredett gőzölgő levegővel. Dasztarák úr kastélyának minden ablaka tűzben lobogott, mint valamilyen gyászünnepélyen. Szikra és hamu eső szitált körülöttem. Szél támadt, és a lángokban, mintha ragadozó pofák üvöltöttek volna. A parkban rémülettől suttogó árnyak mozogtak, környékbeli lakók ide rohantak kíváncsiságból, meg azért is, hogy segítséget hozzanak.
8: Megmentettek-e valakit? Dasztarák urat, senki se jött. Csak egy öreg zsidót láttunk, csomagokkal megrakodva menekült a mocsarak felé.
9: A gyerekek megkergettek, a szajnába esett, holtan halázták ki. Valamilyen abrakadabrás könyvet szorított a szívére, meg hat aranyjal teli csészét.
4: Ó, megérdemelte bűnei miatt ezt a véget. De halála nem adja vissza a legdrágább mestert, akit megölt. Nem is látták Dasztarák urat?
8: Jaj, beomlik a tető, és valaki fenn van!
10: Összeállok a lángol, az Isten élet elemére!
11: Szivattyú van!
12: Szivattyú
6: Nincs az a szerelem, amely a távol létnek ellenáll. Jáhel emléke eleinte perzselt, végül nem maradt más belőle, csak valamilyen határozatlan izgalom, és már ez sem kizárólag ő rá irányult. Blizó úr megöregedett. Visszavonult falusi házacskájába, és életi áradék fejében átadta nekem üzletét. Kedvem volt szerény boltomhoz, és elég gondot fordítottam díszítésére. Tudásom nem nagyon ártott üzletem forgalmának, persze csak azért, mert gondosan eltitkoltam. Sokkal jobban gátolt volna, ha könyvkiadó is lettem volna, s így kénytelen az általános butaság rovására megkeresni kenyeremet. Sok tudós és néhány szép lélek látogatja boltomat, de nézetem szerint egyikük tehetsége sem ér fel jó mesteremmel. Egyikük sem pótolhatja nekem a tudásnak és erkölcsnek azt a kimeríthetetlen forrását, amelyből ifjúságom oltotta szomját. Egyikükben sem látom árnyékát annak a bájnak, bölcsességnek, a gondolat erejének, mely Jérôme Coignard úrban ragyogott. Én éppen ezért őt tartom a legnemesebb szellemnek, aki valaha is virágzott a földön.

0: A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A tilos rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja.
1: Az első magyar kalózadó, a tilos rádió 1991. augusztus 21-én kezdte meg adását. Mivel tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felkutatására. A tilos rádió szerkesztője és technikusai a 80-as években már bevált szamizdat módszerek alkalmazására kényszerültek. Kénytelenek voltak konspirálni, ezért kizárólag a fekete doboz munkatársai kaptak lehetőséget a rádió működésének dokumentálására.
2: Mi az oka annak, hogy Kalóz Rádiót indítottatok?
0: Azért indítottunk Kalóz Rádiót, mert Magyarországon jelen pillanatban frekvencia moratórium van, ami annyit jelent, hogy nem adnak ki rádiósugárzási engedélyeket. Mi egyrészt a frekvencia moratórium elleni tiltakozásul indítottuk el az adónkat, másrészt azért indítottuk el, mert szükségesnek tartottuk ehhez a radikális eszközhöz nyúlni, annak érdekében, hogy az általunk ismert médiatörvény tervezet és a frekvenciagazdálkodási törvény tervezet bizonyos értelemben átalakulhasson még. Megadjuk ezt a lehetőséget végül is a törvényalkotóknak, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mi állampolgári véleményünk szerint a törvénytervezet az alapvetően hibás. A törvénytervezet egyrészt megkülönböztet közszolgálati műsorszórást, illetőleg kereskedelmi kategóriát. Mi úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati, amely egy túl bürokratizált tervezetnek tűnik, az egyértelműen a mindenkori politikai hatalom kezében lévő médiumforma lesz, a kereskedelmi pedig hát egy reklámfüggésű rádiózás, televíziózás. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne beépíteni ezen két sáv mellé egy harmadikot, ahol megjelenhetnének azok a nem politikai csoportok, illetőleg azok, akik nem kívánnak kereskedelmi tevékenységet folytatni, azok a szubkulturális alternatív társulatok, társaságok, akik egyrészt azért sem férhetnek bele a kereskedelmi rádiózásba például, mert esetleg nem túlságosan jó reklámhordozók, de részei ennek a társadalomnak, értem ez alatt a hajléktalanokat, a drogosokat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, a feministákat. Nem igazán jó reklámhordozók ők egyértelműen. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett már talán annak az ideje, hogy kezeljék már végre felnőtt módon ezt a társadalmat, és tegyék lehetővé az önszerveződő csoportok számára is, amelyeknek nem feltétlenül a pénz vagy a politika a mindenük, hogy megnyilvánulhassanak és élhessenek ezzel a minden ember számára elemi emberi joggal.
1: A Frekvenciagazdálkodási Intézet jelzése nyomán a rendőrség nyomozást indított. Többször került sor motozásra, illetve autók átkutatására, de a nyomozati cselekmények mind a mai napig sikertelenül végződtek. A hatóságok a Mikszáth téren átkutatott mikróbuszban sem találtak rádiótechnikai eszközöket.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt, miért vonultak ide ki?
3: Dolgozunk, semmi különösebb probléma.
4: De figyelj, ide megmondtam már magának, hogy addig mi nem kér engedélyt, nehogy azt higgye már, maga folyt a passzár szelet.
2: De a parancsnok úr nem szólt.
4: Tetsz csak érteni?
2: Nem visszük
4: el. Ha majd ha megengedjük, akkor nem érdekel minket ez. Csak nem engemet.
2: De nem magát forgattuk.
5: Ez a jogszabály. Isten a jogszabály. A hölgy a riporter rész és parancsnokat nem tudta
3: érni. Adjad, majd nem válaszolok. Tessék mondani, milyen gondja a probléma.
2: Én csak azt szerettem volna megtudni, hogy miért vonultak ide ennyien. Ugyanis szokatlan, hogy ennyi rendőr áll itt.
3: Budapesten ez ma nem lehet szokatlan, szolgálati feladatot látunk el. ellenőrzéseket tartunk, közterületen dolgozunk, ezt ma már mindenki tudja.
2: Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogadta az első magyar kalózadó a Tilos Rádió szírelépését?
6: Itt mindenki arról beszél, hogy vajon a frekvencia moratórium törvényese vagy nem. Sértik-e ők a moratóriumot vagy nem. Véleményem szerint itt nem ez a kérdés. A moratórium senki másnak nem szól, csak nekünk. Mi frekvencia gazdálkodók vagyunk, és a gazdálkodás módjára vonatkozik, hogy most jelenleg nem szabad nekünk kiadni új frekvencia kijelölést. Az ő részükről egyszerűen engedély nélküli sugárzásról van szó, nem kértek, nem kaptak rádióengedélyt, és ezzel potenciálisan veszélyhelyzetet teremtenek más rádiósok számára. Ez az egyik. Másik erkölcsi oldal. Ők most kis teljesítménnyel olyan adást tudnak produkálni, amit egy bizonyos, nem nagy, de egy bizonyos körzetbe lehet venni. Ha nem lenne moratórium, és lenne ma már szabad rádiózás, akkor ebből a teljesítménnyel még a szomszédházba se lehetne hallani az adást. Tehát ők tulajdonképpen a hangoztatott szabadságukkal mások tilalmát használják ki, tehát azt, hogy mások betartják a tilalmat. Ellenkező esetben ők ebben semmit sem tudnának elérni.
7: Mintegy 40 km per órás sebességgel pöfögve azt vettük észre, hogy a mellettünk lévő parkolóban ott áll két mérőkocsi, és nem tudom, egy rendőrautó talán. Talán akkor is láttunk már akkor motorost is, de csak kettőt. Mi elhaladtunk mellettük, és egyszer csak utánunk eredt villámtempóban egy motoros rendőr, elénk állt, megállított, megálltunk.
2: Mi volt az oka annak, hogy elengedtek benneteket?
0: Hát nyilvánvaló az lehetett az oka, hogy abból, amit ők kerestek, semmit nem találtak meg.
8: Je vais vous apporter ma modeste contribution d'un effort admirable que cherche...
9: A Frekvenciagazdálkodási Intézet és a rendőrség akciói sorra sikertelenül végződtek. A sajtó és a közvélemény viszont egyre nagyobb rokonszenvvel fogadta a Tilos Rádió immár rendszeressé váló jelentkezéseit.
10: Volt, hogy amikor a légi közlekedés zavarásáról, illetve ezekről az ilyen elhangzott híresztelésekről beszéltünk, akkor betelefonált egy pilóta, ami nagyon jól esett, és mondta, hogy őt abszolút nem zavarta, ő meg tudja ezt cáfolni, hogy a hivatalos frekvenciájuk nekik nem ez. Aztán betelefonáltak villamosmérnökök, akik felajánlották azt, hogy segítenek az adóban, egyetemisták, akik csak annyit mondtak, hogy csináljuk és támogatnak. Szóval egészen ilyen jó hangulatunk lett attól, hogy tényleg csupa támogató telefon jött, és voltak, akik pénzt ajánlottak fel.
11: Hát azt hiszem, hogy egy jogállamban ilyesmi megengedhetetlen, úgyhogy ki kell várni, ameddig a frekvencia moratórium feloldódik, és akkor nyilvánvalóan a jogszabályoknak és a törvénynek megfelelően kell eljárni.
2: Ön elítéli ezt a fajta tevékenységet?
11: Én nem tartom helyesnek.
12: Kérem, rövidesen úgyis megszületik a frekvencia törvény, és akkor már nem lesz ez kérdés, de ez szellemes, izgalmas. Szeretem azt, amikor valaki vállalkozik, ez pedig egy merész vállalkozás volt, szívesen megismerkednék a szerkesztőikkel. Netán maga az?
13: Sebben azt gondolom, hogy most már van egy törvénytelenül működő, jogszerűtlenül létező rádióadó, majd meglátjuk, mi lesz, körülbelül így reagáltam.
2: Meglehetősen diplomatikus válasz volt. Én úgy tudom, hogy ti annak idején, vagyis a Fidesz annak idején akart indítani egy kalózrádiót.
13: Igen, erről volt szó, de aztán ez a terv valahogy időközben hanvába volt.
14: Tudom, hogy azt kell most nekem elmondani, hogy ennek nem szabad örülni, mert hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, amit a Tilos Rádió csinált, és valóban így is van, de szerintem ők tudják. Jóval fontosabb számomra az az üzenete, hogy Magyarországon áldatlan állapotok vannak a frekvencia moratórium területén, nem oldották föl, vannak fiatalok, akik lám képesek arra, hogy egy más módon gondolkodó, más jelleggel működő rádiót csináljanak, és ostoba szabályok miatt ezt nem tudják megcsinálni. Nekem a dolog erről szól.
15: Én nem tudok egyetérteni semmiféle hát olyan kezdeményezéssel vagy akcióval, ami nem teljes egészében törvényes.
16: Egyrészt öröm töltötte el a szívemet azért, hogy szélesedett a skála, megjelent egy újabb színfolt az elektromos médiák területén. Másrészt, mint honatya természetesen, kissé szomorkodtam is, hogy miért kell ennek kalózrádióként megjelennie, miért nem legalizálódott.
17: Kiderült, hogy nem is törvényellenes, amit csinálnak. Úgy gondolom, hogy az a helytelen, hogy évek óta erre a nemzeti kincsre ráültek, és nem engedik ezt használni. Nagyon helyes, hogy vannak, akik ezt feszegetik. Egyébként valamikor rádióamatőr voltam, és én is voltam ANLIS engedély nélküli adó, úgyhogy szívem egész melegével üdvözlöm őket.
18: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a rádió történeti nap, és azért beszélek ilyen hangosan, hogy halljam saját magam, mert nagyon hangos a zene. Itt van velünk a stúdióban Mező, Kovácsi Tibi, Kiskádár és Weyer, akivel megpróbáljuk felgöngyölíteni a Tilos Rádió kialakulását, és hogy mit jelentett a Tilos Rádió 95-ben, amikor újra indult, és milyen csapat hozta létre. Mert arról beszéltünk már, hogy kalózként egy kis szűk gárda, mondjuk nem is tudom, hogy művészeti, vagy nem is elhivatott aktivitása volt ez a rádió, vagy egy nagyon komoly életcél arra, hogy a médiaszabadságát megteremtsék. De amikor újra indult 95-ben, mi volt ez? Vagy miért? Kik csinálták, és hogy hogyan lett ebből egy ilyen...
19: Ugye, a nagy változás, az első nagy változás az volt, hogy a felvételről egyébként rendesen elkészített műsoroknak ugye az esetek jelentős többségében max. Egy órája ment le, mert addigra már megtaláltak minket, bemértek, tehát abba kellett hagyni az adást és menekülni. És utána jött ez, főleg a Csőrsz utcai zseniális megoldás, amikor tudtuk, hogy minket semmiképp nem foghatnak meg, mert nem ott vagyunk. De hát volt... mertünk élőben adni.
20: Ja, de nem az volt ugyanakkor már, hogy mivel a moratórium az közeledett, és megegyezés volt arról, hogy lesz.
19: Az csak a vége volt, de nem a teljes élőadás időszakra volt ez igaz, a végére, mert valami nem tudom, az utolsó évre, talán fél évre.
20: Na, hát az azért egy jelentős időszak.
19: Persze, tehát hogy úgy mondjam, igen, informálisan tudtuk, hogy most nem lesz ránk vadászva, és ugye aztán azt is tudtuk, hogy halálunk. Na, a lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy újraindul a rádió, újra összelettek trombitálva egyrészt a régi emberek, és a közben ugye, akiket a Mező is említett, eddigre már elég sok DJ-nk volt, bocsánat, mert várunk egy-két bejelentkezést, azért nincs kikapcsolva. Majd kénytelen leszek ezt visszahívni, mert ez nem bejelentkezés volt. Tehát akkor tudtuk, hogy már máshogy kell csinálni, tehát valamennyire...
20: Miután... A DJ zene meg a DJ-zés alap volt, mert 95-ben, igen. Én amikor elkezdődött a rádió, már hallgattam, és akkoriban már komoly parti élet, és egy nagyon komoly új típusú közösség indult, ami ezen a keresgélős, ugye a golyópadlózverős zenét szerető, igen. De közben hát intellektuálisan keresgél, tovább is keresgél.
19: Ugye gyakorlatilag két műfaj elkezdett békésen megélni egymás mellett, a beszélgetős, élőbe telefonálós rádiózás, illetve a tuci zene.
20: Ez így hogy nőtte ki magát? Tehát, hogy mi volt az eleje, mert...
19: Összeültünk egy lakásba, és megbeszéltük, hogy ki mit akar. Most mindenki mondja meg, hogy milyen típusú műsort akar csinálni. Én akkor nem is voltam reggel, tehát nem tudom, én egyébként egy ilyen nagyon furcsa irodalmi...
20: Most mi volt akkor a műsorrend?
19: Akkor vezetődött be
20: akkor
19: ez a bizonyos... És akkor vezetődött be ez a bizonyos reggeli sáv. Tehát, hogy 7-től 10-ig beszélés lesz az éterben, és akkor kialakultak ezek a stabil reggeli párok, amik aztán viszonylag sokáig úgy maradtak, illetve ugye, mint tudjuk, még mindig megvannak belőle maradékok. És volt egy esti sáv. Az esti sávban is úgy volt, hogy 11-ig, 20-éjfélig voltak a beszélgetős műsorok. Igen, letettük, ami zörgést okozott. Tehát 10-től éjfélig ment a beszéd, éjféltől reggel 7-ig ment a zene, és 7-től 10-ig ment a ugyanez a műfajú reggeli műsor, a már legendássá vált Color Lokál, Pillangó, Elsőletes, stb.
20: Akkor még Color Lokál nem volt, akkor Zsírleszívásnak hívták, amit mi csináltunk.
19: Igen, és ugye nekünk akkor még nem, de aztán megint visszatért a Zsírminyon és Vérbüfé valamelyik reggelre.
20: Milyen műsorok voltak, elmondjátok? Tehát egyből úgy indult, hogy legyen 7 nap és minden voltak, hétköznap igen, legyenek reggel
19: ezek a műsorok voltak, az abszolút az interaktivitásra épülő, nagyon hamar, nagyon fölfutó műsorok, a Supermanék kedje,
1: ők szerintem nem voltak az első nap.
19: Nem a leges legelejétől ők, igen, de tulajdonképpen a struktúra az volt. Igen. És este voltak ilyen úgynevezett csendes, kicsit szerkesztettebb műsorok, azok is szint beszélgetősek, jóval kevesebb betelefonálással. Nekem egy fél amerikai, fél magyar barátommal volt egy beszélgetős műsorom, mindig hívtunk vendégeket, és azt a sportot játszottuk, hogy minden adás elején írtunk egy dalt, amit az adás végén előadtunk egyszer, először és utoljára. Ez egy legendás időszakot, egyébként egy lemeznyi anyag összegyűjt belőle,
20: szóval amit elrontottunk, 95 melyik tájéken indult el, és ez hogy futott fel? Ez a dolog, mert ugye azt mondod, hogy az egész Tilos Rádió újraindulásának az alapja ez a szöveges műsorok, tehát a reggeli...
19: Nem az volt az alapja,
20: bocsánat,
19: nem.
20: Bocsánat, a zene az alapja, igen, tehát a DJ-k az alapja, és ez a reggeli csapat, aki meghatározta. És akkor már volt valamilyen, mondjuk úgy, struktúrája ennek a szervezetnek.
19: És ennyi lett a struktúra egyébként.
20: De úgy, hogy a műsorkészítők, tehát ilyen, hogy mikorra kell bejárni, gyűlések szervezése...
19: Ezek már mind megvoltak, ugye akkor még sokkal könnyebb volt a gyűlés szervezni, mert voltunk jó, akkor
1: tehát,
19: már jóval
1: minden többen. Péntek délután 5-kor volt egy ilyen műsorkészítő.
19: És ugye mi fölmértük azt, hogy ekkor már sokan dolgoztunk például a Narancsnál, tehát pontosan tudtuk, hogy kell egy szerkesztőségi...
1: Az jó, az korábban indult
19: a Narancs, mint mi, de...
20: Mert azt, hogy mondtuk, hogy mindenki összefüggő.
19: Én a Tilosból keveredtem a Narancsba, a Balázs a Narancsból keveredett a Tilosba, a Tibi a Narancsba, a Tilosba, Csejdivel együtt, Simóval együtt, Bakács Tiborral együtt, Csillag Jánossal együtt, Parakovácssal, Winkleresttől csináltuk a Narancsot, és ezeknek egy jó része csinálta a Tilost is. Tehát valahogy ez ilyen érdekes módon létrejött ez a dolog. Tehát mindesetre már eddigre már megtudtuk, mert a legtöbbünknek már volt például állása, ami nekem még 91-ben egyetem volt, megtanultuk egy kicsit struktúráltabban létezni. És ezért jöhetett az létre, hogy tudtunk beszélgetni a műsorainkra, a színvonaláról, erről, arról, amarról, és egyébként akkor ilyen nagyon, akkor sokkal több vita volt arról, hogy melyik műsor jó, melyik rossz.
20: Hallgattátok egymást?
19: Igen, abszolút hallgattuk egymást.
1: Az nagyon hozzájárult szerintem, igen, ahhoz, hogy viszonylag gyorsan el lehet valamilyen szedet.
19: Ugye viszonylag egyszerű volt hallgatni, mert este 10-kor bekapcsoltad, éjfélig hallgatta a szöveget, és reggel 7-től 10-ig hallgattad. Tehát igen, tehát gyakorlatilag sokkal...
1: Meg sokkal több volt, tehát ilyen lógás jelleggel is időztek emberek ott a stúdió előterében, tehát viszonylag gyakran...
20: És műsorok hogy alakultak ki? Tehát mondod, hogy volt egy pár DJ, meg ezek a szöveges műsorok kialakultak.
19: Egész egyszerűen magánemberi szimpátia alapon létrejöttek párok, és azok vagy működtek, vagy nem.
20: De így egy csomó időt kellett kitöltenetek, tehát hogy így ugye valakinek a rovására mentek a műsorok, és azért egyre több ember lett, inkább...
1: Nem, azért szerintem arra gondolja, hogy amikor leállt, akkor már praktikusan 24 órás volt, és 12 órásra indult újra.
20: Aha, ez nem volt. Na várj, akkor én ott lemaradtam, hogy 3 adást adtok egy héten.
1: Hát, az volt a legeleje.
19: Az a legeslegeleje, és utána ugye
1: 93-ban már 24 órában.
19: Igen, a még illegális műfajban mi már 24 órát adtunk, tehát eddigre föl voltunk dúsulva, legalább voltunk 40-en, szerintem, ugye nagyságrendileg.
1: Körülbelül 35-40.
19: 35-40-en. Akkor még mondjuk sokkal gyakoribb volt az, hogy így keresztbe bejárogattunk egymás műsoraiba, meg besegíteni, meg... Arra jártál, beugrottál a stúdióba, és belebeszéltél az adásba, mert nem volt stúdióajtó, meg semmi ilyesmi, mindenféle, tehát ilyen szempontból kicsit analisztusabb volt, de elkétségtelenül már tudtuk, hogy kell 24 órát adni. Hogy az hogy oldható meg, hogy egy ügyeletes nem biztos, hogy elég, mert akkor ha ugrik a CD és nagyon elaludt, és nem tudod fölhívni, akkor ugrani fog a CD reggelig, ilyen abszurdságok történtek, és akkor neked bizony föl kellett kelni, bemenni, arítani azt, tehát ilyenek voltak, úgyhogy ezeken már eddigre túl voltunk, mire újraindultuk, tehát már nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt nem tudtuk egyébként, hogy ez az interaktív dolog, ez ilyen olyan nagyon átveszi a hatalmat, hogy gyakorlatilag amit szlogeneskedni szoktunk, az tökéletes igazság, hogy a hallgató szerkeszt. Hát ugye általában ilyenkor szoktunk beleszaladni a rossz kommentekbe is, amikor egyszerűen hagyjuk, hogy mondják, és beleszaladunk néhány csőbe. De azt nem tudtuk, hogy az ilyen hatalom lesz. Tehát ezért, amikor elkezdtük kitalálni, hogy mik lesznek a reggeli műsorok, mindenkinek volt valamiféle koncepciója. Mert ezért vegyük fel a telefont, nézzük meg ki az. Hát, ha
1: csak. Nem szerettem, ha belebeszélnek, nem tudom, nem vegyük fel.
21: Nem, döntsük el most így.
19: Vedd fel, Laci, mert lehet, hogy a Csejdi, meg kértük, hogy jelentkezzen be.
21: És mi van, ha nem jó, az mégsem.
22: Megoldalatot fele valaként.
19: Nem tudja a Laci, hogy kell, pillanat, csöngessék.
1: Ja, hogy azt mutogatod, hogy nem tudod, hogy kell. Azt hittem azt, hogy nem.
19: Halló!
23: Szevasztok, interaktív Szabó János vagyok.
19: Szervusz! Kedves János!
23: Az a Az a kérdés, hogy miért nincs az egész történet leírva a Tilos Rádió, hisz kultúrtörténeti, hát média történeti, mindenféle.
19: Fú, annyit gondolkoztam,
1: hogy már pár, én is. Még néhány emberi.
20: Mai nap azért igyekszünk felfejteni, derültek ki ma érdekes dolgok.
23: Az nagyszerű. Egyébként tudtommal készült a 90-es évek második felében egy interjú kötet, ahol az őstilososok elmondták, hogy ők hogy emlékeznek, és tehát ez egy nagyon fontos forrás. De nem tudom ki.
1: De erről csak te tudsz, és még soha
19: nem sikerült megtalálni.
23: Bazd meg, a Csejdi csinálta velem az interjút, és a Palotaival a legalább 10-15 emberrel, és valamilyen, a Csejdi sem emlékszik, azért telefonáltam, hogy hát ha valaki, de valaki tudja, hogy hol lett ez kiadva, és kiadta ki. Én láttam a könyvet is, tehát nem valószínűleg vagyok teljesen hülye, tehát ilyen létezik, nyomozzunk
3: utána. Jó, szerintem egy héten belül ez abszolút meg fog oldódni. Tehát ha ez a könyv létezik, akkor meg lesz.
23: Létezik, nem? És valami tilos, tehát erről szól.

0: abszolút alapja volt mindig is a Tilos Rádiónak, de egyáltalán ne azt képzelje el se a kársa hallgató, hogy az a tudtuk zene volt, ami most, hanem egy végtelen bonyolult, kreatív, csak rádió számára kitalált. Ebbe is tényleg a Palotai járt az élen, de lehet, hogy muzsikás együttes, egy örmény férfikar és különféle elektronikus zajok keveredtek. Tehát nem kifejezetten ilyen funkcionális tánczenék nyomultak, hanem egyfajta kreatív nyelv, zenei nyelv ez a volt, amit a Tilos
1: ez kitalált. Ez a Palotai féle.
0: Palotai féle, de aztán sokan csinálták az őkétől.
2: Ez nagyon fontos komment volt, így van.
0: Tehát, hogy aztán később alakult az, hogy inkább ez a parti kultúra, tehát ez előtte volt, mielőtt a
1: parti. Ez egy kísérletezés volt.
0: Persze, inkább egy ilyen kísérleti, ilyen hangjátékszerű cucc, a hangszobroknak hívták azt, nem így a, nem tudom. Jó, sok sikert, dumáljatok még, csau. Okay.
2: Hello. És ugye ekkor alakultak ki azok a műsorok, amikor azt mondtuk, hogy lesz roma műsor, volt a természet hangja műsor.
3: Mező, azt a kis kallantyút nyomd le. Kösz.
4: Ez telefonszámunk 215-3773, ne felejtsük el, tehát hogy most 2006.
5: Igen, de azt azért gyorsan mondjuk el, hogy a 95-ös újraindulás az azért nem egy ilyen egyszerűen kialakult struktúrába ment. Ezt én akkor kerültem oda, és a Nemzeti Felkelés műsor az ott létemnek egy sokkal későbbi szakaszában keletkezett egyáltalán.
3: Uh-huh. Hát, először is volt, csak a Kajmás volt a neve. Nem? Kerényivel, Csillával, igen, meg a Gancerrel voltatok talán?
5: Igen, a Gancer, igen, és akkor először a...
3: De csütörtök reggeltől ti voltatok el rögtön, igen, 95-ös.
2: Igen, én is így emlékszem.
5: És aztán lett egy... A Gancernek volt még egy társa, ők hatra már bejöttek. Pali bácsi folyamatosan, igen, tartózkodott. Igen. Na, mindegy, szóval azért nagyon sok idő telt el, amíg egyáltalán ez a betelefonálosság, ez technikailag jól működött, illetve mindenkinek kedve.
3: Persze, amíg ez a mobil lett, eleve az volt a baj, hogy iszonyú drága volt betelefonálni, amíg a mobiltelefon volt, ugye ez
5: igen,
3: a
5: igen,
3: volt.
5: Igen, igen, igen.
2: Adjatok el, hogy tudnánk
3: megoldani. Ez egyfolytában megszakadt.
5: Emlékeztek, bocsánat.
3: Rendesen a betelefonálás csak akkor indult el, amikor bekötötték a vezetékes telefont.
4: Tehát emlékeztek olyan műsorokra, amik igazán nagy benyomást tettek, és még nem feltétlenül ez a reggeli sávban.
2: Tehát, hogy? Ami a reggeli... Szürke Andris műsora, éjszakai.
3: Igen, hát
4: ugye a 95-es indulás tejéke, milyen műsorok kerültek elő mégis?
3: Szürke még akkor talán nem volt, szerintem.
6: De szürke az 96 körül jött.
3: Igen, volt ugye népzenei műsor.
5: Burek
3: rögtön volt 95-től.
6: Sőr és Novév.
3: Sör és fél Novév, az is
6: akkor volt a hányatatott sorsú drogműsor, amit mindenki
3: ezért,
6: akkor volt a roma műsor.
3: Ja, szintén a halászkerényi.
5: Igen, és akkor volt pont a Cabánéknak egy ilyen...
3: Cabánéknak a Ravaszdi beszélgetések, igen, című. Műsor, bár azt szerintem szintén egy kicsivel később indult, mint ahogy az indulás.
5: Hát ugyanígy, mint ahogy a Nemzeti Felkelés például.
3: Igen, igen.
6: Hát a közgázvizsgálás brigád az így az elejétől jelen volt, tehát őket azt hiszem, ha jól emlékszem, a Kerényi hozta be a műsoraiba, és az ment 92-től.
2: Hát ez azért is biztos, mert ugye például tűnt, azért kerültük a közgázra a tetőre, mert akkor ott adtunk.
3: Igen, aztán ugye voltak a Váhiék, akik úgy kerültek be, ha jól emlékszem, az ő legendájuk az, hogy keresték a stúdiót, és úgy tárták meg, hogy valahogy a műsorokból kiderült a számukra, hogy volt, azt mondták, hogy szembe ilyen lila székek vannak egy presszóteraszon, ugye a Terminus nevű híres presszóval mindig jártak a műsor után, és így keresgéltek a körúton, mert ugye az világos volt, a villamos hangban, meg az van a körúton van, és mentek, és akkor így lőtték be a stúdiót, hogy jelentek, hogy ők itt műsorot akarnak csinálni. Ez nagyon nem sokkal volt az indulás után, egy fél évvel talán szerintem, 95-ös indulás után. Tehát így is jöttek például a műsorkészítők, hogy a Váhi meg a Nagymáté Balázs.
4: És akkor így az első év volt, 95-96 között a felfutás, ha lehet hogy? Ilyen furán.
2: Abszolút.
4: Tehát 95 között volt egy olyan, amikor így kiteljesedett a rádió, és 96-ra mondjuk...
3: Szerintem ez
2: amikor... Mikor volt az, amikor utána megint le kellett állnunk, és átmentünk a...
3: Hát 2000-ben.
2: Az 2000-ben
3: hát ez a fajta fénykor, ez 95
4: és 2000 között volt. És amúgy ez már a Podmanicki utcai stúdióban volt?
2: Én úgy emlékszem, hogy igen.
3: Persze, mi? 95
4: az
2: egy tök üres szobában ülünk és beszélünk,
3: hát erre emlékszem. Ez a 98 FM-es időszak, ez végig a Podmanickiben volt. És pont úgy volt, hogy amikor indult, akkor tol volt a Podmanicki stúdió, és amikor vége lett, akkor költöztünk.
4: Az elejére emlékeztek az első adás, hogy indult, és mondjuk egy hétfőnappal kezdtetek?
6: Hát ez szeptember 1-én indult, és pontosan ugyanúgy kezdett.

0: Előtte, hogy 2 évvel korábban a Palotai befejezte. Tehát ugyanazzal a hangmontázsa,
1: amit így le fogunk játszani,
0: és jó is lenne elindítani, mert hogy be van tárazva.
2: És igen, hát kétek vagyunk most, tehát ilyen furcsa formában itt hagyni ezt a történetet, szerintem majd egyszer van
3: valami. Én arra emlékszem, hogy az első napokban, és aztán a második napon volt az újraindulás után, leveszem mindjárt, hogy az a második napon volt az újraindulás, vagy a 95-es újraindulás után, hogy a Nádorival ketten beszélgettünk a Tiborra, a Szabad Európáról, óriási meglepetésre. Csak úgy, mint ma. Ez akkor egy, és ugye akkor is valami ilyesmi volt, hát akkor indult a rádió, és akkor a...
1: Igen, hát amiről én akkor szereztem,
3: Szabad Európa, igen, és akkor így, szerintem akkor jártál először a stúdióba, te is nagyjából. Úgyhogy, és ez vagy az első, vagy a második napon volt, tehát
1: igen,
3: nagyon hamar.
1: Egyik első napon.
2: Én szombat délelőtt voltam, annál nagyobb magány.
3: Tényleg volt.
2: Jó ideig, szombat délelőtt.
0: Foci műsor.
2: Szombat délelőtt volt, nem, az foci műsor, az később jött, de azt a ugye Töröcsik Bence és Nyilasicsaba vagy fordítva csinálták. Nem, én egy ilyen irodalmi utazgatós műsort csináltam, még a, emlékszel, a Get Mihály-ja.
0: Get Mihály-ja, igen.
2: És aztán kerültem át estére, a ilyen beszélgetősebb műsorban, és aztán kerültem át reggelre. Hétfőre, és akkor stabilan voltam hétfőn sokáig. Itt a vége, fuss
1: előre, hallgatok egy bejátszást. Szóval eljött az zárszó, és abszolút megérdemli a folytatást. A Podmanicki utcáig jutottunk el, és kb. Hogy a Tilos Rádió elindul. Ez itt a Rádió Történeti Nap, az FM 90,3-on. Velünk vannak gyerekek és felnőttek. Köszönjük Mezőnek, Kovácsi Tibinek, Kis Kádár Tamásnak és Fejér Balázsnak és a kedves kislányának, hogy itt voltak.
2: Lili. Hát meg a Cabánnak, aki fantasztikus dolgokkal egészítette ki a közös emlékezetünket.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Piros Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Vendégünk DJ Meda, aki egyiptomi származású. Ő játszik zenéket, és svájci művészek Jörg Köpül és Miriam Bürgin hangfelvételeit Egyiptomban, Kairóban készült hangfelvételeket fogunk még bejátszani, csak január 30-án készültek főleg angolul és

Az előző bejátszásban arról beszéltek, hogy Mubarak mennyire nem tudja, hogyan élnek a szegények. És ugye Egyiptomban a legtöbb ember szegény.

Az előzőkben egy újságíró hölgy beszélt arról, hogy a rezsim őket egy pár facebookosnak hitte, de ez természetesen nem így van. És hogy ők rendet akarnak minden este, vagy minden alkalommal összetakarítottak maguk után a téren, és semmi balhét nem akartak. Csak változásokat. És hogy nagyon sok erőt adott nekik Tunézia. Akkor döntötték el, hogy az adta az erőt, hogy ők is megpróbálják. Ezek az interjúk január 30-án készültek, lesz majd nem sokára későbbi is, és angol nyelven is. Közben Meda játszik nekünk együttami zenéket, most főleg a 80-as évekből.

most Hakimot hallhatjátok, aki James Brown-nal is készített tracket. Azt mondja Mede, hogy ez igazi bus driver music. Ezt mindenfelé halljátok. Az előző pedig Mohamed Munir volt. Ő pedig núbiai és az egyiptomi zene királya.

Egyiptomból, a Tahrir térről hallatok Kairóból felvételeket. Az előző férfi arról mesélt, hogyan indult el a Tahrir térre egy csokor virággal a kezében, hogy a rendőröknek jelezze, hogy békés szándékkal jött, amire könnygáz volt a válasz. De azt mondja, hogy nem fognak elmenni, és addig maradnak, amíg ez a rabló társaság el nem megy. Természetesen itt a rezsimre gondolt. A zenéket közben Meda játsza nekünk, aki egyiptomi származású, Budapesten DJ-ként. Nem csak arab zenéket, de inkább 70-es, 80-as évek zenéit játsza. Az egyiptomi felvételek pedig a svájci Jörg Köpül és Miriam Bürkin felvételei

Yeah.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Egyiptomi zenék és hangfelvételek szóltak. Vendégünk DJ Meda volt, azaz Ahmed Khalil Hussein, aki egyiptomi származású és Budapesten él, és az interjúk, amiket hallgattatok, a svájci származású Jörg Köppl és Miriam Bürgin Egyiptomban készítették őket, főleg január 30-án, de ez az utolsó, ez például február 20-i volt. És még sorolnék egy-két nevet az interjúkészítők között. Ismail Negm, aztán Miriam Bürgin, Fózi Emráni és Jörg Köppl voltak. Megpróbálunk rendes tracklistát összeállítani. Az előadók legalább meg lesznek. További jó hallgatást. Jön a Bang Bang.

0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kell takarul.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.

0: Hallgass.
1: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
3: Jó.
4: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Táncoló tűzliliomok. Wordsworth verse Szabó Lőrinc fordítása. Sétáltam, mint felhő, melyet szélhajt céltalan könnyedén. S egyszer csak egy sor, egy sereg aranyjét elém. A tópartján, a fák alatt ringtak, táncoltak álmok. Ahogy csillaggal a tejút ragyog, sunyorog mindenütt, a szikrázó kis öblöt úgy körül lobogta ünnepük, lángszirom, táncos, büszke fej, hintázott ott vagy tízezer. Tűztánc volt a tó is, de ők túl tündökölték a vizet. Költő íjtársaság előtt csak boldog, s vidám lehetett. Néztem, néztem, nem tudva még, hogy mi gazdaggá tett a kép. Mert ha merengő éjeken lelkem most önmagába néz, gyakran kigyúl belső szemem, mely a magány áldása, és megint veletek lobogok, táncoló tűzlilium. Lélektől léleké. Állok az ablak mellett éjszaka, a mérhetetlen messzeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött, te fél. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Ki tudja, mennyi ezredét vált. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem. Mi ül búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messze te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szeret! Ó, jaj, az út lélektől, lélektől! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppan van.

lilektyy liileki. Allokas ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magán, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Újhaj, barátság. Lélektől lélekig. Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant. Jeges űr lakik.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társas? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

0: ajándék. Nem igaz, hogy nem lehet bátor édes beszédre száll. Ha miattad olyan áhítat pársonyos úrról, hogy sértetten az északi csillag elfordul fejemtől csikorogva. És íme, ha én vagyok én, ha vérem, ha leheletem újra enyém, ágbogas gimként karácsonyian megindul hozzád az ének. Ajánlom lármátlan iramát kitárt kapuidnak. Ajánlom a káprázatot, mert a havakban lezuhanó nap lázbábjaival telepillagom ágabogát. Tört, se revolvert nem kötök rá. Lerontottam régen dühöm címerét. Csak jó emlékből koholt cicomát küldök, ajánlom nyaram inait. Remek ölelésre a sugallatot, nagyfejű rózsán egy puli haját. Ajánlom neked, földrengéses arcom, egy megmenekült mosolyát. Rege a tűzről és játszintról, részlet. Ne rejtőzz, ne rejtőzz, apám a beregben. Jövök ide énekeddel, torkodból vettem. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Berek éjjeledből búj ki pogány fajta. Itt süt a nap, ide gyere, bánataim atya. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Új királyka nem vagyok, nem szentöklű István, aki téged halas vízzel keresztelni kíván. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Nem indulok ellened, kalodával, karddal, vaskobakos lovagokkal, papos zivatarral. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fejteni a márványkövet, hókafehér fejjel, haskérgeddel fölemelni szent egyházat nem kell. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fiad van itt, a nagyobbik, májad mitől reszket? Csak a csikólovam szárnya csapkodja a berket. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Egyedül van iszonyúan, aki itt ül rajta. Tenyeremben szívem sajog, fejedelmi alma. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Árdeli hold az én mellem, a homlokom új nap. Űzött vesém két üstökös a fogam csillagzat. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Ne akart, hogy ríjak, mint fia oroszlán. Ó, a havas fejedet fordítsd hozzám. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Makacs szívemet az élet a tiédhez kösse, mert a halál csak a csontot egyezteti össze. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fogsorod alá, anyám, az évek apnácskáikat sunyin beásták. Homoltak szádban a márvány bástyák. Csavarták hajadat csuklóikra, gyöngyház forgóit forgatták kínra. Az évek, mama, az évek. Az ég tornyában himbáltak téged. Kihallgatták a szívverésed. Elmerítettek a csendvizében. Kihallgatták a szívverésed. Páva álmodra fegyverük dörren, sikolyod volt ruganyos ágyuk, zsoldjuk a könnyed. Édesanyám, ne nézz utátok. Fájdalmas asszony, fájdalmak orma, málnás hegyoldal, itt vagy kifosztva, összetaposva. Tagjaidat már hóharmat szívja, aranylankáid barnával, kékkel vagy feketével vannak beírva. Ó, te ki voltál? Jaj, te mi lettél? Miért is születtél te árva? Te Isten kislány! Tisztább vagy te a pilléző hónál. Koldusabb annál, ki mérget kortyol, s lilán a halál szelében kószál. Mindent megadtál, nincs számadásod. Vallásod és az iszonyú Isten, me a kulpáros vagy könyörgésre ne kényszerítsen. Tartozol te a mélynek, rengeteg éhes elemének, s a harcnak nem lesz vége. Ébreszt a törvény új létezésre, te halhatatlan. Zsendülsz és pendülsz ezer alakban, veled a kín is halhatatlan. Játszintor, csülkök bernek, csipkefa, lángok dőzsölnek benned. Ablak vagy anyám, biztos bezúznak, hát ne siess, ne kerekedj útnak, elkapom a szoknyád, visszahúzlak, visszarántlak. Még a trombéták aranycsordái bársonyban méláznak. Nem hív semmi, nem küld senki, csücsülj szelíden, s én, mint álmomban, hiszem van erőm varázsoláshoz. A versem érted kiáltoz, okádok sziklát. A trombitákat lapítom puffadt aranyhüllőket. Halál angyalok fuvalkodhatnak, dühös kutya appehely dunyhákat szívem széttépi őket. Hallgassatok ide dolgok, növények, bajszövevények, jaj vetemények. Hallgassatok ide bolond plakátok, végzések, idézések. Kis széken itt ül, az ég alatt aláztatásba búzsadt az én anyám, Vas Erzsébet. Bántani tilos, mert elmegy, elszáll zengbe, ahogy menyecske sörénye a csendbe. Serénység, vad kötelesség, virradatkor mennydörgő ostor. Anyámat ne riaszt, harmadban rohadj el sudarastól. Üres vödör, hordó, ödönök, kongó, vagonok, ne ordítsatok a mamára, gurulva távozzatok. Elég volt, a robot elég volt. Már a gurulva távozzatok. Elég volt. Elég volt. Elég volt. A robot elég volt. Verejtékéből tömörödve akár a jégfényes alpesek sóhegyek ragyognak körülötte. Ó, te szomorú, ide hallgass. Kékeres bokáthoz leborultam. Sírok helyetted, háborgok érted, megfeszülök érted haragomban. Akarom, ne zokog. Akarom, sugarasodj. Mosolyoddal, mint aranycsipesszel, fiad a porból egy csillagra tedd fel. Te anyám, te. Minden varázslók döbbenete. Örömöd engem elhoppol, iszonyatból, árnyakból, de a jajod meggyilkol. Téged a zsarnokság ármány szüntelen ijesztenek. Neked a sárga árvácskák is rettentő tigris fejek. Ó, a rémület örök hazád lett, abból kilépned aranypecsétes vízum, anyám nem adatott meg néked. Mert nem elég, hogy a bánat beárnyékol. Őrli békédet csillagok, malma, molnár, a téboly. Kerúbok, szeráfok, zendülő angyalbrigádok, Máriánál is tisztábbat, szebbet miért nem imádtok?
1: Miért nem óvjátok anyámat? Karddal, törrel sikongva, mint a vívók, víjatok a piszkos erőkkel. Nem, nem. A mennyei karhatalom süket és vak lett. Fegyverek, hárfák, oda már. A legenda leved lett. Korhattól seprű szárnyat rágnak a molyok lárvái. Édesanyám, az égbeliektől mit lehet várni? Se az ég, se a föld kardokat érted nem terem. Pedig te vagy a szépség, te vagy a munka, értelem. Tűzhelytől ki a mezőbe, vissza el, vissza el. Füledbe a létezés jajgat, anyjának ő követel. Nélküled a csíra lehervad, kobakos nem lesz a mák. A káposzta fejek lazák, mint a babakoponyák. Fogát a tengeri nélküled sohasem mutatja meg. Napvilágban a napraforgók, nélküled vakszeműek. Lámpával tojásokat röngenezel, fiasak-e? Itatod ajkaddal, hogyha lankad a pici csibe. Sírsz, ha meghal, sírsz, ha a süldőt az Orbánc öli, ha a barackfa abortál, ha az ég szétdöncöli jéggel a tündéri búzát, s a tengerit morzsolja el. Sírsz, és egy kicsit meghalsz, a halálhoz édesedel. Jársz a temetőbe, jó barátnőid a sírkövek, nem bántanak ők, hogy szellők és méhek zöngenek. Sírtól nem félsz, ott pihensz a boldogság békjóiban. De élni, remélni, kell viaskodni, te boldogtalan. Az édesekért, csak az édesekért nem bűvöl meg a halál. Mellett havában hízzanak, pirosodjanak, mint a korál. Rágják le Mirtusz koszorúd levelét, s a viaszt csecseket. Mártír, neveled szépre, akiket méhed a világra vet. Tudom én, a te ösztönöd szentebb a precíziós műszernél, vész ellen hirtelen cselekvő jós. Lerántasz engem a fűbe a fütyülő golyók elől. Röpköd a forgács, a nyárfa kékezüst vére ömöl. Szavannáján a riadalomnak, akár az anyakengurú, lényeddel figyelsz. Kötényedben fülel a legkisebb fiú. Tudom én, a te idegeidet végtelen évezredek pengetik, és ha te félsz, az ősejt is veled rezeg. Tudom én, a te gondod végtelen, dicsőség néked, anyám. Holnapok tejút ágya, te dicsőség néked, anyám. Verdüni katona temető csupa tőr a te szíved, anyám. Viharaimban csoda szivárvány, dicsőség néked, anyám. Iszonyú erőmnek bázisa, dicsőség néked, anyám. Légy velem a bánat idején, hogy meg ne lágyuljak, anyám. Igazsággyanánt szemét dombot, soha se öleljek, anyám. Ha a halálban megelőzlek, ne síros engem, anyám. De élni akarok, élni a te dicsőségedre, anyám.

Hiába való. Mit ér a tett, mit nem akarnak? Miért nem teszed, amit akarnak? Mit ér a köd, melyben követnek? Mit ér a fény, ha nem követnek? Dobverés. Pereg a föld, pereg szünetlen. Pereg az óriási dob. Míg lesz, mit az ember hirdessen, az is lesz, ki dobolni fog. Atomvízió. Tüskéssé vált a bőröm, hajszálaim szegek, a neve nincsen, döngön tapossa lelkemet. Csillagok csontja pattan, forr kavarog a kor, világnyi léghuzatban szellőzik a fakol. Megölte őt a háború. Őt ölte meg a háború. A háború megölte őt. Őt a háború megölte. Őt a háború ölte meg. Megölte a háború őt. Őt megölte a háború. A háború őt megölte. A háború milliókat. Nyár. Piros vagy, tápláló vagy és meleg, ó nyár. Bevallom, hogy te éltetsz engem, kedveseimet is te élteted, és illatod él minden idegenben. Az ősz fanyar, és a tél keserű, a tavasz meg életlen, de te édes lágy vagy és forró belű, mint foszlóbélű cipó, amit mohó szorít szívéhez, ha hozzájutott felnőtt és gyerek. Boldog a szám, mely betelten majszol ma, s vigyázón, mint kapás a kenyeret, hogy el ne vesszem belőled egy morzsa. Érzem, hogy erősít és javít a te időd, és ijedezve nézem, hogy oly gyorsan fogynak el napjaid, mint a kenyér az éhesek kezében.

kéküvegnyár. Kéküvegnyár, és lent a Balaton kéküveg létje. Hol vagy? Mindenütt élet, erő, fény. Csordult méz a fűt a tőkén. Ó, hány forró napon jártunk itt, nem is sejtve. Mi nagyon teremtjük egymást. Fejed itt feküdt, most még átnézek rajta. Által ütköd kép húsodon fű. Fájdalom és sóvárgáshoz, s fektet csak ide, s tiltakozás, a szív bolond hite, hogy nincs sehol, nincs többé sohasem a vágy, hogy ami jó, mind veled éljem, édes megszokottságom, drága mérgem, vagy hogy te oszd meg kétségbeesésem. Egészség. Te szítottad legjobban azt az érzést, hogy jó lenni, hogy élő tűz vagyok, hogy otthon a mindenben. Áthalok a kezdetbe, tudatom vágyva néz szét, s mohón issza a nyugodt egyetértést a harcos részek közt. Az a titok nyílt általad, melytől nevet kapott egykor valami világnagy egészség, mit sok-sok együtt te egymagad adtad. Mit sok-sok alig, te tetőzve, vagy csak képzeltem, mindegy. Minden nőt miattad szerettem, mindre futotta belőle. Nem is érzek most sem eget, se földet, mindenek szíve. Mindig nélkülözlek. Szárnyra kelt hangszerek. Drágá, de jó volt milliárd ideg lázhálójában zsongó szerveid gyönyörét, az élet ős titkaid benned és érted, általad s veled érezni, kapni, mikor megerett lélek és test, és csordult és teli és zengőbb volt, mint a mestereik keze alatt szányra kelt hangszerek. Bejó. Mindenség burka. Rajtam s befájt elhagyni húsodat viharban és napfényben. Bármikor akartam, mindig rám csukódhattam. De mi vagy? Mi vagy most? Szó, név, semmi. Gondolat, legédesebb és legborzalmasabb. Tavaly még. Szép volt tavaly még.

Balatonfödvár. Mekkorát nőtt füzes nád fűbokor? Az idegen villából némi rom van csak, s mint új őserdő lepi gyom a kertben, hol még háborúban oly komolytalan kockáztattuk komoly tisztességünket. Ajtón, ablakon zár volt sredő, s ma alig jelzi nyom, hogy boldog szállás volt valaka. Neked sincs nyomod, mint harc düheit úgy túltak benne csöndes napjait. Magam járom rejtekünk útjait, rom s bozót, mint tele kísértetekkel. Együtt vagy az eltűnt idegenekkel, akkor jó itt. Gyom, nőj be, rom, temesd el.

Kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam. Vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal. S ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség. Holdfényes nyírfát láttam. Holdfényes nyírfát láttam, néztem havak rogyását, a cinketollát láttam, bújó füttyét füleltem, hallgattam messze mennydörgését tavasszal, ősszel. Fehér ökröt meg sárgát láttam mezőn merengni. A víz szövését néztem, napcsillagjait abban. Szagolgattam virágot, virágot tapogattam, virágos zászlók húztak felettem fönn az égen. Úgy múlok én el innen nehéz arany szívemmel. Én mindig emlékszem majd fűszálra, harmadcsepre, lepkére, aki nyáron szállott, mint néma álom. Emlékszem, emlékszem majd, én ezt el nem felejtem, bármere lengek majd, vagy ha úszom, nem tudom hol. Mélázom, el nem fogyhat belőlem a csodálat, de gyönyörű, de boldog ünnepre voltam hív. Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet hallgathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg két havat havazni, az is de furcsa lesz.

0: halat, anyu. Zúg, harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba semmibe, locsogja ajka, verivad szíve.
1: Széchenyi higgyak.

kettős öröm. Egy. Horgászok lapja. Örömmel közöljük sporttársainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány 10 dekás zacskókban minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgász feleségek nagy örömére igen egyszerű. Forró vízbe dobva 5 percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után körülbelül másfél órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jó voltából a horgon 4-5 óráig is kitart, és keszegezéshez garantált sikerben alkalmazható. 2. Keszegek lapja. Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgász galuskájára még sokunknak örömünkre szolgált, most újabb tésztát hozott forgalomba. Ezt a csemegét tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhető. Ha csöndes a víz, 4-5 óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietségre, kapkodásra. Keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgász tarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséget.

Tas Péter vagyok. 37 esztendős. Meglehetősen fáradt ember. Költő vagy mi az ördög, az engem ma már nem érdekel. Távol élek mindentől, mindenkitől. Egy-két könyvet, egy-két hitet, s a napi boromat és pálinkámat tűröm meg magam mellett. És vallomásokat akarok tenni, minden kényszer nélkül. Vallomásokat és meglátásokat küldök azoknak, akik az ilyesmit szeretik. Én a magyar pimodáról akarok írni most. Arról a kényszerről, mely a tatáros magyarokat, ha egy kicsit zsenik, beleviszi az ivásba. Csokonai Vitéz Mihály unokájának érzem és tudom magam. Egy-egy versében babonásan megérzem azokat a szavakat, amelyek csak dőzsölés után pattanhattak ki egy lázas és meggyötört idegrendszer pöröly munkájából. Ó, ez nagy és titkos tudományom nékem. Szavakon, agyakon, szellemességeken és régi írásokon is megérezni a hajdani italmámort. Talán kissé bizarr ez a bevezető írásprogramnak, de megsejteti, hogy mikről, kikről és hogyan akarok szólni. Az alkohollal, érzésekkel és versekkel élő ember a szeszélyes impulziók szeszélyes beteg akrobatája. Néha fegyverszünetet tart a lelke. Máskor zúgva, mindent elöntve indul meg, mint valami kiszabadult mesefolyam. Mintha már is meg tudtam volna mondani, hogy körülbelül micsoda a magyar pimodán. Az alkoholhotel, ahová lift nélkül kerülünk föl, s ahol felséges lelkek virulnak, vagy hervadnak el, mielőtt a virulásba belefoghatnának. Kétfajtájú mámora van a bornak. Az első mámor olyan, mint akárkié, aki tud inni. Kitüzesít bennünk minden örömhajlandóságot, s nagyon hatalmasak vagyunk. Ezután jön a hajnali vagy nappali alvás, furcsa sok ébredéssel. Fejünket feszítik, s ha fölkelünk, maga vagyunk a nyugtalan és megszemélyesült figyelés. Össze tudjuk kapcsolni a legantipódikusabb ideákat. És mikor alkonyul, egyszerre csak akárhol járunk, nyugtalan agyunkat, szívünket befogja mindenség. Ez már egészen művészérzés. És ilyenkor szeretem csak Homéroszt, és ilyenkor tudom úgy elképzelni Michelangelót, ahogyan illik. Hangsúlyozom, ez másnap este jön. Ez a legnagyobb emberi érzésképesség. Ez szinte a legnagyobb titkokat is kiadó, eláruló, egy vagy két óra. Ehhez nincs közvetlen köze az alkoholmérgezésnek. Ez az idegeknek perverz bűvész mutatványa. És ez a csoda. Éppen ez az érdekes. Ezért tudom én úgy érezni Csokonait, mint egy elevet. És ezért tanulságos ez a példátlanul tanulmány ellenes tanulmány. Ez órákban szoktam én érezni azt, hogy az élet nem titok, nem rejtély, nem csoda. Gyermekesen egyszerű. Az élet nézni való és érezni. Mindenben benne van a szépség és a béke, és minden fölött vagyunk mi, akik ezt érezni tudjuk, képesek vagyunk. Ilyenkor van teremtőkedve az embernek. Kutatok fájdalmaim fekete ládájában. Mi is volt a legfájóbb az én fájdalmaim között, melyek sohasem voltak író fájdalmak, de amolyan igaziak. Az asszony nagyon kellett, mindig kellett. Meghalni könnyebben tudtam volna az asszonyért, mint a művészetért. Az asszony gonoszságáért csak a halált állapítottam meg, mint medikamentumot. A művészet életet és dacot parancsolt, ezekhez pedig mámor kellett. Csak ne került volna napi parancsnak közénk, közém és a művészet közé,

Ott a zúgó élet partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyod. Aranyod. Engem egy pillanat megölhet. Nekem már várni nem szabad. Engem szólítnak útra, kére, titokzatos hívószavak. Nekem már várni nem szabad. A te szívedet serde védi. Az én belsőm pekély, galád. Az én szívem mégis az áldott. Az élet marta fel, a vágy. Arany kell, mennem kell tovább. Az én jaktomra vár a tenger. Ezer sátor vár én reám. Idegen nap, idegen balzsam, idegen mámor, új leány. Mind én reám vár, én reám. Az egész élet bennem szihál. Minden mi új felém üget. Szent zűrzavar az én sok álmom. Neked minden álmod süket. Hasítsd ki ház aranycsügyed. Már ránk szakadt a bús vakeste, én nyöszörögtem. A habok az üzenetet egyre hozták. Várunk, van-e már aranyod? Zúgtak a habok. A habok. És összecsaptunk. Rengett a part. Húsába vájtam kezemet. Téptem, cibáltam. Mint hiába. Aranya csörgött, nevetett. Nem mehetek. Nem mehetek. Ezer este múlt, ezer estre, a vérem hull, egyre hull. Messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul. Én s a disznófejű nagyúr. Elég öreg és elég antipoéta vagyok ma már ahhoz, hogy megkönnyítsen engem a másokért való sírás. Siratom magamat természetesen mindenek előtt, mert farizeus az, aki magánál mást különnek és szánnivalóknak tart. De siratok mindenkit, akinek érzései parancsolók, hatalmasabbak az embernél, s nem könnyülnek könnyel vagy káronykodással. Siratom őket, testvéreimet, akik voltak, élnek, s eljövendők, s akik a Pimodán hotelbe jutnak. De még több sírással siratom azokat, akiknek még ez sem fog megmaradni, s meghalnak vagy megbolondulnak szárazon. Befejezem a magyar Pimodánról kelt furcsa írásomat. Dokumentumnak így is dokumentum, és én dokumentumot akartam adni. Fiúk, ha összekaptunk sorsúzáson, ki az az egy, nem osztozó labdaverő boldogságot? Ki az az egy, ki ne játszik?

Kőtjeváros. Szeretem lányos szeleid, én szőke a városon. Kibontott hajó éjjeleid a felhővámkosokon, hullámzó szerelmeim ragyogását a szélrátkarosan. Szerelem váró nyírfáid, fehér sikolyát, menj

vándorló jegenyék fasorát, s amivel fiadat te megáldod, a portelleg glóriát. Szeretem dűlő utakon bújdosó bánatait, s a keréknyomokon a szelek szimatait, amikor keresik egeid lelehunyt távlatait. Ez a táj tanított szeretni hazát. Ez a por mutatott arányaidra, világ. Itt lett rokonom a 3 milliárd. A sors ide visszasodor, s fölötted a vágy kikitár, ahogyan aranyosan a por tetőidre szitál, s fészek felett ölelőn kinyílik a szárny. Szeretem lányos szeleit, én szőke városom, szerelmeim ragyogását a szélrázta rozson, s kibontott hajú éjjeleid mindig szeretni fogom.

Annablandiánál úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk. Hogy bölcsen jöjjünk. Hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban. Hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk. S hogy mehetnékünk támadt. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk. Éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe. Gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni. Ringatva altatnának. S mi szépen tűrnénk, mind kisebbé válva. Olyanná, mint a szőlőszem, mint a borsó, mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjelek. Az ember, ha már megmarad, elámul. Majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszállt. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később iskolák pad után, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk, ágyainkba nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt, ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatag alján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem fenekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja. Várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad ebédtelenkor humusz talaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk, mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal, nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra célt érünk, talán.

Új könyves polcom köszöntése. Minden kísér, semmit sem vesztek végleg, amíg e falak oltalmában élek, új utcákkal szaporodik e város, hol Krúdikor Babilonnal határos, és Goethe úr könyv palotája mellett fiatal bolgár gondozza a kertet, az angyalokkal énekelő Giotto harangszavához Eliot a motto, fehér falán az újabb gondolatnak, évezredes freskónyomaik laknak. Minden kísér, se kíséretet kérem, a múlt testét bennük kezemmel érem, kik egymás ágya szélén sosem ültek, egyetlen lelki korba elkerültek, s itt altatnak, és éltetnek, és várnak, zenéikkel üzennek a halálnak, míg viselem, hogy őszöm megelőzze, Kant, Kölcsey és Eminescu ősze. E készenlét sosem üres, s nem árva, világokból világot hoz világra. A hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. A költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak, ki belőle.

0: Nagy László.
1: Tűz. Tűz, te gyönyörű, dobogó, csillagerejű, te fűtsd be a mozdonyt, halálra hajszolt, hogy fekete magánya ne legyen néki teher. Tűz, te gyönyörű, ihlet, mindenség gyökerű, virágozz a vérző madárban, égest, hogy a sorsot kimondja, nem a hamuvá izzó csontja, virrasztó igéje kell. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű, ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra, lélekben szakállasodva, hűlve latoló józanságban, ahol áru és árulás van. Öltöztes tündérpirosba, röptes az örök tilosba, jéghegyek fölé piros bálba, ifjúság királya. Tűz!
0: Kányádi Sándor, portja után. Álltam sokáig az elágazásnál. Szédítő utak már-már nem is földiek csábítottak. S jó volt felszállnom is, égi magasból látnom azt a tenyérnyi helyet, ahol torony iránt kell tovább vernem az ösvényt.

Bertolt Brecht, Sötét időkben, Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők? Ritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat! Szilágyi Domokos, Beethoven. Egy süket kornak muzsikál egy süket ember, 200 évre elhalhatóan. Emberek, ha akad köztetek, ki meghallja süket korok muzsikáját, viaszt a fületekbe, mint Odüsszeusznak. Bizony ez már feltétlen reflex nálatok. Mint a hajósam az árbóchoz, álltok korotokhoz kötözve, mert jaj, mi lenne a világból, mivé lenne a világ, ha megjósolni mernők? Zenét hallgatok 200 évre visszamenően, hallgatok jóslatokat, és jaj, százszor jaj, már jóval születésem előtt megjósolták a múltam. A hangversenyterem kitágult, mindig elárvulunk egy kicsit, ha növekszik a tér. Beethoven karnagy úr, hát nem hallja, hogy mást fúj az emberiség. A karnagy urat figyelmezteti, s lelép, pedig nem volna szabad elhinnie. Semmi. Most csöndben, s hétköznapian, s egymásnak őszinte hittel hazudván egybegyül mindenki, akit a süket muzsikus hallani tanít. Király László, a hosszú úton. Miért választottad ezt az utat, vándor? Nem választottam, szembe jött velem. Tudod, hogy végtelen ez az út? Tudom, de nem türelmetlenkedem. Hallottad, micsoda vadak várnak rá? Hallottam. Széttépik, aki vétkes. Hogy tudsz ilyen nyugodtan menni mégis? Menni jó, és illik az örök léthez. Mindent meggondoltál, vándor, a halált is. Azt is. Kell hozzá nyugalom, és erő. Félelmetes vagy, bocsáss meg a faggatásért. Nem tesz semmit. Jó utat, szembejövőt.

0: A hűség versei. Szívemben a föld vérző szíve dobban. Szomorú, de szeretlek. Egyre jobban. Szavaimban századunk szavareszket. Félek, hogy füled mellett elereszted. Tépdestem és forgattam ecsetem, mert nem tetszett egyetlen színesem. És eközben egész vak este lett. Ne csodáld, ha sötétre festelek. Csókolgatnak téged a csillagok. Csókol a nap, a hold, és te hagyod. Jaj, ne hidd, hogy mind csak téged szeret. Megcsókolnak ők minden porszemet. Hű vagyok, mint éjszakhoz a hideg, mint délhez a napfény, narancs, dió. Mint kényelemhez a keletiek, s nyugathoz a civilizáció. Mint a tavaszhoz hű az áradás, a nyárhoz a 40 fokos meleg, vagy mint az őszhöz a vörös varázs, s a tél azokhoz, kiket eltemet. Ha nincs senkit, hát itt vagyok én, ebed. Verj és uszíts, járj velem réteket, vadász velem, ha idődből telik. Őrzöm házad, álmod, emlékeid. S ha valaha elveszítenéd magad, hüttyencs egyet, s már visszahoztalak. S ha megvesznék, és kezed megmarom, ne hívj Sintért. Te dorongolj agyon. Keresheted, hiába keresed a csillagot, mely egyszer leesett. S százszor lehullott, mégis fennragyog az én egemen a te csillagod. Ahogy az ág szerette a szelet, melyben ketté tört, úgy szerettelek. Tanulgatlak több mint egy éve, tudlak is már, csak nem betéve. Szép lecke vagy, talán a legszebb. Felmondalak a fellegeknek. Felelek belőled, felajzott a te földön túli földrajzod, recitálom angyali nyelved, tündéri és vad történelmed, bölcseleted báját kitárva, rátérek geometriádra. Egy tudat alatti halk hang szól a párhuzamos vonalakról, s a szám végül rólad beszámol, mint irracionális számról. Cikázom, mint sötét pont föl, le, de mint körhöz, körben a görbe. De hozzád mindig visszatérek, te legvonzóbb köre a térnek. Jobbat tudnék gyűlölni nálad. Szemem szebbeket megutálhat, tudnék megunni okosabbat, hazudtam már hány igazabbnak. Nem mint aki csatában forgott, de mint ki dinnyehére lépett. Oly félszegen estem el érted. Ha nem azért, hősként mosolygok. Hát, egy évig harcoltam érted, és más csókolt meg. Nem várt kitüntetés, egy csók. A helyét úgy mutogatom, mint ordóját az ócska zubbonyon a hős, aki hitvány érmet kapott, s érzi, nem éri meg a holnapot.
1: Gyónás, gyónom a mindenható éjszakának, és Isten helyett neked, kedvesem, hiszek benned, szeretlek és szolgállak, és ünnepeid megünnepelem. Törvényeid betartom, nem vitatlak, a szívemet tudom, jól ismered. Nem vétek én ellened, csak miattad, kért halni, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni. Életem érted víg pokollá válik, és testem tűzben ég, mint száraz ám. Felmutatlak, felvettelek, s szinte álom, súlyod olyannak találom, töretlennek tiszta fényed, forgatlak, fél szemmel nézlek, s mint ki a porban kotorva aranyat lelt, olyan forma érzés fog elni a napnak, két ujjam közt felmutatlak. Sav vagyok, fémet feloldom, vadász vagyok, vezess sólymon. Húsom vagy, és én a csontod, zászló vagy, kezem kibontott, s csúcsra tűztem veled, látod a szerelmi szabadságot. Én már hozzám tartozó vagy, mint folyóhoz a futóhab, titkos órák vernek, tiktak, összegyűrlek, kisimítlak, s hallom, amint így szólsz, jól van, hab vagyok hát a folyóban, télben befagyok, ha nyár van, elapadok az haszályban. Áradok, ha víz árad, szakadnak már is a gátak, pusztul mi pompázom pangot, félreverik a harangot. Osztozkodás Margitomnak, a kenyeremet megosztom veled, megosztom veled a keservemet. Veled osztom meg, mi szétpattam. Oszd meg velem az oszthatatlan.
0: Önarckép. Milyen régen rajzolgatom magam. A portrémon mindennek nyoma van. De különös. Mint szelidebben élek. A képmásom mégis egyre keményebb. Ruhák szimfóniája. Ahogy megyek a szeles hídon át, felfújja magát a vézna kabát, és a nadrágom két szára is lebeg. Kabát, nadrág, kifecseg engedegen. Sálom, az nincs. Még tavait hagyott. A nyakkendő félrecsúszott. Tadok. De alatta a szürke, szennyes ing zsörtölődik, hogy kilátszik megint. És a kalapom is perel velem, mert mindenki előtt megemelem. A cipőm meg így recseg. Ostoba, te nem taposol senkire, soha.
1: Kérdőjelek, szikráival mit szépít meg a szépség? Mi az, amit a jóság megjavít? A szeretet szelíd tüzek kiérték, mit vonz a vágy, és miben hisz a hit? Mit remél a reménység rendületlen? A szabadság szárnya mitől szabad? A halál a halálra hol áll lesben? Az igazság mikor mond igazat? A közel hol ér vége? Hol kezdődik a messze? A kezdet mikor ébred? A vég mit fejezed be? Mibe kerül a semmi? És hány zéró a minden? A soha súlya mennyi? Öröke, ami nincsen. Hogyan viselhetni? Inget váltok, s közben agyamon átlobban, hogy életet én még soha nem váltottam. Bennem ez a kérdés mind izzóbbá válik. Hogyan viselhetném tisztán, mint halálig? Látszat nélkül, nem ragasztok vállamra számot. Hólom alá nem nő uszony, nem álcázom magam madárnak, és hüllőkkel nem alkuszom. Az istenség látszata nélkül átkelek vizeken gyalog, és lecsenek az ég kékéből naponta egy-egy darabot.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozat 4 hónapban. Hevesi tanár úrnak történelmi vizsgára benyújtotta Herceg Ferike, a 4. B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reál Gimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár. A nádról nyári napnak alkotolatánál kibámul a kanyarodunánál.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban van, mint látjuk. És szó sincsen pompás palotákról, meg Vigadóról, meg Angol Parkról, meg jazzbandről a Ritz-Hallóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjjé homályban, azt tudom, te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siettem, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egész ő fényben jár egyedül iszime.
2: Igen, istenség, rögtön iszime.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség, mondja, c'est bon.
1: Honnan, hogy iszime?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegent majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét elfajulás dolgában, hogy elló?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén, jaj, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is rá.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kérem, hajdan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomorult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar memmikint?
2: Valami panasszal jött.
1: Bocsásd be!
0: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem, én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton ráz. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem, én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis.
0: A vesztében rohan.
2: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele, bár gyermekkoromban az átok mindig az asztal körül kergetett, hogy nem tartok össze.
0: Belvillan. Széchenyi élőben jön, hátra beszél az előszobában.
1: Jó, jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon, ezért úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem?
2: Ja,
1: hát nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
2: Nézze, Széchenyi!
0: Széchenyi,
2: megégett az ujjamat!
1: Nem tud vigyázni, már megint belenyúlt a lengészbe. És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József esküdéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lent? Majd mit csinálnak a mi csodái?
0: Majd megjelentek a barátaim. Kuskutiam, tárgatóval kérdében.
1: Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárgatót. Uraim, midőn a színpadra lépek? No is?
2: Hát most mit csináljak vele? Adja ide majd én. Jó!
0: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanat elfordul, hirtelen a szájához kapja és kiracsom belé. Nagy csörömbölés.
1: No mi az? Mit ört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
2: Jaj, fenség!
1: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
2: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megfúztam is erre. Ahogy fogtam a kezemet, kitört...
1: Mi tört ki?
2: Hát a forradalom!
1: Ezt ön csinálta? Kérem, megfizetem. Na és, mit fog ehhez szólni a feleségem?
2: Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat.
1: Ó, az ön micsodája?
2: Ó, az én küzdelem.
1: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosnál lefekszik a fegyver. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul. Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megérte engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre megjósoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
2: Döbbenj be meg.
1: Az élet olyan, mint a lenchíd.
3: Miért?
1: Nem tudom.

vonzol a bármely szép asszonyokat. Szeres brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápad görög szajhát Bizáncból, aranytermekben vénülőt. Szeres nagymellű lágy flamandot, ki úntan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keresd szláv hitvesed szemében alkony táján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arab nőt, berzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyíkhasa. Hágj fel Madonnád ablakára lajtorján május éjszaka, hajolj mórrab nőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeres zsidó lányt, búst és édes, mint május éji óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, olyaprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha siralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árom, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágnak, az urakerül. Ne fogd be a popát!

az Akasztófa Virágok Balladája. A orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, és így forgunk a korhadó kötélen pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rögd ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megymagot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úri lány, de kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityémeson, s Kolinka jő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk, s a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa, deres kökénytől felkopott a szánk, s ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károg itt a dombtetőn, s mi ülünk hárman, tarbozódva bújvas árván a ködből megfakult mező. Kislány, ki erre jársz egy jó barátom, ki majd letéptel lilion virág. Ne nézz ránk szemedben durva váddal, de mondj értünk egy Ave Máriát, hogy a tejút vizében meg ne ázzon, s az égig jusson-e három begyár, s ott lovagoljon fenn a szivárványon, hol nincsen úr és nincsen proletár, és kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen, ámen! Ott ültünk a mezőn, íg őszi ködben, s fáztunk hűtű szürke kormány, míg a hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyait. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ityémeson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát, hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához-e három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá, ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vén zsidót a búzaföldbe dobtuk, és a vén zsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik. Szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, s
forgunk, lengjünk, mint a szélkakas. És Melvin Boeing megrohadva régen leestek tegnap, mint a rézgaras. Vállunk a naptól már barnára égett. Testvér, neves meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát, hogy Colin Kajő lókötő pofáját, s ityémesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a Vitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyilalt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan. S ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, és nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyakamig elborított, s hörögve haragtam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben és a hóvérkötele másra tanított, s mert kiürítettem a mélypincék minden lőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, Bertucimborák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tál lencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor, és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert, borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus, Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénem, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomor. Hogy nem lettem ficsúr, ki délben, este, mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát, s a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homáját, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukas cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, ez szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a rétek, a játékok, az ég és a folyó, s az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, s az éhségtől állunk már felkopott. S így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, s a strázsa elfogott.

25 botütés jutott ki nékem. S a kis Monkorbi és Hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vette, és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és pap szívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamasz fülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targaljak hintáztak mesztelen. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem mély szemét, úgy nézett szét az udvaron a pállott üvegen át, hol limlom és szemét köz gyöngyöket fogott a levegőben. S aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalkan és úgy félig elmenőben marokra szórta őket én nekem. Mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platon álmát, s a husziták tanát. Hogy Gilles de Rest, a kék szakált, miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterén. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Szeleszt a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénu, Valla, az orvosok s az asztrológusok, Demokritosz, Hippokrátész és Platón, Lukánusz, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeusz és Strábó, Terencius, Seneca, Plinius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. S ezentúl minden éjjel véleháltam. A Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz, s ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldus tarisznya jutott én nekem. Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép Gantier asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke blancs, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine la Boursière, ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Lidol, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára,
mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. S egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. S akkor felült a pamlagon fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétegig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelenül. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvar s a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás szentszűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát. És mikor megtudta, hogy víjom a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépet langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult. Mint harapófogó ölelt a karja, asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. S akkor nem kellett senkinél cselédnek, s a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk jegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort s elefántcsont csipkéket, Bianca d'Este bársony köntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezídlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr-tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ipern csipkeit és London ködét, míg végül a krétapartokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály.
S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. És ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloárt. A sors útjában 100 rózsát vakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. És így értem haza egy nap hajnaltájban, a szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz, lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára, s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vedd tolladat és írd, Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek ok. De addig kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködöt szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók, s a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légió. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfeledt porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, kit bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén, s ott nézném, mint fáradt vén szerető,
amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozza el magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerel mélyért, ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkészben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a világ, hogy csókolt egykor víjon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút. Hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre? Honnan nincsen visszaút?

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett. A testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípőcsontot hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelid ölelés. Körben komoly ginnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számot érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűséged, és kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, bérbevett falak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység. Ébredj álmodból, nem látod a végét? Az iszonyaton kívül mi marad örökbe rád, ha úcska bábom eldől? Úzd el kezedet sárga tenyeremből, honnan az idő vize kiszalad. Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros pókhasát. Az esti árnyak hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. A kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás, és nehéz. Az ópium barlangból kis szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. A mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal és a látványt nézi, 40 napja már, és egyszerre mind ez, dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat,
pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, örjít, vonz az áradat. Sír, hazád rom, nőd, bénülő locska, munkád hitványság, életed gyötör. Jöjj és merülje mély sikátorba, hogy ké az élet, s a halál gyönyör. Nincs rend s törvényi üsgő ázalokban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór fürdőben vetkezd le a múltat, a morált vesd le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, ahogy szült anyád. Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, hidd meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvonz, s a város untat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszintlován. Avagy maradj így, ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát. Míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

amikor Faludi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti pendiószobában Natasha kis vállára ráhajolt. S a rolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natasha. Te sem vagy már szű. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, és galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diáklány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és belemaradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs. Az ágyban néha Csehovról beszéltek, és melle kisebb volt, mint egy fél narancs. És mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Faludi György nem sírt, midőn a vonat ablakában, fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt elfeledte. A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, diszkréten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklám szólott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürsten dámlámpája alatt. És Metta ásít. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? És Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hazamentek. És Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg, és minden éjjel puncsot főzött néki, és asszony teste néki volt meleg. A zoo alatt egy villanyóra mellett találkoztak, pont 8-kor, és minden este. És egyszer Faludi György nem ment el többet, és aztán mindjárt elfeledte. A harmadik, valljuk be, Szajha volt. Egy pesti bárból együtt mentek ki, és tudták hova. Fricinek hívták, és vörös hajához jól állt a szürke garniszáloda. 17 éves volt, és oly szép, mint egy madonna. De gindivott veszettül, és köpködött. És másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz. A vén falakról hullott a tapéta, és így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, és Faludi Györgynek is felforrt a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott, megverte és kidobta, és az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta, szegény kis állat, mindig visszajött. És egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, és aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát. Akkor hajnal felé leült hozzája,
Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, időn már kötfeküdt vedény felett, s hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukakat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. És akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. És harmadnap megint a gyárba mentek, és aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, és a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Tájz 16 éves volt, és árva, és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. És oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Párizs zsongással lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thaisz halkan bejött hozzája, talán egy könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, és lányteste remegett, Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerekek. És mikor már nem sírt, len a pártmonszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban, Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfit nem lehet feledni, sírt Thaisz, és fejét ölébe tette. De akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, és úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva sem. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, és rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. S midőn a Dom téren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfodélosz, akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói Vénusz. Éva Serf nem szívott, csak goldfléket, s repdort használt, s gonosz volt, s hideg. Az Éva Serf nem főzött puncsot néki, s cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, és inge hiába volt hétköznap is fehér. Az Éva Serp gyűlölte, és kinózta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött-mentnek szabad volt szeretni, neki, csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagász az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított-e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelemre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van, bájos, talán 2 éves kisfiút atyog. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melleit maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy ludnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. És egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kószáltam, 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy, én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt.
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell, salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros ülepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kint fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból. Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú virradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üvegharangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg, s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepettem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg, ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic Cityben, New Jerseyben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut, ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél sílbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi. Az embert oly nagy érzés fogja el, tengerérzés, érzéstenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 26-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított, hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vért tüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem, s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. Negyed nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírpák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el, krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sukták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben. Nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas Lászlót temették.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán gond hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt, talán. Mi vagy, füllett ötötfél százada,

magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlunk a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alkonya Várhegy felett, ülök az esteledő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyta Várhegy felett. Hányszor néztem, többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod, soha nem volt szebb Alkonya Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjuharisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák, s fizetség nélkül mint halálig. A rózsás arcú, galambőszakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját, s Petrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve. Lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűrik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul bár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terít.

Tettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön hiába, mint a többi millió.

0: most, most jobban szólt, nem?
1: Kicsit jobb. Ezt ti szeretitek mindegy, nem érdekes.
2: Akkor 1 millió ázsiai a vonalban, vagy minden az étteremben.
3: Honti az étteremben. Hana. Lesz vendégünk, nem sokára jön a vendégünk, ugye? Bandi, azt
1: bizony, igen, tehát, de mostan eszik éppen Csupó Gábor úr, a Los Angeles-i rajzfilm Cézár, és most már filmrendező is, és ha jól tudom, magyar filmrendező nincs Hollywoodban, tehát van már magyar szövegírunk, az Eszterház, van magyar ruhás, a Béla felesége, van magyar producer Andy, Andy Vajna, de magyar filmrendező hát, csak a Csupó Gabi.
3: De hogy élő, élő.
1: Hát a, ja. Ők, akik megalapították ja, Hollywoodot, igen, igen. Nyilván a magyarok, amit tudunk. És halljátok, mi van a kezemben? Élet és irodalom, és benne gyönyörű szép pinákat ábrázoló Süher Kielic Robi rajzok vannak, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi.
3: Mindjárt erre a szóra, amit nem ejthettél volna ki, mert gyerekek is hallgatják a műsort.
4: Halló, szervusztok, itt Dr. Strangelove. Ilona Hermanról elfeledkeztetek, Robert De Niro egyetlen fodrászáról. Senki mások nem engedi, hogy ő nyúljon a hajához. Csak egy magyar hölgynek.
1: Köszönjük az infót.
2: Mondd még egyszer a nevét.
4: Ilona Herman.
2: Ilona Herman.
1: És jó csaj az Ilka?
4: Hát szerintem már egy ilyen idősödő hölgy, hát hiszen eléggé régóta már legalább 20 éve csak ő vágja De Nirónak a haját. Szóval nem lehet egy mai csirke.
1: Gyerekek, én 20 éves koromban buktam a 40-es
5: nőtre. Én is.
1: És milyen jó lenne, ha egy 20 éves fiatalt befogadna az Ilka, mi oda?
4: Ugye? Egy kis fodrászasszisztens, ugye?
1: Gondolom New Yorkban van, mert ugye Robert is New Yorkban lakik, Tribekában.
4: Igen, a filmnél van.
1: Ilka néni, hát szóljon akkor, ha hallgassa a műsort már.
4: Meg van egy másik, azt nem tudom, hogy annak magyar vonatkozása van-e, de a Szilveszter Lévai, aki a 80-as években volt nagy filmzeneszerző, 70-es, 80-es években, azt hiszem neki is magyar származása van.
1: Hát nagyon a hangja, vagy neve van neki.
4: Igen, ő is ilyen vígjátékokon szerzett inkább zenét. Na mindegy, hagylak titeket, Csupót megvárjuk.
1: Köszi.
3: Jézus is magyar volt, én úgy tudom.
1: Minimum.
6: Bizonyos konstellációk szerint igen, de a sumér magyar...
3: Akarok kérdezni egyet ebben kapcsolatosan, most mindegy a forrás, hogy igaz-e az állítás, ahol nincs igazságot, nincs béke?
2: Ahol
3: nincs igazság, ott nincs béke. Volt egy ilyen állítás, Cerbusz, megjött Ági, és gondoltam, hogy ne nézzük meg ennek a mondatnak az értelmét szerzőtől függetlenül. Hát ha megmondom, épp nem hát ezt nem akarom érteni, majd aztán mondom.
6: De miért? Nyugodtan mondd meg.
3: Nem, ezt egy politikai nagyságunk mondta, és ezen kezdtem el gondolkodni. Például Kant azt mondja, hogy nincs igazság a világon. Ő határozottan állítja a világtörténet.
2: A politikusok számára csak és kizárólag ilyen, tehát nincsen objektív.
3: Nem akartam jelentést adni, árnyalati jelentést ennek a mondatnak, de Orbán Viktor mondta, értitek, innentől egy kicsit más lesz a...
2: De nyilván itt most mindig azt kell mondani, igazság, hazugság.
3: Nem, én az igazság és a béke összekötése egy mondatban.
1: Elméletileg, ahol nincs igazság, valóban nincs béke, mert az igaztalanság nem teszi helyre a dolgokat, a dolgok nincsenek a helyén,
3: már
1: nincsen
3: hát béke. A Viktor maga.
1: Sem, de... Halló.
7: Szia, Viki. Nem a Viktor. Gyerekkoromban emlékszem valami ilyen falvédőre, amire az volt írva többek között, hol igazságot béke, taradarada délre, taradarada.
3: Na, látjátok, tehát a falvédő is azt mondja, meg a band is.
1: Hát Viktor is abban az iskolában járt
7: valószínűleg. Bocsánat, te megfordítottad a tételt.
3: Hogy?
7: Hát, mert azt mondja, hogy hol igazságot béke. Te pedig azt mondtad, ahol nincs igazságot, nincs béke.
3: Nem én mondtam, hanem idéztem valakit, jó, aki így mondta.
7: Most tőled hallottam, csak azért mondom, hogy tőled hallottam ezt a dolgot.
3: Jaj.
7: És azt szerintem nem ugyanaz, hogyha megfordítod. Vagy ugyanaz?
1: Igen.
3: Én nem is hiszek a mondatba se, tehát én még messzebb vagyok, csak mondom, hogy
6: alapjáraton ott a gond szerintem, hogy
3: okay.
6: Elfogadhatod bármiféle autentikus forrásnak azt, amit egy politikus mond.
3: Ne. De gyerekek, most szűken, tudomány, szaktudományosan véve az értem.
2: Mert akkor most már, ahogy a Betelfonáló mondta, nekem kicsit, mint tudod, ez a házi áldás, ami hímzett formában szokott felkerülni, és annak van, hogy ahogy ott van egy ilyen béke.
3: Igen, na jó, de az egy érdekes, hogyha megfordítod.
2: Nincsen, ez a poén. A
3: ha megfordítod, ahol nincs béke, ott biztos, hogy igazságtalanság is van. Tehát ezt így igaznak hiszem, míg ennek a fordítottját, amit mondott ez a politikus, nem. Tehát azért mondom, hogy elvileg 5 percig gondolkodhatunk azon, hogy ennek van igazságtartalma ennek a kijelentésnek, vagy nincs. Kétségtelenül, hogy a falvédő szövegek igazsága is a közhelyszerű igazságok birodalmába tartozik, az pedig nem, azért nem jó szerintem Szira, hogy mert politikus mondta, mert mondjuk azt, hogy nem Magyarországon vagyunk, attól még értelmes egy mondat, hogy politikus mondta.
0: De nem az értelmi, hanem az igazságtartalmát.
5: Képzeljétek egy francia politikus.
0: A politikus ez egyenlő a hazudozóval, mert csak úgy lehet politikát csinálni, hogy ki minél jobban hazudik, annál jobb politikus.
8: Halló.
0: Igen.
9: Halló. Hát ide figyeljetek, felbusztok.
0: Mondja, szia.
9: Ide figyeljetek, majd ha politikusok lesztek, akkor beszéljetek. Nem tudjátok, hogy egy ember egy bizonyos szituációban mi lehet.
6: Sok mindent.
0: Figyelj, én tudom.
9: Én szerintem hogy... annyi bestelen ember volt, és én most nem akarok itt valamit önmázolást csinálni, de azért az ember abból leszűri, hogy amit nem érdemes.
0: Lehet becsületesen hazudni, a hazugság nem becstelenség, az egy nagyon hasznos dolog.
9: De akkor most miért kell ezt a szerencsétlen fickót itt is emlegetni?
0: Kicsoda?
9: Hát, olyan boldoggá tettetek volna, hogyha nem említitek meg ezt az emberformájú szerencsétlen.
3: A nevét.
9: Hát ez beteg ember, hát gyerekek, hagyjátok már a francba.
0: Nem erről az emberről beszélünk, erről a filozófiai tételről.
9: Hát ne hozzátok kapcsolatba őt semmivel, mert ez már semmire
8: kell. Jó, nem hozzuk kapcsolatba.
9: Jó, oké,
0: köszönjük szépen, hogy őt nem hozzuk kapcsolatba. De azért, ha már ez a kérdés fölmerült, azért ugye érdekes. Tehát abszolút étteremben béke, vagyis mozdulatlanság, nyugalom akkor van, mikor minden a helyén van, vagy nincsen semmi. Ilyen helyzet nem létezik a világon, de ha létezne, az az igazság pillanata is, mert ott nem lehet ellentmondás, vagyis hazugság.
8: Igen.
0: Tehát ebből a szempontból igen. De például, hogyha én nagyon utálok valakit, és azt hazudom, hogy szeretem, akkor békébe tudok vele lenni, még hogyha igazat mondanék, és jól orba vágnám, akkor hazugság lenne. Tehát ebből a szempontból gyakorlati értelemben meg nincsen értelme ennek a mondatnak, mert nagyon gyakran kell hazudnunk ahhoz, hogy béke legyen. Na most a politikusokat pont azért alkalmazzuk, hogy béke legyen, ugye? Tehát egy béke, törvény, béke legyen. Tehát őnekik nagyon gyakran kell hazudni azért, hogy béke legyen. És mondom, én azt a politikus szeretem a legjobban, aki a legjobban tud hazudni, hogy béke legyen. És azt a politikust, aki nem hazudik eléggé, hogy béke legyen, azt nem szeretem.
3: Oké, nem, ezt értem. Nem egyszerűen, csak nekem az a félelmem támad, hogy már lényegében semmi mögött nem értünk semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen mondat elhangzik, és végig szalad az embereken, mint egy belátják ezt az igazságot, ami nem igazság.
6: Tulajdonképpen az a baj, hogy bármilyen mondat elhangzik, az átszalad az embereken, és mintha egyik fülöden be, a másik.
2: Hát de kezdünk persze egy ilyen abszolút drámát magunkból kiizzadni, amiből akkor
3: tényleg... Jó, de ezt tudod, mikor volt
2: ilyen? A nyelv teljesen... De mikor volt?
3: A első világháború előtt, második világháború előtt...
2: Egy olyan helyzetben vagyunk, ténylegesen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak olyan, mint ilyen nagybetűs üzletársadalomnak, olyan kihívásokat, az önazonosságát, az önképét, és a többi úgy kéne újrafogalmazni, mint hogyha egy háborút szeretné éppen elkerülni. Erre mi teljesen képtelen vagyunk, mert például a beszédet, tehát a közbeszédet, igen. És a nem tudom, nem csinál, a mondatok jelentését olyan szinten kiüresítettük, elcsócsáltuk, elhasználtuk, és a többi. Nem az számít, hogy mi hangzott el, hanem hogy ki mondta. Ha te mondtad, Óvé, akkor, és ugye másra szavazok, akkor nem. Ezért rosszat, hogyha te mondtad GS és én meg másoszor...
3: Na jó, de hogy megőrültünk, én aznak akkor a beszédet kijebb nyitom. A mondat előtt éppen arról van szó, erre kaptam fel a fejem, hogyha megütik az egyik arcunkat, tegyük oda a másikat, és ha Jézuskát idézik, elkezdek figyelni. És nagyon érdekes volt, hogy azonos kontextusban lehetséges volt ez, és lehetséges volt egy nem csak Kanttal, hanem Jézussal kapcsolatosan, és akik azt állítják, hogy ez nem igaz. Expressis verbis azt állítják, hogy az igazságtalanság a föld és az élet. És azért mondom, hogy hogyan lehetséges azonos kontextusban teljesen ellentétes tartalmakat stílusosan képviselni?
6: Az lenne a szép egyébként, hogyha az általad említett személy mondjuk úgy határozná meg önmagát, hogy én kantiánus vagyok. Akkor elkezdene érdekelni, amit mond. De így kicsit
3: azért mondom, mert
6: a dolog súlytalanná válik, mert sok mindent mond, és meg az ellentetje is, vagy az ellentét párja is, csak az egész már kiürült, mint hogyha valami jó kis
3: megállószert ez a rémület pillanata, ne haragudj. Mert ebben a pillanatban embert is lehet ölni, bármit lehet csinálni.
2: Persze. És az egy teljesen relatív dolog. Tehát belelőni nagy középületekbe, az egy teljesen izé dolog, mert arra azt lehet mondani, hogy ja, hát ezt megszervezték, itt egy összeesküvés van, ja, ezt nem tudom, én mit csinálom, hogy ez így volt. És a többi, és a többi. És már senkit nem érdekel egy hete, hogy belelőttek nagy középületbe. Back with the herbalizer. It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I broke to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go.

0: not folding that. That's all I got.
1: Két jó hírem van, egyre kevesebbet beszélünk a magyar valóságról, szerintem ez alig volt 20 perc, tehát elérjük majd szerintem a 2 percet, és a másik, hogy itt van a vendégünk, de a Bandi fogja bemutatni, mert ti ismeritek egymást.
2: Igen, már találkoztunk, Csupó Gábor.
3: Sziasztok!
2: Szia, hát ugye róla már az előbb beszéltünk egy kicsit, tulajdonképpen te, hát szerinted is te vagy az első magyar rendező Hollywoodba, aki rendező, mondjuk a Cukorbácsiék óta.
3: Hát valószínűleg, bár nem vagyok benne biztos, de mostanában én úgy tudom, hogy akik magyar származásúak, azoknak eljut a filmjük Amerikába, tehát, és azt hiszem, hogy volt is már olyan produkció, amit magyarok csináltak Hollywoodon keresztül, talán nem ilyen nagyságban, de hogy úgy, hogy valaki kint él, én úgy tudom, de lehet, nem vagyok benne biztos, én úgy tudom.
2: Szóval most megmutatták itt Magyarországon is a te első, te általad rendezett játékfilmedet, a Híd Terabitiában, de eddig meg te rajzfilmmel foglalkoztál, mint tudjuk, itt Magyarországon is játszották a rajzfilmjeidet, a Klaszki Csupó rajzfilm cég iga vezetőjéről, tulajdonosáról van szó, de most ugye eljutottál oda, hogy rendezél egy játékfilmet. Hollywoodi produkció ez.
3: Így van.
2: És mennyi idő alatt csináltad?
1: De én még azt sem tudom, hogy miért mentél ki. 75 vagy 80-ban?
3: Hát, hogy ilyen filmet talán egyszer 20 év múlva csinálhassam. Tényleg, hogy miért mentem ki? Hát kezdjük akkor ott. Azért, mert 70-es években nagyon elnyomottnak éreztem magamat, meg körülnéztem a Pannonia filmstúdióból, elkezdtem dolgozni, mint fázisrajzoló, hogyha én most nagyon jól csinálok mindent, akkor 10 év múlva esetleg még animációs filmrendező is lehetek. És akkor megnéztem azokat az emberkéket, akik szerintem nagyon tehetségesek voltak, és már filmrendezők voltak, hogy boldogak néznek-e ki. Vagy hogyha én mondjuk eljutok odáig, hogy az nekem megfelelő-e, és azt mondtam, hogy szó se róla.
4: Nem életeim.
3: Így van. Tehát erről van szó.
4: És akkor ennek az útja módja milyen volt? Mert ugye akkor azért nyilván vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy hogy kellett ezt annak idején.
2: Szóval hogy kell ezt csinálni, Gabikán? Hogy, majd mondd el már a hallgatóknak, hogy akkor ők is
1: hogy csináljanak
2: már rendezők.
1: Mi is nézzük egymást egyébként, hogy hogy nézünk ki, csak mi már öregek vagyunk. Igen.
3: Hogy kell ezt csinálni? Hát manapság már biztos, hogy máshogy kellene, de annak idején mi ezt úgy csináltuk, hogy szereztünk marha nagy nehezen egy vörös paszportot, ami még úgy nagyjából beszerezhető volt, mert a kékről álmodozni nem lehetett azoknak, akik ilyen 21-valahány évesek voltak. Pláne, hogy sokan ugye szerettek volna lelépni a katonaság elől. Na most nekem az viszont nem sikerült, mert engem elcsíptek, mielőtt én el tudtam volna menni, és 2 évre bevittek katonának, de ahogy kijöttem...
1: Ez is segített a döntésben, gondolom.
3: Valószínűleg akkor már annyira elegem volt, hogy engem így bezártak, meg lenyomtak, hogy eldöntöttük. Több haverommal, 3 Pannoniás kollégámmal, már mint 2 kollégámmal rajtam kívül, és 2 zenész barátommal, hogy szerencsét próbálunk. Lényegében csak erről volt szó. És fiatal fejjel, majdnem, hogy naivitással, mert semmi konkrét ötletünk nem volt, hogy hova, csak nekiíramodtunk. Jugoszláviába ki, piros paszporttal, mint turisták, nem is mondtuk meg a szüleinknek se semmit, hogy megyünk, hanem kaptunk egy levelet Jugoszláviába, Svédországból, egy régi barátunktól, Bélai Tibitől, aki mondta, hogy ő már Pannoniás volt régen, és ő már kinnél Stockholmba, és hogyha följutunk Svédbe, akkor azonnal lesz munkák, mert nagy animációs filmet csinálnak a svédek, és az egész országban sajnos csak 3 animátor.
4: Istenem,
3: most a 2 magyarral, vagy a 3 magyarral lett 6, amikor fölértünk, de hát 6-7-be, vagyis ha 6 hónapba tellett.
4: Megint kisegítettük a svédeket.
3: Igen, 6 hónapba tellett, mire fölkerültünk.
1: De hogy mentek, úsztatok, másztatok, vagy hogy csináltatok?
3: Hát igen, a levél azt mondta nekünk, hogy gyerekek, kétfajta választás van, vagy átúsztok az Olaszországba
4: a
3: vezető öblön, ami többnapos úszás, plusz cápák is esetleg előkerekedhetnek, vagy száraz földön 4 órás alagutat kell átkúszni egy hegy alatt, és akkor természetesen mi nem a cápás dolgot választottuk, hanem sétáltunk át az ausztriai határhoz.
1: Tehát azért akkor ez sima volt tulajdonképpen.
3: Nagyjából sima volt, mondjuk majd bekakantottunk, el tudott képzelni, éjjel kettőkor megérkeztünk a jugó oldalon az alagúthoz, és rettentünk, hogy a határőrök elkapnak, de hála Istennek valahol máshol cigiztek, és mi be tudtunk rohanni a vonat alagútba. És akkor ott a sötétség. De jött a vonat, kétszer vagy háromszor. Az volt a szerencsénk, hogy volt egy zseblámpánk, és a vonatot hallod már percekkel előtte, mielőtt odaér hozzád, az alagútban nagy visszhanggal jön. És akkor berohantunk ilyen beugró helyekbe. Tudod, a munkásoknak van, hogy amikor dolgozik a sínen, akkor ne szoruljon be az alagútba, amikor jön a vonat, mert a vonat és a fal között lényegében egy 10 centis
1: hely. De jó, hogy volt ilyen beugró.
3: Volt, nagyon jó, mert akkor már mi nem beszélgetnénk itt, az biztos.
1: És akkor innentől az egész, gondolom, egyirányúvá vált, tehát hogy kiértetek Svédországba, és akkor onnantól elkezdődött.
4: Ott hány évig?
3: Én ott 3,5 évig voltam, akkor találkoztam ott egy amerikai hölgyel, aki engem átcsábított, ő az Arlene Klasky, vele kezdtük el a stúdiót Los Angelesbe. Lényegében kényszerből. Habár nekem a fejemben mindig az volt, hogy nekem az álmom, hogy legyen egy animációs stúdium, és ott már meg is lehetett valósítani, de én tényleg, én mai napig is mindig azt mondom, hogy nekem ami az agyamban volt, az, hogy így, ahogy mi vagyunk itt az asztal körül 4-5-en egyikőben, ekkora szobában, nekem ez volt az agyom, hogy ez lesz a stúdió, és 5 haver, és egész nap vidámkodunk, rajzolunk, jókat röhögünk. Uh-huh. Még bort is iszunk esetleg hozzá. Tehát ez volt az agyamban.
1: Ez volt a boldogság megfogalmazása.
3: Így van, ez volt a, idáig volt a fantázia, ebből látszik, hogy mennyire fantáziátlan vagyok, mert sokkal nagyobbá kerekedett az egész.
1: Végül is növelte a fantáziádat, hogy kikerültél? Tehát azért ez jó volt, nem? Jó, ahogy lehet, hogy érdekes, hogy 22 éves korodig itthon vagy, és ez a vágy lök ki oda. Tehát az, hogy végül is ilyen híres és gazdag ember lettél, az végül is megelégedésedre szolgál, nem?
3: Nem panaszkodom, nem is azért jöttem haza.
1: Nem, csak hogy ez volt a vágy, hogy igen, minden igen. El is boldognak lenni.
3: Így van. És úgy érzem, hogy sikerült, de...
1: Ez azért fontos, mert ez annyit jelent, hogy nem mi magyarok vagyunk feltétlenül hibásak abból, hogy boldogtalanok vagyunk.
3: Így van.
1: Mert tessék...
3: Már találtunk egyet. Íme. Egy már van.
1: De Bandi miért nem lett boldog?
3: Bandi?
1: Igen.
2: Én nem az volt, nem voltam boldog. Én boldog voltam ott, csak amit én csináltam, az nem kellett senkinek.
1: De ettől boldogtalan voltál, nem?
2: Hogy mondjam csak, igen. Hát aztán nézd, végül
3: minden
2: is...
3: művésznek az kell, hogy a közönség megtalálja a munkáját. Én ezt tudom, mert hogyha például visszamennék most erre a filmre, amit most csináltam, ha a kutyát sem menne megnézni, akkor el tudod képzelni, hogy érzem magam. Érted? 3 éves melló benne, hogy éjjel-nappal gyűröd minden, és utána kijön, és
1: akkor most izgulsz?
3: Nincs rá. Hát most izgulok, hogy Magyarországon mi lesz, mert tudom, hogy Amerikában már bemutatták, és sikere van. Tehát hála Istennek, az már jól megy. És az Andrisnál én tudom pontosan, és én nagyon is sajnáltam, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó művésző, és én hát amennyit én tudtam, segítettem, pár évig nálam is dolgozott, meg vettem egy pár képét az Andrisnak, meg hogyha megszorult, akkor adott nekem festményt, hogy majd, amikor egyszer ő nagyon híres lesz, akkor én eladhatom, és akkor lesz belőle pénz.
2: Meg emlékszem, mondtam, ha megszorulsz, valami baj van hozzám.
3: Így van. Azóta is a festmények ott lógnak a házamban. És érdekes, hogy amikor a vendégek jönnek, akkor csodálják, hogy ilyen kurva jó. Bocsát, lehet, hogy ezt nem
2: szóval. De nem lehet,
3: mindent lehet. de jó az a festmény, de amikor meg kellett volna venniük egy galériába, akkor nem volt olyan jó valami miatt, mert akkor pénzt kellett volna adni érte. Ez egy érdekes világ. Az van, hogy az amerikaiak akkor szeretnek valamit, ha már mindenki szereti. Tehát ez egy nagyon vad beugrási valami, mert hogyha az András esetleg valami szerencsével megindult volna, akkor az olyan, mint egy özönvíz, és akkor mindenki az András festményeit akarja. Hát sajnos valami miatt
1: ez de nem akkor meg kell, a figurádat miért szerették meg? Tudom, hogy csak emiatt kérdezem, hogy ugye, mert az valahogy úgy történt, hogy ez a figura született meg picibe, és onnantól el... ugye?
3: Most a Simpsons-ról beszélsz, igen. Most a Simpsons-t azt el kell mondanom, hogy nem én találtam ki, szóval én azért soha nem akarok kreditet kérni, amit én nem alkottam, hanem amit mi csináltunk, azt, hogy mi megkaptuk ezeket a rajzokat, ez az én stúdióm fejlesztette ki animációs filmé, és ugye mi vettük fel az írókat, a hangokat, az örejeket mit csináltuk.
1: De én azt hittem, te csináltad a figurát.
3: Nem. Matt Groening tervezte a figurákat, az én stúdióm hozta világra lényegében.
4: De az indulás, amikor ugye elmentél Svédországból Amerikába, az ne úgy képzeljük, hogy mint kés a vajban ment, tehát minden, vagy hogy volt akkor ott az indulás?
5: Volt először is vaj, neki is Svédországban.
3: Hogy jutottunk Svédből, hogy jutottunk Svédbe?
4: Nem, először hallgassuk a hallgatót.
3: Jó, oké.
6: Sziasztok, a Golyos vagyok, hallgató a vonalban.
3: Igen.
6: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy azon hogy sikerült túljutnod, vagy hogyan mentél ki, eldöntötted előre, hogy te nem akarsz beilleszkedni, vagy be akarsz illeszkedni, és ízig-vérig amerikai akarsz lenni, vagy pedig inkább megmaradsz magyarnak. Mert mondjuk ennyire nem ismerlek, hozzáteszem.
3: Így van.
6: Tehát, hogy te nem vágod el a gyökereket, vagy nem vágod el a szálakat.
3: Abszolút. Ja, abszolút. Nem akarom elvágni a szálakat.
6: Ez érdekelne.
3: Igen.
6: Még egy kérdésem igen. lenne. Spin Doctor mit jelent angolul? Mert sehol nem találom. Vagy amerikai.
7: Nézd meg a szótárban.
6: Nincs benne.
8: Spin Doctor. Spin Doctor az valaki, aki keveri a szart. Az a Spin Doctor.
6: Aha. De nem a Mekkelek, aki nem ért hozzá és csinálja,
8: nem,
6: ugye?
8: Nem.
6: Aki
8: a Spin Doctor az, aki a háttérbe elintézi a dolgokat, ugye, Gabi? Politikában az a Spin Doctor, vagy ilyesmi.
6: Ilyen láthatatlan szürke eminenciás, ilyesmi?
4: Agytörösztnek.
8: Keverő.
6: Köszönöm, hallgatom a választ, jó?
3: Sziasztok. Jó, szia! Tehát a kérdés az volt, hogy én elvágtam-e a gyökereket, és én már csak amerikai vagyok. Hát természetesen nem, már az is mutatja magába, hogy most is itt vagyok, és hazahoztam nagy szeretettel a filmet, hogy bemutathassam a premiéren, és nagyon sok magyar barátom van, magyar könyveket még a mai napig is olvasok, magyar filmeket is nézek. Hát a kettőnek az ötvözetére mondhatom, hogy azt sem mondom, hogy amerikai vagyok, ha bár már többet éltem kint, mint idehaza. Tehát...
1: Akkor mi van?
3: Hát ez az, lehet, hogy egy nagy kalapkeverék, tudom, de... Én megint csak azt mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kétfajta kultúrát nagyjából megpróbálok ötvözni, és valami harmadik, valami kicsurok belőle. Tehát próbálok tanulni mindegyikből a legjobbat, és valahogy, érted, hasznomra váltani.
9: Halló? Sziasztok!
3: Szia!
9: Nem tudom, azt kérdezte már valaki, hogy én most már 52 éve élek ezen a sárgolyon, a rossz sem ott vegye meg, ahol van. És én nekem még nagyon nagy élmény volt Ronald Reagan a hófehérke héttörpe, amikor a minden fűszál külön hajlongott meg minden. Most van egy 10 éves kisfiam, néha nézem vele a tévét, nem akartam minősíteni, meg minden ezek a Dragonban, meg mindenféle számítógépet szarok. Hova tartunk? Már nem kell megrajzolni semmit. Hát elég egy szoftver, és akkor én csinálok egy kurva jó szoftverrel egy rajzfilmet, és sztár vagyok. Ebben nagyon tele van a tököm. Hol vannak a Rufus feledzetek? Hol a picsában van itt a művészet? Választjatok rá, mert megettem a telefonomat.
3: Te nézod, szerintem az, hogy mennyire mozog a fűszál, az másodlagos, mert igazából a sztori, ami fontos, meg a karakterek. Na most vannak olyanok, ugye, akik teljesen minimális animációval nagy sikereket érnek el, például a South Park. Hát azt akármilyen óvodás is ki tudja vagdalni azokat a karaktereket kemény papírból és a kamera alá dobva megmozgatni, de ami miatt sikere van annak, hogy hogy van megírva, mennyire reális a magyar, vagyis hát, hogy
1: a magyar. Oké.
4: De helyén van. Helyén.
1: Mi szoktuk bejátszani. Szoktuk
3: tehát korszerű dolgokról beszélget, ami találkozik a fiatalok problémáival, és emiatt szeretik az emberek. Na most vannak ugye egy nagyon szépen megcsinált filmek. Nagyon sok szar van, azzal is én is egyetértek, de például a computer animációban az Incredibles című film az szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. A Brad Bird, aki azt rendezte, én annak elég jó barátja voltam, meg még vagyok, és csak már nem annyit találkozunk, mert elköltözött a San Francisco. Őt én hazahoztam évekkel ezelőtt, amikor csináltuk a Bart Simpsonnak a Bartman című music videót, és a Varga stúdiónál gyártottuk elő, és a Brad Bird rendezte. Tehát ez volt az első dolog, amit az amerikaiaknak mi itthon Magyarországon gyártottunk le, ami aztán évtizedekig ment a tévébe. A Michael Jacksonnek a számáról van szó, csak nem lehetett nagyon reklámozni akkor, mert akkor már elkezdődtek a problémái a gyerekmolesztálással a kapcsolatban.
2: Te hogy lehet, ezt mondod, ugye milyen fontos a megírás, és ez tényleg, ugye tapasztaltam, hogy azt hinné az ember, hogy valaki megírja, és aztán keményen dolgoznak, hogy abból rajzfilm legyen, de nem így van, hanem valakik nagyon keményen megírják, évekig írják a sztorit, és aztán piff-paff megcsinálják. És hogy lehet, talán ez az oka annak, hogy ilyen keményen írják, hogy az ott írt sztorik az egész világon érvényesek lesznek, Magyarországon is nézik, azt hiszik, hogy megértik a South Parkot, miközben egész más emberek élnek itt, mint amik a South Park ábrázol. És cserébe miért nincs az, hogy mondjuk mindenki imádja a Gusztávot Amerikába, pedig az is egy jó rajzfilm volt. Mi ennek az oka?
3: Igen, ez nem csak a rajzfilmmel van így sajnos, mert csinálhat a magyar rendező egy nagyon-nagyon jó élő cselekményes filmet, ami talán megnyeri minden fesztiválon a nagy díjat egész Európában, még Cannes-ba, meg ahol akarod, Berlinbe. És az lehetséges, hogy kiviszed Amerikába, és ott meg a kutyának se kell, mert ott más a közönségnek a beállítottsága. Vagy elkapod őket egy olyan problémával, ami érdekli őket, vagy pedig a filmnek
2: de
3: nagyon...
2: De az, hogy lehet, hogy az ottani film ide érvényes, az itteni oda nem. Miért? Más a közönség, vagy
3: más a közönség, más, hogy van megcsinálva, tehát ott minden, nem csak a filmgyártásban van az úgy, hogy nagyon sok pénzt beletesznek, hogy a lehető legjobb legyen minden. Az én filmemnél is ugye 20 millió dolláros költségvetés, ami kint abszolút, majdnem, hogy minimum filmgyártásnak a költségvetése, tehát az egy low budget, tehát hogy mondják,
4: alacsony költségvetésük a low budgetot.
3: Igen, low budget költségvetés. Lovakról beszélünk. Hát azt hiszem, mondta valaki nekem egy pár nap ezelőtt, hogy hát abból a filmből itt 40 filmet megcsinálnak. Na hát, hogyha viszont mert nem gyúrják minden porcikáját annyira, mint kint. Érted? Tehát van valami minőségi különbség, és ebből adódhat természetesen, amikor nincs rá annyi pénz, nem tudsz mindent úgy megcsinálni. 25-ször fölveszed ugyanazt a hangot, amíg a legjobb nem lesz belőle. Azt, ha nem tudod megcsinálni, akkor nem olyan lesz a film.

0: Megyünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Na hát ez Csupó Gábor zenéje volt, ez most a legutóbbi kiadásod?
2: Igen, ezt egy pár hónapja nyomattam ki, és csak úgy hobbiból elzenélgetek, mert imádom a komputer zenét, amivel otthon el tudok ügykölni, és az is tetszik benne, hogy senki nem szól bele, mert bezárod az ajtót, és azt csinálsz, amit akar. Mm-hmm.
3: Van családod egyébként?
2: Van. Igen,
0: de mi történt veled régen? Azért más zenét csináltál, most ez egészen dallamos.
2: Annak idején hát igen, öregszik az ember. Nem, ezen is van a fele az albumon, eléggé avantgard és ilyen zörej zene. Aztán egy párad, így megszórtam egy kicsit olyannal is, hogy még talán a feleségem is meg tudja hallgatni.
3: Uh-huh. Igen.
4: Hello, Helen vagyok. Gratulálok a vendégeteknek. Nálam bejött ez a zene.
5: Köszönjük.
3: És azt mondod, hogy ugye nem írtátok meg a szülőknek, hogy elmentek. És ők mikor tudták meg, hogy hol vagytok, és hogy mit csináltok?
2: Először Bécsből írtunk nekik egy levelező lapot, ahova üdvözöltük őket, hogy már itt vagyunk Bécsben, nem Jugoszláviában. És
1: azért örültek a szülők, nem? Vagy kétségbe estek? Vagy
2: hát akkor más volt a helyzet, mert nem lehetett megmondani nekik, hogy elmegyünk, tehát nem tudtunk elbúcsúzni, mert akkor két variáció van, ugye, vagy azt mondják, hogy dehogy mész, kisfiam, azonnal hívom a rendőrkapitányságot, vagy az, hogy jó van, menjetek, de jól csináljátok, nektek van igazatok. Hát mind a kettő szerintem szar lett volna, tehát nem lehetett megmondani. Úgyhogy kapták a levelet, és akkor akkor már föl is hívtuk őket, persze, amikor már kint voltunk Bécsbe, és akkor beszéltünk, és édesapám mondta, hát sajnálom, hogy nem vagy itt, te tudod mit, boldog vagyok, érted, mert biztos, hogy valahogy megtalálod magad a világban. Uh-huh. És tényleg ő mindig egy olyan ember volt, aki engem ösztönzött és segített, és akármit csináltam, ő mindig aláhúzta, szóval ebből szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen szüleim vannak.
3: Te is ilyen szülő vagy? Vagy apa vagy? Vagy milyen szülő apa vagy te?
2: Természetesen, hogy én is próbálom ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják, ami jó, hát de nagyon nem kell őket dicsérni, mert annyira ügyesek az én kislányom, 9 éves, és már jobban rajzol, mint.
3: Na, erre voltam kíváncsi, hogy igen, ugyanaz sem, mint a
6: Gábor, most penderültem ki 4-kor a Corvinból, és megnéztem a filmedet, a Hitler a Vitia földjére, és hát egyrészt szeretnék gratulálni a gyerekekhez, akiket találtál, nem tudom, ez is majd érdekel, hogy hány gyerekből, hány színészből, vagy színész palántából kerested ki ezt a két főszereplőt, és nekem ugye amerikai film, de mivel te magyar vagy, ezért mégis valamiféle párhuzamot találtam, és lehet, hogy még eddig erről nem került szó, vagy nem tudom, hogy kérdeztek esetleg.
2: De érdekes módon, mikor a filmnek a vágását, mert 10 hetet kap az ember, hogy megvágja a filmet egy vágóval, azután, hogy persze le van forgatva a film, és amikor bemutattuk a stúdiónak, nem a Disneynek, mert utána később mentünk oda, tehát a Waldennek, akkor azt mondták, hogy jaj, nagyon szép, de ez egy kicsit túl európai, ezt nem fogják az amerikaiak megnézni. Kicsit tovább kellett vágdalni, hogy jobban pörögjön, mert nekem voltak nagyon gyönyörű, lassú, beállítottságú jelenetek, és azokat az volt az egyetlen, ami miatt a szívem érzik, hogy egy csomó olyan dolog meg lett rövidítve, ami szerintem költőibb és szebb lett volna, ha meghagyjuk, de az amerikaiaknak nincs türelmük egy ilyen kicsit művészebbi beállítású dolgokon átesni.
6: Hát amit én észrevettem, és mondom, hogy nem tudom, hogy ezt már mondták-e neked, hogy nekem rögtön például a Egri csillagok, tehát nyilván látod a filmet, és nekem rögtön ez a Vicca és a Gergőféle jelenet, akár a könyvben, nem tudom, hogy eszedbe jutott, illetve van-e benne párhuzam, amikor átlendülnek ezen a kötélen, és nekem a patak, tehát rögtön az a része, hogy a patakban, nekem ez abszolút hiába iszonyú amerikai, hogy mondjam, fejű gyerek, nagyon helyes lánya vágott szemével, és tiszta, szóval azt hiszem, abból a lányról abszolút egy nagyon fantasztikus színésznő lesz, ezt már lehet mondani, nem tudom, hogy ez rendkívüli tehetség, és a fiúnál én, hogyha 10 éves lennék, akkor biztos, a kapásból szerelmes lennék ebbe a srácba, mert egy olyan érzékeny valakit találtál meg a filmre, anélkül, hogy hosszan beszélne, tehát nincsenek igazából hosszú párbeszédek, de mégis amit ő tudott nyújtani a vásznon, nem tudom, kinek köszönhet.
1: Fölvetted ez a te... marketingesnek?
6: Nem, én így jöttem ki a filmről, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen ezt értem, nekem rég volt már ilyen film. És most mindegy, hogy most nyilván neked fontos volt az is, hogy ezek a figurák, akik ott megjelennek a végén.
1: Várj egy pillanat,
6: én szeretném, ha válaszolna majd a legvégén, hogy ezek a figurák, tehát a figurák, akiket megjelentettél, már nekem a végén, gyerekeknek lehet, hogy fontos, de nekem már nem volt, mert a gyerekekre voltam kíváncsi. Oké, na ennyi, akkor most
2: válaszol. Igazad van egyébként, mert amikor elolvastam a könyvet, akkor én tudtam, hogy hűnek kell maradnia, amit az író elképzelt, és ahogy a könyvet olvasod, akkor a terabitiai kalandoknak igazából csak egy nagyon pici része van meg a könyvben, és ráadásul nincs is részletezve, mert ott az írónő hagyta, hogy az olvasók fantáziája dolgozzon. Hát a filmnél valamit azért föl kell tenni a vászonra, ott nem írhatod ki. Na most gondold el, hogy használd a fantáziádat, és mivel nem volt pénzünk ide, most nem tudtunk semmit csinálni. Tehát meg kellett...
1: A Monty Python megcsinálni.
2: Hát azok igen, esetleg azok egy marha nagy budgetú Action Adventure Harry Pottert így megcsinálhatnának ilyen kártyákkal az vidámra. Én megnézném. De amikor a stúdió engem fölvett, akkor pontosan arra gondoltak, hogy oké, a Gábor az egy animátor, tehát ő biztosan telerakja a szuper animációval a terabitiai kalandrészeket, és a gyerek sztori, ami a könyvben igazából dominál, az majd el lesz nyomódva, mert mindenkit csak az érdekel, hogy milyen kalandjuk van az erdőben. Hát ez persze pont fordítva történt, mert amikor megírtuk a forgatókönyvet, és előkészítettük a storyboardot, akkor meglepetésükre alig volt ebből valami. Én pont annyit tettem bele a filmbe, amiben én éreztem, hogy a minimumot kell beletenni, tehát beletettem a maximumot ahhoz, hogy nehogy eldöntsük.
1: Nem úgy viselkedtél, hogy előítéleteim.
2: Igen, nem úgy, ahogy el, és azért tudtam csak ezt a balanszot megtartani, mert próbavetítések voltak, és hála Istennek a közönség meg direkt kérdezték, hogy elég ez a terabitiai kaland, és mindenki mondta, hogy pontosan ez a balansz, mert a történeti része, a gyerekek barátsága, a tragédia, a drámai fordulatok, azok mind sokkal fontosabbak, mint a terabitia.
6: Ja, kösz.
3: És mi az igazság ezzel az egri csillagok allúzióval? Mert azért erre én is nem láttam ugyan a filmet, de kíváncsi vagyok.
2: Ez egy nagyon érdekes észrevétel volt, de én nem ösztönösen sem, először is nem én írtam ezt a sztorit, tehát ez nem úgy volt, hogy na hát akkor jó, nagyon jó történet volt, valami olyasmit kéne csinálni. Ez mások írták, én csak megpróbáltam illusztrálni a kamerámmal, meg minden, szóval...
0: De és hogy van ez ugye a Magyarországon...
1: Azért ezt nem hiszem el. Jó, csak
0: hallom. Úgy szokott lenni, hogy a rendező az Atya Úristen, és a rendezőt szolgálja mindenki. Hollywoodban a rendezőt fölveszik egy produkcióra, és a rendezőnek el kell valamit teljesíteni. Igen. Kell, amit a producer szeretne.
1: Igen. Az a szerep, de azért úgy gondolom, szóval egy magyar ember van egy szerepben.
2: Amikor tényleg Atya Úristen vagy, de aztán vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elvehetik ezt az erőt tőled, akár melyik pillanatban azok, akik a pénzt adják a produkcióba, mert lényegében azok az Atya Úristen.
0: De hogyha már a feléig eljutottál, félhetsz attól, hogy elveszik?
2: Minél jobban benne vagy, annál kevesebb esélyed van rá, mert nagyon sok rendezőt kirúgnak a projektekről.
3: De amikor felkérkének, akkor van valami szerződés, amiben le van írva, hogy mit kell.
2: Persze. Nem is arról van szó, hogy az ember nem kap fizetést, mert a kontraktusok általában úgy vannak megírva, hogyha esetleg 3 napig maraszal anyagot küldök nekik, és csak víz alatti kamerákkal döglött halak folyt. És én ezt így fogtam föl, hogy nekem egy ilyen filmet kell csinálni, és azt tépik a hajukat, és kirúgnak, akkor is ki kell fizetni engem az egész filmre. Tehát így vannak megírva a szerződések. De, és sokszor elő is fordul, tényleg azon múlik, mert tudod, a daily-ket, tehát a napi anyagot mindig kell küldeni a stúdiónak. Én 3 hét után kaptam egy telefonhívást tőlük, hogy minden marha, jó, csak csináld így, és nem is jöttek oda. Tehát az volt a szerencsém, hogy tetszett nekik az anyag.
0: Tehát a producerek minden nap megnézik, hogy mi történt.
2: Borzasztatás. Hát sok producer ott van velem.
0: Hogy sok? Mennyi?
2: Hát volt vagy 4 producer, abból 3 vagy 2 mindig ott volt velem a szettem.
0: És ők egyet értenek?
2: Akkor szólnak be valamit, hogyha látnak.
0: Úgy értem, ők egymással.
2: Nem mindig. Nem mindig. Nem.
0: Tehát van, akinek tetszik, nem. Amit csinálsz, van, akinek nem. Az egyik lesz, hogy akinek nem. Az egyik lesz, hogy te, Gavi, ezt ne csináld. Beszól a másik, Gavikám, nagyon jó, csak én csinálom. Hogy van ez?
2: Hát

0: Tényleg simán ment. Egy zökkenő volt, azt el kell mondanom, hogy a Michael Chapman, aki nekem a cinematográferem volt, tehát a kameramenem, az egy nagy profi, régi hollywoodi idősebb úriember, aki fölvette, ugye ő volt a kameramen a Jason a Spielbergnek, a Godfather-ön ott dolgozott Gordon Willis alatt, tehát az összes kameramunka az az övé. Igen, és utána ő csinálta a Raging Bull, tehát a dühöngő hajt, a Scorsese-t, és a Taxi Driver. Na hát,
1: valószínűleg a megfelelő szakmai tudás.
0: Szia, hát, nem vagyok, benne. Nem érek rá, puszi. Na mindegy, valami ilyesmi. És szóval profi a fickó, és akkor az elején én leültem vele napokig, dumáltunk, könyveket néztük, hogy akarom megvilágítani, hogy akarom a kameramunkát, minden, meg is egyeztünk, úgy nézett ki, hogy minden egyet értünk, és kb. 3 hétre a forgatásra valahogy úgy megszedte magát energiával, és elkezdte nekem mondani, egy belső jelenetet vettünk föl egy osztályterembe, ahol 40 gyerek ült, és ott elkezdett velem vitatkozni a gyerekek előtt, hogy ne oda tegyük a kamerát, hanem ide. És akkor mondtam, figyelj Csepé, és mi is levesszük így, és ha van még idő, akkor úgy is levegyük, hogy akkor neked is legyen igazad, aztán majd a vágószobába eldöntjük. Hát az, hogy ő úgy föl se akarja venni, hogy én akarom. És akkor olyan mérges lettem, hogy bekiabáltam a hangos bemondóba, hogy azonnal take out this jerk from the set. Tehát, és akkor jöttek a producer.
2: Ezt a faszfejet vigyétek el innen.
0: Hát, de ezért jötték ki Amerikában, tudjál most fordítani. De, és utána olyan mérges lett a fickó, mert én ezt elkiabáltam magam a gyerekek előtt, persze angol mindenki értette, hogy azonnal csomagolni akart, és menni akart haza, és azt mondták, oda mentek a producerek hozzá, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és akkor oda jött hozzám, azt mondta, te miért nem a Vilmos Zsigmondt vetted föl? Hát magyarok vagytok, jobban egymással jobban el tudtatok volna kiabálni, miért engem vettél föl? Hát mondom, figyelj, mert én most úgy éreztem, hogy te meg fogod ezt tudni csinálni.
2: Te választottad őt?
0: Igen. Nem. Én szóltam, adtam egy listát a producereknek, és ők behoztak nekem 3-4 cinematográfert, akiket először is ugye az van, hogy te kiválasztod, akkor megkeresik az ügynöküket, ha ráér, akkor elolvassa a szkriptet, akkor fele elolvassa, felének nem tetszik, nem akarja megcsinálni, vagy nem ilyen filmet akar csinálni, vagy éppen busy, érted, szóval annyi minden nem működik, és akkor 2-3 ilyen lehetőségem volt, és akkor én őt kiválasztottam, és akkor hajlongott is állatilag boldog volt, amikor
2: a vízi az nem meleget jelent, hanem elfoglalt.
0: És szóval, és akkor félrehívtam, és akkor mondtam neki, hogy Csepi, figyelj ide, te már dolgoztál olaszokkal, hát dolgoztál Scorsese-vel, és tudod, milyen kemények tudnak lenni, hát az olaszok és a magyarokat állandóan együtt emlegetik, hogy milyen dühös természetük lehet, de mondom, hidd el, hogy a magyarok ezerszer olyanabbak, mint az olaszok, úgyhogy ne hozzák ki többet engem a sodrumból, mert akkor még komolyabb bajok lesz.
1: Ezt el is hitték, mert ez Hollywood terjesztett saját.
3: Golyos vagyok, sziasztok meg én.
1: Szűz.
3: És ilyenkor, amikor munkázni juttatod, akkor magyar szokás szerint kéred is a százalékodat? Nem, hogy fogtál egy munkát? Vagy hogy van ez?
1: De Amerikában nincs, vagy van?
0: Százalék?
1: Kézzel, a Magyarországon mindenhol visszakörgetett pénzek vannak.
2: Tehát érted, szó szerint arról van szó, hogyha te egy operatőrnek szerzel egy munkát, akkor az operatőr ad neked egy kis pénzt.
0: De, hogy is, hát ez
1: az. Magyarországon minden buli így megy, hogy vissza kell pörgetni.
0: Nem, ott szó sem volt
2: más.
3: Na nincs ilyen?
0: Nincs.
3: Van olyan ország, ahol...
0: Akkor most nem itt lennék börtönben.
1: Ott becsukják az embert ezért, igen.
3: Jó, van olyan ország, ahol nem számít a korrupció, vagy mit tudom én?
0: Hát ott kriminálisaknak tekintik, ott azt nem lehet ilyen kickbacket csinálni. Az emberek börtönbe mennek.
1: Nálunk nem.
3: Ja, jó van. András bátyám... Még egy szót hadd mondjak, jó? András bátyámnak hadd köszönjem meg azt a pár mondatot, amit múlt héten vagy 2 hete volt a Kultúrházban, amit mondott, hogy mi magyarok azért rontjuk el, mert mindig csak 75%-ig csinálunk meg valamit. Az amerikaiak meg mindig 100%, 110-re törekszenek, és abból esetleg lesz 100.

0: Ez érdekes, komolyan... hogy én nem is mondtam.
1: Ezt mondtad, és köszönöm szépen, mert azóta ez szerint élek én is valahogy. Jó, de most komolyan.
0: Kerülök neki.
1: Jó?
2: Na, látod, még 25%-ot bele kellett volna tenned a festményeidbe, és
3: nem volt más magyar a filmben, nem volt az alkotók között, csak te voltál egyedül a...
2: Nem volt a filmben, nem
0: te
2: volt.
0: Te nem csak... vetted be a haverokat, magyar haverok?
2: Azt figyeled, hogy... Csak hogy 75%-os filmet leadni.
3: Azt figyeled, hogy itt mi történik? Vagy tudod, vagy látod, vagy érdekel?
2: Nagyjából érdekel. Hát mikor hazajön az ember, akkor veszek CD-ket, amik éppen kijöttek, meg próbálok DVD-ket. De most, amióta itthon vagyok, még 5 perc szabadságom nem volt, úgyhogy talán holnap bejárom a város. De érdekelnek a magyar filmek,
3: de olyan nagyon helyes, hogy de ezt választottad, én nem ezt kérdeztem.
2: Ja, nem?
3: Nem, mert Magyarországon...
0: A magyarok senki nem törődnek azzal, amivel foglalkoznak, hanem politikával.
3: És zúzás van.
4: A közélet, meg a
0: politika. Most úgy értelmeződött, az volt a kérdés, hogy...
3: De ez jó, hogy nem értette. Nekem azt tetszett, hogy a csupó már nem értette meg ezt.
2: Nem, élő beszélsz, engem csak a zene érdekel.
3: Nagyon a zene, irodalom.
2: Ja. Nem, én nem, abszolút a politikához nem értek, nem érdekel, nem tudom miért, lehet, hogy jobban kellene érdekelni, de hidegen hagy engem, teljesen is.
4: Mármint, hogy az itteni vagy az ott?
2: Mindenfajta politika, igen. Nézd, a Bush-t is mindenki kritizálja, én tudom, hogy egy nagy faszkalap, és alig tud beszélni, meg hülye, meg minden, de nem zavar, soha nem lehet, de zavar, hát eléggé egy hülye egy elnök, az biztos, de biztos, hogy olyat is csinált, ami meg jó, de hát eltűnik, mert mindenki állandóan zaklatja és kritizálja.
3: Azt mondtad, hogy olvasol hát irodalmat is, mondjuk magyart. Miket? Vagy mi volt az, ami...
2: Mi volt utoljára egy magyar könyv?
0: Na, mielőtt a Gábor, amíg gondolkozik, azért azt elmondanám, hogy naponta körülbelül 25-30 DVD-t vásárol a Gábor, amikor leárazás van. És hát van egy ilyen...
3: Megnézed?
0: Egy körülbelül egy lakásnyi tár, amiben csak tárolja a DVD-ket. És minden. Tehát amellett, hogy naponta megnéz 4 filmet, emellett mit olvastál még az utóbbi?
3: És melyik az első 5 film, amire azt mondod, nem magyar, hanem minden film, amire azt mondod, hogy igen, az az etalon.
2: Ja, nekem például a Breathless a Godardtól.
5: Kifulladás.
3: Ez akkor klasszikus ízlése van.
2: Hát, ja. A Godfather-t imádom, a Taxi Driver-t már valami, a felét az én kameramenem vette fel, amiket amúgy is szeretem.
3: Ez európai.
2: Most például az újabb dolgok, a Babel című film nagyon jó, ami már megy itthon is a mozikba, az nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Mi jó még?
3: De ami az igazi film klasszikus nálad, tehát amire azt mondod, hogy nagyon, amit akármikor megnézni.
2: Igen, hát ezek. Igen.

0: Csak azért, mert hogy ha így becsukod a szemed, és azért biztos gondolsz, miután művész vagy, és akkor reflektíve gondolkodsz magadra, akkor egyrészt hova helyezed a filmedet, hogy most mi történt, másrészt pedig, hogy szerinted hogy a családod történetében hogyan, mi ér célba veled?
1: Ezt az utolsó kérdést nem értem.
0: Család. Úgy gondolom, hogy mondjuk magamról, hogy a történetben nem csak én vagyok, hanem a családom, generációk, egy kicsit Márquez ilyen gondold a dolgot, és az mindig egy személyben valami megvalósul. Uh-huh. Ami ő, de nem csak ő, mert hát az azért az, hogy ezt te hogy gondolod magadról? Érted? Tehát az nem mondhatod, hogy tök szerencsés fickó voltam, átmentem egy gyalogúton, és minden a probléma nélkül sikerült, Svédországban rajzoltunk, majd aztán...
2: Szerintem azért nem értél, Gábor, mert valószínűleg, ahogy én elképzelem Amerikát, ott mindenki saját maga harcol meg azért.
0: Jó, de akkor is gondol magáról valamit, amit állít belül, vagy hangosan, vagy nem hangosan. A Citizen Kane, az aranypolgár, Orson Welles filmje az amerikai társadalomban, ott pontosan meghatározza, hogy ő mit gondol magáról. Egy idő után azt gondolja tévesen, hogy ő az amerikai államok elnöke lesz, de közben nem, mert ő csak egy főszerkesztő. Azért mondom, hogy akkor nem értheti, akkor visszavonom. De kérem a hallgatókat, hogy akik értették, azok telefonáljanak be, mert most hülyén érzem
2: magam. Az első részére.
1: Nem, hát értem, de ezt nehéz elmondani.
0: Köszönöm.
1: Ha valaki, oké, okay,
3: a golyós vagyok, sziasztok. Én értettem a Bakácsnak a kérdését.
0: Köszi, köszi.
3: Azt szerette volna, azt kérdezi, hogy ha majd évszázadok múlva a család visszagondol rád, akkor látják-e azt, hogy jé, hát a családban igen, volt egy filmrendező, egy híres filmrendező.
0: Igen, köszönöm.
3: Hogy...
0: Igen, jó, jó. Jól.
4: Köszi.
0: Hát magyarról magyarra fordítottak.
5: Gabi, elmeséled azt, hogy hogyan sikerült belépni igazából, de amikor már Hollywoodban voltál, hogy a stúdióddal hogyan kaptad meg az első jó megrendelést?
1: Az Arlinnal, aki a partnerem volt, nagyon megijedtünk, mert nem volt annyi pénzük, hogy kifizessük a rendet a legelején, amikor elkezdtük az egészet. És
4: kicsit nem vesszük föl.
1: Most nem vesszük föl. Foglalt. Ki kellett fizetni a lakbért, és semmi pénzünk nem volt, és összevágtunk egy kazettát, és fölhívtunk három hirdetési irodát és három tévétársaságot, hogy talán valami, akármilyen animációs mellett talán kapunk ez alapján. És csináltunk hat ilyen találkozót, és csak egyet akartunk megkapni, hogy abból talán lesz annyi pénz, hogy túléljük a hónap végét. De ahova mentünk, szóval így kezdődött a cég. Ahova mentünk, mindenhol kaptunk, volt olyan hely, ahol két melót is kaptunk. Tehát a hétvégére annyi melót kaptunk, hogy már attól féltünk, hogy a fenébe fogjuk tudni megcsinálni. Most az egyik ilyen tévé megrendelő, csak hogy mondjak egy példát, hogy lehet, hogy kellett melókat megcsípni, beültünk egy tévé társasághoz, akinek Los Angelesben volt a csatornája, és ő éppen akart egy új tehát egy csatorna logót, egy animált csatorna logót tervezni, és őt csak az érdekelte, nem is azt, hogy fogjuk megtervezni, meg minden, hogy azt mi komputerrel, tehát a számítógépes technikával fogjuk-e meganimálni, mert akkor abban az időben, 80-as évek legelejében az volt az újdonság. Mindenki azt akarta, és nekünk nem volt számítógépünk, hát azt se tudtam volna, még ha lett volna, hogy mit kezdjek vele. Akkor még annyira kezdetlegesen kezdődött minden, és jó zene, gyerekek. Ez a telefonom. Azt hazudtuk a hapsinak, hogy igen, és mi azzal fogjuk megcsinálni, érted? És akkor odaadtuk neki a storyboardot egy hét múlva, És akkor én úgy rajzoltam meg a storyboardot, mint hogyha egy ihyen komputer animáció, raster graphic, meg minden, és azt mondta, ez nagyon jó, és ezt most akkor ezt ti beleteszitek a komputerbe, és akkor abból kijön egy ilyen animáció. És akkor mondtuk, hogy igen. És akkor hazamentem, és kézzel úgy animáltam, mintha én komputer lettem volna, mert nem volt komputerünk, de hát olyan stílusban, ilyen vektor grafikában, minden mozgott térben, és csaltam meg kézzel, és megették, és azért kaptuk meg a melót, mert ha mit tudom én, más öt animációs stúdió bejött volna, és őszintén megmondták volna, hát nekünk még nincs komputer, akkor ők nem kapták volna meg. Nekünk se volt, de valahol...
0: Ravasz magyar.
1: Így van.
5: Ezért mondom, gyerekek, hazudjatok!
1: Miért van a tanulság? Miért van a tanulság?
2: És akkor nagyjából hány év volt, mire eljutottál oda, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy most meg lesz a csekkekre a pénz, meg a...
1: Nagyon gyorsan beindult minden. Pénz állandóan jött be, de nem magunkra költöttük. Tehát nem az volt, hogy most kirohantunk és vettünk egy új autót. Én egy rozog a Toyotával jártam évekig. Azt is egy magyar csibésztől vettem Los Angelesbe, aki azt mondta, hogy nagyon jó a kocsi, és hetente kétszer szétesett. A végén az egyik kamerommal úgy kellett tolnunk a kocsit.
0: Tudod, ki vagyok én, aki átvett a csupon.
1: Te voltál? Volt egy hirdetés az újságban, hogy húzzad vagy toljad a régi kocsidat, tök mindegy, hogy ér ide, de adunk 1500 dollárt érte azért, hogy az betegy egy új autóba. Tehát ez volt a hirdetése egy autós cégnek ott, és én csak azt akartam, hogy odáig, hát ez a kocsi úgy beszart a hegyoldalon, hogy meg sem mozdult, és tényleg toltuk, húztuk, vontuk, hogy odaérjen, hogy megkapjuk az 1500.
2: Van létezik Hollywoodban magyar lobby?
1: Micsoda?
2: Magyar lobby.
5: Hogy a magyarok összetartanak és egymásnak elintéznek valamit.
1: Valószínűleg van. Hát legalábbis én az én társaságomban úgy érzem, hogy mi azért összetartunk.
2: Ez hány embert jelentünk
1: nagyjából?
2: Kettő.
0: A Mándoki van még jobban?
1: Igen, itt volt a Laci a premieren is, most átjöttek Münchenből.
2: Az első kérdése az volt Tabakinek, hogy a filmed, szóval mit tartasz a filmről?
0: Is a film, hanem hogy akkor, mert ugye gondolom azért erre vágytál, hát azért született meg.
1: Így van.
0: És akkor ettől a pillanattól kezdve mi lesz a következő vágya? Tehát ez már meg fogja határozni, nem? Tehát a pályádat, hogy most
1: hát
0: már
1: igen,
0: csináltál
1: az ember mindig arra törekszik, hogy vagy túlszárnyalod magadat, vagy legalább olyan jót csinál, mint az utolsó.
0: Igen, azért mondom, hogy ez egy ilyen programatikus helyzet. Tehát elhatároztat, hogy filmeket fogsz csinálni?
1: Azt is. Hát animációt most nem fogom eldobni, csak azért,
0: azt
1: ne
0: gondoltam,
1: sikerült egy ilyen filmet
0: csak,
1: csinálni. Igen. Engem érdekel az is, hogy ne. No, én szeretnék még egy pár ilyen filmet csinálni. Nem mindig csak gyerekfilmet, mert a filmgyártásban azért lehet izgalmas dolgokat csinálni, anélkül, hogy mindig családi filmeket gyártson.
5: Hát például emlékszem, hogy amikor néhány éve Hollywoodban a La Cienegán nyílt egy bábszínház, ahol két férfi a farkával bábozott.
1: Ugye? Igen, és azon a világ siker lett belőle. Mi hárman látták és...
2: amikor ugye megcsinálsz egy filmet mondjuk ott ugye Hollywoodban, hogyha elhibázod, akkor nyilván hosszú ideig, ha csak nem a saját pénzedet
1: így van, akkor elkönyvelnek akkor, azonnal.
0: Akkor nem hibáztál, az annyit jelent?
1: Ez annyit jelent, mert nagyon nagy kassza sikerrel nyílt a film, pláne ahhoz képest, hogy milyen kis költségvetéssel volt megcsinálva.
0: De nem erre a filmre gondolom, hanem a pályádra vonatkozóan lényegében, akkor nem hibáztál.
1: Hát,
0: volt, hogy hiba volt? Hát, tehát, hogy mondjam, ahogy így messziről nézem, olyan, hogy nincs benne hiba, hisz a szakmai karriered folyamatosan...
1: Voltak azért baklövések is, érted, de hát hogyha a zömének sikere van, akkor azok a kisebb, akik eltűnnek, elesnek. Volt egy pár olyan sorozatunk, ami nem volt akkora nagy siker.
0: Érted? De akkor már lelkileg nem számított.
1: Akkor már nem. Ha van elég siker körülötte, akkor szeret, de hogyha csak szart adsz le, és mindegyik megbukik egymás után, akkor a csúpa az, aki mindent elbassz.
5: Nem gondoltál arra, hogy megváltoztasd a neved? Ugye hát borzasztó nehéz kimondani, hogy Klaszki Szkupó.
1: Szupó, mindenfajta verziója volt. Amikor elkezdtük a céget, én csináltam egy egész oldalas hirdetést, kivágtam az összes olyan levelekből, ahogy félreírták a nevünket, hogy Klaszki Kaszupó, Cukupuszkopa, mindenfajta verziók jöttek, úgyhogy annyit kaptunk, hogy egy egész oldal teletöltöttem vele, mondtam, hogy itt van ez a kampani, tanuljátok meg, most se tudják. Ránéznek, és akkor tudják.
0: És melyiket szereted a legjobban a neveid közül, ami nem a neve?
1: Az alkotásaim közül?
0: Nem, nem, a szupókupon. Melyik név, amit szeretsz, hogy rád mondanak?
1: Hát most mit mondjam, egyiket se. Értelem, mindegyik elég hülye hangzik.
2: De akkor a névváltoztatáson nem gondolkodtál?
1: Nem, mert először is már tényleg akkor, most már késő lenne, mert már bejárattuk ezt a hülye nyelvűt. Nem mondom, hogy egy hülye nevet, mert azért azt nem akarom igen, mondani, mert édesapámtól örököltem, és nagyon sokat köszönhetek neki.
0: Azért mondom, hogy ez az annyira magyar, hogy igen, nem lehet lefordítani.
1: De még magyarul se tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogyha még egy R betűt tennél, tehát egy R betűt a végére, akkor még úgy nagyjából valamit jelentem. Nem tudom, mit jelent.
6: Szóval, most van egy, most van egy animációs, egy magyar animációs film, az Oscar nominált díjak között. Azt láttad?
1: Nem, sajnos, de mindent tudok majd róla, és drukkolok.
6: Jó. Csak ennyi lett volna, de akkor ez a hallgatóságnak is mondom, hogy még ide, akkor elnézem, ami előtt ugye majd ezért lesz Oscar-díjas, és majd nehéz lesz megszerezni. 5 perc.
2: Szóval akkor, amikor megcsináltad a filmet, és akkor elindították, akkor azért volt benned szorongás, hogy mi lesz, hogy lesz ennek egyáltalán olyan, nagy szakmai sikere.
1: Pláne, hogy ahogy belett harangozva a film, eléggé hasonlóan, mint itt, hogy túlsúlyban van a hirdetésben a visual effects, tehát azok a fantasztikus jelenetek, mert ha megnézed a filmet, az egy nagyon kicsi része, amiről ez a film szól. Ez egy sokkal drámaibb film, mint ahogy sokan elképzelik. És talán ezért is van annyi akkora sikerem, mert ilyen filmet nagyon keves, Amerikában meg pláne, ilyet nem csinálnak gyerekeknek.
0: De felnőtteknek is akarsz csinálni, mert azt éreztem, hogy a következő az felnőtt lesz, ugye?
1: Hát, azért szeretném, hogy az lenne.
5: Mi lett azon a terveddel? Emlékszem, igen, hogy tervezted, hogy a magyarokról csinálsz Hollywoodban, a magyarok kalandjairól.
1: Hát aztán később annak egy animációs verziójává kerekedett, amikor a Jóska nevezetű fickó egy Igor nevezetű orosszal véletlenül egy lakásba keveredik, mint menekültek, és mindenfajta a vízum nélkül és munkavási engedély nélkül próbálnak megélni Amerikába, és a csajokat kergetik, a vodkát isszák, stb. A káposztát eszik. De az előtt, amit próbáltunk, emlékszem, az Andrist is lefotóztam, mert ugye sokszor úgy kell eladni egy projektet a stúdióba, hogy illusztrálsz hozzá képeket, és kinagyítottam ilyen marha nagy fotókat, amiket lefilmeztünk magyarokról. Volt egy ötletünk, hogy az volt a neve, hogy Hungarian, és akkor írtam én is ezzel egy forgatókönyvet. Megint hasonló témakör, hogy a magyar jön Los Angelesbe és próbál helyreállni, de nem az én helyzetemről írtam, mert az eléggé kivételes az animációs szakmában, hogy én úgy sikerült elég hamar beilleszkednem, hanem azokról, a magyarokról akartam írni, akiknek nehéz beilleszkedni, és sok minden nehézségen és szarságon kell átrágódni ahhoz, hogy valamire eljussanak, vagy egyáltalán legyen elég pénzük, hogy egyenek, vagy valami ilyesmi, és akkor azzal játszadoztunk egy darabig, és az Andris volt az egyik fotó, Malol, akit mi lefotóztunk, hogy illusztráljon, amilyen is egy magyar.
0: De most sok egyébként a Jim Jarmusnak is van egy filmje, a Florida Paradicsom, ami ugyanerről szól, csak mondom.
1: Igen?
0: Hát persze, ott is magyarok Amerikában.
5: Stranger in Paradise.
1: Ja, igen, igen, igen.
5: De sok ilyen emberrel találkoztam, mert sokan megkeresnek, mint valakit, akinek sikerült, sokan megkeresnek, akik szeretnének valamit elérni. Mit tudsz mondani azoknak a magyar, szóval mit lát, hogy látod, hogy miben csinálják jól, és miben hibáznak, ha valaki ki akar menni Hollywoodba, és valamit el szeretne érni. Hogy látod a magyarokat? Hogyan festenek ott Hollywoodba?
1: Hát, hogyan festenek?
5: Hát, hogy hogyan viselkednek.
1: Mint te? Mindenki úgy fest. Nem, hát jó lenne, ha mindenki úgy festen, mint te, akkor nagyon sok tehetséges festő lenne.
5: Mi jellemző a magyarokra, ha kikerülnek Hollywoodba? Mi az, ami vicces bennük? Mi az, amit jól csinálnak? Mi az, amit rosszul?
1: Hát ez megint minden, szóval annyi fajta ember van, hogy ezt nem lehet szerintem. Van, nagyon sokan van, aki azt hiszi, hogy oda megyünk és csibészkedésből azonnal meggazdagodunk, hogy tudunk kit átverni. Szóval nagyon ilyen sok van, az biztos. De aztán vannak ügyesek is, meg szorgalmasak is. Ezt nem tudom általánosítani. Nehéz. És most egyre nehezebb ügye, amióta elkezdődött ez a terrorizmus, mert nem engednek be senkit.
5: Mit gondolsz a színészekről, a magyar színészekről?
1: Hát jó lenne, ha jobban hozzá tudnék szólni, de sajnos nem, nincs annyi ismeretem, hogy erről jól le tudjak beszélni, mert azon a pár filmen keresztül, amit én...
2: Persze,
5: nincs
2: nehéz.
5: Igen. Hogy a szakmában a filmes szakma melyik ágában jók a magyarok?
1: Hát például a cinematográfiban azt mindenki tudja, hogy a világ legjobb operatőrje innen jönnek. Hát jó szemük van az embereknek, szépen tudnak világítani. Hollywoodban is két nagyon híres cinematográfer dolgozott, ugye? A László Kovács, tehát a Kovács László és a Vilmos Zsigmond. És hát a Koltai, most már rendez, ugye, meg a Sára Sándor. Én a Sára Sándornak a filmjeit néztem, amikor Elégia, meg ilyeneken nőttem föl, amikor ő gyönyörű filmeket nem csak fotózott, akkor ő már próbálta rendezni is őket, rövid filmeket, meg minden gyönyörű dolgok. Még mindig emlékszem arra a filmre, amikor
0: Mondok egyet, a Szimbát.
1: Szimbát, pontosan. Na, ezt akartam mondani, gyönyörű volt. Még mindig emlékszem a közeli képre, a leves, ahogy úszik a zsír
5: rajta. Ezt a te filmedben is lehet látni, sok igen. Ilyen közelit használsz, étel közelit. Ja, amikor sütik a palacsintát.
2: Én úgy tudom, sajnos a Gábornak el kell menni, ugye?
1: Igen, hát még adok 5 percet repetára, jó?
2: Akkor jammerünk még 5 percet.

0: Ja igen, tehát Gábor, ugye, de nem csak rajzfilmet, meg filmet csinálsz, hanem nagyon szereted a zenét, halljuk itt a zenédet, és annak idején 10 évvel ezelőtt csináltál egy zenemű kiadót, a Tone Casualtyst, amiben a legelvetemültebb zenéket próbáltad kiadni, amit ember nem szokott hallgatni.
1: És akkor még de a kutyám nagyon eltáncol.
0: És emlékszem, amikor partikra is ezt raktad fel, és ott Hollywood Hills-en zúgott a villanyfúró hangja. A különféle... Vagyis neveztük, hogy ez milyen zene?
1: Nem noise, vagy industrial.
0: Noise,
1: vagy
0: industrial, environment.
1: Ja, environmental.
0: És így tovább. És a világ leghíresebb ilyen művészeit is kiadtad.
1: Igen,
0: kiket
1: igen.
0: adtál ki?
1: Hát a magyarok közül a Hortobágy, András Vahon, Hortobágyi László, Kemény Gábor, akkor BP Anima Service. System, BP Service, hát a lényegében a ti maradékotok a bizottságból, így van, Kokó, meg a Gyurka.
0: És a világból?
1: Világból?
0: Kikapja?
1: Hát a Paul Schultz például, meg a Holger Cukai, a Kán zenekarból, Dr. Walker, német, hát nem tudom, te emlékszel, te is most hirtelen jutnak eszembe a dolgok. A Divótól, a Mark Mothersbaugh-tól kinyomtunk egy albumot, amikor egy kicsit avantgardabb volt, ilyen surf punk zenét csinált.
2: Szépen passzol.
0: Hát ez tulajdonképpen olyan vállalkozás volt, ami egyáltalán nem akart kiszolgálni semmilyen igényt, hanem csak a te saját.
1: Hát igen, én szeretem, amikor a művészek elengedik magukat, és tényleg csak azért csinálnak valamit, hogy meg kijön belőlük, és éreznek valamit, aminek ki kell jönni, nem azért, hogy na, hogy tudom megtáncoltatni a Juliskát.
0: És amikor te rajzfilmet csináltál, azt hiszem senki más nem használta Frank Zappát zeneszerzőnek,
1: ja.
0: filmhöz, és te pedig használtad, úgy tudom, hogy jó barátok volt.
3: Igen, hát ő hívott föl téged, nem?
1: Igen, fölhívott, hogy hát először nem ő hívott, mert az ő hangját aztán nem lehet nem megismerni. Kaptam egy telefonhívást egyik nap a stúdióba, hogy a Frank Zappa szeretne vele találkozni. Jót röhögtem, hogy mert melyik haverom viccel, mondom, persze. És azt mondja, hát akkor bemutatkozok, én vagyok az ő agentje, a CIA agency-től, és hogy tényleg a Frank imádja a Simpson sorozatot, amin ti dolgoztok, hogy nagyon szeretne átjönni és találkozni veled. És akkor nekem volt egy csomó Frank Zappa plakátom a hátam mögött az irodámba, és akkor mondja az ő agent, hogy mikor lenne jó neked. Hát mondom, nekem tök mindegy. Azt mondja, hát mi van, hogyha 10 perc múlva ott van? Hát mondom, oké, elmintem el, és akkor is. És 10 perc múlva megjelent tényleg a Frank a feleségével, a Gail-el, meg a gyerekeivel, az egész család beállított. Bejön az irodámba, ránéz a 3 plakát, azt mondja, de gyorsan kitetted őket. Mondom, ez már 5 éve kint van. Ja, de az neki jól esett, hogy látta, egy olyan helyre jött, ahol értékelik az ő zenéjét.
3: Így van. Neki,
1: igen. Mielőtt meghalt szegény, az utolsó borítót én csináltam neki. De közel laktunk egymáshoz. Hát én a Mándokéknak az volt az első levelem, amikor ők Németországban maradtak, hogy na én most már Frank Zappával egy országban lakom. Nem is tudtam, hogy 3 percre lakok tőle, de ez évekkel később. Én azzal dicsekedtem, én már Los Angelesben vagyok, arra Frank Zappa. Na jó, gyerekek, most már ennek úgyis vége van. Ez volt a zárózene.
4: Köszönöm.
1: Jó, én is köszönöm, srácok, sok szerencsét, és menjetek a filmet megnézni. Vigyetek papír zsebkendőt.
3: Köszönjük.
1: Sziasztok.

jótékonysági felhívás következik. Sziasztok, Dieter vagyok. A Kolorlokál volt Berlini tudósítója. Szép időben, vagy rossz időben, de mindig nagyon fontos, hogy Magyarországon szólhasson egy ilyen adó. Ezért adom 1%-át a Tilos Rádiónak. Add te is, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1-800-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottad.

0: Én akkor is fenntartom, hogy
1: pont és
0: Hana, bocs, mondjad.
2: Ja, hogy csak még egyszer visszatérve, Csupó Gábor volt a vendégünk, és rendkívül jellemzőnek tartom egyébként, amikor megkérdeztett tőle, hogy mi a véleménye az országról, meg és azonnal ugye az első és normális reakciója az volt, hogy hát igen, hogy szoktam vásárolni CD-ket, meg nézem a filmeket, és hogy ez annyira jellemző.
3: Jó, mert el vagyunk butulva itt a politikában.
0: El vagyunk, hát nem szabad ezt letagadni. De nem az, hanem hogy
3: a jobb lelkünknek, hogyha még egy kicsit anyázunk.
0: De mennyire érdekes egy magyar embernek Amerikában Magyarország, az egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nem érdekes, és pont az a fontos jelentés ennek a mondatnak.
3: De nem érdekes, persze, vagy olyan tekintetben a politika nem érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogy egy csomó ember az a dolgával foglalkozik, az értelmes.
0: Igen, de én már elfelejtettem,
3: mi az, hogy a dolgával foglalkozni. És azt mondja, hogy amikor politikával kell foglalkozni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az a forradalom, akkor van, amikor a nép csak, elkezdi.
2: Hogyha csak azt nézed meg, hogy mondjuk ezt az egész kai-európai régióra ránézel mondjuk a térképre, és egy rendes, szép térképen ilyen tarka-barka, hát világot nem látszik igazán sehol, csak itt sok-sok pici ország, sok-sok pici és mindegyiken belül ugye rengeteg hatalmas egó, amelyik valahogy, és ugye az is érdekes, hogyha megnézed azokat a nagy portrékat, amik az Unióban készülnek, és akkor hogy feszített a 36 ember mondjuk egy ilyen külügyminiszteri értekezlet, vagy miniszterelnökén. Szóval, hogy annyiban mindenféleképpen igaza van, hogy nem ez lenne az első és a normális reakció.
0: Jó, de most ne haragudj, majdnem egy hónapon belül két normális életvitelű ember volt a vendégünk. Hát először is megdöbbentem Orsos László Jakabon, aki kisimult ábrázattal boldogan, és azt mondja, sokat dolgozom. Érzi meg, a sárga irigység öntött el, hogy olyan élethelyzetbe került, pedig cigány. Tehát, hogy az élet értelmes és visszaigazolt. Akkor itt volt a Csupó Gábor, bizonyos szempontból
2: Dresch.
0: Azért mondom, hogy hozzuk a pozitív példákat, közben pedig folyamatosan arra gondolok, hogy lehetetlen ez a lelki állapot, amiben vagyunk, amelyben magát a létet utáljuk, mi magyarok. És azért a példának okáért ő tudja, hogy mi történik velünk lelkileg. Érted, mondjuk tudja a művészeteken, meg a zenén keresztül, ugye rájön erre, de nem tudom, ki van a vonalban.
4: Sziasztok!
2: Szia!
4: Én Ági vagyok. Nagyon jó volt múltkor az Orsossal is a műsor. Én 94-ben kimentem egy fél évre, csak Európában, egy másik országban.
2: Melyik ország?
4: Olaszországban.
2: Ja,
4: De és én úgy mentem ki, hogy úristen, akkor majd én itt felveszem a kapcsolatot lapokkal, és majd küldök tudósítást, meg mit tudom én, és tartom a kapcsolatunknak. Kimentem, és néhány héten belül annyira... Jó, akkor megvettem, és remegőt érdel olvastam az újságot, amikor itt a választás volt. Az már tavasszal volt. De egyébként olyan szinten nem érdekelt, szóval nem pillanatokon belül kikapcsoltam.
2: És ki is ürült a szervezeted?
4: Igen, vagy? Aztán persze teljesen ugyan.
2: És nagyjából mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra visszarendeződj?
4: Szóval heteken belül.
2: Nekem ez volt Brazíliával, és ott 3 hónapig tartott ki a...
0: Igen, Brazília 3 hónap, az nagyon erős.
2: Igen,
0: kérünk helyeket, ami 3 hónapnál jobb, mint Brazília.
4: Na, szóval nagyon érdekes volt, pedig az itt van egy köpésre már, mint Olaszország, és
0: már az is segít, az is segít.
4: Igen, szevasztok.
0: Köszi a rossz hű, és jó hírt egyszerre.
2: Hát, igen, én sokszor szorgalmaztam egyébként, hogy olyan nemzeti rehabilitációs programot kellene meghirdetni, amikor azt pénzelni az állam, hogy
0: tudom én,
2: igen, hogy minden hónapban
0: ezzel
2: családnak kifizetnék az utazását, és akkor ez lenne a
0: rekreációs vonal.
5: A szülészet.
0: Mi?
5: Szülészet. Menjen, hát amikor szültek. Új gyerek érkezik, és akkor...
0: De ezt most nem értjük.
6: Ezt ritkán szülök.
5: Hát ki Brazíliával is ritkán jut ki, nem? vagy minden napon el?
1: Nem, oda nem.
0: Hogy azt mondod, hogy járjuk szülészetre, és akkor utána 3 hónapig jobb?
5: Hát nem azt mondtam, hogy járj el, nem folytott a lakszel, mint valami mérszaporulat ellenőrző, hanem amikor ez volt, akkor így gyerekek annyira nem érdekes semmi az égvilágon. Hát
0: de most mi nem tragédiába utazunk, hanem lágy, puha jó érzésekbe.
5: Miért tragédiai születés?
0: Nem úgy, akkor úgy gondolom, nem a tragédia, hát azért az egy
1: elég... A gyereknek.
0: Igen, az nagyon érdekes mozzanatok vannak benne.
5: Csak így feldobtam, nem kell, hát jó, oké, mondjuk egy kiutazás, hát sokkal kevesebb életmódváltással jönnek el, de nem kell kiutazni, hanem el is megteszi.
0: Jó, oké, mint a megoldást elfogadtuk, jó. Mert ott van a 220 is, érted, egy kicsit bedugod az ujjad, utána legalább 3 hónapig jó. Tehát nem csak, mert amikor Martikónak mondtam, hogy én egy kicsit gondolom azt is, hogy az rettenetes, hogy ez a paradigma fönnmaradt, amikor apámék beszéltek arról, hogy ki kéne menni. Hát ez egy nagyon régi ilyen szlogen családokon belül, ki kéne menni. Hogy azt gondoltam, hogy egyszer el fog fogyni ez a mondat. És aztán nem fogyott el nekem, főleg most, hogy itt a csupó itt volt, hogy hát ezt én meg mindannyian egy kicsit elszúrtuk, hogy nem mentünk ki. Erre mondja a Martinkó, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. De érted, ez engem, hogy is mondjam, a reményben nem is érdekes, hogy a jéghegynek lába van. Mindig azt gondolod, hogy csúcsra futsz.
3: De tényleg szeretnénk, hogyha és ebben a hallgatók segítenének egy abszolút sikertelen amerikai magyar sztorit hallani, de úgy, hogy olyan, tehát, hogy aki tényleg 20-25 évig volt sikertelen Amerikában és magyar,
0: Egy
3: nem is kell, hogy hazajöjjön. Itt egy ilyen online
1: én két ilyet is ismerem. Most nem járultak hozzá.
0: Olyat, aki hozzájárul.
3: Szeretnénk véglényekkel beszélni, hogy a kicsit az igaz, tehát, hogy bennünk is a remény visszaköltözöm, hogy nem tudom, nem mondjuk el azt majd 20 év múlva, hogy én bárcsak mentem volna. Még 12 évesen is, hogy aki...
2: Valószínűleg egyébként a legtöbb családban, és mondjuk az én apámnak ugye, szóval hogy ott is megvolt a családban a történet, hogy ő 46-ban ment ki Dániába, illetve hát oktatásra, és akkor hát az első feleség az dán is volt, és ott is maradhatott volna, de aztán hát ugye visszajött valami
0: oknál. Visszajött.
3: De
0: rengeteg magyar férfi tette ezt.
2: Nem, ez 46-ban a nemzeti, a parasztpárt
3: volt egy egész egy ilyen...
2: Fiatal paraszt fiúkat küldött ki, hogy megtanulják, hogy milyen is egyébként a korszerű mezőgazdaság, és akkor mondjuk apám megtanul dánul 3 hónap alatt, és aztán szóval ő az életében ebből aztán elég, hát sokat is hát profitál, de mondjuk egy percig nem fordult meg a fejében, hogy ott maradjon hala, tehát ugye annyiszor lett volna lehetősége, már aztán utána, mint a skandináv tolmács, hát rengetegszer járt.
0: És te nem bántad soha?
2: Dehogy is nem. Hát azért mindig.
0: Martinkó?
3: Ja, hát én nem bánok semmit.
0: Nem? De radikális vagy.
3: Nem azért, nekem jó itthon.
2: Nem azért rendkívül érdekes, hogy a nő...
0: Ági,
2: hogy
0: Ági,
2: igen?
0: Itt kapakodik
2: meg.
6: Van kedve olvasni, ezt nem akarom, te olvasni.
2: Jó, mindjárt elolvassuk.
6: Jó.
2: Jó, majd elolvassuk. Jó. Csak hogy azt akarom mondani, hogy a nővérem most mindegy, hogy az EU-ban dolgozik, ott lett tulajdonképpen hát ugye hivatalnok, és az unokaöcsém az ugye ott kezd el hát egy új életet. 13 éves fiú, és az egy éve vannak ott, de már érezne a dimenzió különbséget, ami egyébként itt lett volna belőle, meg ami ott lehet.
0: Akkor él a kérdés, ezt mondom, hogy ez szerintem ijesztő,
2: Szóval mindenféleképpen azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azt a fajta bezártságot, hát akár szellemi, hát akár érzelmi bezártságot, amit rátelepszik az emberre, azért hát időről időre
0: az a probléma,
2: meg kellene szüntetni, már csak azzal is, hogyha elmész mondjuk egy hétre, átmész a határon, az
0: igen,
2: már segít.
0: Igen, de a provincializmusodon nem segít, ugye nagyon helyesen kérdeztétek, vagy mondtátok nekem, hogy milyen hülyeség, hogy kérdeztem, hogy mit tud a magyar politikai életről. Holott ugye az a legnagyobb probléma, hogy akármilyen is a politikai életünk, önmagában provincialista az a kérdésfeltevés. Tehát egy nemzeti nagyság, ami 93 ezer négyzetkilométer, se biztosít arról, hogy nem vagy provinciális. Ugyanakkor ugye az Orsós avval a nagyon érdekes és szinte forradalmi reformkori és Széchenyi gondolattal jött, hogy a gondolat maga az eredeti és magyar. Ugye? Hát és arra is ugyanezt tud mondani, hogy igen, igaza van, nem lehet nem hinni ezt, mint a Pascal fogadásféle elméletében, hogy egy gondolat eredetisége annak magyar voltában megragadható, másrészt pedig azt tud mondani a magyarra, hogy provinciális. Hát én azért csak ki a szél, mert nem gondolnám a Csupó Gáborról, hogy nem egy teljesen tipikus magyar ember. Érted? Csak valószínű, hogy szorgalmas, tehetséges, tehát olyan tulajdonságokat is rögzít és ötvöz magában, ami itthon föllelhetetlen, vagy nem
3: tudom. Jó, hát ezért sokat beszélt a szerencséről, nyilvánvalóan az eredetben.
0: Ezekben hiszel, ezekben a szerencsében.
3: Nem, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok. Én nagyon egyszer az apámmal ezt így végig töltött, hogy Miskolcon születtem, és aztán Debrecen, és nem tudom, nem csak. És az apám még folyamatosan költöztek, ez egy nem jellegzetes dolog Magyarországon belül, hogy így ez a folyamatos, azt hiszem, ők talán hétszer, mert ők talán Kecskeméten
0: így kezdték. Így lett a kozmopolita.
3: Nem, hanem hogy ezek a váltások, ezekből mi gyerekek mindig jól jöttünk ki. Nem is éreztük azt, hogy nekik egzisztenciát újraépíteni, stb. De mi gyerekként tulajdonképpen mindig profitáltunk belőle, akár már rövid távon is, hogy ez a fajta ilyen mozgalmasság volt. És akkor ő is jött ebben a dologgal, hogy hát igen, de azért ebben nem volt ennyi tudatosság, amennyit én így visszaírok ebbe a történetben, nagyon sok szerencsés ilyen együttállás volt, hogy épp akkor úgy működött a dolog, és hogy, de hát nyilván ahhoz is kell egy intelligencia, hogy ezt a helyzetet, amihez már csak aztán kiszerencse kell azokat a helyzeteket előállítani. Úgyhogy én ilyen tekintetben nyilván hiszek, vagy de én nyilván a szerencsét lehet másnak is nevezni. Tehát,
0: azért mondom, több hibát követtem el, mert azt mondja bizonyos gondolkodás, hogy a szerencse nem más, mint a rálátó távolság kicsinsége, mert onnan szerencsének látod, hogy kicsit hátrébb mész, azonnal látod az okokozati rendszer. Ezért volt ugye rossz a másik kérdésem is a Csupóhoz, hogy vajon hogy látja magát a pályaíven belül, mert valószínű ott nincs is ilyen. Tehát, hogy nem történetileg fogalmazódnak meg a dolgok, hanem valami ilyen...
2: Az itt és most. Ja,
0: az itt és most, a jelen valóság pillanatában, és ezért ugye szerencsésen alkalmazkodik a dolgokhoz, mert kompatibilis a jelennel. Szerintem ahogy az albán politika nem tudja megértetni magát Párizsban, hogy miért ragaszkodnak annyira a nemzeti létükhöz, ugyanúgy nem tudja szerintem ez a szerencsétlen provinciális magyar szellem kifejezni a kontabilitását.
3: De mert időben. Minden energiája ebbe a kifejezésben vagy megy el, ahelyett, hogy ugye csinálná, tehát hát csinálná a dolgát.
0: Mondok egy példát ebből nekem.
3: Tehát, hogy ahelyett, hogy csinálná a dolgát. Tehát nyilvánvalóan akiket így pozitív példaként felsorolunk, ők egyszer csak abban a helyzetbe kerültek, hogy végre a dolgukat csinálhatták. Azt, amihez értenek, és azt nagy energiával és nagy szorgalommal csinálták. És ez ők, nekik elmondta azt a történetet. Tehát nem az, hogy magyar vagyok, és ebben és ebben és ebben foglalkozom, hanem csak és kizárólag az van, hogy ezzel foglalkozom, és egyébként meg mellékesen nyilván ebből a produktumból látszik az a dolog is, valamilyen íz, vagy valami felhang során, hogy az valószínűleg az van valahogy kötődik ehhez az országhoz, vagy ehhez a kultúrához.
0: És na jó, de pont tudod, azért mondom ezt a Bence Biennálét, mert rajzfilmes összefüggés van a téma között, ja, hogy mi a világ felé egy olyasmit akarunk animálni, ami szerintem, kérdezem Csupó Gábor, szerintem nem is érdekli. Érted? Tehát, ahogy a világ felé megmutatjuk magunkat, az is provinciális, mert nem tudunk másból kiindulni, mint csak a saját október 23-i történetünkből, ami nem is történet.
2: De mondjuk azért ellenpéldának fel lehet hozni mondjuk az oroszokat is, amelyik nép ugye

0: Király utca 70. A címe a kiállításnak az Arany disznók orrú kalmára csengőt nyomják.
1: Na, akkor üljön ide az Ági, és megkérdezzük a
0: négy percben, hogy mi is ez az Arany disznó, mert nem is igazán értünk a kínai asztrológiához.
1: Hoztál verset, vers.
2: Az a Károly. Nem, az a Károly, de nem, azt én a Károlynak megtartom ezt a dolgot.
0: De szép kínai blúz van rajtad.
2: Igen, jöttek a webtévések forgatni, és beöltöztem nekik.
0: Aranydisznó.
2: Na, az aranydisznó ugye az nagyon érdekes. Az aranydisznó már rögtön ugye el van írva a pestésbe, de most korrigálnék. Tehát nem 60 évenként, nem 600 évenként, tehát én már ezt így nem fogjuk megérni csapatostul ezt a következő kiállítást. Arról van szó, hogy ugye mint nálunk is a zodiákus ugye 1-től 12-ig, itt is a kínaiban 12 évenként, 60 évenként, és ez a 600 évenként, amire igazából nem tudnak válaszolni, hogy miért 600 évenként jön el az aranydisznó, na de hát ismerjük, hogy van ugye a disznó, a kégyó, a tégris, a stb. Arany, na de azért, mert ugye mindegyik jegyhez tartozik öt elem. A föld, a fa, a víz, a fém és a...
0: És a disznó.
2: Nem, a disznó elvileg most fém év van, de ez aranydisznó. Most ami még érdekesség, hogy én ezt pontosan tudtam, hogy a tűzkutya évet írtuk például 2006-ban, és 2007-ben jött el az bizonyos aranydisznó. Most a kínaiak erre már tepernek, ha szabad így beszélni, hogy fogalm... Jó, teperés van. Nagy boom lesz, bébi boom, mert gyerekgyártásban vannak a kínaiak. Lévén, hogy ők már azt is tudják, hogy akik ebben az évben születnek, tehát fiúk, lányok, azok a legszerencsésebbek, legboldogabbak.
0: A legjobb jegy az összes több.
3: Hát érdekes, igen. Hogy elnézem Kínát, ez esélyes.
2: Na, szálljon be mindenki. Nyugodtan lehet mindenki. Mi most már ezt tudjuk, és ezzel a tudattal kell gyereket gyártani, illetve érdemes most nősülni, házasodni, stb. Tehát minden jó. Az összes jegy, tehát hogy mondjam, az összes jegy közül a disznó az, amelyik minden jegynek a pozitívumát hordozza magában. Így
0: sose hittem.
2: De pedig így van. Igen. Tehát törvénykész...
1: Jó évünk lesz.
2: Abszolút.
1: Tehát azt mondják a gazdaságkutatók, hogy nagy szóra lesz.
2: Nem igaz,
1: lesz,
2: mi már
1: mondják,
2: tudjuk, hogy nem. Aha, ez így lesz. Okay, és
1: jó.
2: Mindenkinek boldog
1: jó, hát
2: lesz az élete.
1: Jó,
2: igen. És a másik dolog, ugye az érdekesség, hogy Budapesten ugye, hát legalábbis én nem ismerek disznókat. Tehát el kellett utaznom vidékre, legközelebb vidéki ismerőseimhez, rokonaimhoz, Dömsödre, aztán tovább kellett mennem Adonyba, ami hát a másfél órás út távolsági busszal.
0: Iszlám országokban nem engedik.
2: Hát most ezt igen, hagyjuk, de most nekünk most szeretni kell a disznót, és meg kell érteni őket. A fotókon is ez látható. Ez egy 10000-es értéshizlada, és itt szeretnék külön köszönetet mondani dr. Szász Károly ügyvezetőnek, és Becker Robi állattenyésztőnek, aki végigkalauzolt, tehát ha szagos lenne, vagy illatos lenne, mind a 10000-re. Nagyon érdekes, itt a fotó...
1: Te most utazol?
2: Hát most ez még nincs feldolgozva, mert ott van még a magyar mangalica, ott van még a csüngőhasó kínai, hát szóval van még itt dolog.
0: De most ez ugye fénykép, nem a húsiparban.
2: Nem a húsipar, és erről ne is beszéljünk, mert én viszont sikerült egy illetőt, hogy is mondjam, csak megtérítenem.
1: Mit látunk a kiállítás?
2: Hát menjetek el, és nézzétek meg, malackák lesznek, de olyan malackák, hogy azt mondjátok, hogy örök beszeretnétek holnaptól fogadni egyet.
1: Azért annyira örülök, hogy ez pénteki műsor, és van benne magazinos jellegünk.
2: Szombaton és vasárnap is nyitva van a kínai étterem, szóval lehet meg. Tehát kínai étteremben nyílt, kínai a téma, és a kínai... Hát most már csak fotókom.
1: Most az nem veszik.
3: Utolsó telefon, amit felveszünk.
1: Utolsó telefon.
4: Hát szervusztok.
2: Jaj, malacos vers, Karcsika. Rögtönözzél.
0: Malacos vers.
2: Azt szeretnék hallani.
4: Nincs a malacos vers sem. Amerikához, Hollywoodhoz van egy Nietzsche idézetem, Szabó Lőrinc fordításában.
0: Mond versformában, lehet?
4: Versforma, ez versforma.
2: Igen.
4: Tehát ez teljesen Amerikára vonatkozhat, én szerintem, érzésem szerint, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy mikor kell ezt elmondanom, de ennek most jött el talán az ideje. De nagyon-nagyon másra is vonatkozik. Na, a címe az, hogy Csillag erkölcs. Kit rendelt csillagpálya vár, mit neked? Csillag a homály. Zúgját üdvözölten a mán. Nézd túl idegen nyomorán, fényhazád a nagy messzék, ne tűrd meg a részvéd bűnét. Parancsod csak egy, tiszta légy. Ugye milyen kegyetlen? Hát, talán ezért állnak egy ilyen gazdagon.
1: Károly, hagyd tanítsuk meg valamire. Tök jó volt, szóltam,
4: de nem szabad kommentálni.
1: A gondoknak, hogy utána zene, és rádumáltál.
4: Hát erre nem lehet mit dumálni.
1: Elbasztad az végét.
4: Még valamit, megengedtek egy kis gondolatmenet a provinciáról. Magyarországon. Mindig a szélén voltunk minden birodalomnak.

0: Hát római birodalomnak a szélén voltunk, szélén, geopolitikailag szélén voltunk a kereszténységnek, szélén voltunk a orosz birodalomnak, és most is szélén vagyunk valaminek.
1: Hát így jártunk.
2: Egy üfögést a végére, Karcsika.
0: Nem értettem, elnézést,
3: Ági. Semmi.
4: Köszi,
2: szia.
4: Sziasztok,
2: Vici Röfi.
4: Még meg a Tilos honlapon remek fotókat láthattok. Akár a Honti és Hannáról is, de a Tilos Mikulásról láthattok, celebekről, ja, arról még nem láthattok.
2: Média
1: Spirit. A fő oldalról.
4: A tévében, de az még üres. Fő oldal. Minden esetre nézzétek meg a fő oldalon a galériát. Jövő héten is jövünk, szavaztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Szevasz, Brandon. Mit csinálsz?
1: Kávézom.
0: De te nem bírod a kávét, akkor meg minek?
1: Mert ez olyan menő. Meg télen amúgy is álmosabb vagyok.
0: Rossz vége lesz, Brandon.
1: Hoppá, hogy dobog a szívem. Sanya. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj, Sanya, valamit akarok mondani, hallod, Sanya, Sanya, valamit szeretnék mondani, olyan dinamikusnak érzem magam, olyan kipihennek, érted? Egy új medve lettem, egy új medve lettem, hallod? Egy ilyen friss, dinamikus maci, aki keresi a kihívásokat, akik előtt nincsenek akadályok, a dinamikus medve, az lettem én, úristen, egy úthenger, egy dinamo, ne tudok csinálni bármit, feladatokat akarok, Sanya, kérdéseket, nehézségeket, toppon vagyok, Sanya!

0: Mario, drága magú feleség.
1: Hiába, a párja, most mint hiába várja, a tedbe, dermedbe, a puska csővel szembe.
0: Eldörmögött, csúgy döntött, nem hagyja magát.
1: Felállva két lábára, megfente a nyarán.
0: A nyarán,
1: a medve, a dörm, most medve, medve, hajszolja földre, hegyre.
0: A medve,
1: hajó, csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medve, s vág szörnyű pofán. Mindent felejtve, a fegyvert elejtve, fut bokra korán.
0: A medve, bot kedve, egy feleslesebb hernyedve. Hadány,

dal utódoknak, Ilonának. Vidámabb lesz kimennem, ha verseim dicsérnek. Dalomból tej teremjen jövő idők csicsének. Ködös nagy távolokba legyek hírednek apja. Mert eljő a szabadság és évei a fénynek. Igazság és vigasság lesz osztály a szegénynek. Fészkelj szép példaképpen az utódok szívében. Ha bő szabad időben elfáradnak az ifjak, ha szavuk pihenőben, s a csókjaik se vívnak, térj vissza sóhajukban a messzi késő napban. Az új leány fehérben emlékezzék nevedre, a hő ifjúi vérben én keringjek remegve, a halálból kilábal, ki cseng ifjak dalában. Egy édes boldog élet megteremtője voltál, szabaddá lettem véled, minden féket kioltál, amit éhség, ijegység tett rám, keser gyerekség. Szegény mogorvaságban kuporogva morogtam, most láttam, mit nem láttam. Rád napszemet nyitottam, de rég jobb volt harapni, mint most örülni, fogni. Virágmutató drága, madárka ablakomba, minden játéknak bába, ó, üres hasam anyja, tűröm fű nem tűrömre, ó, tanítóm örömre. Mint órát mutatója mutattad a világot, járt körbe okos ujjad, ezen azon megállott, jó emberek, közösség, fény, szabadságtól friss ég. Én tenyeret és torkot olyan jófélét kaptam, hogy hatszor igent mondott, akire rámorogtam, de szólt volna mást. Álltam, hogy menten összerágom. Fényes kedvemben voltam, ki nem hátrált, megjárta. Apátlan bitangoltam szegényen, lázba, gyászba, sírva kidegemben, mindennel perre menve. Vágytam tüzes dühökkel világnak visszaverni, mit lélekkel és testtel a szegény tisztet tűrni, ebédre vicsorítni, folytóját megszorítni. Nem lehet, hogy ne győzne, ki így indul rohamra, mint vasra, vízre, tűzre, úgy néztem én magamra, mérgemmel egyetérek, haragszom, amíg élek. Véresebb gyilkosoknál, ki nemzeteket uszít, ártóbb maró vadaknál, ki embert vérbe busít. Haldoklása megáll majd, halála százszor fáj majd. Mint gyermekek, a népek békén eljátszadoznak, de kik fejükre nőttek, csak azon fáradoznak, dühítnék, mint kutyákat, az ártatlan butákat. Lelkük különjegye jó ok, hogy ellenségnek tüntessék, hogy legyen sárkány hazugmeséknek, a színes idegenség arcán fekete festék. Én már meg nem ölöm csak azt, aki megölne. Több élő, több öröm. Ó, bár minél több élne, ó, csillag sok gyerekné, ha apád én lehetné. Én szomjaztam munkára, dolgozni nem engedtek. Törpék vására járta, s világa irigyeknek, de tettem fellegvárat a hitemből az árnak. A mi jövő fiunknak ezerszer jobb lesz élni. Untán a háborúknak ő a békét megéri, nem hull holtakért könnye. Hull, ha hull, kedves könnye. Bármelyikébe foghat ő a tennivalóknak, és közelébe juthat a szép ennivalóknak. Örülhet háborítlan az életnek, amíg van. A kiskerek gyerekné bő szeretetben serdül, mi sem akasztja röptét, táncol, dúdolva perdül, égig szárnyalhat ének, mert nincsenek szegények. A szerelmet, szabadság a teres fénybe vonja,
a vágyat a barátság nem szakadóvá fonja. Jókedvű noszogatja a fiút, nász, nász, nász, nász, nász. Ne sírjál, ilomhám, hogy itt, ekkorban éltünk. Örülj, hogy alkonyán élhettünk. Nincs sok, s eltűnt a nagy emberi ünnep.

szegény nép dicsérete. Mert őt megölni nem lehet. Elvégződhetnek évei. A hír itt voltát érleli. Sem a növények, sem kövek, de székülő bírái sem dúlhatják jogos birtokát. Tetteinek jól bírt sokát, hagyott nyomával is izen. Hagyott nyomával is izen. Lélegzetével épített, széles kezével szépített, repült szikrázó gépiben, étek szemétje volt ebéd, megtagadta szolgák urát, helye hujáját, sírt torát, szegénység lepte seregét. Szegénység lepte seregét. Rettegett, ha sötétedett. Ártatlanságból vétetett, ették legszebbje erejét. Mert jogtalan ítéleten, porons, vizen raboskodott, kolónián vakoskodott, nehéz munka vermeiben. Nehéz munka vermeiben, siketen az évszak iránt, semmi mást, jobb szíjat kívánt, s jó meleg mélyet, ha pihent. Se gyermekével léte szebb nem lett, holtig értetlenül nézte, hogy halt, hogy él, elhűlt. Se asszonyával édesen. Se asszonyával édesen. Nincsen mogorvált férfi sors annál, amelyben része volt, s némaságánál nehezebb. Fáradásánál nincs nagyobb, teleködénél szigorúbb, fátylos egénél nyomorúbb, munkájánál munkába jobb. Munkájánál munkába jobb, visel dolgánál nem lehet, lényegre, célra, képre szebb, nincsen művénél maradó. Emlékszik rá a maradék, hagyatékát nem rontja hír, múlásán romlást sírt kibír. Megmarad ő, mert ő a nép. Megmarad ő, mert ő a nép. Virrasztott, gyászokba esett, keserűn búsult, szenvedett, áthorta, tolta életét. Ha fényre gondolsz, nem is élt. Ha egészségre, itt se volt. Ha szabadságra, bujdokolt gödrében, mint az elítélt. Gödrében, mint az elítélt. De őt megölni nem lehet. Elmosni nincsenek vizek. Úgy hirdetem, mint senkinek. Ó, szolga lenni, rab, cseléd, alja sorsánál is alá. De hirdetni időkön át a szegény dicsérete.

Idén ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld orrán. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, a béke izzadt homlokát törölvén. Meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a víz előtt. A víz kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. A szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Amerre jár irtóztató nyomában, szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhambadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott a forró.

majd eljön a hajfodrász, a tavasz, és az akföld tán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedend, illattal elkendőzött arcaim jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait. A Gutenberg albumban. Majd, ha kifárad az éj, s hazugálmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a nép zsaroló dús, s a nyomorú pórnép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S e rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

0: Este lehulsz az ágyon, mint az évek orlik a csillag, mely ragyogni fájt. És vársz rám, hogy szeress és vigasztalj, ha megövök az este szőnyegét. Szeretjük egymást, ahogyan csak ma tudnak szeretni és ragaszkodni. Összefonódva, mint imára kulcsolt két kéz görcsösen az égre feszül. Szeretjük egymást, és összesimulunk, mint szoros ökölben a rémült ujja.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell, egyedül is, elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

te bolond. Már összeroskadsz, végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond. Kibiztatott te sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel odáj, hol a veszély szíven talál. Honnan vetted rá a jogot? Ki volt, ki felhatalmazott, hogy érte és a negyben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod, szeretni kibújtogatott, s hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lovogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervez, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra ad, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se vált. Látod már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton, nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond. Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt, szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bujkáló, mindig körözött népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villan, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott, pimasz számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjeszd, dadogd, jogos igazad, igaz jogod, kiállsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak, légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak e gond. Magadértük halálra roncsd, míg össze nem rogysz.

0: Nem menekül. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdemen. Kétfelől kéklőhegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágy ütembe fonta a lenti tompa dobogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alatta békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták. Nyilag belém ekkora múlt fagyasztó élel, gúnyosan. Megszokták. Meg tudtad te szokni. Volt benne részed a kapád. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halál. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőkhöz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősön dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengő padló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: Dózsa György beszéde a Ceglédi piacon. Ha a nemes útra indul, ha megtér a hosszú útról, mikor elmegy, mikor megjön, sír a paraszt kint a földön. Ha a nemes lakomázik, ugrál, vígan parolázik, lódít serleget a farra, a paraszt jajdul föl arra. Ha a nemes szomorkodik, halálról, ha gondolkodik, térdre zökken úgy bókolgat, lastromot rak a papoknak, akár búsul, akár vidul, lány után, ha kukurikul, kezesíti kösöntjükkel, fizetni a parasztnak kell. Ha böjtöl, ha házasodik, ha beteg, ha szaporodik, nyaka közé a parasztnak újra újadót akasztnak. Még akkora, mint az arasz, nyögi terhét már a paraszt. Ér alig 12 tavaszt, érzi ustorát a paraszt. Ha a birtokán tanyázik, lovat ugrat, agarászik, míg csak a föld hátán lépdel, rajtunk jár sok háznépével. Átkot hoz még halottan is, lopó, csaló, rabló, hamis. Fejére, ha száll malaszt is, a paraszt fizeti azt is. Kis sorsomból magas polcra léptem én világos dombra. Szerte néztem, hogy ott álltam, más se láttam a világban. Nyílott szájunk, jaj panaszra, dögölj rúgtak a paraszba. Korbács pattant, a torokba rekedt a szó folytogatva. Na nem értjük a beszédet, elég is ennyi testvérek. Balta csép már hadaróla, magyarázza igazunkat. Vérszopó dög, elég ennyi, farkasfélek valamennyi, testvéreim, bajlokát is, szélbeszórjuk a porát is. Segél Krisztus minket! Elképzelem, így szól, nagy bajszát törölve, néz a futó égre, majd a zajló földre, homlokán a harag rőt a szorújával, szinte tántorogva nehéz igazával. Indul Temesvárra, süllyedni jeltelen, szörnyű mocsaratba, magyar történet. Mint egy barát írta harcairól szólván, nyomában ott tolong 120 000 sá.

partista. Élő csipesz lóg a trapézen a férfi fejjel lefele. Foga közt kettős tárcsa, mintha a mágneses nyelvet öltene. A vonzás túlsó pórusán függ s forog a nő. Feszül a száj. Micsoda csók. Köztük csupasz tér, tömör csönd, s véletlen halál. Micsoda egymásra utaltság lengít ég alatt föld felett. Micsoda gyakorlott makacs vágy ment, s kockáztat két életet. Milyen figyelemben forognak, s mi fegyelemben, tudva, csak együtt szállnak. Ha egyikük vét, mindketten aláhullanak. Ó, ha így tudnánk összefogni egymásra bízott szeretők, mintha folyton fönnszállva, mintha folytonos zuhanás előtt. Ó, ha közös dolgok tevői így tartanánk egymást, ilyen végzetes bizalommal egymás fogában s idegeiben. Ezrekbe fogódzók, ha hittel mondanánk, mint ők odafönn élik, hogy a másik ügyéhez egész létemmel van közöm. Forog, forog a nő a férfi foga közt. Tompul a zene, csak dob kopog. Valami gyors vég, bármi föloldás kellene. Na most? Földet ír a mutatvány. Fönn már a tapsfüggönyeleng, s ők ketten egyetlen groteszk bók szobrában állnak.

a statisztika kertben. Jól szabott vardot, jól vasalt búnyában állt a szobor, a fő alatt. Alatta bronzból ugyancsak a mellék alakja egy szálnadrágban. Azon túl ruhákra. Ez munkás volt. Öreg, de leffett bőre alatt inas még. Égnek állt szakálla, hogy ültéből fölbámult urára, mint rokkant koldus a járókelőre. Úgy nézett föl, mint egy az útiporból, mint akkor világszerte gyúrni szokták a köznép Kongón hálateli szobrát. Úgy jutott, mint egy jól nevelt komondor. Az úr, kit így a hála ércbe burkolt, kis volt, gyáros, tudós, érdemes tán. Én azt tudtam csak róla, hogy Belecskán tolnózora mellett földes úr volt. Mindegy. Áld bárki ott, itt már hiába e mondandónak csak mellék alakja. Az sem, hisz egy gránát úgy földre csapta, nem maradt helyén három porcikája. Kapott sebet csupasz vállábas, mintha meginkott volna a vén szolga is, de megint. Ült egyre erősödve, szinte sebét is kiheverve napjainkra. Utáltam a vén kovács szolga voltát. Azaz a szolga volt ott a kovácsban. Ó, más kovácsot láttam én korábban. Vén volt az is bár, szóra várva szolga. Szobrász a szolga volta. E szoborban azt szekte útját mi élvezetemnek, mely idők teltén mind igényesebb lett. Mégis az ostromot záró napokban, hogy megláttam futtomban gondban égve a nagy rondtér fölött a vén kovácsot már árván, nem visszatett és sugárzott. Halk jó érzést gyászom mély tengerébe.

egész alak most, hogy fő alak lett, hogy csak őt néztük, szinte szóra támadt. Hangkordozása, stílusa a régi, épp azzal méri, ami benne régi, a változó idő mindenet percé. Memnon szobránál zengő szavú emlék, mely minden újnak tényét kibeszélni. Le ne roncsátok! Hadd hirdesse fenten, milyen mélységből indította sorsát újra ez az ország. A magasságot nézve, rendületre.

evés. Ma láttam az embert, amint ev. Derűsen ült aszfaltrongyok s kövek szúrtos halmán, maga a nyugalom, körötte süvöltött a forgalom. Csak bontóvasát szövekelte ki láptól, nehogy ráhajtson valami jármű, és szép kényelmesen evett. Kibökte a pasztörteljes üveg karton dugóját, majd kést vett elő, egy zsemlecipót kettészelt, merő szakértelem volt, semmi pongyol a hirtelenség, minden mozdulata, amint leharapott egy falatot, s mielőtt megrágta volna, ivott egy kortyot rá, s látszott, hogy szereti a világot, magát, délidei ejtőzését, a tejet, kenyeret, most nem érdekli más, csak a meleg áram, mely amint rák skortyolva nyel, zsigereiben lassan árad el. Hajdani méltóságok, hétevők, ceremóniások, csipegetők, csömörlött ínyencek, ebédelőt átöltözők, láttátok volna őt. Kapkodvevők, kákabélőek, ha tudnátok, hogy tapadt az üveg szája, óvatosan csókolva rá fehér körét a bajusza alá. Mert szertartás volt, bár táplálkozás ez a méltóságos falatozás. Csöndje a minden idők kétkezi munkásainak örök ünnepi áhítata az élelem előtt, de fénye, amely az útkövezőt bepermetezte, s róla a kopár úttestre is lecsordult, fénye már a frissen beidegzett érzetek fürtös áramdúcából érkezett, a szokásból, hogy biztos réva lét, hogy holnap is lesz munka és ebéd.

éjség. A gép megáll. Elfáradt por kering fölötte, mint az őszi ködmeg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ink hűl a vállukra. Fal, fal egy remény. Kenyér s uborka az ebédjük mára, s mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harap, s hozzáharap megint. Már nem törődnek semmit az idővel, a harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot.

egészséges, még jó parasztüdővel szívják, rágják a bor szénaszagot, és csak esznek, esznek, nem beszélnek.

A költő felel. A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom, formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lény, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani, barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekképp süvöltve a föl-föl bukó úttörőre. Hova fut? Elbújt. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb s bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jó. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fény, leányról a mosolyt, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasó.

a munka. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kitől jövendő győzelmünk ered. A munkát dalolom, ki a szabadság útjára visz gyász és romok felett. A gyárkémény harsogja diadalmács, a zengő sinen kattogó vonat. A békeő a haladás igazság, mely leigázza a villámokat. Nagyvárosokban, végtelen mezőkön a dala zeng és zúgni fog örökkön, míg minden bálvány porba omolik. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kinek nővére szépség és szabadság, s kinek világa most hajnalodik.

0: Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gajakért bement az erdőbe. Addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barát pap.
1: Nézd azt a két szamarat! Az egyik éppen jó lesz nekünk. A mi kis éhes szamarunk nem bírja egyedül húzni a szekerünket.
0: Azzal oda mentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette a szamár szerszámját. Úgy állt az eke előtt, míg a gazda meg nem jött.
2: Hát maga mit keres itt? Aztán hova tette a másik szamarat?
1: Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most időm lejárt, emberré változtam.
2: Ennyi, de sokat is megvertem én magát. De hát úgy látom, nem ártott meg. Hanem, ha már így van, menjen el, amerre vált.
0: A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba. Amikor eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment.
2: Mi? Itt az én szamaram! Vajon, hogy lett a barátból ismét szamár?
3: Tisztelendő úr, hiába áll itt, én már úgysem veszem meg magát még egyszer.

0: irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. Mikor a forgószél elkapta a nagyapám talapját, nekem kellett utána fújni.

0: a korszak egyik legelső kiforrott stílusú együttese Fletcher Hendersoné. Idézetünkben a pozán szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét,
1: tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét. Emlékszel, mi akkor jöttünk a világra, amikor első Istvánt megkoronázták. Azt mondod avar, azt mondom kabar. Azt mondod szitja, azt mondom futja. Azt kérded, miből? Azt kérdem én is. Hanyas vagy? 1001-es? Akkor félszavakból megértjük egymást. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a 7 vezér nevét. Álmos, előd, ont, kont, tas, huba, guba, töhötöm. Ez 8. Egy fölösleges, a huba, a guba marad. Mi Vereszkénél jöttünk be, és Hegyeshalonnál mentünk ki. Akartunk másfelé is menni, de zárva volt a csop. A mi fegyvereinktől rettegett a művelt nyugat. Imádkoztak rémületükben, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Most mi imádkozunk, hitelekért. Azt mondod hitel, azt mondom stádium. Azt mondod kamatláb, azt mondom mosd meg. Mi sokat tanultunk a szomszédainktól. Minket a tatárok tanítottak meg futni, a törököt fürödni, és az oroszok csókolózni.

Nem ijedtünk meg soha senkitől. Amikor Napóleon bejött Győrbe, mi oda mentünk, és megírtuk. Aki ide bejött, azt mind megittuk. Megittuk a fekete levest, megittuk a barna sört, megittuk a vodkát, a viszkit is megittuk, pedig az nem jött be. Mi mindig rá voltunk szorulva azokra, akik nem voltak ránk szorulva. Nekünk török mézet dobáltak a törökök, tatárbifteket a tatárok, a kelták meg keltészlát. Ez egy kis ország, olyan, mint egy átjáróház, Dunára néző ablakokkal. Állandóan üvegezni kell, mert mindig betörnek az ablakok. Mi benne voltunk minden forradalomban és szabadságharcban. Benne voltunk az olasz szabadságharcban, benne voltunk a francia forradalomban, benne voltunk az amerikai szabadságharcban, benne voltunk a bécsi forradalomban, mi benne voltunk, sőt, benne vagyunk. Harcoltunk a Habsburgok, és harcoltunk a Wartburgok ellen. De nem engedtünk a 48-ból, és nem engedtünk az... Ja, abból engedtünk. Kérdezték, mennyit engedjünk? Mondtam, nekem 8, annyit engedtünk, marad 48.

hanyas vagy? 1001-es? Mikor ám megtollasodtunk, volt kakastollunk, darutollunk és zakatollunk. Mi etettük a kétfejű sást, ő meg minket. Nekünk fejünk felett körözött a turulmadár, ma meg a bontott csirke. Mi szeretjük a béke galambot, azt mondjuk neki tubi, tubi, tubi, or nagy tubi. Magyarul szalt vagy nem szalt. Vagy 1001-es, akkor a kicsit megbecsülöd, mert mi kicsik vagyunk. Ez egy kis ország. Kis Alföld, kis Bölcs, kis Telek, kis Bér.

országban van, katolikus, evangélikus és numizmatikus. Itt a katonák jól érezték magukat, Mária Terézia.

0: 了拉的。
1: Rólunk azt mondják, lovas nemzet vagyunk, de mindig rossz lóra tettünk. Boroszlóra, és mindig feltörtünk. Aki gyalog járt, a talpa tört fel, aki lovon járt, a nyerge tört fel, aki dolgozni járt, az sose tört fel.

Mi részt vettünk az első világháborúban. Voltál Boszniában? Kellett neked? Voltál Gorlicénél? Neked is ellőtték. Nekem nem. Mert én Gerlicénél voltam. Apád mi volt? Proletár. Mi volt a munkahelye? Ruhatár. Jártál te is túrára? Én is. Te is kaptál buktát? Én is. Emlékszel, hogy hívtuk ezeket a túrákat? Proletár bukta túra. Nekünk elment az eszünk, megjött az eszünk, mi állandóan eszünk. Mi a kapitalizmusban cserkészkorbászt ettünk. A szocializmusban úttörő kolbászt. Micsoda különbség! A cserkészkolbász hosszú volt és vékony, az úttörő kolbász rövid és vastag. A cserkész azt mondta, légy résen, az úttörő azt mondja, előre. Egyesíteni kéne a két kolbát. Előre, a résen át.

0: hanyas vagy, még mindig ezeket nem is tudnád letagadni.
1: Mi gyerekkorunkban együtt játszottunk, ismerjük az összes játékokat, azt mondod, ki a fogó,
0: azt mondom, a rendőrség.
1: Azt mondod, körben áll egy kislány,
0: azt mondom, ha elfárad, lefekszik.
1: Azt mondod, Amerikából jöttem,
0: azt mondom, én meg a Szovjetunióban.
1: Nekünk sok barátunk van, megbízható barátaink. Régi barátaink, új barátaink és volt barátaink. Mi gyakran teszünk baráti szívességet barátainkra. Előfordul, hogy egy régi barátunk megkér bennünket, mondjuk meg egy új barátunknak, hogyha továbbra is barátkozik egy volt barátunkkal, akkor régi barátunk megbízható barátja. Akkor átüt majd a fejére, hogy azt is elfelejti, mikor vívta ki a nemzeti függetlenség. Minket állandóan rugdostak. Mi mindig visszarugdostuk azokat, akik megrugdosták azokat, akik minket megrugdostak. Már majdnem mindenkit megrugdostuk. Most már az utolsókat rúgjuk. De még tele vagyunk kötelezettségekkel. Fizetnünk kell. Fizetünk OTP-t, fizetünk kaszkót, fizetünk háztartást, nőtartást, barátnőtartást és gyerektartást. Ez egy kis ország. Itt mindenért meg kell fizetni. Befizetünk, kifizetünk, megfizetünk, aztán ráfizetünk, fölfizetünk.

Önöknek is feltűnt, hogy vezetőink milyen sokat utaztak az elmúlt évben. Ez utóbbiak rendszeres olvasásán fellelkesülve indult meg az agyam. Milyen nagyszerű szerződéseket lehetne kötni, a legközelebb mondjuk ezt olvasnánk az újságok címoldalán. Losonczy Pál Magyarországra látogat. A képzeletbeli látogatásról hallgassák meg kiadott közleményemet. Csütörtök. Ma délelőtt a magyar és magyar zászlókkal fellobogózott. Ferihegyi repülőtérre megérkezett a Magyar Népköztársaság vendége, a magyar államfő. Az ünnepélyes fogadtatás után Losonczy Pál fővárosunk szépségeivel ismerkedett. A budapesti városnézés Óbudán kezdődött, ahol az építők csőtörést rendeztek tiszteletre. Magasrangú vendégünk ezután megtekintette a Flórián téri forgalmi dugót. Az élmény hatása alól órák múlva sem bírt szabad. Délután egy új lakótelepet keresett fel, itt egy több gyermekes családanya köszöntötte az államfőt, és ajándékul átnyújtotta a legkisebb gyermekét, aki már nem fért be a lakásba. Az esti órákban fogadást adott tiszteletére a budapesti magyar nagykövetség. Itt Losonczy elvtárs fogadta 8 órát végig dolgozó magyarok maroknyi csoportját. Péntek. Kora hajnalban az államfő titkos útvonalon Cegléd-Szolnok karcag elindult Karcagra. Úti célját elérve a karcagi magaslatokon berendezett figyelőállásból megtekintette a kukoricatörés fedő nevű hadgyakorlat. Pontban 8 órakor személyesen adta ki a hadparancsot tengerire magyar. A sikeres hadgyakorlat végén megkoszorúzta a földeken dolgozó ismeretlen katonát.

0: A zsúfolt napi program után este magas vendégünknek alkalma nyílt egy kis kikapcsolódásra, ugyanis felkereste a családját, ahol vacsorát adott tiszteletére a felesége. Igen kedves színfoltja volt a vacsorának, amikor bemutatták az államfőnek az utazásai közben született unokáit. A tárgyalások befejeztével került sor a magyar-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására. Az egyezmény tartalmából.
1: A magas felek megállapodnak.

0: Folytatódik az adás, tehát most a kalózkorszak utolsó adását fogjátok hallani az utolsó fél órában, és utána pedig egy élőkör kapcsolással fogunk már visszajönni a kedvenc tilos rádiós műsoraitokkal.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Ez nem lehet, hiszen a miénk nem lesz benne.

A mögöttem szólóval a pénteki adást szerkesztettük, és reméljük, hogy ezután is maradt hely nekünk az étterben és pénteken, és lehet, hogy ez az egész csak tréfa.

Sziasztok, mi pedig a Get Mihály, aki után következik majd január óta vagyunk csak itt a rádióban, és csak elképzelni tudom azokat az érzéseket, amiket az alapító tagok érezhetnek most, akkor egyszerű gyermeküket vesztik el, lehet, hogy csak egy időre. Egyébként a betevőben dolgoztam én, és kedden délelőtt. Sziasztok!

Valóban itt Getty Mihály, a kedd délelőtti és csütörtök éjszakai remélem kellemes percek szerzői, és remélem, hogy valamikor szeptember környékén leporolhatjátok a rádió bekapcsoló gombját, de addig is keresgéljetek a 95 és 5 környékén.

0: És itt a Tilos Rádióban egy szó erejéig, még egyszer egy kis természet hangja. Most, hogy ilyen eklektikusan elbúcsúzós lett ez az egész este, úgy gondolom, hogy voltunk olyan nexusban, hogy merjem úgy vállalni, hogy még egyszer idejövök a mikrofon elé. És tényleg, akkor most már egy átérezve ennek az egésznek a súlyát, hogy itt most mi történik, most így elbúcsúzni tőletek. Mert hát, szóval voltak elég rossz pillanatok is, meg nagyon jók is, és hogyha ezt valaki végülte és végighallgatta, akkor egy picit ott vagyunk mindannyian. Tehát akkor még egyszer teljesen másképpen, most már akkor sziasztok, Antoni Evics Emond és Fellő Halacskás Nagy Tomi elbúcsúzik tőletek.
1: Tilos Rádió FM 95.5.
2: Tilos Rádió FM 95.5.
3: Tilos Rádió 95.5 FM.
4: Tilos Rádió FM.
5: Képbe vagyunk. Képhatáron. Sziasztok, KVB is. Én nem osztom ezt a nagy szomorúságot, ez nem búcsú volt meg, ez ilyen csönd, szóval most ilyen erőgyűjtés, ti is. Jó nyaralást, palatinus, szúnyogok, meg minden. Yeah. És így a viszontlátás, szóval ez nem ilyen hanem all the best, next time.
6: Úgy töröm a videót.
5: Nem?
7: Tilos Rádió, FM 95.5.
8: Lassan ketten maradunk, ahogy szoktunk tavaly nyáron még az esti adásokon az Zsolta. Csak annyit akartam mondani, mielőtt elfelejtjük, hogy volt nekünk két technikusunk, a Béla meg a Józsi. Ezek persze álnevek, akik nélkül ez nem ment volna. Közben mutatják nekem, hogy királyok udvariassága, pontosság, én azt hittem, mi prolik vagyunk. De mindegy, szóval, hogy éjfélkor akkor befejezzük. Legyen a búcsúszó a Zsolté. Ilyen gyerek hasonlatok nekem is eszembe jutottak különben, de azt hiszem, hogy nem. Nem annyira autentikus, tényleg nem kéne annyira beszarni, nem Zsolt?
9: Nem, legközelebb a Szabad Tilos Rádiónál. És azt is reméljük, hogy a 95,5-es megahertzen.
8: Ha de rossz ne... esetben piros rádió.
9: Jó, de valószínűleg a keletre megyünk.
8: Ja.
9: Mármint az URH-n.
7: Tilos Rádió FM 95.5.

0: Műsora 2 óráig szól. A Magyar Rádió éjszakai műsorát 0 óra 15 perctől a Kossuth Rádió 540 kHz-es középhullámú és a Petőfi Rádió ultrarövid hullámú adóin sugározzuk.
1: We're going to start a live recording right now. We're going to play for you our first tune.
2: A Tilos Rádió 1993-as augusztus 31-i búcsúadásának utolsó 15 percét hallottátok.
1: Now, which means, let's start what we have come into the room to do.
2: Fel akut itt hallod.
1: Right on. Here goes. One,

A mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzál már fél kiló marihuánát.

0: suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien.
1: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és azon belül is most hallhattok némi részletet a Hitparádé című műsor, a Hitparádé című műsorból, hiszen itt a Rádió Történet felfedezésében eljutottunk egészen a Podmani

jellegű műsor volt, amit remélem, hogy a mondjuk úgy következő rádió történeti napon fel tudunk eleveníteni. Egy ilyen tanáros jellegű, ahol a buddhista főiskola alapítói csináltak egy különleges műsort, és utána pedig már a tanítványok műsora volt. Tehát hallgassunk meg most egy ilyen hitparádi műsort. Ez itt a Tilos FM 90,3-on. Menjetek a Millenárisba, ahol a Rádió Territory keretein belül kísérleti rádió adókat hallhattok kis vevővel, egyes kis kísérleti műsorokat, ami 6 órától körülbelül hallható lesz itt a Tilos Rádióban is, minden egyes adónak a tartalma. Tehát hitparádi FM 90,3, most visszaemlékezés egészen este 8-ig, amikor Palotai Zsolt fogja lezárni nekünk a rádió történeti estét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn Kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű, középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavór, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leűr a hangszer elé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, amely bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen asszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban Sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok. Te is meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy. Nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok, bocs. Én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyéskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz. Igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán elzáródik a garatüreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Mert le kell menni. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, hol kezdődik?
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a Góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó korty.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet? Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kamion. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel tátva volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyerte vagy, nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vak bele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epém mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz. Nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis hát nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megteheted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a Szentírás.
1: Ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a 6-os számú játékosunk, ugye Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
1: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan. A készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class. First class.
0: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
2: A vereségből nem könnyű felállni. De Karcsi edzés technikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
0: Csáncsog.
2: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a valok Karcsi.
3: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
2: Ülj le, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
1: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
2: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget hallja.
0: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
2: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
0: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
2: Kényelmetlen feszengés.
0: Anna, Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
1: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
0: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyenek is az angyalok?
1: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
0: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
1: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
0: Szóval, Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
1: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
0: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
3: Nem is tudom.
2: Szokott.
0: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
2: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
0: karesz. Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
3: Én oda lennálok a csomák között.
2: Ilyenkor elég nagy a por.
0: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a kareszt is.
3: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
0: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
3: Inkább bizsergést érzek.
0: Józsi, te tudsz róla, hogy karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egyhelyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nemesít.
2: Erről nem mondott semmit a karesz.
0: A termény betakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
3: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
0: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimond az igazságot?
3: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis sokan vannak.
0: Karesz.
3: Jó van, no, de hát...
0: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
3: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
0: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
3: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
1: De Karcsi!
2: Karesz, ne hülyéskedj!
0: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
3: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
0: Balogh Karcsi. Mit tettél az állatokkal?
3: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit belül.
0: Nagy szerelem volt ez?
3: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
0: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
3: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatnak.
0: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak rájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómászokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jaj veszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
3: Ki hisz ebben, most mondjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
0: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze. Milyen kérdés ez?
1: Minden nap elmegyek vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
3: Nehéz ez a baszott tekevas.
2: Pont ezt mondom én is.
3: Szóval mi ezt mondjuk.
1: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
0: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
1: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga is, tudjátok, olyan...
0: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
3: Mi nem.
1: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
0: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
1: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
0: Anna valószínűleg Prométheus májára gondol.
1: Mint a közel lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
0: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
1: Sokkal inkább köze van hozzám, mint bárminek.
0: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
3: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
0: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a máj is olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul vágják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
3: Ahogy mi is.
0: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
0: Pedig a halál élményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
1: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
3: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
0: Jó, jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamezőtábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
3: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
0: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
2: Olyan ez, mint egy pókháló.
3: Délben egyszerűen utána.
0: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
3: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
0: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
1: Igen, igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
0: A kékről beszéljen, Anna.
1: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
0: Ez egy állandó, uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
1: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
3: Ez hihetetlen.
2: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
1: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
2: Jó, jó, én az igazságot mondom.
1: Hol az igazság? Hol, bazd meg? Te tudsz valamit?
0: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
1: Érdekes gondolat.
2: Nem rossz kérdés.
0: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
2: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
3: Nekem most is vízfolyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
2: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
3: Raktapasz, az jó.
1: Az jó, tényleg?
3: Abból sem mindegy, hogy melyik.
0: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
1: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
2: Én csak az igazságot mondom.
1: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
3: Nem csináltunk is semmi rosszat.
1: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
0: A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Déméter, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört ág gyökér, fészek, tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
3: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
2: Én... éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni.
4: Igen, jól hallottátok.
1: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
2: De hát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
3: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
2: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én,
1: hogy... Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
3: Csak nyugi.
2: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
1: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
3: Kvíz. Nem lettél még ilyet?
0: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség. És ilyenkor illik betartani a szabályokat.
3: Tehát szabályban vagyunk.
2: Nem is mi jelentkeztünk.
1: Engem mindig behoznak.
2: A nő felugrik.
0: Elkövettek valamit, vagy nem?
2: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Már teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
1: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarnom.
3: Csak utána mosakodj meg.
0: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
1: Józsi lázadó típus.
0: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
2: Most mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
3: Józsikán, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
1: Pont most.
2: Miért ne lehetnék büszke? Igenis, büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy egy újonnan összecsavarozott traktor.
0: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között?
1: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
0: Pasztorál, Anna, pasztorál! Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
2: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
3: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
0: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója, a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korántsem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
3: A csembalista ezt demonstrálja.
0: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
3: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezérel.
0: Karkörzés jobbra, aztán balra.
3: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista, egy francia zeneszerző, Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifolyt.
0: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem, most és utoljára itt minden önökért történik.
2: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
0: Szóval...
3: Kérem, meddig tart még ez az egész?
2: Meddig?
1: Mit akarnak tőlem? Fáj a szemem.
2: Csak a fény miatt.
3: Olcsa már le a lámpát!
2: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
0: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
2: Csend. Anna majdnem öklendez.
0: Emlékszik, Anna?
2: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
0: A gyermekére emlékszik?
2: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
0: Emlékszik az arcára?
2: Csend.
0: A kezére, a homlokára, a bőrére.
2: Anna kifakad.
1: Mit akarnak még, mit?
0: Csak annyit, hogy emlékezzék.
2: Anna emlékezni próbál.
1: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog, ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg, most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
0: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
2: Csend.
1: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam. Csak szorítottam. Szorítottam.
2: Anna a földre esik.
1: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túlértem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert. Azt a vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
2: Csend. A nő lapoz.
0: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos. Önök nem tartózkodhatnak az utcán, hiszen pszichotikus síkon, agresszív, közveszélyes szexuális idegzavarban szenvednek, így nem élhetnek otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető, skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
2: Csend.
0: Emlékeznek?
2: Csend.
3: Éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
0: Terepre?
2: Akar ezt így mondja.
3: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
0: Volt önöknél kés, vagy egyéb szerszám?
2: Rozsdási lett. Törött oldó.
3: Meg madzag is.
0: Élvezték?
2: Akkor igen.
3: Mintha újjászülettem volna.
2: Igen.
0: Ezt meg hogy értik?
3: Olyan, mint a repülés.
2: Másra nem emlékszünk.
3: Semmihez se hasonlítható repülés.
2: Repültünk.
3: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
0: Már régóta van ilyen érzésük?
2: Gyerekkorom óta.
3: Aztán a saját vérünket is kiengedtük.
0: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
2: A magunkon is szeretjük kipróbálni.
3: Szabadok vagyunk, nem?
2: Csend. A nő feláll. Oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezébe nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
1: A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobában. Föntről lefelé látunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb. Kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lényel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
2: Hirtelen felizzó erős fény, majd sötét.

Vörös Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Reggel 6-kor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajka munkél halkszitok, 5 percet hazunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megrádnak, hogy 7 már az óra. Átlata gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, úgy menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merén. Megszólal a különcsép, rendőrelvtárs különcsép, felugrásért 10 forintom kér. Hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert forról jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út és átmehet
1: a nép.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre. A zöld a lámpam, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok. És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább.
0: Jó sor volt, de én mégis átsiettem. Hát épp az úttest között én hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet. Füstén tájja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a különcsíp, rendőrelvtárs különcsíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elén. Hallod, de piroska, ne lép

a zöld a lámpa, mert te vagy szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva. Különben ijedted, befejed, veszted, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek pittyed hányba. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a metelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meg helyszín bírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokafitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólalt a külön síp, rendőr elvtárs külön síp, te is így jár, hogyha nem ügyel. Hitam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de piroska, ne

0: az öld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön, nagy vágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy tagba, megszédült a forgatagba, rendőreftás most már intett, 10 forintra az úgy lebüntet, így jár aki a tilosba jár.
1: Puszi, nyuszi!
2: Sziasztok!
3: Helyett.
2: Újra itt a Hont és Hanna 24 órás különkiadása, és a következő vendégünket üdvözöljük, aki pár perc késésére megérkezett, és csak 4 órája van, hogy itt
3: bemutassuk.
1: Két hét róla késett, és nem maradt sokáig.
2: Ellenben nagyon csinos és nagyon jó hangja van, és pont ezért szeretnénk vele picit beszélgetni, hogy ő egy most kortárs, kedvelt zenekarnak az énekesnő, aki mellesleg színésznő is, de most erre ne térjünk ki.
1: De mi akkor a zenekar neve?
2: A zenekar neve Akt, aki három színésznő, most már kettő színésznőből áll, és feldolgozásokat játszanak, és sanzonokat.
1: A
2: hölgyet Palóc Eszternek hívják.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Adjuk is át neki a szót, hogy pár mondatban bemutatkozzon.
3: Igen, tehát az Akt zenekar, Akt Koncert Színház 2005-ben alakult meg. A Merlin Színházból indultunk ki, most leszünk 10 évesek, úgyhogy következő novemberben lesz egy jubileumi koncertünk. Valószínű a Pótkulcs klubban, hiszen a Pótkulcsnak nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk, éveken keresztül támogattak minket. Az alapító tagok, Takács Paulina, én jó magam, Nemes Szabina, Miklósi Csák Alinz, most már csak ketten énekelünk, az elmúlt 2 évben 3 tagú volt a zenekar, és a szónak a legrosszabb értelmében elvesztettük az egyik tagunkat. Váradi Viktóriáról van szó. Élő zenekar van mögöttünk, egy zongora, szaxofon vagy trombita, dob, basszusgitár. Részben fellépünk pubokban, klubokban, részben fesztiválokon, és a harmadik vonal, meg a kulturális rendezvények.
2: De ahogy látom, nagyon sok ilyen külföldi szerződéstek is van, ugye?
3: Igen, igen, próbálkozunk, helyesebben ugye Belgiumban, illetve Hollandiában jártunk, és fogunk menni. Ott, tehát ezekben az országokban működik az, hogy ha jók vagyunk, illetve valamilyen értéket képviselünk, akkor visszahívnak minket, és lehetőséget kapunk nagy fesztiválokra is. Tavaly jártunk Belgiumban.
1: Tehát nagyon hamar rájöttetek arra, hogy itthon fű, virág nem terem.
3: Igen.
1: Oké.
3: Okay. Helyesebben 8 évig, és azért igen, tehát ezt 8 évig reménykedtünk ebben, és ez el kell mondani, hogy nagyon sok barát segít és segített nekünk, és például van arra lehetőségünk, hogy fellépjünk a Szépművészeti Múzeumban, a Múzeumok Éjszakáján, vagy az Iparművészeti Múzeumban, vagy nagyobb világzenei fesztiválokon, de igazából az a fajta elismertség, vagy ilyen, tehát az Belgiumban rögtön megkaptuk az első utcazenéléskor az utcán.
2: Hát
3: meg
2: a kifinomultság.
1: Nem, meg a polgári, igen, igen. Onnantól egy kicsit biztosítottabb a létetek, hogy már földről van öntudatotok?
3: Igen, igen. Tehát az, hogy sok felől kaptunk megerősítést abban, hogy ez nem... Hát ez nem minden napos, amit csinálunk. Furcsa hangzik, hogy én mondom, de általában azt a két nagyon pozitív kritikát kapjuk, hogy egyfelől képviselünk egyfajta nagyon erős élet szeretetet, élet örömöt.
1: Amit nem lehet érteni Magyarországon.
3: Igen, és amit rögtön megéreznek. Rögtön megéreznek, ahogy kimegyünk és elénekeljük a magyar slágereket, és nem értenek semmit, de imádják az egészet.
2: Én is voltam több koncerten már életem folyamán, és több viszont kezdeni az alapítom, és ott voltam, hogy viszont is olvasta a honlapotokat, látom, hogy nagyon sokféle típusú dalt játszatok, mondjuk kezdve az olasz slágerektől, a francia sanzonon keresztül, a lakodalmas dalokon keresztül, hogy ezek az vannak tematikus koncertek, vagy pedig egy-egy koncerten mindenféle zenét játszatok igény szerint?
3: Igény szerint, tehát vannak tematikus koncertjeink, tehát például amikor itt volt egy finisszázs rendezvényünk a Iparművészeti Múzeumban, hogy nyilván francia sanzonokat játszottunk, hiszen ez francia szecessziós kerámiás kiállítás volt. Hogy egy világzenei fesztiválon nyilván, hogy nem magyarul fogunk énekelni. Most Hollandiában március 1.
1: Te mint a jó cigányzenészek úgy?
3: Nem, azért nem teljesen, mert
1: ők sokat tudnak, ők a jazzbe is jó.
3: Így van.
1: Erre gondoltál?
3: Nem.
2: De a prostitúció még nem kísértett meg.
3: Nem, azért próbáljuk.
2: Az zenei értelemben.
3: Így van, így van. Tehát ez alkalmi kapcsolatok.
4: Na hát, meg az egyészeges kalandok, mi persze.
3: Igen, igen, ez egy nagyon régre visszamenő elnevezés, amikor mi még az NK-nál pályáztunk.
1: De mi az nálad divaság?
3: Akt. Hát, divaság is egyfelől egyfajta ilyen, tehát megélése mindannak a dolognak, amit esetlegesen egy adott rendező mellett színházban nem tudtunk. Uh-huh.
1: Szabad csapongások területe?
3: Igen. Igen.
4: Mik ezek, amiket nem tudatok megjelni, de az akton belül.
3: Ezek, tehát gyakorlatilag olyan számokat választunk ki, saját magunk, illetve a nézőink is szoktak, rajongóink is számokat választani, amik nagyon-nagyon tág, elkezd spektrumba, vagy skálán mozognak, és gyakorlatilag 10-12-15-100-120 karaktert el tudunk játszani. Egy vagy egy számon belül, vagy egy koncerten belül, uh-huh. ami óriási,
1: ja,
3: óriási
1: hogy dolog. Érdekel, és érdekel, hogy a szerep.
3: Igen.
1: Szerepformák.
3: Uh-huh. Mert ugye ez az, amit mindenki hát meglát rögtön.
1: És a zene húzza a szerepet.
2: Meg a szerep a zene.
3: Attól függ, ez számfüggő. Hogyha az adott szám nagyon erős uh-huh. zeneiségű, nagyon jó zene, nagyon jó zenei fölépítésű, akkor utána jön a szerep. Hogyha a szám az gyengébb, ellenben egy nagyon jó karakter, akkor előbb jön a karakter, és az húzza a zenét. Néha a zeneileg jobb lesz a szám, mint az originál. Uh-huh. Attól függ. Hát ez egy váltakozó dolog. És most március 1-én megyünk Harlembe egy nagy fesztiválra, csak magyar repertoárral, úgyhogy ez nagyon fontos.
1: És végre Harlembe magyar szó hangzik?
3: Igen, azt igen. Ez
4: egy magyar nyelven betörlök
3: Hollandia, bocsánat, hollandiai Harlembe megyünk egy nagy fesztiválra. Ez egy nagyon nagy történés a mi életünkben, úgyhogy...
4: És hogy alakult ki
1: egy jó tanácsom lehet? Amikor a Palotai ment a Harlembe, tilos rádiós DJ-ről van szó, egyszer csak megállította egy fek a fiatalember, és azt kérdezte: fehér testvérem, te mit tettél a fekete közösségért? Erre a kérdésre már itt van keresztül a válasz, lehet, hogy nem ugrik be.
5: Ez nem az a Harlem.
3: Igen, ez a hollandiai Harlem, ez nagyon fontos hangsúlyozni.
1: Tudom, hát én szóvic.
3: Igen, igen, persze. Csak hozzá kellett volna raknom.
4: Bennetek színésznőkben amúgy ezt hogy alakult ki? Tehát így mondtatok, hogy fú, de jó lenne amúgy zenéket játszani, vagy hogy alakult ki?
3: Biztosan megyünk oda, és mindenhol fogunk menni. Maga az alap sztori, vagy történet az, hogy a Merlin Színházba 2004-ben összeálltunk egy színdarabra, amit Halász Péter kezdett el rendezni, aki később éppen beteg lett, és az asszisztense vette át az irányítást, ő fejezte be az előadást. Ennek a darabnak a címe Madame K, és a Madame K-ban vannak összekötő dalbetétek, illetve maga a rendezőben volt összekötő dalbetéteket, és akkor ezekből a dalokból, ha már ezeket franciául megtanultuk, úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy koncertet.
6: És a névválasztás, a formáció névválasztása?
3: Igen, a névválasztás az Csete Borbálának köszönhető, aki nagyon-nagyon gyorsan egy pályázatot írt nekünk, és annó muszáj volt egy nevet adni, ugye ez még a Madame K kapcsán, ugye Csete Borbála, ő a Madame K színdarabnak a fordítója, és a francia intézethez valamint az NK-hoz pályázott, és azt mondta, hogy fú, egy nap alatt valamit ki kell találni, hát mi legyen. Hát ezek összeálltak egy alkalomra, legyen akkor, ugye, alkalmi kapcsolatok társulása. Uh-huh. Tehát ez innen jött, és akkor megkérdezte, hogy ez nem-e gáz, mondtam, hogy hát, akár még jól is ülhet el, tehát még akár reklámértéke is lehet, hogy így lettünk.
1: Hát ettől kurva jó a név, értettem.
2: Mm-hmm.
3: Igen, és azért bárhová megyünk külföldre, azért akkor nem rögtön az jut eszébe.
1: Maradjatok együtt, igen.
3: Úgyhogy aktuális, minden benne van.
2: De tervezetek hosszú távon, ugye?
3: Persze.
1: Hallgassunk már zenét, mert megőrülök, de szeretném már hallani. Nem lehet?
2: De lehet, hallgassunk bele.
3: Persze, hallgassunk bele, ez egy ilyen összevágott mix, amit meg fogunk hallani.
1: Azt mondom, hallgassunk bele.
3: Picit.

0: Akkor visszajöttünk.
1: Igen.
0: Igen, és meghallgattattuk a csodálatos énekhangot. Van az Esztának egy bejelenteni valója ma estével kapcsolatban.
1: Egy nagyon fontos bejelenteni való. Ma este 9-től a Sárga Zebrában, a Kazinci utcában lesz egy koncertünk.
2: Programajánló
1: hallgatók. Így van, igen, igen. Ne
2: hagyjuk ki.
1: És ez részben egy fő próbája a hollandiai koncertünknek. Csak magyar számok lesznek, semmi francia, semmi olasz, részben pedig egy születésnapi koncert.
0: Ami a sajátod.
1: Igen, a saját születésnapi koncert. Barátainknak nagyon sok meglepetés vendéggel.
3: Ma a szülinapi koncerted van ma?
1: Részben.
4: A
1: de ez tulajdonképpen...
4: Van?
1: Nem, ez tegnap előtt volt.
3: Na, az még belefér.
1: 21-én.
3: Hol? Még egyszer mondja be.
1: Sárga Zebra.
3: Sárga Zebra. Mennyi? Van beugró?
1: Nincsen.
4: Magyarok?
1: Nincsen. Ez egy nagyon-nagyon kedves, nagyon baráti hely.
0: De kicsi.
1: Úgyhogy pici, nagyon pici, viszont nem is akartuk
3: videók
1: ezt nagyobbra. Nagyobbra.
3: Készültek rá? Nem tudom.
1: Készülnek, igen, YouTube-on készülnek. Van? Folyamatosan
3: de
1: készülnek
3: róla.
1: Van
3: videótok a YouTube-on?
1: Van fönt videóanyag. Van fönt videóanyag, általában olyan videóanyag, amit rajongóink készítettek. Tehát...
2: Feelinges.
1: Bejöm
2: a YouTube-ra, hogy akt, akkor nem
1: ütösítitek ezt. Igen, igen, az vagy akt, koncertszínház, akt színház első videó, akt színház második videó. Valamint ugye van egy saját weboldalunk, fenn vagyunk a Facebookon, akt koncertszínház, tehát akt koncertszínház csoportban megtaláltok minket és mindenfajta információt. És ugye a weboldal az pedig aktszínház.hu.
3: Jó.
1: Igen, ami még fontos, hogy március 8-án nőnapon, ez nagyon fontos nekünk, az IF kávézóban fogunk fölépni egy nagyon különleges koncerttel, nagyon különleges hangszereléssel, úgyhogy arra is készülünk.
3: Mi a különleges
2: hangszerelés?
1: Igen, az azt jelenti, hogy ez egy ilyen koncert, tehát általában a koncertjeink buli koncertek. Uh-huh. Ez meg egy zenei koncert lesz, tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy hegedűs kollégánk föllépne, amit nagyon várunk, ő nagyon különleges hatást tud elérni a koncertjeinken. Tehát ez tényleg zenélésről szólna, és éneklésről, és finomságokról. Így van. Általában amúgy a koncertjeink ez nagyon fontos, ilyen show jellegűek, és bulik, és azt mondják, hogy ezt emiatt jók.
0: A színpad élet az nagyon erős.
1: Az nagyon erős, és valamint egy ilyen nagyon erős lelkiség. Vagy egy lelki kapcsolat.
3: Mire mert volna Mick Jagger nélkül?
1: Van, mindenképp van.
2: Például?
1: A nézőkkel például, meg egymással.
0: Meg a nézők egymással.
1: De mindenképpen van egy kikacsintás a nézőkre, ezt nem is lehet elkerülni. Tehát amikor nagyon-nagyon pici helyeken van.
3: A zenei tudatformád, vagy azért színésznőnek gondolod még magad?
1: Kialakult. Nekem volt egy jazz formációm, egy jazz trióm, és nagyon-nagyon szeretném ezt a vonalat folytatni. Tehát,
3: Jó, akkor te nem vagy pályaelhagyó.
1: Nem, biztos, hogy
3: jó, hát...
1: Ez fontos, ilyen tudom, hát...
3: Mondhat egy példákat,
1: igen. Biztos, hogy nem szeretnénk.
0: Hogy kerültél kapcsolatba Halász Péterrel?
1: Jászos Máriám, szerintem látott engem, vagy megnézett, vagy... Ez annyira régen volt, hogy vagy jártam a színdarabjaira, szerintem annó.
3: De nem a 60-as években.
1: Nem. Akkor még azt sem tudtam, hogy jól kell járni színházba. Nem, vagy ő látott minket, vagy...
3: Elképzeld ezt a műsort, ezt a Otti Hannát, az ő egyik színházi tagja, Bálint Pista alapította. Ezt, amiben most van.
1: Igen. A squat, sőt, neki még láttam rendezéseit a Muszínházban, a kocsmakutyákat is. Még annó.
3: Hát ilyen kicsi a világ, látja.
1: Úgyhogy valahol neki köszönhetjük ezt az egész aktól. Most színházban állandóan nem játszok. Tehát különböző filmekben, reklámfilmekben kapok nagyobb vagy kisebb vagy közepes szerepet. Nem nagyon. Ez egy nagyon-nagyon szűk kör a szinkron, pedig lehetne, nem? De annyira szűk a hasonló munkákat, tehát ilyen hangos könyv, vagy
3: a magyar szinkron szűk és szar lett. A magyar szinkron világszínvonalú volt, Gyerekek, most a magyar szinkron szégyelje magát az összes szinkron stúdió. Ott, olyan szintre süllyedt végig, kézzel néha visszakeresek régi felvételeket, mert inkább meghallgatom a Latinicsal vagy a Gábor Miklóssal, mint hogy ezekkel a népművészeti filesedényekkel. És, és amikor ez történt, akkor mondták azt, hogy legyen hungarikum. Ezt végig nem viccelek.
2: Igen.
3: Tehát amikor elpusztult a magyar szinkron, akkor valakinek eszébe jutott.
2: Ez most volt.
3: Ja.
1: Igen, és hát így színészi oldalról pedig sajnos az a helyzet van, hogy ez eszméletlen kevés ember kezében van maga a szinkron lehetősége, és el lehet jutni ilyen tömegszinkronig egy-egy, így van, és nem véletlen, hogy az a pár ember meg nagyon félti, mert ők
3: is mondtam egy nevet.
2: Tehát akkor nagyon belterjes volt, azt mondod.
1: Nagyon belterjes, mint ahogy minden, de a szinkron pláne.
3: Pláne, igen.
1: A szinkronban, tehát még akár egy reklámfilmbe nagy munkával be lehet jutni, vagy egy jó játékfilmbe egy kis szereppel, egy nemzetközi van.
3: Most a szinkronban nem kerülne be a szinkronba.
2: Ez én kihalásszerűen működik, mondjuk most már azt mondod teljesen.
1: Valószínűleg igen. Amennyire látom, igen.
3: Hányan szomorúan, akármilyen kevés, mégis jó pénz lehet ez a, ugye mindig is a színész létforma, ami nem volt magasan dotált soha.
1: Nem, soha nem.
3: Igen, na abból vették el a szinkront, igen.
1: Igen, és sajnos régebben ugye, visszatérve erre, hogy pályáztunk, nem keveset pályáztunk, nem kevés energiával, nagyon jó pályázatokat írtunk, és most azt látjuk, hogy ez teljesen feleslegesé vált.
3: Jó, péntek van, nincs remény, az a szlogenje a műsornak.
4: Van.
0: Ez mindig vita kérdés.
4: Van remény.
3: Nem, örülök, amikor hallok ilyeneket.
2: És terveidben van azért, gondolom, hogy visszamész a színházba.
1: Mindenképpen szeretnék, csak szeretném megtalálni azt a színházat, amiben tényleg olyan rendezővel dolgozhatok, tehát ahol nem az óriási kompromisszum van, belülről, hogy az ember megcsinálja, mert ott van a szerződése, vagy mert elkötelezte magát, mert igent mondott egy munkára, hanem amit tényleg egy olyan munka, ami motivál.
2: Nem mondom, hogy mondjál példákat, hogy kikkel nem akarsz dolgozni, hanem hogy kikkel szeretnél dolgozni,
3: ilyen a kérdésem. Nem lehet, onnantól, hogy nem nevezte meg őt, ez lehetetlen. A színészi szakmát ismerned kell, ez egy rettenetes.
0: Ezt azt nem.
3: Figyelj, egy színész kilép a szobából, elkezdik szídni.
2: De nem is kérdeztem meg azt, hogy nem is fogom megkérdezni. Az a kérdés, hogy
3: élő adásban jegyezted meg, hogy a soha többet.
2: Kik voltak azok, akik mellett mondjuk jó volt dolgozni, nem ide, vagy milyen szerepek voltak, vagy darabok.
3: Nem mi?
0: Egyet már mondott.
1: Igen. És tehát jelenleg a legutolsó olyan munka, amit tényleg azt gondolom, hogy egy értéket képviselő munka, azt a Gödörben, még a régi Gödörben csináltuk egy olasz rendezőnővel. Ő Velencében él, alkot, pedagógus, színésznő, egy fantasztikus jelenség. És ő rendezett Budapesten egy workshopot, és a workshop végén kiválasztott magának színészeket. Na most ez az, ami itt nem működik, csak egy külföldi szemével megvalósítható dolog. Tehát nálunk azért az van, hogy rámutatok, hogy vele. Itt pedig arról volt szó, hogy volt egy hetes workshop, és azt
3: ízlés
1: mondta, hogy...
3: Ízlés alapján választott.
1: Így van. Tehát, hogy ki az, aki az egy hét alatt bizonyított, vagy nem bizonyított, vagy neki tetszik, vagy nem tetszik. És ez egy nagyon izgalmas előadás lett. Magyarország történetéről szólt amúgy, és én nem kaptam benne maszkot, nagyon ez egy maszkos előadás volt, de én nem kaptam maszkot éppen. De hát egy olyan gondolkozású, meg egy felfogású hölgy, aki... Szóval akivel azt gondolom, hogy érdemes volt, és valószínűleg még keresni is fogjuk egymást, például.
0: Vagy amíg fel nem bukni egy új Halász Péter, nem?
1: Így van. Tehát azért az ember ilyenkor tudja, hogy így nagyjából ilyen kültelki, külvidéki színházakba kaphatnak kompromisszummal szerepet, és arra meg.
0: Most még visszatérve a zenére, hogy ilyen nagyobb fesztiválra hívnak titeket?
1: Igen, ahova állandóan, tehát az elmúlt 3 évben mentünk, az Balaton-Lellén, ez a Babel Sound Fesztivál, világzenei fesztivál, ez egy nagyon nívós fesztivál. Sok külföldi vendéggel, napközben foglalkozásokkal, programokkal, és ide szoktunk járni, mint állandó jelleggel ide szoktunk járni. De hívnak minket máshová is.
2: Milyen rendszeresen van mondjuk a...
3: Tudod, hova gyertek? Képzeld, hogy itt a Honti Hannában évek óta, nem viccelek, 4-5 éve, vannak ilyen szobakoncertek.
1: Na.
3: És az Ágoston Bélától elkezdve Presser Gáborig, Ladány Bene, Evzámbó, mindenki játszott. Ja, Szent Efrén férfi kórus. Ortodox zenét itt nyomtak. Gyertek el énekelni majd ide. Jó?
1: Jó, jó, köszönjük szépen. Bármikor nagyon-nagyon szívesen. Érdekes furcsa
3: élményed lesz, meglátod. Nem koncert, nem próba. Kettő
1: között.
3: Nem
1: kettő közötti. Uh-huh. Jó, jó, azt teljesen. Jó?
3: És akkor színi élvezem magam.
1: Nagyon-nagyon jó lesz. Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó hangosítás.
1: Az...
0: Tényleg jó.
1: Ezen nagyon sok minden múlik, tehát ezen egy egész koncert múlhat, a hangosításon és a technikán is. És
3: volt olyan pármai, olasz párma, csezzenekar, aki itt fölvette a koncertjét, és aztán New Yorkban az lett híres.
1: Na.
3: Csak azért mondom, hogy tudunk, hogy rögzíteni.
2: Hát a Bohémien betyát is itt vettem.
3: Vagy a Bohémien betyát.
1: Nagyon jó.
3: Köszönöm
1: szépen a lehetőséget. Igen.
3: Na. Jó?
1: Igen, nagyon szépen köszönjük. Ez nagyon jól hangzik, nagyon szuperül hangzik.
3: Kell majd a kapcsolatot velünk.
1: Igen, és azt szeretném itt is mondani, hogy szükségünk lenne menedzserre, bárki, aki így gondolja. Ezt kvázi önerőből csinálom tulajdonképpen 80%-ban is, és nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát egy koncert előtt átgondolni, hogy mi hogy jut el, a keverőládától, egy hangfalig, az állványokig, és amúgy meg mi van ott, és mi nincs ott, és mi legyen a koncert sorrend, és milyen ruha, és milyen megjelenés, és hogy az a zenész ne felejtse el azt, és különben meg azt gondolom, hogy van bennünk nem kicsi lehetőség.
3: Menedzserek, pénz van a dologban. Figyeljetek!
1: Bizony, ezért az én dolgoztunk együtt nagy cégekkel.
2: Szia!
4: Feri.
5: Ja, köszönjük.
2: Hello.
6: Hello, do you speak English?
2: Yeah.
6: Hi, my name is Matej. I'm calling from Radio Student from Ljubljana, Slovenia.
2: Hi.
6: Have I reached Tilos Radio?
5: Yes, this is Tilos
2: and
5: Radio.
2: It's live.
6: It's live?
2: Yeah.
6: Okay, then I think I missed the number.
2: <I'm sorry. laughs> Okay, don't worry.
6: Okay.
2: Bye-bye.
6: Have a nice day.
5: You too.
2: De édes. Na mindegy, gondoltam, hogy nem minket hallgat igazából, hogy
3: de
2: magyarul. Hát ugye nem nagyon beszélt magyarul, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon megfogta ez a menedzseri poszt így angolul.
1: Hát, rögtön Ljubljanából megfogtam.
2: Azt mondjuk értem volna egy angol, és rát, hogy na én leszek a menedzseretek, tehát mondjuk az lehet jó járni.
5: A szlovén menedzser is jó menedzser.
1: Már majdnem lehetőséget láttam benne, de
5: szlovén menedzser, jó menedzser.
3: Nem búcsúzunk el tőled akkor, mert abban bízunk, hogy fogunk hallani.
1: Mindenképpen.
3: És
1: nagyon szépen köszönöm.
3: És ma este menjetek a szüli napjára.
1: A koncertünkre, a sárga zebrába. És mindenképpen gyertek a koncertjeinkre is. És köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Ne viccelj,
2: mi jön? Köszönjük, Bolden.
5: Na, ebből is látszik, hogy van remény.
3: Na, attól, mert a nők szépek, még nem.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akaró.
9: Jó.
8: Kert akaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
8: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió.
8: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
8: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A folyosón idegesen kérdezte Albert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan?
1: Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó menszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár.
2: Honnan veszi ezt az újabb meglepetést?
0: Kérdezte Markey.
1: Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van ige ragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni kell.
0: Azt hiszem, újra fején találta a szöget, dörmögte a kapitány.
1: Már virradt, amikor az irodába értek. Szedlinc és a tisztek teáztak. Mindenki fázott belülről, a 35 fokos melegben. A jegyzőkönyv papírján árkokat szántott a ceruza, annyi nedvességet szívott fel minden egyes lap a levegőből. Wolfgang igazgató úr, hol van?
0: Kérdezte.
1: Az igazgató reket volt, a haja kuszált, a szeme bágyat, és jeges kezeit dörzsölte.
0: Rémes. Rémes, ismételte folyton. Mit csopánkodik?
1: Szólt rá a főfelügyelő. Ha nincs ez az átkozott história, akkor egy kis vagyonnal kevesebbet keres. 3 hétig a legutálatosabb évszakban tele van kitűnő vendégekkel a szálló.
0: De ez a botrány, kérem?
1: Hát az csak reklám. A jövő szezonra a szállodája tömve lesz. A jövőre lejár a 10 éves szerződésem, és az állam saját kezelésébe veszi a szállót. Mi hasznom a reklámból?
0: Úgy? Hát maga csak bérlő?
1: Igen. Egyedül?
0: Wolfgang habozott.
1: Nem. Én alapítottam a fürdőhelyet, és a maláj királytól, aki törvénytisztelő ura volt Kislagondának, 10 évre koncessziót kaptam a vendéglői üzemek kihasználására. De úgy, hogy ő felestárs. A hollandi közigazgatás ezt a szerződést helyben hagyta. A vállalkozó niderlandise bank is.
0: Hogyan lehetséges a kapcsolótáblával ilyen egyszerűen visszajönni egy szállodában? Mától kezdve posztot állítunk oda.
1: A villanycentrálé a gépház mellett van, ahol csak a fűtők tartózkodnak és a mechanikus. Még sohasem voltok arra, hogy elővigyázatosak legyünk.
0: A gépház személyzetét kihallgatjuk. Ezen kívül mindazok a benszülöttek, akik jelenleg a szállóban tartózkodnak, jöjjenek valamennyien az irodába.
1: Valamra. Itt az új lenyomat, mondta Szedlin.
0: Köszönöm.
1: Tessék, felelte Elder, és átnyújtott egy sejempapírban őrzött tükre. Ezen új lenyomatok vannak. Hasonlítsa össze a meglevővel. Szedlinc elsietett.
0: Honnan vette a tükröt?
1: Kérdezte a kapitány. A tettes kezében volt utoljára.
0: Ha egyezik a fogantyún talált új lenyomattal, akkor letartóztatja?
1: Nem. Kevés a bizonyíték. Ha ő sötétített el mindent a támadás idején,
0: az csak elég bizonyíték.
1: Arra, hogy részese egy hatóság elleni erőszaknak. De én azt is rá akarom bizonyítani, hogy gyilkos, zsaroló, rabló.
0: Hogy áll az illető alibije?
1: Megdönthetetlen. Több megbízható tanú, jóhiszeműen és eskü alatt vallja majd, hogy együtt volt vele.
0: És mégis
1: ő a gyilkos. Jött a gépház személyzete. A négerliftes, egy mulat mixer, egy tamil sofőr, 2 benszülött kukta, a maláj levelezőlap és táncállarc kereskedő, végül egy félvér mosónő. Ferguson, legyen szíves a benszülötteket vigye a szomszédos szobába. Válassza ki azokat, akiknek kétségtelen az alibije, a többi egyenként jöjjön.
0: Ilyet nagy kerek szemekkel bámulták a színesek a rendőröket. Rémült sustorgással követték Ferguson.
1: Kérem, fordult Elder az olajos overában áldogáló fűtőköz. Körülbelül 1,5 óra előtt kikapcsolták az áramot a villanyos centrálénál. Mit tudnak erről?
3: Én azonnal kisiettem, mert a meleg víz kazánnál voltam éppen, mondta a mechanikus. És amilyen gyorsan csak tudtam, helyreállítottam az áramszolgáltatást. Egy rendőrtiszt, aki lámpással jött, előzőleg valamit csinált.
1: E
3: Ez Szedlinc volt, aki új lenyomatot vett. Más nem látott?
2: Nem.
3: Én láttam egy furcsa alakot, mondta az egyik fűtő. Kokszot talicskáztam a csúszdából, és a fordulónál látszott a centráli táblája. Egy másodpercre megpillantottam valakit, amint elsuhan. Utána siettem, de a következő fordulónál eltűnt, és sietnem kellett a kokszal. Nagyon, nagyon furcsa volt az illető. Mi volt furcsa rajta?
2: Hát, világosan láttam. Egy tengerésztiszt volt.
3: Mi a csoda?
2: Én is hihetetlennek tartottam. Egy tengerésztiszt a szállószuterényében.
3: Igen, elég különös.
2: Köszönöm, elmehetnek.

0: Mióta van bétégsáiba azután... Jó, ezt tudom. Nem vettél észre semmit az éjjel, ami különös? A hold egész veres, nem szokott pedig. Hol láttad a holdat a szutarémmel? Hm? Gilda a mosónő megrémül.
1: Álmomban én.
0: Te ne hazudj, mert levágatom kopaszra a hajadat. Most bejött az igazgató Martinnal. A lány erősen nézett a szolgára.
1: Levágni hajam, én,
0: csend, szóval, feljöttél a szuterénből, miért és hol voltál? Beszélj, mert, és visszakézzel felrántotta a karját, hogy Gildának megcsuklottak a térdei rémületében.
1: Martinnal találkoztam, Martina szeretni hatalmas, fehér szolga, szeretni őt, szeretni.
0: Magával találkozott?
2: Igen, felelte habozva Martin.
0: Elder jól látta, hogy Zsák utcába jutott, és nem feszegetheti tovább a kérdést, pedig itt valami hiba van. Takarodj, kiáltott a lányra. Ezentúl rajtad lesz a szemem. A lány kisúrran gyorsan, nyakba húzott fejjel, kétségbe esett pillantást vetve Martinra. A maláj ritkaság és levelező a párus állt elő. Kifogástalan, ízléses búvárruha volt rajta, sisak nélkül, de egy kék nyakkendő csokorral. Fekete művészkalapja nélkülözte a karimát, cipőt, harisnyát nem viselt, de csuklói felett régen divatja múlt manzsetták villantak elő, és egy csontfejű sétapálcával játszadozott. A búvárruha zsebéből egy tánc állarc kandikált. Neved?
2: Csodálatos Nalaja.
0: Foglalkozásod?
2: Uralkodó és díszműárus.
0: Mi?
2: A sziget ura vagyok, a királynő kegyelméből. És társtulajdonosa minden vendéglői üzemnek kislagonnál.
0: Ez a közlés még Eldert is meglepte. Miért laksz akkor piszkos szobában többet magaddal?
2: Hogy ne tudják, ki vagyok. Nagy szállókban ez előfordul, és inkognitó a neve.
0: És miért árusítsz benszülött táncálarcokat?
2: Hogy pénzt keressek.
0: Hiszen úri módon élhetnél a jövedelmedből,
2: de akkor más tudna árusítani. Benszülött igazgatót nem szeretik, táncálharcot igen. Dolgozni jó, pénzt keresni jó, akkor is, ha mellékkeresed sok. Ez így igazság.
0: Elővett egy álarcot, és szeretettel nézegette. Eder kivette a kezéből. Az ilyesmi kislagondár ritkaság?
2: Nagy ritkaság, uram. Annyira, hogy nem is találni.
0: Hát ez honnan van?
2: Lipcséből. Ott nem ritkaság. Gyártják. Nálunk nincs ilyen csúfál arc.
0: Ott van mindenkinek az igazi arca,
2: az elég csúf. Ez is egy nagy igazság.
0: Hol voltál az éjszaka?
2: Az emeleten. Veled verekedtem, és valaki utánam lőtt.
0: Mit? Te voltál?
2: Én. Felosontam a lányhoz. 12-kor beszéltem vele, és amikor kijöttem, te megtámadtál. Én megijedtem. Bum, bum, és futni kellett.
0: Elder hosszan nézett a vigyorgó arcba. Vagy nagyon egyszerű,
2: vagy nagyon ügyes a magyarázat.
0: Mondd, király, tudod te, hogy ki vagyok én?
2: Mindenki tudja. Okos és öreg vagy, mint egy krokodil. És a királynő fizet neked, hogy kegyetlen vérebb legyél, ezért téged gyűlölnek és meg fognak ölni.
0: Úgy. És azt is tudod, hogy mit szoktam én tenni a gonosztevőkkel, ha hazudnak nekem?
2: Ütöd őket, és ők betegek lesznek. De egy királyt nem lehet ütni.
0: Akkora pofont kapott nyomban, hogy a portás kint a halban Ferri a támából.
2: Azt hiszem, uram, tévedtem. Mégis lehet.
0: Mondta a csodálatos Nalaja szomorúan, és káprázott a szeme. Örülök, hogy megértettük egymást. Most mondd el, Nalaja, hogy miért bújtál el a szobában, és miért futottál el tőle.
2: De az igazat mond. Az igazat mondom, mert én igen ritkán hazudok. Éjszaka felkeltett valaki álmomból. Sötét volt, nem láttam. Az öreg újságos, akinek dobozában halott csecsemők lelke sír,

0: megforgatja, tanú erre.
1: Gyerünk.
0: Egy hang azt mondta. Gyere le a mosókonyha melletti szerszámfülkébe, és sok pénzed lesz. Sejtettem, uram, hogy gonosz varázslatról van szó, amit linkségnek neveznek. Mit beszélsz? Trónörökös koromban hajófűtő voltam, és megismertem a civilizációt.
1: Folytasd.
0: A szerszámfülkében sötét volt. Ott magyarázta el az az ember, aki csak sötétben jön elő, hogy hová kell menni, és hogy nem muszáj lopni sem, csak kapok valami füzetet. Ha visszajövök hozzá, ad nekem 50 forintot. Ez egy nagyon jó ajánlat, uram.
1: Mást nem mondod?
0: Nem.
1: Elder körülnézett.
0: Nincs itt valahol egy bikacsök? Illetve azt mondta, folytatta gyorsan a király, hogyha szembe kerülök valakivel, ne féljek, mert lesz segítség. Azután visszamentem a szerszámkamrába, és ott egy matróztiszt nagyon megvert, mert a sötétben az arcára lépte.
1: Mit mondasz?
0: Végig pofozott egy szürke ruhás matróztiszt a szuterén folyosón. Ennyi volt. De az őseimre esküszöm, hogy nem főzlek, villámkezű fehér úr. Hogy nézett ki az, aki suttogott? Vigyázott rá, hogy ne lássam a sötétben.
1: Te sok nagy hazugságot mondtál most, király, és ezért én végül nagyon megverlek, hogy hosszú ideig betegeskedni fogsz. Ez is egy nagy igazság.
0: De igen, szomorú, uram.
1: Pusztulj. Ferguson, menjen vele, és hallgassa ki az öreg újságárust. Wolfgang következett. Mit tud arról, amit a társa mondott?
0: Semmit. Egy régi jogszabály köti csak hozzám. Alig érintkezünk különben.
1: Szedlinc jött vissza. Tessék, átnyújtotta a lenyomatokat. Kétségtelenül azonos a kettő.
0: Mi az?
1: Kérdezte Wolfgang. Új lenyomatok. Felelte Elder különös hangsúllyal. Az igazgató halott halvány lett, megrándult rémületében a szája, és hirtelen le kellett ülnie. Félix éjszakai bolyongása eléggé megviselte Dickmann kapitány uniformisát. Hajnalban csendesedett csak el annyira a szálló, hogy a fiatal ember a csiga lépcső felé merészkedett. A kapitány ruháját minden esetre illik visszavinni. Pillanatnyilag a szutarénben volt még. Á, fene! A csiga lépcső alján egy félvér nő ült egy londinerrel. Félhalkan beszélnek.
2: Higgyél, Martin! A fiatal ember üzente a főpincérrel, hogy jöjjek, és mondta, hogy ingeim nem jól vasalom. Szép ember, gyerekarca van, de nekem csak te!
0: Mit akart tőled?
2: Te mondtál, Martin, hogy feleségül megyünk veled, ha lesz 1000 forint, és csinálunk nagy üzem. Te utcán cipőt tisztítsz, én leszek egy gőzös mosó.
0: Ha nem sietsz, kapsz még 2.
2: A fiatal ember a gyönyörű arccal mondott, ad 1000 forint, ha én segítek önneki kijutni beszedzárból. Engedem őt keresztül a mosókonyhából, a lefolyósó végén, nagy rácsból csatornán. Holnap este 10-kor.
0: Akkor ezölte meg a vendéget.
1: A lány szeliden mondta.
2: Hát meg, biztosan kellett szegény. Majd jön másik vendég. De mi 1000 forintból megyünk misszióra feleségnek egymástól.
0: De te, ha ezt megtudják, 10 évet kaphatsz.
2: Mind még tudják, Martin. Fogsz látni, fiatalember szép és okos, fehér bőre, fekete hosszú szemöldöke.
0: Gyilkos.
2: Az is előfordul.
0: Most menni kell. Csak azt mondom, vigyázz, és engem nem árts be, a baj lesz.
1: Csókok cuppannak. Azután Martin felmegy, a nő visszavonul a mosókonyhába, és dúdol. Félix is indul az emeletre. Most visszaviszi Dickmann ruháját. De mit vesz fel? Távolabb a kazánháznál egy biztonsági lámpa fény lett kéken. Néhány zsíros overalt látott meg. Az egyiket felvette. egy széttiport vászoncipőt is talál.
2: Így. És most gyerünk.
1: Visszavitte Dick ma ruháját. A kapitány tisztítás céljából akasztotta ki, ezzel szemben olyan lett, mintha egy éjszak alatt elhordták volna. Most módhoz. Óvatosan osont a lépcsőn, azután a folyosón. A fordulónál kikukkantott. Ilyetten hűkölt vissza. Mód szobája előtt egy rendőrposzt áll. Tudta nyomban, hogy miről van szó. Letartóztatták. Megfordult és végig sietett a folyosón. Nagyon határozottan, minden óvatosság nélkül felment az első emeletre, és kopogtatott egy ajtó. Tessék! Belépett. Elder pizsamában ült az asztalnál, és teát főzött. Letartóztatta? Kérdezte Félix. Csak őrizetbe vettem. Amikor ma éjjel őszintén elmondtam neked mindent, akkor azt ígérted, hogy nem veszel róla tudomást. A lány önként vallott a kapitány előtt. Nem tehettem mást. Így a teát. Félix szomorúan kavargatta a forró italt. A füzetet nem találtad meg? Már. A ruhát levitték az irodából a mosodába, és amikor megnéztem, nem volt már benne semmi. Valaki megelőzött. Nem lehet segíteni a lányát? Van remény. Én bízom. Idehalvas Elder. Te iskolatársam voltál, és barátod. Ma is az vagy. Egy pillanatig sem haragudtam rád, amikor vigyáztál rám, mint valami rabra, elloptad a ruhámat, hogy pizsamában kellett szokni. Talán igazad volt, amikor így teljesítetted az apám rendelkezéseit. Nem haragudtam rá. De ha ezt a lányt nem tekinted kivételnek, ha szigorúan ragaszkodni fogsz a kötelesség parancsához, abba hagytam. Én nagyon léha fiú voltam, kezdte újra. Ez most más. Szeretem a lányt, és elveszem feleségül. A kell a büntetésének kitöltése után. Ott fogom várni a kapuban, amikor szabadul. Kitűnő lány. De talán nem muszáj. Ide hallgass. Nekem itt most már bujkálni kell végig. Sajnos. Előbb kellett volna rád találni. Semmiféle alibid nincs. Így van. De hát ezen már nem lehet segíteni. Majd bujkálok. Az is lehet, hogy meg fogok szökni, és a lányt magammal viszem. Rövid szünet következett. Most én mondok neked valamit, Félix. Azt nem említetted az imént, hogy én ott álltam Feltenvrédenben, egy tönkrement ügyvéd, és te felsegélyeztél, behoztál a rendőrséghez. Soha sem fogom ezt elfelejteni neked. De ha szökést kísérelsz meg Borkman kisasszonnyal, én résen leszek. Elfoglak mindkettőtöket, és teljesítem azt, amit rendőri becsületem megkövetel. Azután majd beadom a lemondásomat, mert ezzel, mint gentleman tartozom. Neked és magamnak, miután neked köszönhetek mindent. Félix felállt. Megértelek. Bízzál bennem és az igazságban. Nincs elveszve semmi. Légy türelemmel. Nem hiszek neked. Szervusz! És meg. Nem is használta ki az alkalmat, hogy Eldernél megborotválkozzék, pedig fél arcán már ijesztően terebélyes szőrzett nő. Egyenesen a lány szobájához siet.
0: Mit akar? Kérdezte a rendőr, kicsi álmélkodva Félix szűrös, overállos embere.
3: Talán nem lehet bemenni? Mondta hangosan Félix. A meleg víz csapott szerelem. Letelefonáltak.
1: A rendőr kopogott, és kinyitotta az ajtót. Félix a küszöbre állt, hogy Mód lássa.
0: Ide kell a szerelő? Kérdezte a poszt.
1: Igen, felelte Mód. Én kértem.
0: Hát csak siessen,
1: mondta Félixnek a rendőr, és utat nyitott, hogy a szerelő bemehessen, azután szalutált, és visszalépett a folyosóra. Miután az ajtó becsukódott, Módhoz sietett, és megcsókolta a kezét. A füzet? Kérdezte a lány. Elveszett. Eltűnt. Nincs sok idő, Mód. Röviden. Szedje össze egy neszeszerbe a legszükségesebb holmikat. Legyen minden pillanatban készen arra, hogy szökünk.
2: Nem, hallgasson!
1: Szinte gorombán beszéltek, és Félix magához rántotta a lányt. Erősen átölelte. elszökik velem, Maud. Amerikába megyünk. Ha innen kijutottunk, akkor bármelyik kikötőből játszva tovább mehetünk. Nem akarok több áldozatot. Védekezett kevés meggyőződéssel, és egészen a férfihoz simult. Szeretem, Maud. Semmi más nem fontos. Szeretem. És akár elszökik, akár nem. Osztozni fogok mindabban, ami magával történik. Közben már szinte összeért a száj. Amikor Félix újra a folyosóra ért, már megindult a szálló nappali élete. Pizsamás lakók siettek a fürdőszobák felé, mint egy uniformizálva, karjukon törülköző, kezükben szappan és fogkefe. A lépcsők felől csörömpölés hallatszott. Parázssal melegítő koksz kályhákat hoztak. Néhány szobában kikezdte a rozsda a lakók fémtárgyait, és a vasalt fehér nemű közé bekúszott a penész, amely 2-3 páratelt nap múltán már ott úszik a levegőben a déltengeri trópuson. Egy elszánt kereskedő engedélyt kért, hogy önként vállalva a vesztegzárat felállíthasson a Grand Hotelben kokszkályhákat, miután fűtő berendezése a szállónak nem volt. A rácsos tartályokat parázssal töltve állították a szobába. A bágyasztó meleg ellenére mindenki örült a fűtésnek, mert a falak dohosak lettek, és a moszkítók ellen nem volt védekezés, bár az elfüstölt citronellafű bűze folytogatóan terjengett. Az éghajlat már a nedves évszak kezdetén alkalmatlan volt arra, hogy fehér ember szervezete életképesen működjék benne. A pestist sikerült izolálni, de egy maláriás eset már is előfordult. Jörinc kisasszonynak egy gutaütésszerű reumatünet megbénította a két lábát. Izületek sajogtak, féloldali főfájás, hörkurut és gyomor irritáció vonult végig a szálló lakosain. Néha órákig sárgás, rosszogú köd borult a szigetre, hogy azután szünet nélkül zuhogjon, dobolva mindenen a sűrű, trópusi zápor. Hihetetlen mennyiségű alkohol fogyott a bárban. Ez melegített és szüntette a hasogatásokat. A vendégek ingerlékenyek, rosszkedvűek voltak, sok veszekedés, intrika fordult elő, és az egyik emeleti szobában melbelőtte magát egy angol lord, akiről aztán kiderült, hogy Hollandiából szökött csikkasztó pénzbeszedő. Millió rovar és giliszta özönlése indult meg a nedves földből már az első tartós záporival. A hangyák ellen alkalmazott petróleum locsolás csak egy kínzó aromával többet jelentett a fullasztó légkörbe. Döfler Odett, a gyönyörű belga direktrisz megmérgezte magát adrenalinnal, amit a már kihasznált aszmatikus zavarai ellen. Most élet és halál között van. Senki sem ismeri a szomorú eset előzménye. Néhányan vég nélküli kártyázásba kezdődik. Petrovna bárónő léptennyomon síró görcsöt kap. Márkejt mindent megpróbál vele, és közben eltűnik a zsebórája. Félix már csak borotválkozni szeretne. Végig ő döng az emeleti folyosókon. Az egyik szobából végre kijön Eric Kramarz, a filmsztár szépségű fiatalember gyerekarccal, festőjén ívelt, bizonyos fokig mesterségesen jókarban tartott szemöldönkkel. Még nincs 30 éves. Felső zsebéből sejemkendő lók ki, dupla soros ruhája szabász remek nő. Fütyörészve frissen elme. Félix benyit a főkulccsal Kramarz szobájába. A fürdőszobába siet. Elő a borotvát! Gyerünk! De éppen, hogy bekenik rémmel az arcát, fordul a kulcs. Jön meg. Kramarz tér vissza. Hódnéval. A molett balzaki korba érő szép asszonya. Miért csinálja ezt, Majori? Mondja a fiú nyűgösen és türelmetlenül. Ha egyszer elhatározta, akkor már ne kínozza magát. Értse meg, Dodi, nem olyan egyszerű, felelte Hudné remegő hangon. Ha egyszer kiléptünk a szállóból, és Arthur visszavonhatatlanul megtud mindent, akkor már hiába. De itt vagyok én. Most. És ha egy év múlva nincs, Dodi, én nem csak a férjemet, hanem a gyerekemet is ott hagytam. Dodi, senkim sincs, csak maga. Az nem elég. Szeretem, Majori.
2: még csak 26 éves. És én,
1: Budné 42 esztendős asszony volt. Szép arcú, ter, de arányos idomú nő. Szeme sarkában és a torka körül néhány ránc volt. De ez csak akkor látszott, ha nem púderozta le eléggé magát. Kajróba megyünk, Mazsori, és valami okostalgot csinálunk. És ha nem sikerül, sikerülni fog. Mit remél az ékszereimért? Magas árat, csupa gyönyörű kő. Ma jól áll a brilliáns. Elsősorban egy szép kis fészket rendezünk be, és bőségesen marad még arra, hogy egzisztenciát teremtsünk magunknak. Boldogok leszünk, Mazsori. Ó, Tudi, Tudi, olyan nehéz nekem. A fiú átkarolt, mert szörnyű ez a nedves klíma. Az embert érzelgőssé tesz. Nem. Tőled vélek. Ki vagy te? Most megint azzal jön, hogy táncos voltam. Talán lenéz. Ne haragudj, Tudi. Hát ezzel torkig vagyok. Kinyitotta az íróasztal fiókot, és letett egy kazettát a nő elé. Itt vannak az ékszerekére. És menjen vissza az otthonába.
2: Ne haragudj, Tudi. Tudi. Nem akartalak bántani.
1: Sért, hogy a múltamat hánytorgatja. Szigorló mérnök voltam. Elszegényedtünk. Az apám beteg lett. Kellett a pénz. Hát, táncoltam.
2: Tudom, tudom. Tudi, Tudi, Tudi, bocsáss meg, de szeretlek is, és félek tőled. Ne haragudj.
1: Újra átölelt. Gyáva kis Mazsorim, bízzál benne. Félix egy ős rutiné gyorsaságával mászott ki a létrára, onnan a mosónő szobájába, hogy azután ismét a folyosóra érjen. Mit tegyen? Lemegy a szuterénba. Ott csak lesz egy nyugodt hely, ahol megborotválkozhat. Gyorsan a csiga lépcsőhöz. A szuterénben sem volt nyugodt a légkör. Munkások dolgoztak a kazánház körül, ide-oda járkáltak. Egy mellék folyosón nyitott vasajtót vett észre. A raktár. Itt tartják az üres bőröndöket. Éppen a teherlifthez visznek egyet.
3: Csak hagyja nyitva a raktárt, hogy kiszellőzzön, és kokszkálja is kell, mert penészes lesz minden koffer,
1: mondta Martin a bojnak. Azután elmentek a liften. Félix besurra. Jó mélyen bemegy a raktárba. A végében egy kis, kertre nyíló szellőző ablak világít magasról. Hú, igazán szörnyű szag van itt. Nem is tudta, hogy a penészes bőr ilyen irtózatos tud lenni. A pinceablak közelébe igyekezett, mert úgy érezte, hogy nyomban rosszul lesz, ha nem kap frissebb levegőt. Néhány táskát eltolt. Egy útban álló nagy bőröndöt félretolna könnyedén, de nem megy.
2: Miért olyan nehéz?
1: Felállította, és úgy görgette tovább, hogy egyik végéről a másikra forduljon. Végül leült a földre, kitette a Sydney Creek felírású gyöngyháznyelű borotvát maga mellé, és keresgélte a krémet. De a bűz elviselhetetlen volt. Még közelebb akart kerülni az ablakhoz. Rémes. Újra megfordította a bőröndöt. Egyszerre kinyílt a fedele, és egy holttest zuhant ki belőle a földre. A meggyilkolt Billyénné teteme volt. Borzadva zsibbadtan át. Az alvat vérrel belepett holttest nyitott szájjal, merev szemmel, görbült tagokkal, mint valami szörnyetek feküdt ott, és pillanatok alatt folytogató bűzzel telt meg a pince. Semmivel sem törődve botorkált az ajtó felé.
3: A fene ezt a sok penészes bőröndöt! Kiáltotta egy hang. Zárd le a raktárt!
1: A vasajtó becsapódott. A rekesz lehullott. Félix úgy érezte, hogy elájul. Egy nagy szekrényládát felállított, és erről elérte az ablakot. Nem törődött semmivel. Kimászott a szabad levegőre. Szerencséjére az alkonyodó kertben zuhogott az eső, és senki sem látta. Három lépést futott, a legközelebbi ablakon benézett. A mosókonyha. Ez jó. Gyorsan beugrott. Ágy és asztal is volt itt. A vesztegzár idejére berendezték Gildának. Az asztalon egy kis neszeszer. Lopta a nő, vagy itt felejtette valaki? Kimerülten lihegve ült le. Két kezébe szorította a fejét. Mi történt? Viliénét megölték. Világosan látszott egy iszonyú vágás a torkán. Ki ölte meg? Dodi, a gigoló. A szicíliai özvegy mesélte a papnak, hogy Viliéné Dodi után jött. Hudné nem más, mint a másik asszony, aki ott hagyta a férjét. Elder a nevét is megmondta, Arthur Coughlinné. Dodi el akar ma szökni az asszony ékszereivel. Viliéné súlyos akadályt jelentett Dodi tervei számára. Tehát a gigoló megölte a szerkesztő feleségét, ládába rejtette, és egyszerűen leküldte ide a raktárba. Ma este elmegy Mazsori ékszereivel, és vége az ügynek. Hú. Szóljon Eldernek? Nem. Ő is a mosókonyha levezető csatornáján keresztül akarja elszöktetni módot. Ha elfogják, és megemlíti, hogy merre akar szökni, akkor ide őrt állítanak. Fusson a gazember, hiszen módról van szó. Fusson az a férfi bestia, és verje meg az Isten. Lassan megnyugodott. Oda ment a lefolyó végződéséhez. Gömbölyű, ráccsal fedett csatorna nyílás volt itt. Egy ember éppen, hogy elfért benne. Vaslétre vezetett a mélybe. Most elsősorban is borotválkozik. Visszament az asztalhoz. Talán a neszeszerben van tükör. A nyitott neszeszerből megállapíthatta, hogy abban valóban volt tükör, de eltört, vagy kivették. Ehelyett tele volt kisebb tárgyakkal, amelyek feltűnés nélkül lophatók, szórakozott vendégek szobáiból, teknős békafésű, varrókészlet, pudrié. Becsukta a kis fekete táskát. Nem baj, tükör nélkül sem lehetetlen. Már kereskélni kezdett a zsebeiben, mert nem találta borotvát, amikor hangokat hallott. Gyorsan az ágy alá. Hiába, ez most már mindig így lesz. Ágy alatt, világító udvarban, vagy szekrényben. Úgy megszokta, hogy nehéz lesz másképp. Gilda jött be. Dúdolt, és egy kosárruhát tett le. Felcsavarta a villanyt, mert már sötétedett. Te, Gilda! Kiáltotta valaki. Gyere gyorsan! Mi történt? Halott vendéget találtak a podgyászraktárban! Kirohant. Martin és a boly megtalálták a halottat, amikor visszajöttek egy kokszkályhával a podgyászraktárba. Munkások, szolgák állták iszonyodva körül a tetemet. Senki sem menjen közel! Kiáltotta Martin fontoskodva. Lábnyomok lehetnek a helyszínen! A néger boly, aki Elderért ment, lihegve jelentette. Már itt vannak! Jött a rendőri bizottság. A tisztek, a kapitány, Elder és Markey. Tudtam, mondta a főfelügyelő bólogatva. Viliéné. Azután megkezdődött a vizsgálat. Egy fél órával később letartóztatták Van Gogh terménykereskedőt, miután maga is elismerte, hogy az elvágott nyakú tetem mellett talált Sydney Creek felirású gyöngyháznyelű borotva az ő tulajdona.

0: este volt. Gilda visszatért közben a szobájába dúdolni. Azután egy szobaasszony jött késve, mert kihallgatták. Most hozzáláttak, hogy kiteregessenek egy kosár fehér neműt. Gilda hajtotta szét a ruhát, a szobaasszony összeszámolta.
1: Két lepedő, egy húzat. A kispárnát ne számold, ez az enyém. Téged minek hallgattak ki?
2: Én ott voltam, izé, hogy mondják. Ha éjjel fenn kell lenni, hogy mondják. Megvan, inspekciós. És kérdezték, mit láttam gyanúst. Megmondtam, az csendes folyosó, és Van Goldur Gavallér ember. Egyszer adott egy forintot, hogy vigyek levelet meg virágot a Petrovna bárónőnek. És másnap is adott egy forintot, hogy vigyek még egy levelet, de a bárónő azt üzente vissza, hogy nála nem maradt semmiféle aranytöltőtól. Hát most folyton sír a detektívnek, hogy a feleségével kell beszélni, telefonáljanak.
1: És te mit vallottál?
2: Hogy semmi furcsát sem láttam. Én csak egy éjszaka voltam ott az emeleten, infekciós. Négy paplan lepedő, az ötödik varodában van.
0: Szegény maga, gondolta Félix az ágy alatt, és nagyon szenvedett, mert hangyák és százlábúak mászkáltak rajta.
1: Ha a harmadik emeletről kérdeznék, ott lett volna mit valami.
3: Hú, az egy szép disznóság.
1: A Tonga-sziget kormányozó, ja ez a Schilling, meg a Dickman kapitány átvették a múlt héten a Brunsnak érkező cigarettákat. Megvesztegették portást. Igen, három kis dunya. Én meg véletlenül hallottam. Nekem is adtak 50 forintot, és azt mondták, ha nem kerül ki, kapok majd még 50-et, és vigyem tőlük a cigarettákat a Brunsnak, mintha a posta hozta volna. Ez a Bruns Kínába csempész fegyver. Ez a Ferdinánd meséli.
4: Itt nagyon büntetünk, ha valaki máshova fegyvert csempész jával. Fú, nagyon. És rengeteg pénze van. Pedig valamikor matróz volt, és már ült is.
1: Most havonta küldik neki Simon Arztól a saját keverésű dohányból nevére kiállított hüvelyben a cigarettát.
4: Jé,
1: az a köpcens, aki úgy megverte liftist a múltkor?
4: Az.
1: És adott neki 50 forintot, mert nem rossz ember, csak nagy paraszt. De most már nem ver meg senkit, mert megmérgezték. Meghal és elássák. Ezt is Ferdinánd mondta. Ő takarékos szobapincér, és ezért lopja a vendégek cigarettáit. És beteg lett. Erre ő mondta, hogy azt a Brunst mérgezik. Átkutatta Dickman úr szobáját, és talált valami mérget kenderből és zöld mákhajból, ami dohánnyal szíva, megöli lassan az ember. És azt mondta, hogy itt sürgősen tenni kell valamit, és azonnal megzsarolta a kapitányt, meg az angolt. Úgyhogy most vesz majd egy oldalkocsis motorkerékpár. Tedd külön a 8 kék sajem húzatot. Annak a belga övetnek a magánneműjéhez tartozik. Mindenek kék sejem, és most öngyilkos lett. Martin mondja, hogy a cukorbáró, édes ember, akinek versenylovai vannak, lemondott róla, és azért.
0: Félix már nem érezte a férgeket. Döbbenten hasalt a vaságy alatt. Eszébe jutott, hogy milyen rosszul volt, amikor a Burns-féle cigarettákat szívta.
1: Hát persze, megmérgezték a cigarettákat,
0: és oda tették a küszöbre a mimózákat, leasing üzenetét. És ez most azt hiszi, hogy az átok.
1: A Ferdinánd takarításkor látta, hogy ez a nyugalmazott Dickman agyakat is tart a fiókjában. És egyszer hallotta, hogy mondta Schillingnek, ha kiköthetünk Tonga-szigeten, akkor az angol szállító hajókat a kalózok nem bántják. És megállapodtak. De azt mondta a Tonga-sziget kormányzója, hogy rakodni nem enged, és a központi kormány nem kaphat fegyvert. Mondta Dickman, hogy annak csak ez a Brunst szállít, és megegyeztek. Ezért Ferdinánd kizsarolt tőlük egy nyári ruhát és két látcsövet. A Lydia is zsarol egy jávai ügyvédet, mert gyereket neveltet itt a misszionál, és a másodikon a liftes zsarol egy előkelő nőt az olasz úrlovas miatt. Csak a mosókonyhában nincs soha mellékes.
0: A folyosón kihunyt a villany. Csak néhány apró, kék, biztonsági lámpa égett.
1: Jó éjszakát,
0: mondta a szobasszony, és ment a kosárral. Gilda leoltotta a villanyt, de nem vetkőzött. Várt. Messziről guruló zörgés hallatszott. Tolták a szenet a kazánhoz. Azután csend. Csak az örökös, egyforma záporzúgás lármázott. Fél óra is eltelt. Kopogtak.
1: Mártin!
0: Nem jött válasz. Nyílt az ajtó, valaki bejött. Ne gyújtson villanyt. Én vagyok, suttogta Kramarc. Nyissa fel a csatornát. Ha elindulok, megkapja a pénzt. Figyelmeztetem, hogy 10 évi börtön jár azért, amit tesz. Hát úgy tartsa a száját.
1: Ó, sahib, Gilda néma lesz, néma.
0: A fiú is, a lány is zajt okoztak járás közben a vaksötétben, így Félix kisurranhatott az ágy alól. Kramarc a mosónő után botorkál, Félix a csatorna felé osont. Kramarc csak egy kis laktáskát vitt, húdné ékszereivel.
1: Kicsit nehéz felnyitni,
0: dünnyögte Gilda a csatornát fedő rácsnál.
4: Eresz!
0: Oda ment, a zsebéből elővett valamit, vesződött kissé a rostéllyal. Zörrenés. Nyitva van. És vízzúgás hallatszott. Kramarc felkapta a táskát, átnyújtotta a lánynak a pénzt. Csattant felette a visszahelyezett fedő, és lesietett néhány létrafokon. Visongva, fújva sok patkány futott szét. Egészen a falhoz simult, hogy ne lépjen véletlenül a kanális vizébe. Minden fordulónál egy kis lámpa pislogott, gőzszerű páraborokban. Már a 10. feljárót is elhagyta, amikor végre megindult egy vaslétrán. Hallgatózott. Csend volt. Egy sűrű, súlyos köd. Ismét előkerült a szerszám, feltolta a tetőt, és kinn volt. A benszülöttek negyedébe ért, messze kinn valahol a tengerparton. Később egy utcakereszteződésnél riksakulit hallott trappolni. Nagyot tapsolt, a kétkerekű odajött elé. A kikötőbe! Kiáltotta, miközben beült. A kuli már is futott. Egy óra múlva a Surabajába induló gőzösön volt, megkönnyebbült sóhajjal roskadt a keskeny ágyra, és kinyitotta a táskát, hogy megnézze a kincset. Mazsori csodálatos ékszerei. A táskában kisebb holmik voltak. Teknős béka fésű, varrókészlet, pudrié, és általában mindaz, amit Gilda szokott eltulajdonítani a szálló vendégeitől. De ékszer? Sehol. Sápadt, eltorzult arccal kiejtette a táskát, és mindenféle holmi gurult szét a padló. Amikor Gilda villanygyújtott, felkiáltott ilyettében. Egy félig szőrös ember állt vele szemben, táskával a kezében. Hallgass! Kicsempésztél valakit a vesztek zárból. Ezért cumba vára visznek.
1: Könyörgöm, sahib! Könyörgöm!
0: Egy módon megmenekülsz. Legkésőbb, másfél óra múlva itt leszek egy hölgyel. Ha lemegyünk a csatornába, akkor titok marad az, ami történt. Ha nem vagy itt, másfél óra múlva, akkor feljelentelek.
1: Itt leszek, sahib! Haj, itt leszek!
0: Félix felment a lépcsőn, kezében a kis táskával. Mazsori ékszereit vitte. A sötétben, mi alatt Dodi a ráccsal vesződött, elcserélte az ékszertáskát Gilda neszeszerével. A kihalt földszinti folyosón megállt egy ajtónál. Hallgatózott. Egy síri, rekettes hang ezt mondta éppen.
4: Jáva, voltam 2 napig külön. Én is elvesztem. Ez egy ragályos átok volt. Sajnálom, Höpke,
0: szólt egy másik séri hang.
4: Már nem utálom magát. A halálos magányomat megosztotta. Köszönöm.
5: Én nem.
0: Gyufa sercen az egyik rágyújtott.
4: Tudja,
0: lihegte gyenge hanggal Brans.
4: Sok mindent másképp csinálnék, ha
6: Ha nem kellene meghalnom. Bajos barom voltam.
4: Pedig annyi pénzem. Annyi. És nem tettem soha semmi jó.
6: Most már késő. Valaki megátkozott.
4: Én mindig azt hittem, hogy ez marhaság.
6: Én is. Most kiderült, hogy mégsem az. A harmadik mimózó után. Most meg kell halnom.
5: Na hát, hogy jövök én ehhez? Minden külön mimóza nélkül.
6: Inklinál az átokra. Mély sóhaj.
4: Rosszul csináltam, Hacker.
5: Szédülök, Mr. Burns.
2: Ne mondja, Burns.
6: Herman Thorn vagyok.
2: De nem használom ezt a nevet.
6: Köröznek egy régi rablóvezé. Kairóban kiraboltam a hajópénzt.
2: Most már
6: megmondhatom. Csend.
4: Hol vannak a régi szép idők?
0: Félix kopogtatás nélkül belépett, és gyorsan így szólt a két meglepett emberhez. No, röviden, nincs időm. Legyenek olyan hálásak, és ne érdeklődjenek irántam. Nincs semmi bajuk, az átok ostobaság. A cigaretta meg van mérgezve. Ne szívjanak, igyanak szeszt és feketét. Két nap alatt kutyabajuk.
6: Mi? Honnan tudja?
0: Egy konkurens csempész rendszeresen mérgezi a cigarettáit. No, jobbulást! Kisurrat, és becsukta az ajtót.
2: Burns sárgás, zsírosan verejtékes, halálosan beesett arca csodálkozva merett az ajtóra.
0: Azután összenéztek Hackerrel. Két halálfej, mert a másik is leromlott állapotban volt. A szemei két sötét foltból világítottak vágyattan, de már is felkapta az egyik üveg pálinkát, és a szájához szorította.
4: Közemberek, sziszegte Burns, ezt az angol ügynökök tették, de megkeserülik. Mert ha igaz, hogy meggyógyulok, akkor jaj neki! Tegye le azt az üveget maga, pióca!
5: Mi?
0: Lihegte elégedetten Hacker.
7: Az imént még azt hittem, hogy ha meggyógyul, akkor vasárnapi iskolát fog nyitni.
4: Hülyeség! Elsülyezteni a hajóikat a gazoknak! Mit vigyorog?
5: Ezt csak gondoltam.
0: Csuklott.
5: Apropó, nem akar énekelni?
6: Nem.
5: Pedig én jó titkára vagyok.
4: Maga nem a titkárom, és nem is lesz soha.
5: De gondolja meg, Mr. Herman Thorne.
0: Burns az ajkára harapott, és csendesen mondta.
6: De különben lehet, hogy alkalmazom.
0: Másnap a maláriások mellett két hevenyű alkoholmérgezést is bejegyzett Markeit a naplójába. A fiatalember osont a folyosón. A lány ajtaja előtt
4: nem állt rendőr.
0: Mégiscsak segíteni akart a főfelügyelő. Kopogtatott. Azután lenyomta a kilincset, és belépett. A sötétben, a lány megszokott helyén, a karosszékben egy árnyat látott.
2: Maud?
0: Suttogta bizonytalanul. Nincs itt. Felelte egy nyugodt hang. Elderült a karosszékben.
4: Hol van a lány?
2: Jó helyen. Miután tudtam, hogy meg akarod szöktetni, biztonsági intézkedéseket tettem.
0: Maudot szigorúan őrzik.
4: Elder.
2: Nézd, öregem, itt az igazság küzd a bűnnel. És az igazságnak a maga rideg útján, a lovagiasság összes szabályai szerint győzni kell.
0: Ebben hiszek. Ezért élek, és nem alkuszom. A lányt tisztázni kell. Ha megszökteted, ebből egy gazember malmára hajtod a vizet. És ha nem sikerül tisztázni, akkor... Akkor tönkretetted. Elder gondolkozott. Nyugalom, Félix. Sok esélyünk van. Azután keresem a szőnyeget. Egy nagy perzsát nehéz megsemmisíteni. És a személyzetet talán mégsem avatják be. Elégetni nem lehet. Ha a szőnyeg előkerül, akkor nyertünk. Miféle szőnyegről beszélsz? Egy rozsdaszínű perzsáról. Azt, amikor én fürödtem, Wolfgang a 102-esbe vitte. Mit mondasz? A beomlott falu szobába? Igen. Istenem, ha ezt előbb tudom. Miért nem szóltál? Na gyerünk! Még sohasem látta ilyen izgatottnak Eldert. Siettek. A vizes, dohos szobában ott volt a szőnyeg. Elder letérdelt. Azután Félix szinte hanyatt esett meglepetésében. A főfelügyelő végigfeküdt, és arcát a szőnyeghez szorítva szaglászott. Igen, suttogta azután. Jó sejtettem. És lázasan csillogott a szeme. Nem kell menekülni, öregem. Most már biztos minden. Gyere, csavarjuk össze a szőnyeget. Ebben a pillanatban kialudt a villany. Vigyázz! Kiáltotta Elder, de késő. Félixet valaki, aki a nyitott ajtón belopódzott, fejbe ütötte, hogy elájult. Elder háromszor tüzelt. A lövések félelmetesen visszhangzottak. De nem a támadóra lőtt, hanem a levegőbe. Közben a szőnyegről egy lobbanással nagy láng csapott fel. Éterbombát dobott valaki a perzsára, de már is kisurrant, és Elder, aki megbotlott Félix testében, nem érte el a menekülőt. Félixet magával vonszolta és rohant. De mintegy megbeszélt jelre, minden fordulónál kézilámpák csillantak fel. Rendőrök siettek előre, meghatározott helyekre. Elder 4-5 fokonként ugrált le a vaslépcsőn. A menekülő minden emeletnél egy lámpát látott felvillanni. Mögötte az üldöző, előtte az emeletenként kijelölt rendőrtisztek. Megtorpant. Elder 10 lépcsőt ugorva rávetette magát. Elkapta a torkát, egymásra zuhantak. Lámpát! Ordította teli torokkal. Most meg vagy, gazember! Vége a játéknak! A másik rezignáltan felel. Ez egy nagy igazság. A villanycentráléhoz állított posztot leütötték. Amikor a kapcsoló egy csomó kékes szikrát fröcskölve lehanyatlott és sötét lett, néhány másodpercnyi szünet után 3 lövés dörrent. Aki leütötte a rendőrt, már is elsuhant fel a félemeletre gyorsan egy szobához. Elvakultan lépett hátra. Lámpafény csapott a szeme közé, és rendőrtiszt revolvere szegeződött rá. Fel a kezekkel, Wolfgang! Kiáltott Sedlinz. De nagyon gyorsan. Mielőtt Wolfgang magához térhetett a meglepetéstől, már bilincs volt rajta, és betaszították a saját szobájába. Egy perc múlva hozták a megbilincselt, csodálatos nalaját bérző orral. A kapitány rendet csinált az emeleten. Mindenki menjen a szobájába, harsogta a kapitány. Nincs semmi baj, nem kell félni. Erre többen is elájultak. Egy rendőrtiszt rohanva jött. Ég a szálló! A folyosó falán beverték a tűzjelző üveglapot. Rövidesen felharsantak a tűzoltó trombiták, megérkezett a tűzőrség. Ég a Grand Hotel. Az emeleti ablakból kicsapó tűz messze világított. Először csak egy csoport tűzoltó jött át a vesztegzáron, mert aki belép, az nem térhet vissza. Szerencsére a jelentéktelen tüzet sikerült ennek a csoportnak eloltani, és a halba összeterelt vendégek ismét a szobáigba mehettek. Elder elsősorban nem a foglyokkal törődött. Miután látta, hogy Félix kissé imbolyogva, de a saját lábájú Markejtal, a rendőrtiszteket hallgatta ki. Előzőleg a főfelügyelő megbeszélte velük, hogy ha ismét elsötétedik, valamennyien egy megjelölt helyre siessenek, és ne mozduljanak onnan, bármi is történik. Az emeleti lépcsőházakhoz és néhány szobához osztotta be a tiszteket. Hol van Ferguson? A tiszt jelentkezett. Homlokáról csurgott a vér, és fél arcán vér aláfutásolódott. Mi történt? Hát, odaálltam a földszinti feljáróhoz, ahogy mondta. Valaki jött, elkaptam, fejbe ütött. Nem menekülhet ki. Átkutatjuk a házat, kiáltotta Elder. Egy embert kell keresni vörös kockás pizsamában. Előre! Félix gyorsan a mosókonyhába ment. Sötét volt. Ő sejtette, hogy merre menekült az illető.
8: Csilda!
1: Itt vagyok, Sahib.
0: Kigyúlt a villany. A hindu lány remegvált előtte. Egy hálóruhás embert keresek. Csilda hallgatott. Ha leengedted, mondd meg. Akkor nem lesz bajod, különben elvesztél.
1: Itt ment le, uram. Hogy nézed ki? Nem láttam az arcát. Kendővel bekötött.
0: Jól van, Csilda. A rácsos fedél már könnyen járt. Harmadszor emelték ki aznap. Félix lesietett a vaslépcsőn és futott. Macskányi, rőt patkányok rebbentek szét mindenfelől. Végre, ahogy megállt hallgatózni, mintha távoli lépések kopognának. Lábújhegyen futott, teljes erőből. Az egyik fordulónál meglátta a menekülőt. Pizsamában volt. A fejét briganti módra átkötötte egy kendővel. Most megfordul, észreveszi az üldözőt. Fut. A következő fordulónál Félix minden elővigyázatosság nélkül kanyarodik. A szűk, boltozatos csatornában dobhártya a repesztő, visszhanggal dördül két lövés. Valami megüti a fiatalembert, mi le kell ülnie a fal mellett. És homályos lesz minden. A bekötött arcú pizsamás rohan tovább. Már sokkal nagyobb utat tett meg, mint Kramarc. A legközelebbi vaslépcsőn felsiet, hosszas erőlködés után sikerül kimásznia, aszfalton áll, lihegve körülnéz. Katonák és tűzoltók fogják körül hirtelen. Gyorsan felkapja a revolvert, de egy kard lecsap lapjával a kezére, hogy kiejti a fegyvert. Nem, ez túl egyszerű lenne, mondja Elder, előlépve a csoportból, és leszakítja a kendőt a pizsamás fejéről. A körülállók elszörnyedve lépnek hátra. A fogoly arcát csúf, vörösebb helyek borítják. Mein Herr, professzor Decker, letartóztatom. Egy karperec kattan. Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és Maud hajolt fölé.
1: Hogy érzi magát?
0: Félix mosolygott, és megfogta a lány kezét. Jó, kedves.
1: A vállán sebesült meg. Nem ért tüdőt a golyó. Azt mondja Márkejt, hogy a kimerültség jobban legyengíti, mint a sebe. Igyon tejet.
0: Mi van?
1: Csend. Először igyon tejet, azután beszélgető.
0: De nem beszélgetett. Alig, hogy lenyelte az utolsó kortyot, ismét elaludt. Késő este volt már, amikor felébredt. Maud ott ült mellette. Félix frissnek, egészségesnek érezte magát, és kinyúlt a lány kezembe. Maud, tudni akarom, mi van magával. A lány mosolygott. Mi lenne? Fogoly vagy.
8: Elder?
1: Nem,
0: mondta a lány. Maga.
1: Elder szerint Cseberből vederbe kerültem.
0: Egészen fölé hajolt.
1: Mert szerinte maga nem bocsát szabadon többé. Igaz? Csak akkor rebbentek szét, amikor a főfelügyelő belépett.
0: Elder megszorította Félix kezét, keményebben, mint máskor. Az imént telefonáltam apádnak. Nem említettem, hogy megsebesültél. Jól tetted. Képzelem, a drága öreg milyen ideges lehetett, amikor látta, hogy tűz van. Elder ugyanis már értesítette, hogy itt vagyok. Fordult Maudhoz.
2: Elmondta már Borkman kisasszonya a bűnügy epilógusát?
1: Félix csak most ébredt fel. Azután úgy érzem, hogy ez a maga kötelessége. Még sok minden van, amit magam sem értek.
0: Kopogtak. A szobapincér teát szervírozott.
1: Hát, hogy is volt? Kezdte Elder.
2: Ne piszmogjon, Ferdinand.
0: Felesleges, hogy hallgatódzék, jegyezte meg Félix. kap tőlem egy nyári ruhát és két látcsövet, csak menjen nyugodtan. A pincér elképett, és remegő kezében megrezdültek a poharak.
9: De kérem,
0: motorkerékpárról szó sem lehet. Mars! Ferdinánd sietve és halványan távozott. Dekker tanár nagyvonalú gonosztevő, kezdte Elder.
9: Mi?
0: Álmélkodott Félix. Még ezt sem tudod. Dekker volt a fantom, a zsaroló, a gonosztevő, ő hitette el magáról, hogy Borkma. Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált, mondta Maud. Én pedig már az első napon sejtettem. Az ügy ősi, oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Dekker nem mondta el. A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikába. De megjelent Szergiusz herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a lányjal, és házasságot kötöttek. A hiú Dekker kutatott Borkman után. Gyűlölte a férfit. Megtudta, hogy Borkman vásárolt név, de azt nem sejtette, hogy Szergiusz herceg van mögötte. Évek múlva azonban véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek nevét a herceg használta, rablógyilkos. Gyűlölete és szenvedélye nem csökkent az évek folyamán. Feljelentette Borkmant, illetve Szergiuszt. Kikutatta, hogy a kis család Achinsban lakik. A Borkman elleni feljelentés alapján természetesen Szergiusz herceget fogták volna el. De egy jóindulatú rendőrprefektus keresztül húzta Dekker számítását. Egérutat adott Borkman Szergiusznak. Szergiuszt Shanghaiban felismerték, és kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Dekker szemmel tartotta a kis családot, titokban, hogy őt ne lássák. Amikor Shanghaiban ott állt az asszony két gyerekkel, egy véletlen találkozást inszcenálva, megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga. Dekker, mint egy mentőangyal felkarolta a család. Elvitte őket Jávába, és igyekezett nagy lelkűnek mutatkozni. Tőle tudom, hogy mennyire csalódott. Az asszony hálás volt a jóságáért, de egy pillanatra sem feledte el Szergiusz herceget. Azonban annyira hitt a volt kollégában, hogy a titkot elmondta neki. A férje nem Borkman, hanem Szergiusz herceg. Az orvos, mert akkor még nem volt tanár, az elérhetetlen cél helyett reálisabbat talált. Párizsba utazott néhány hétre, és elkezdte a herceget zsarolni, mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezte be első laboratóriumát Jáván, a zsarolt pénzből nagy lelkű volt a Borkman családhoz, és megkezdte nagy stílű kétlaki életét. A komoly tanár, ha néhány hétre elutazott Tahitiban vagy Hawaiban nagy lábon élt, villája, jachtja, barátnője volt, tőzsdétől a rulettig minden játékban részt vett, azután ismét visszatért Jávába, és mint komoly tudós valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoxiddal elérte a legnagyobb eredményt, 500 ezer hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tőzsdeveszteségek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Ezzel az 500 ezerrel éppen, hogy elsimította a bajt. És most újabb 500 ezret akart. Tudott egy államot, amely már szívesen fizetett volna 500 ezret, hogy a banánoxid egyedárusítását kiüsse a hollandok kezéből. De a nagynevű tanár pozícióját kellett volna feláldozni, hogy ellopja a saját találmányát. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét Módot, hogy ellopja a banánoxidra vonatkozó feljegyzéseket, és szökjön. A szökésben levő magántitkárnő gyanún felülhelyezi a tanárt, kétségtelenné teszi a bűnös személyét. A többi már itt történt. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy a gazdáját károsítja Borkman javára. Nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe, és repülőgép állt készen, hogy tovább szökjön. Dekker egy kongresszus ürügyével a közelben sem volt a lopás idején. Inkognitóban, borotvált arccal idejött, egy olcsó földszinti szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy Mód ne lássa őt szemtől szembe. A küszöbről vitte volna el, mondta Félix.

0: és azt hiszem, hogy tisztán elrabolták volna. De hogyan hosszabbítsák meg az idényt? Vesztek zárral. Az pontosan 3 hétig tart. Nalaja ismert egy növényi mérget, amelyik jellegzetes búbópestis tüneteket idéz elő, de különben nem okoz halálos komplikációt. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert, hogy kissé megmérgezzék a jó ügy érdekében. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szobapincét kellett beavatni, hogy a tanár kávéjába tegye a mérget. Ez az ember 50 forintot kapott. A kicsinyesség már sok bűnöző vesztét okozta. Most is így volt. A pincér bevitte Deckernek a mérgezett kávét. Reggelre a tanár rosszul lett. Jött Ranke doktor. Ranke doktor kabzsi, inkorrekt ember. Csak ránézett a tanára, és 2 kérdést tett fel, már tudta, hogy pestis. Azután már csak a szokványos szer nyújtott át messziről a palmira olajat, hogy a beteg bedörzsölje a testét. Akkor már a tanár tudta, hogy mi a baja. A folytószagú olaj csillapítja a pestises fekélyek szörnyű égését. Miközben az olajat felkente, nyílt kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. Kolléga, én Decker tanár vagyok inkognitóban. Tudnom kell az igazat. Búbú pestisem van?
1: Igen.
0: Tipikus eset, méltóságos uram, felelte nyíltan az orvos. Búbó pestisből 10 000 közül 1, ha meggyógyul, az is szánalmas roncs marad. Elhatározta, hogy szabadon eleszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ranke doktort, hogy likvidálja az ügyet. Menjen fel a 88-as szobába. Mód még ott lakott akkor, csak másnap cserélt Lindnerrel. Közölje Borkman kisasszonnyal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan élhet, ő volt Borkman. Ranke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánoxid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért Módtól éjszakára. Akkor másztál te be az ablakon pizsamában. Legalább tudom, hogy hol jár, mondta Félix, és megfogta Mód másik kezét is. Ranke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget Módból. Azután megzsarolta, és követelte a füzetet. Másnapig adott határidő. Reggel Wolfgang és a benszülött megtudták Rankétől, hogy ki az állítólagos kereskedelmi utazó. De megtudta a bűnös szobapincér is. Életfogytiglani fegyház kockázatát vállalta 50 forintért. Mielőtt az orvos telefonon bejelentette az esetet, ez a pincér bement a beteghez. Deckernek már gyanús volt a láz és bénulási tünetek nélküli bubópest is. A pincér, hogy mentse a bőrét, őszintén elmondott mindent a betegnek a mérgezésről. Decker nyomban tisztában volt a helyzettel. A pincérnek pénzt adott, hogy hallgasson továbbra is. Alig várta, hogy Ranke visszatérjen. Közben azonban megérkezett a rendőri bizottság, és vesztegzárat rendeltek el. Alig, hogy Market kilépett a betegszoba küszöbéről, Decker felosont az emeletre. Ranke doktor ez alatt a 88-ba sietett, de már Lindent találta ott, aki szobát cserélt Móddal. Engedélyt kért az énekestől, hogy telefonálhasson. Lindner elment, mert mindenkit a halba hívtak a rendőrök. Ranke épp felvette a kagylót, hogy Módot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást támadt, és dulakodta. Ez látszott a halott letépet nyakkendőjén, leszakított ingé. Ranke a megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte. De mielőtt kiléphetett volna a szobából, az íróasztalon fekvő színpadi törrel Decker ledöpte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás állapotban élő ember lépett a színre. Signora Relli Lindner szobájába kivitte a halottat. Mód azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tört. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietett a rejtekére, de elveszítette egy pizsomagombot a halott mellett. Mindez erősen hátráltotta a nyomozást. Én azonban, szerencsére, találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhén, de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. Deckerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre a vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kellett őrződni a palmira olaj szagának is. Azonban Decker is gondolt erre. Wolfgang és a Benz

felkészülött, a hatalmában voltak. A Deckert elfogják, és kiderül a mérgezés, a hamisított pest is, a szörnyű büntetést jelent a számukra. A tanár a két hurokba szorult embert jól kihasználta, rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget. Nalaja vitte a leveleket. Wolfgang egyszer le is ütött engem a sötétben. Az ápolónő mélyen aludt, az orvos csak nappal volt nála. Ilyenkor Decker szimulált. De sikerült a betegszobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centrális kapcsolójáról vett lenyomattal. A harmadik elsötétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint a betegszobát elzáró lépcsőhöz sietett. Decker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült. És hogyan fogtátok el? A vesztek zárat, még mielőtt a tűz támadt, Markeit már megszűntnek tekintette, mert Wolfgang vallomása alapján kiderült, hogy nincs igazi pest is a házban. Én utána siettem, mert figyeltelek, hiszen felelősséget vállaltam, érted? Gilda az első fenyegetésre vallott. A tűzoltóautót megraktam katonákkal. Végigfutottunk a csatorna felett, minden kijáratot három ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rács az Deckel, és elfogtuk. És Villiéné? Kérdezte Mo. Véletlenül egy teljesen különálló büntény is lejátszódott a szállóban. A féltékeny asszony megfenyegette a dzsigolót. Dodi and Amy néven együtt táncoltak valamikor. Dodi most egy másik nőt akart kifosztani, és eltette Villiénét az útból, amikor ez veszélyessé vált. A gazember ellen már kiadtuk a körözést. Valamennyi vádlott beismerésben van. Decker kérte, hogy a Borkman ügyet ne vegyem a jegyzőkönyvbe. Ezt meg is tettem neki, nagyon szívesen. Köszönöm. Suttogta Mo. Elder, nagy vagy. Ó, nem én vagyok nagy, hanem az igazság. Felelte a főfelügyelő.

0: megindult a népvándorlás a hajóra a Grand Hotelből. Petrovna bárónő és Jörenc kisasszony együtt utaznak a jávai hegyek közé. Linner és Signora Relli Olaszországba készülnek, ahol házasságot kötnek. Hecker, mint Burns magántitkára, a shanghai repülőgépre foglalt két helyet. Makkegészségesek. A szobák kiürülnek, a személyzet ott feledett holmik után kutat, Odette Döflőrt a mentők egy szanatóriumba szállítják, és zuhog az eső. A hotel üvegportáléja alatt egy verkli sín. Mázsori egy éjszaka alatt megöregedett. Dodi eltűnt az ékszerekkel. Hazamehetne, hiszen van alibije. Signora Relli vendége volt. De mit mond Arthurnak az ékszerekről? Nem lehet így hazamenni. Hát hová? Hová? Egy pillantást vet az üvegzöld barátságtalan víz felé. Nagy madarak szállnak a vak ég alatt. Igen. Nincs más. Bocsánat? Egy szolga állítja meg a vesztibülben. Ezt fennméltóztatott felejteni a szobában. És átnyújtja az ékszer gazettát. Mázsori kinyitja. A hajába nyúl. Itt van Min. Min. Megőrül. Le. Ki maga? Kérdezi lihegve. Egy szolga. A sors szolgálja. Még ez egyszer, asszonyom, de utoljára. Ugye érti? Becsülje a férjét, és örüljön a gyermekének. Örüljá! A sors szolgálja eltűnik.
1: Elderhez megy.
0: Milyen szerencse, öregem, mondja, hogy megtaláltad Maud szobájában az ékszereket. Én megfeledkeztem róluk, pedig talán az életét mentette meg ennek a nőnek.
1: Gyere, mondja Elder.
0: Sergius herceg és Maud már két órája az édesapád vendégei. Remélem, most nem fogsz az esküvő elől pizsamában elmenekülni. Nem valószínű. Elindulnak, de Félix megáll. Mondd, a tőr, amit elhajította, hogy került elő? A kapitány csizmájában volt.
2: Hol?
0: Ki tette oda? Én. Nem akartam, hogy letartóztassa Van Goldot. Ezért, miután megtaláltam a tőrt a kertben, betettem a jó öreg kapitány csizmájába. Csak ne tudja meg. És a füzet a baránoxiddal? Már az illetékes kezekben van. Megtaláltam az irodában, az inaskabát belső zsebében, ahogy mondtad.
2: És letagadtad előttem?
1: Le.
0: Mert különben Deckernek adták volna. Na. Gyerünk! A kormányzó villájában egy csapat boldog ember ül az asztal körül. Az eső zuhog. De kibánja. A kormányzó ül a fiának, Elder az előléptetésnek, és Félix mindennek, mert a lány kezét fogja állandóan a terítő alatt. Egy újsághír. Különös dráma játszódott le a szingapúri Alcázar mulatóban. Egy féltékeny táncos nő lelőtte Erich Kramarcot, aki Dodi néven, mint táncos artista szerepelt a mulató műsorán. Erich Kramarc a helyszínen meghalt. Mire a dráma utolsó jelenetére lehullott egy halotti lepel függönye, kislagondát már állandóan a vastag, rosszagú, füllett köd ölelte át. Egy fiatal pár nászútja során Hawaii-ba érkezett.

0: Igazából 8 évig minden nap zene, tényleg zeneóra volt, kórusban énekeltem, ameddig meg nem változott a hangom. Aztán én sportoltam, mert a sportos családból jövök én. Apámnak a bátyja is futballozott. Hárman voltak testvérek, akik fociztak, fiúk. Ketten közülük válogatottak is voltak. Apám olimpiai bajnok is, Tokióban, 64-ben. Ő volt a csapatkapitány. De mivel akkor úgy volt még, hogy aki nem játszott a döntőn, az nem kapott érmet. És ő megsérült a döntő előtti meccsen. Úgyhogy nem kapott aranyérmet, de aztán a szurkolók valahogy kiküzdötték, és utána elküldték. Tehát 18 éves koromig voltam ott, arra emlékszem, hogy egyetlen egy zenekar volt hajlandó lejönni játszani Győrbe. Havonta egyszer jöttek a Mini, Török Ádám és a Mini, az ifjúsági házban játszottak, hát azon mindig ott voltunk. És volt a Rütyi barátom, akinek aztán lemezboltja is lett. Ő ilyen nagy regi őrült volt, Bob Marley és nem tudom, ők voltak az istenek. Nagyon komoly hangcucca volt otthon, tehát már akkor olyan lemezjátszója volt, hogy az őrület, tehát így is úgy építették neki is. És neki voltak ilyen klubjai néha. Hát meg a minire elmentünk mindig.
1: És akkor érettségi után?
0: Érettségi után aztán ide kerültem Pestre. Mert aztán én TF-re jártam, addig, amíg meg nem sérültem. Azt végül is nem fejeztem be. És igazából akkor változott meg, amikor... Tehát én itt egy évig a főiskola előtt itt voltam Pesten, itt dolgoztam. És... Hát az év az nagyon durva volt, mert nem ismertem senkit a városban. Ez egy év alatt az ellenkezőjébe csapott át, ugyanis tehát fölvettek a TF-re, elvittek katonának, és a katona, az volt az utolsó olyan év korosztály, akiket még egy helyre vittek az egyetemi előfelvételisek. Három helyen volt az országban, én Hódmezővásárhelyre kerültem, és tehát ott csak akiket fölvettek, vagy főiskolára, vagy egyetemre, és ott viszont, tehát a 9 hónap alatt annyi embert megismertem, hogy amikor visszajöttünk Pestre leszerelés után, utána az egész várost ismertem. És emlékszem, hogy filmklubokba jártunk, meg jazzklubokba, meg... Hát ami élet volt akkor. A budai ifjúsági park, Tabán. Tehát Dress Misiék koncertjén mindig ott voltunk, az minden pénteken volt, ők is költöztek mindenfelé. De arra emlékszem, hogy tehát volt olyan hét, vagy volt olyan időszak, amikor minden héten, minden napra jutott valahol egy jazzklub. És olyan is volt, hogy egy este több helyen is volt. Mert emlékszem, hogy a Dress Misi akkor ahol az egyetemi klub volt. A utoljára. Neki akkor ott volt klubja, és emlékszem, hogy szerdán azt hiszem. És végzett a bulival, és utána átment egy másik helyre játszani, még jamelni. Akkor így a kultúra így igazából egybe volt, mert annyira kevés dolog volt. Tulajdonképpen még kint volt a Szabadoséknak volt egy klubjuk, a Kassák klub. Az is nagyon komoly volt. De mondjuk az nem... Az mondjuk havonta egyszer volt, azt hiszem. Meg a filmklubok, tehát igazából a film és a koncertek. Ez volt, és emlékszem, hogy kijöttünk egy filmklubot, az egyetem színpadon volt, oda jártunk sokat. És közgáz, az később lett, de hogy akkor annyi barát és ismerős gyűlt össze, ott, hogy kijöttünk a filmek után, és ott álltunk, vagy 15-20-an érted, hogy most mit csináljunk? Most hova menjünk? Hát és érted, akkor este 10-kor vége volt mindennek. Tehát volt is valami, valahol. De igazából semmi. Aztán Győrbe lettek a Jenőik, a Hartyándi Jenőik, akik most a médiavévet csinálják, és nekik volt mondjuk hát egy évben 5-6 koncert, amit az osztrák határ túloldaláról, mit tudom én, ott voltak ilyen kisebb fesztiválok, és azokról átcsábították, mert Győr oda közel volt, és onnan átcsábították az ott fellépőket, és akkor ott nagyon komoly jazz koncertek voltak, Art Ensemble of Chicago-tól kezdve, Braxton, tehát mi az összes, akit sikerült áthozni. És különben a Cabánéknál láttam az első DJ-t életemben. Az pedig a Közgázon volt, Közgáz Jazz Club. És nem egyedül volt, többen voltak. Christian Merkley és Elliot Sharp, ezekkel mozgatott. És aztán, amikor a Cabánék csinálták a filmet, akkor én mondtam is nekik, meséltem erről, hogy ember, hát azt ti csináltátok azt a bulit. És hát ez 84-85 körül lehetett. És föl is vettek, és mondom, nincs meg nektek valahol, és aztán megkeresték, és mert ott a helyszínen ne, annyi ember volt, hogy én a földön ültem, de nem láttam, hogy ő mit csinál. Csak hihetetlen kütyük voltak felépítve, tehát én olyan monstrum technikát nem láttam előtte. Hegyekbe álltak a cuccok, és akkor igazából most, nem tudom én, 20 év után, amikor megnéztem a Cabánék filmjét erről, körülbelül 20 percet vettek föl a koncertből, és ott láttam, hogy ő mit csinál. Tehát volt 8 lemezjátszója, de akkor még nem volt keverő, hanem az volt, hogy minden lemezjátszónak volt hangerőszabályzója, és azon állította be, hogy éppen most melyik szóljon, és mit tudom én, egy Pepita lemezzel kezdett. Pepita. Gondolom, amikor megjött, akkor szétnézett gyorsan a lemezboltokba, és de hát ő ilyen zaj, tehát mit tudom én, 8 lemezjátszó egyszerre, fölgyorsítva, lelassítva. Aztán, hogy lett a tilos az áll, az pedig hát a barátokkal mindig, amikor ott álltunk egy filmklub után, vagy már most hova menjünk, akkor oda biztos, hogy sok emberrel is el tudtunk menni, mert soha nem volt senki. Ezek akkor bakony étteremként funkcionált, és egy nagy hodály volt, soha nem volt. Talán 2-3 ember. És aztán egyszer így ott ücsörögtünk, és meg is kérdeztük az ottaniakat, hogy itt ezen a helyen mi van, mert különben az volt minden előtte már, tehát minden. Kurváktól elkezdenem, tehát minden volt már ott. És hát ez 89, tehát akkor volt a... Igazából teljes káosz volt, nem lehetett kideríteni, hogy most ki-e a hely, a önkormányzat, vagy mit tudom én. Tehát ez aztán még 5 év után is, amikor vége lett, se volt még tiszta, hogy jogilag ez hogy van ez a hely, hogy hova tartozik. Volt délpesti, nem tudom... Tehát a papír ügyei mindig ilyen zavaros, és igazából azért is tudtunk bejutni, mert akkor ezek a dolgok, tehát nem ezekre figyeltek. És azt így megkérdeztük ott, hogy akkor most mi van ezzel a helyen, és mondták, hogy pont váltás lesz, nem tudom, ők elmennek innen. És így, aztán sikerült bejutni, akkor szilveszterkor megnyitottunk, de igazából mi nem gondoltuk azt, hogy ez lesz ebből, hogy mi igazából a barátainknak csináltunk egy helyet, hogy lehessen ahol menni.
1: Tehát Palotai Zsolt számolt be arról, aki sajnos most nem tud itt velünk jelen lenni, rádiótörténeti nap, Tilos Rádiós megemlékezés, eljött a perc. Hogyan is keveredtünk el oda, hogy egy Tilos az Á létrejöhessen? Azt hiszem ez lehet az első kérdés, mert ott van a gyökere a Tilos Rádió.
2: Hát szerintem ezt nagyjából a Zsolt elég jól összefoglalta. Ugye már nehezen emlékszünk, de még a 80-as években, ha este el akartál menni, akkor jó ideig volt az FMK csak, utána lett a lyuk, és még nem tudom, egy-két hely, nagyon kevés hely volt, és 89 szilveszter volt a nyitóbuli a Tilos az Ába. Én azon ott voltam, valaki meghívott, tán maga a Vova, ugye, mert a, amire aztán majd át fogunk menni a Tilos Rádió kezdeteire, ugye gyakorlatilag a Tilos Rádió alapítói közül nekem egyszer vagy többször évfolyamtársam volt a Csejdi, a Vova, a Kerényi, ki még? A Simó is oda járt, ő alattunk járt valamivel a bölcsészkarra, ki volt még? Csilla is, hát igen, de talán Csilla is, igen. Szóval szinte mindenkit ismertünk, mert tehát valóban a Tilos az elétre jött, lett az a hely, ahova az ismerősökkel, ha találkozni akar, telementél, biztos lehetél benne, hogy találkozom. Én mondjuk nagy előny volt, mert én például nem voltam soha az a fajta, aki egyedül lemegy valahova, mert akkor egyedül is maradtam végig, itt nem kellett egyedül lenni. Ez volt 89 szilveszterétől, akkor nagyon-nagyon felfutott a Tilos az áll.
0: És hogy merült fel egyáltalán maga az ötlet, hogy rádiót kéne csinálni, mert mivel addig ugye a rádió az egy állami dolog volt, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ötlet, még hogyha nem is feltétlenül itt született ötlet, de hát...
2: Én az én szubjektív históriámat tudom csak elmesélni. Ez ügyben engem egyszer csak fölhívott a Csejdi, hogy gyere, találkozunk délután a Tilosban, délután, hát akkor zárva van, azért találkozunk akkor, és valami nagy dolog lesz, muszáj benne lenned. És akkor én lementem, és akkor ott voltak ezek a, most már mondhatjuk, alapító atyák, és a Vováék, Vova és a Kerényi talán őtőlük jött a szó, hogy hát Hollandiában nagyon erőteljesen létezik egy olyan fogalom, hogy kalózrádiózás. Ekkor 91-et írunk, 91 tavasz vége felé lehet talán az idő, és legnagyobb megdöbbenésünkre azt mondta Vova, hogy ez gyakorlatilag semmiből nem áll, kell egy adó, azt hollandoktól tudunk kvázi kölcsönkérni, vagy megkapni a régi adójukat, tehát még szinte pénz nélkül, és el kell indítani. De hát mondtuk, hogy hogyan lesz ez. És akkor most meg fogjuk mutatni, hogy milyen volt, amikor elé. Ez az első adás lesz, Laci?
3: Ez az első adás. Még egy pár szót szerintem Laci tudna mesélni a holland kalózokról.
2: Hát szerintem még sokat fogunk, mert utána vissza fogunk keretélni, mert utána a leggyönyörűbb, tehát a leggyönyörűbb, az egyik nagy gyönyörűsége ennek, amit úgy szeretnek hangoztatni, ez volt a rendszerváltás utáni első, hogy nem tudom, hogy jó szó, ellenállási mozgalom, vagy szabad kezdeményezés, vagy civil kezdeményezés, amikor is nem kérdezünk meg senkit, hanem csinálunk egy rádiót, és kész. A holland kapcsolat az olyannyira erős volt, hogy mi nem sokkal később, 94-ben lehetett talán, vagy még talán előbb is, mentünk tanulmányútra Hollandiába, megnéztük a kalóz rádiók működését, megnéztünk foglalt házakat.
3: 93 nyarán volt, igen.
2: Nem, tél volt. Arra határozott, emlékszem, hogy karácsony előtt
3: akkor
2: voltunk, nem
3: sok. Akkor te télen mentél, mi meg a Lakival nyáron ment.
2: Igen. Na,
4: erről
2: igen,
4: egy picit beszéltek még, mielőtt elindul az adás, mert szerintem a gyökereket túrjuk még egy picit. Tehát
3: most egy tanulmány út, ahogyan eljutunk ahhoz, hogy csináljunk egy rádiót.
2: Következő a kép, belépsz a Tilos az Ába délután. Ugye, hogy néz ki egy ilyen hely délután? A Tilos az kimondottan ilyen szempontból olyan volt, mintha nappal elmentél volna egy szeszcsempészes bárba annak idején. Egy ilyen pici ablak volt csak az ajtón. Azon betűzött a nap, annyira előttem van a mai napig, hogy egy ferdén egy ilyen erős fénycsóva van benn. Nem is nagyon gyújtottunk szerintem lámpát, és így asztaloknál úgy üldögélt ez a, hát mennyi ember lehetett, Laci? 10-15?
3: Szerényen.
2: Igen, nagyon kevesen. Arra emlékszem, hogy ugye már akkor, amikor azt mondtuk, hogy oké, meg fogjuk csinálni, rögtön kitaláltuk, hogy napokra kell magunkat osztani, kitaláltuk, hogy max. 4 órát fogunk tudni adni, mert nyilván az első időkben hát kazettára felvettük a dolgokat. Mindent annak érdekében persze, hogy minél mozgékonyabb legyen ez az egész dolog.
0: Ami... És mit beszéltetek arról, hogy mi legyen? Mert ugye hát az első oké, hogy legyen egy rádió, de mi legyen benne?
2: Azt nem kellett arról beszélnünk, hogy mi legyen benne, mert ugye ott volt nekünk például egy Palotai Zsolti, ott volt nekünk egy Mező, ott voltak olyan emberek, akiknek volt lemezgyűjteménye olyan zenékkel, amiket nem hallgathattál konkrétan magyar rádióban. Ne felejtsük el, 91-ben gyakorlatilag a nyugati style megtestesítője a Danubius Rádió, ami
3: és a Kalipszó,
2: talán a Kalipszó nyerje Kalipszó Zoknit, és a nem is tudom, hogy a Danubius akkor még német volt-e, vagy már éppen magyar. Szóval ilyen, tehát ebben a hihetetlen légüres térben vagyunk.
0: Ja, szóval, hogy zene.
2: Nem is, igaziból én lehet, hogy én tévedek, és jó lenne, ha itt lenne valaki, akinek jobb még a memóriája. Én úgy emlékszem, hogy nekünk a tulajdonképpen az alapító szándékunk annyi volt, hogy létrehozunk egy mindentől független rádiót, írtunk is egy kiáltványt, ami minden adás elején elhangzott, és ez most is el fog hangzani, ha minden igaz, pillanatokban meg fogjuk mutatni, hogy ez akkor hogy szólt. És azt mondtuk, hogy ezt meg kell csinálni, kell egy szabad rádió, hogy aztán ebben mi lesz pontosan, azt nem tudtuk, azt tudtuk már akkor, és tulajdonképpen, ha belegondoltok, megmaradt ez a váza a Tilosnak, hogy napok lesznek, napokért felelős emberek lesznek, akik összeállítják azokat a napi blokkokat. Én az első körben a Kerényi Gyurival és a Palotai Zsolttal voltam, azt hiszem, a hétfő, és akkor mi összejöttünk valahol, bárhol, vagy a Tilos az Ába, vagy valamelyik ismerős lemezboltjába, és összeraktuk a kazettánkat. Ugye, ilyen szempontból talán még azt mondjam, szerkesztettebb volt akkor a Tilos, mint most ugye, mert hát hiszen voltak javítás lehetőségek. Hozzáteszem, hogy az interaktivitás teljes hiánya azért rajta hagyta a bélyegét, tehát itt ilyen
5: részemről
2: akár érzelgős monológok is elhangozhattak. Meg,
3: hát ez a hangjáték, ami az imént lement, ugye Vahorn féle vonalon, inkább ez volt az eleje a Tilos.
2: Egy kicsit ilyenek, aztán igen, voltak riportjaink is, meg nem, de hozzáteszem, hogy mi azért abban, azzal tisztában voltunk, hogy itt maga az, hogy minket venni fognak a tartalomért, az később fog jönni, tehát nekünk most létre kell hozni azt a nagyon mozgékony, tehát tényleg, mint egy könnyű lovasság, olyan fölszereltségű csapatot.
5: Szóval magát a létezés felmutatását.
2: Igen. De gyakorlatilag ugye úgy nézett ki egy nap, hogy mindig máshova kellett tenni nyilvánvalóan az adót, a legeslegelső időkben föl kellett helyezni az antennát, össze kellett dugni a kazettás magnóval, és el kellett indítani. Tehát maga, aki a műsor készítője volt, az ettől kezdve már őrszem volt, és menekülő ember.
3: Még mindig előre szaladunk
5: azért. Így van, igen.
6: Tegyük hozzá, hogy mindez gyakran akkumulátorról történt, tehát nyilván nem a 8. kerületi, hát a harmadik emeletről,
2: hanem a rajta van a kupak, tudod?
6: Szabadságügyi regényes, romantikus hát, erdő.
2: Igen, tehát szerintem menjünk bele az első adásnapba, az nagyon előttem van. Modor Ádám barátunk kertjében üldögélünk fönn a hegyen, próbaadás, és a próbaadásnak az, hogy meddig megy, tehát ment ez a konzervanyag, valaki, egy ember beült egy autóba, és elkezdett távolodni onnan, ahol voltunk, és visszatelefonálgatott, hogy hall-e még. Hozzáteszem, ne felejtsétek, még nincs mobil.
5: Ezt akartam mondani, hogy hogy telefonált vissza.
2: Tehát hallgatja, kiszáll, telefon, halló, igen, és ezeket viszont élőbe beadtuk, illetve élő dolgokat mondtunk neki, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy hall-e még minket, vicces dolgokat, ha még mindig hallasz, hoz még egy üveg vodkát. Tehát, ilyesmi, szolgálati közlemény, és akkor valami.
3: De ez már élő volt, ez az adás?
2: Ez olyan adás. Szempontból volt élő, hogy ment a konzervanyag.
5: Szóval hallatszott.
2: De igen, de rá tudtunk beszélni, de csak egymással, ugye, hogy ilyeneket nem, és ez ugye 1991. augusztus 21-e, azért 21-e, mert 20-án jött a pápa, és azt mondtuk, hogy ne menjünk most bele ebbe a izébe, hogy a pápa látogatás napján elindul egy kalózadás, az mivel járhat, azt se tudtuk, hogy mivel fog járni, ha nem akkor, de elég hamar kiderült, hogy mivel jár.
5: Te még azt mondd meg, tényleg ne szaladjunk, hiszen van időnk, hogy egyáltalán azok az emberek, akik ott ültek, ez a jó 10-15 ember, akiről beszéltek, hogy kerültek oda, kiválasztottak, aki kimondta, hogy ez jöjjön, ez ne jöjjön, mert hiszen ebben negatív szelekciónak is lennie kellett, mert nem lehetett mindenkinek az összes barátját meghívni, hogy döntötték el, akik hívtak.
2: Elsőre nem volt szűrés, tehát ha azt mondta a Csejdi András, hogy jó, figyeljetek, hát ott a Kádár, vagy akkor már talán Kis Kádár, mert nem, akkor még nem is Kis Kádár, mert akkor még nem volt a narancs, vagy én nem voltam narancsban. És akkor mondták, hogy oké, és akkor ott voltál. És mondjuk én is hoztam, akik voltak olyan emberek, akik aztán lemorzsolódtak, DJ-k, ezért, azért, amazért, vagy azért, mert nem ért rá, vagy azért, mert nem volt olyan jó a zenéje, vagy a fene tudja miért, de igaziból nem volt, tehát nem volt olyan, hogy belépett valaki, és akkor állj, szavazzunk, menjen el. Ezek később jöttek, ezek a dolgok, amikor mi elkezdtünk ilyen demokráciává változni és szavazgatni. Egyébként erről kár, hogy nincs itt a Simon, mert erről ő sokkal többet tudna beszélni, mert ez inkább az ő asztal. Én ebben a mondjuk úgy anarchisztikus első vadkorszakban voltam inkább, nem tudom, érintve.
6: Na, szóval a félreértések elkerülésével, amit most hallgatni fogunk, az a 91. augusztus 21-i adásnak a muster anyaga, tehát csak a hang, amit Palotai Zsolt muzsikája nélkül, tehát itt lesznek ilyen kis szakadások meg szöveg, tehát ilyen üres.
2: Beadod előtt a szignónkat?
6: Hát hogyne, azzal kezdődik. Na, tehát időutazás, média történeti pillanat.
2: Lehúztad a mikrofon?
7: Itt a Tilos Rádió 95,5 MHz-es ultra rövid hulláma. A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett frekvencián sugároz. A Tilos Rádiót egyetlen állam egyetlen kongresszusa vagy parlamentje sem támogat.

0: lire, les lire librement par nos chers compatriotes.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akarom.
3: Jó.
2: Jó.
4: Jó. Jó.
2: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
5: Tilos Rádió?
2: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Barbárok. A kiskutya, a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia!
0: Szólt rá Juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet, mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva, ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Át az asszony,
0: mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember, kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nemigen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt.
0: Mikor?
1: Van egy hete?
0: Mikor gyűn megint?
1: Majd elgyűn.
0: Van elesély?
1: Van valami? Elég lesz két hétre? 10 napra?
0: 10 nap. Újra hallgattak. Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart.
1: Ha azok nem,
0: ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, az se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Jön odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt.

íze. Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladó. Nem? Nem. Miért nem? Hát, csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek? Hát, tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mintha elfolyták volna a gyertyát. Hát, nem adod el? Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt. Ez az utolsó szavad? De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott. Vedd le az apád szíját, mondta neki a veres ember. A fiú állott. Veszed le rögtön. A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat. Add ide. A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász. Kaparjatok! A két kutya hozzá fogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt. Ott a szíj. Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat, a 300 jó elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már 3. napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu errefelé napi járó földre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt

0: meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte, nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, s hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek! Állított be a tűzhöz. Nagy, veres juhász gazda volt ott, három bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal, igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment, napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel.
1: Sose mondta. Éppen ma két hete volt, amit nála. Nem szólt felőle.
0: Hallgató ember volt.
1: Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
0: No, egyékkend. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenni. Nem szánom én kentül.
1: De az asszony csak megingatta a fejét. Nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt, kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
0: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
1: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
0: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
1: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
0: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá.
1: Ó, én lelkem egy uram, riadt fel az asszony, és a kezeit összekulcsolta.
0: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
1: Mondott-e engem?
0: Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
1: Egy szót se?
0: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
1: Vagy egy hete? Úgy mondta.
0: Ó.
1: Tehát akkor csak egy hete, hogy itt járt?
0: Csak egy hete volna.
1: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
0: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
1: Hon voltak?
0: Ki erre, ki arra?
1: Újak?
0: Újak nem voltak velem.
1: Mégis akkor minek gyűtt?
0: Csak elgyűtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
1: Ő volt,
0: mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. Semmi jelt nem hagyott.
1: Jelt? Minek?
0: Nem volt olyan adó.
1: Hát akkor?
0: Felállott.
1: A gyerek nem volt vele?
0: Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
1: Igen.
0: Két komondora is volt, meg egy pulija.
1: Úgy.
0: Hát várja meg, talán visszagyűn őszre.
1: Majd utána még.
0: Hát csak menjen kend, itt is elmaradhat. Vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot.
1: Dunántúlra, mondta.
0: Dunántúlra.
1: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
0: Csak mindig napszállat felé. Majd megkérdezem.
1: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyerte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az erezbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere Puyi, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt két hétig, háromig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony.
0: Hol vetted, Puyi?
1: A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba két kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte.
0: aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni.
1: Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért, ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott.
0: Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekére lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereg lopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász! A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász, az? Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmer imán? Hajazok. Amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy jó? Inkább birka volt, ha volt. Volt, volt. Övé volt vagy uraságé volt? Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Látta. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát, hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja-e Kend? Nem gyermek? Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kennek?
1: Nem tehetek róla.
0: Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták.
2: A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval.
1: Nem illet, uram.
0: Lóduljon, Kent Pimasz! Nem akarom többet Kendet látni! A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyája juhász Kent, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
1: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
3: Mars!
2: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult.
1: Tekintetes uram, beismerem.
2: A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme.
1: Minköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért.
2: Ebben meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be.
0: Vigyétek, adjatok neki 25 botot.
2: A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón.
1: Köszönöm, alássam.
2: A bíró utána nézett, és eltűnődött.
1: Barbárok.
4: Tragédia. Mindenki a sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek, mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek. És az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagba csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdonfia sem. Ez elővette a cserépfazakat, és belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. Bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csukrot, és elment a kutya után Fődi mogyorót keresni. Mikor kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, és nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghíhatna a jánya lakodalmára. Adlak még jól egyszer. Felemelte a hüvelykújját. Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúk húsleves. Az jó lesz. Abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró sárga színű tészta csigákat, amiket marok számra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt, rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más, csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze, ökölbe szorult, érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et nem, egyet se. Dologra! Kiabáltak annak. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falu cserépedényre. Üres. Úgysem volna benne csak valami löty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Káromkodott kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni. Az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki. Kis János ám olyan láthatatlan ember volt, akit senki sem lát meg. Így élte le az egész életét. Sohasem volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes. Mi lett volna, ami feltűnt volna rajta? Olyan volt, mint egy ember. Két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól. Beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 10-szer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát. S amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt. Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni, s ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fér. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpacibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúk húsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, abból tám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggeli tenni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős, nagycsontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a dobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zúgba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hadd jöjjön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmit. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki. Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A béle reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A 10. kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, és nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kívánnyott, gyenge, zsírtalan löttyökhöz szokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni. Vagy legalább káromkodni egy nagyot keserveset. És végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s oda tartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a vőfély verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenből. Így ment ez 2 óra hosszáig, megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab púsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak. És kis János, amint a három hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közé verni. Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst. És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se le se fel. Az ember két keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Írtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet. Turi Dani osztár mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Hej, Muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment oda, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos hargas úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami forty meleg.
1: Hey, Muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta új fent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtül, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorintgatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, Muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kis Benedek kiment meg a galamboktól.

0: Muurin Zsigmond. Nincs. Turidoni ostán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves felekedésekkel győzte az életjét. Áj, muram is, ta! Hódozott a nyelvje nekie. Bétökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidoni, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erej úgy daggantak a nyakcsiggájá, mint téli teplince a vágáskor. Az a szegény lesz. Az a szegény lesz. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy csúcsutyából oda pislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muram is, tehát te Bira, merre lófrálsz? Beszélt a nép, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalat.
1: Merre?
0: Rüstölt a ján nyelveskése.
1: Merre, hám miért azt mondja te, amerre fekete érce jár a lábán?
0: S megrisszantotta úgy fent a derek hajlását. Tani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hímdagadás fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsurgott a pörsös, duzzadt férfi szája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fejkézbe kapta a járt, egyet roppantott, és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a járt, aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te, állá fogta. Téköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelke. A tábla végébe meg ott állt
2: a velszi herceg felesége. Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás, habzás. Úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett, különösen a köpést nézte.
0: Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látta. Ilyen igazi erőségű. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
2: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy közömbökre.
0: Én stálom úgyse, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta Turidoni makacsmeremen. Egyszer csak fogtos akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. Hívan forrúzra fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen förkelemség nyikkalását. Ezért megkábult, összebágyat, lecsuppant, odarigyent a férfi zekés mellette helyre. Előszavak, igaz. Erő, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igazi. A nagyon, a kérlelhetetlen, az ős ösztönös.
1: Te szép, te én uram, uram, uram!
0: Nyögte el a méltan, pihegve, mint a nyaratszaki csipbe. Tani megnézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogott. Tipeget utána. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három belénnyel, Dani. Oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a foga húsán. Három másik ember jött, a Tömörkény, meg a Gárdai, meg a Vixán.
1: Mi áradban, mondta Tömörkény, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservetett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentén, rizsálva, odakente a palánkhoz. Még be is húzta paprintot a kevésnél. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népiest fejét. Úgy meningét tovább száll. Népiest irámban.

0: Micsoda gondolat. Ilyen időben eljárni az úr. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük. Nem ismert rám. De bevallom, én magam is minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szem elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyémen meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztó is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor történt meg. Fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megginek hívják. Óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítottam. Ugye Megginek hívnak? Meggik... Te harapsz, nem szabad. Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska. Szervusz, Meggi! Ki szó? Körülnéztem, és két hölgyet láttam esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idősebb. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőlem. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska. Na hát, Meggi, ezt igazán nem vártam volna tőled. Látom, hogy Meggi egy másik kiskutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját. De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva! Ugyanaz, ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni. Ugyan, Jolikám, te félre ismersz engem. A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggi mondta. Én csak váú, én csak nagyon beteg voltam. Na, ezt a kutyát, nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. De, ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. De bevallom, az sokkal jobban megletett, amikor Meggi azt mondta. Hidd el, Jolikám, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet. Vonják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudjon. Még hogyha hallom. Ez lehetetlen. Írni nem elég. Helyesen kell írni. Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Honnan mondom, vannak kereskedő segédek is. Sőt, a jobbágy népség között is akad olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás, csak aféle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus. Hát szóval, én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall. Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorrohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mjessenszkaja utcába, a Kukushkin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt.
1: Hogy?
0: De hisz ezt a házat én ismerem!
1: Hát persze,
0: milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház!
2: Ház... Birka szárnya, amiben mindenki legyen.

0: Dante, a pokol kapujának felirata. Én rajtam jutca kínnal telt hazában, én rajtam át oda, hol nincs vigasság, rajtam a kárhozott nép városába. Nagy alkotóm vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretet és a fő okosság. Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, s én örökkön állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.
1: Dante, a pokol, 11. ének. Egy magas part szegélyén lépegetve, mely állott nagy törött szirtek köréből, jutottunk még rémségesebb tömegbe, s itt menekülni rothadt légköréből a bűznek, melyet ez a mély hely onta, ellenzőt rögtönöztünk födeléből egy sírnak, melynek fölírása mondta, Anasztázius pápát őrzi e szűk üreg, mert Fotinus tévútra vonta. Utunkat itt csak lassan lépve tesszük, hogy hozzászokjon orrunk némiképpen e szörnyű szakhoz, míg majd föl se vesszük, szólt a vezér, s feleltem kérve szépen, találj valamit addig is hiában, időnk nem újjon. Azt akarom éppen, fiam, folytatta. E sziklák honában három köröcske van lépcsőzve, mint ez, amelyet éppen elhagyott a lábam. Kárhozott szellemekkel telve mindez, de hogy amit majd látsz, megértsd előre, hold melyik miért és mely törvény szerint vesz. Minden égben gyűlölt bűn célja dőre bántás, s e bántás módját, aki kérdi, feloszlik ketté, cselre és erőre. De mert a cselt csupán az ember érti, a csalókat az úr jobban gyűlölte, mélyebbre tette, s rájuk több kint mért ki. Az erőszaktevők az első körbe vannak osztva, háromfélék lehetnek, s az első kör három gyűrűre görbe. Istennek, önmagunknak s embereknek árthat erőnk, magukban s birtokukban, mint ezt mindjárt nyílt szomból értheted meg. Az embereknek árthatunk magukban, halállal és sebekkel, s bitorolva, rabolva s gyújtogatva birtokukban. A gyilkosok lesznek hát megtorolva, a vérengzők, a rablók és zsiványok első gyűrűben, mind külön sorolva. Azután kárt az ember önmagának erővel és vagyonának tehet még, s a második helyen hiába bánnak, kik életüket maguk elvetették, vidámság helyett voltak szomorúak, vagyonukat szórták s kockára tették. Azután erőszakkal még az urat sérthetjük megtagadva s károbolva, s természetet megvetve, s mit az úr ad. Azért bélyegzi Szodoma s Kaorza népét a legszűkebb gyűrűnek hallja, s ki istenét rossz szívvel szóba hozza. Csalást, amely mindenki lelkét marja, tehetünk avval, ki ránk bízva néz még, vagy akinek már bennünk nincs bizalma. Utóbbi mód csak olyan kapcsot tép szét, amellyel a természet keze kapcsolt, azért a másik körben leli fészkét a színlelés, s ki hízelegve tapsolt, a szimónia, rablás, hamisítás, csalás, lopás, és még több, mocskosabb folt, de oly kapocsal is lehet szakítás, mely a természeteshez hozzájárul, s teszi, hogy éppen bennünk meg

0: ha rájuk az Úr haragszik, s ha nem, miért bűnhődik ez a tábor? És ő felelte ekkor, miért lopakszik elmét szokottról nem szokott utakra, vagy lelked mindig másfelé tolakszik? Nem emlékeznél már ama szavakra, mikkel leírja etikád a három állapotot, melyet sújt égharagja? Mértéktelenség, örvendés a káron, s bamba baromság. Az első kevésbé bántja Istent, s kevésbé kell, hogy fájjon. S a szellemed a mondást megemészté, vizsgáld, kik azok, kiket odafönn, bűnük a rossz városban nem igéz bé, s megérted, hogy miért vannak ők külön más gonoszoktól, s miért, hogy a néppel enyhébben bánik az örök köröm. Hónap, ki győzve küzdesz a sötéttel, megelégítesz úgy, hogy míg megoldott tudásnál nékem édesebb a kételj. De világíts meg még egy csöpnyi foltot, feleltem, hogy az uzsora sérti Isten jóságát, fejtsd fel ezt a dolgot. A bölcsészet, szólt ő, ki jól megérti, jegyzi több helyt, hogy a természet útja honnan vette folyását, s merre tért ki. Isten eszes munkája volt a kútja, s kielőtt nyitva áll a fizikája, s figyel, nem sok lapot fordítva tudja, hogy mi a művészetnek főszabálya. Természetet követni, mint tanítvány, s így a művészet Isten unokája. S a genezist mindjárt elől kinyitván ott megvan, hogy a kettőből vegyed, amiből élsz, családod gyámolítván. S mert az uzsorás más utat követ, megveti a természetet magában s tanítványában, s reményt másba vett. De most köves, mert én már menni vágyom, már a halak alát körönne rezeg meg, elnyúl a göncöl napnyugati ágyon, s lefelé ott túl új lépcsők vezetnek.
1: Dante, a pokol, 26. ének, Odysseus utolsó utazása. S bejártam a tenger ezernyi táját, pár száldeszkával és a pár legénnyel, ki el nem hagyta még a csöpnyi gáját. A két hispán park közt veztem én el, láttam Marokkót és Szardíniát a tenger többi fürdőszigetébe. S vén, lassú volt már a kis társaság. És a szoroshoz értünk, mely arra fekszik, hol Herkules emelte oszlopát, hogy onnan már ne menjen senki messzibb. És jobb kézről lassan elmaradt Sevilla, bal kézről Szepta tünedezni tetszik. Ó társak, bár veszélyek ezre víja szíveteket, mégis nyugatra hágtok. A látástoktól bármi sok a híja, őriztek, szóltam, még egy csöpnyi lángot, ne sajnáljátok megkeresni tőle a nap útján a néptelen világot. Gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Így tettem bennük élessé a vágyat, de kis beszéddel útra. Úgyhogy őket alig tarthattam, nem volt egy se fáradt. A far keletre, és az evezőket bolond repülés szárnyaival tettük, s vitorláink mind bal felé verődtek. Új ég, új csillag ragyogott felettünk.
2: François Villon,

Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalomatja ne hagyja. Oda gyűl az utca gyermek. Ágnes asszony, mit most kelmed? Csitte, csitte, csibém vére keveré el a gyolcs leplet. Ó, irgalomatja ne hagyja. Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benn alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, irgalomatja ne hagyja. Jön a hajdu. Ágnes asszony, a tömlöcbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék? Még-e foltot ki nem mostam. Ó, irgalomatja ne hagyj el. Mély a börtön. Egy sugár szál, odaférni alig képes. Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Ó, irgalomatja ne hagyj el. Szegény Ágnes naphosszanta néze kis világgal szembe, néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalomatja ne hagyja, mert alig, hogy félre fordul, rémek tánca van körüle. Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne. Ó, irgalomatja ne hagyja. Ím azonban, időt elve, börtönének zárja nyílik. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik. Ó, irgalomatja ne hagyja. Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott. Ó, irgalomatja ne hagyja. Hogy belép a zöld asztalnál, tisztes őszek ülnek sorra. Szánalommal néznek ő rá, egy sem érges, vagy mogorva. Ó, irgalomatja ne hagyja. Fiam, Ágnes, mit míveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. Ki a tettet végrehajtá, szeretőd ím maga val rád. Ó, irgalomatja ne hagyja. Ő bitón fog veszni holnap. Ő ki férjedet megölte. Holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhődölte. Irgalomatja, ne hagyja. Körültekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s míg azt érti, meg nem őrül. Ó, irgalomatja, ne hagyja el. De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó, irgalomatja, ne hagyja. Nosza sírni, kezd zokogni, sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló víz gyöngy hattyú tollán. Ó, irgalomatja, ne hagyja. Méltóságos nagy uraim, nézzem Isten kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek, ó, irgalomatja ne hagyja. Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha eszeny ott maradna, hová kéne akkor lennem, ó, irgalomatja ne hagyja. Összenéz a bölcstörvény szék hallatára így panasznak. Csendesség van. Hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalomatja ne hagyja. Eredj haza, szegény asszony. Most fehérre mocskos lepled. Eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalomatja ne hagyja. S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa. Fehér leplét, tiszta leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalomatja ne hagyja el, mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalomatja ne hagyja el,
Virradattól késő estig áll a vízben széke mellett. Habzilálja rezgő árnyát, haja fürtét kósza szellet. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a vízfodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! És ez így megy évről évre. Télen-nyáron, szünet nélkül, harmat arca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül, ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Őszbe fordul az ivált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a síma képen. Ó, irgalom, atya, ne adj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, mossa. Fehér leplefoszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom, atya, ne adj el!

0: hídavatás.
1: Szólt a fiú.
0: Kettő vagy semmi.
1: És kártya pergő. Bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Ő vándorútnak, most már remény nélkül, magán indul a késő. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szent elé föl a komoly hit, s vidám zenével körmöd, nyerész szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri. Éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri. Lenn csillagok százezeri. És amint az óra csengve bongva kivéknyomt ki vastagon, ő néz a visszás csillagokba,
0: kél egy-egy árnyék a habon,
1: ősz, gyermek, ifjú hajadon. Elép csak a fejnő kiállig, körülforog kíváncsian, majd az egész termet kiválik, újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind vigan!
0: Gyerünk, kikezdje! A galampár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után. Mint egykor igazán. Most a milliósan van a sor, bátran öregem!
1: Most a milliósan van a sor, bátran öregem!
0: Tisztesebb nekem!
1: Megszökött minden adóson.
0: Hivatalul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Görre hány a barna hullám, amint letűnnek itt vagyok.
1: Ugram hát nagyon.
0: Egy tisztes agg fehér szakállal.
1: Én most tanulám az első pénzem elfogyott.
0: Még bírt a vállal a létet, mégis nyomorom.
1: Ugrom hát nagyon. Egy tisztes ak fehér szakállal lassan a hídra vászolok. Hordozta ez, még bírt a vállal a létet.
0: Reggel este öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csördet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri bálsa, mely megveré Napóleon. A többi
1: súgdos Apollon.
0: Szurtos fiú ennek
1: nagy zajjal egy dúlt férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond.
0: Enyém a hadvezéri bálsa, várjon, míg megkérdelem. Én dús vagyok. Pont egy másik.
1: Szurtos ennek nyakába hátul röhögve, ott terem, és ketten repülnek a Dunába. Lábszíra várta, mesterem, na várjon, míg megkérlelem.
0: Tűnnek mind a
1: játékot. Én dús vagyok kiáltó.
0: Pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó.
1: Én
0: a szemérmet félrehagytam, és ímet az hőnbosszú. Most
1: pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, íme, az lőn bosszúló. Most vőlegényem a folyó.
0: Föl-föl röppenve szállnak, óriás szemekben hull ez ábor, lent táncol óriás buborék, félcsörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még. Nézd a fiú,
1: lent táncol óriás buborék.
0: Szeme vak, félkörben de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak.
1: Elméje bódul, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, és nincs ellenállása viharnak. Széttörni e varázsgyűrűt nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a híd, csend mindenit.

0: Alok is lak pusztán a ridegen, gyomveri fel nyájas udvarán. Kapujánál jő megy idegen, s ki van itthon, hely, no? Bekiált. Ki van itthon? Kérdi kétszer is, de szavára senki nem felel. Üres a ház, meg a fészer is, hogy lakosa élne semmilyen. Vidor ösvény a kiskapú, jámbor utast várni nem szeret. Nem fut ki elébe, megbúvik elvadultan a vadfüle. Nyöszörög a kútgén betegen, omladozó félben a gödör. Fújdogál a felszél hidegen, harangoz a szélben a vödör. S az üres ház néha úgy hereg, néha nagyot sóhajt ablakon. Kerüli azt nappal a gyerek, kerüli a tolvaj éjszaka.
1: Emlények.

0: Tilos Rádió. Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió gyűjtők és gyűjtemények napja. Most a Müsziből jelentkezünk élőben. Azért ez a hatalmas vízhang, mert csak egy óriási nagy cseppkőbarlangban tudtuk megrendezni itt a Müszinek a hátsó részén, ahol tulajdonképpen az összes tér egybeér, és ez a cseppkőbarlang szerencsére lehetőséget ad, hogy rengeteg gyűjtővel beszélgethessünk most, hiszen a mai nap erről szól. Ezért most szeretném megkérni, hogy a mai vendégeink gyorsan mutatkozzanak be, és a gyűjteményük profiát és az érintettségük százalékos arányát, hogyha megemlítenék, és utána belevágunk a mélyébe.
1: Sziasztok, Molnár Péter vagyok, MP, a Hiányzó darab nevű podcastnak a showrunnere, illetve gyűjtő, társasjáték, a Commodore annó megboldogult cég termékei, illetve keleti fegyvereknek a, már távol-keleti középkori fegyvereknek a gyűjtője. Röviden ennyi.
2: Sziasztok, Pálfi Balázs vagyok. Elsősorban flippereket gyűjtök, és mindenki meg is tekintheti ezeket a gépeket a Flipper Múzeumban.
3: Sziasztok, Sági Balázs vagyok, a Játszóház projekt rendezvénysorozat főszervezője. Mi társasjátékos rendezvényt szervezünk, és van egy csomó társasunk.
4: Sziasztok, Angel Tvosék, Stilos Rádió, és Transformers gyűjtök, meg robotokat, meg játékokat, meg figurákat, meg autókat, meg kis autókat, meg nagy autókat, meg zenéket, meg ilyen beteges dolgokat.
5: Sziasztok, Kopácsi Péter vagyok. Én 80-es évekből és a 90-es évek elejéből gyűjtök G.I. Joe figurákat, ahhoz kapcsolódó mindenféle járműveket és playseteket, illetve maszk gépeket és Transformers-eket is, de azt csak arányait tekintve nagyon keveset.
6: Sziasztok, én DJ Shuriken vagyok, és lemezeket gyűjtök, illetve a Sátán szomorú kisuga című képregény sorozatnak a késői kiadványait, amik már csak ilyen limitált példányokba jöttek ki.
0: És ebben műsorkészítő társam is lesz, hiszen ő az egyetlen, akit ismerek azzal kapcsolatban, hogy írt már a gyűjtésről szakdolgozatot, és igaz, hogy ő a lemezgyűjtésről, de megírta, úgyhogy ő egyel beljebb van, mint mindannyiunk. Bár mi máshogy lehet, hogy beljebb vagyunk, mint ő, tehát nem kell a szakdolgozatot írni, hogy az ember úgy érezze, hogy nem csak hogy obskurus gyűjtő, hanem bizony helye van egy olyan gyűjtői fórum, mint egy múzeum, vagy egy kiállítás, vagy ne adj Isten, egy jó árverés, amiben az emberek részt vesznek. Úgyhogy az első kérdés mindig tudna lenni, hogy a gyűjteményi válás. Mindenki, amit gyűjt, onnantól kezdve lesz gyűjtemény, hogy ő maga elnevezi azt, hogy ő ezt gyűjti, kirakja polcra, nagy Isten, elkezdi nézni azt, hogy hogyan tudja a hiányzó darabokat, vagy a nem létező darabokat megszerezni. Mert ugye a megszerzés lenne az egyik dolog, amitől az érdekes lesz. És a megszerzés és a gyűjtővé válás között mit eltelnektek? Tehát mindannyian már azért benne vagytok abban, hogy költöttetek rá mosolyogva és gyermeki önfenedséggel komoly összegeket és energiákat, hogy beszerezzetek darabokat vagy időt, amit ezzel töltöttetek. Úgyhogy ezt a határt szeretném, hogyha megtalálnánk, ahol elkezdődik a... Amikor azt mondod, hogy ó, az első, amikor úgy éreztem, 4 darabnál volt, hogy ez már egy gyűjtemény, és ott tartok, hogy bizony elutaztam egy észak-norvég faluba, ahol el kellett töltenem 2 hetet, mire kiimádkoztam azt a darabot. Szóval, hogy egy ilyen kis legendáriumot, hogy csak érhetnék.
1: Hát így visszagondolva nekem egész gyerekkorom óta meg volt ez a szertágazó rákattanási faktor, tartott mindig valameddig. A telefonkártyákon, a Lutra albumon át, a gyűjtögetős kártyajátékon, Matchbox, stb., de sőt, volt bakerit lemez korszak is, de mindig abban maradt, és a legelső olyan gyűjtés, ami gyűjteményi, tudatos gyűjteményi lett fejlesztve, az a retro informatikának egy ilyen elég szertágazó része, de aztán később egyre inkább le lett szűkítve a Commodore gépek, tartozékok, perifériáknak a gyűjtése, karbantartása közé. Mi volt a legelső? Hát volt egy merész húzásom, amikor egy budapesti laktanyának látatlanban felvásároltam az 1990 előtti gépparkját elektronikai hulladék áron, és... és egy barátommal elmentünk. Minden, nem akarom a részleteket így, ez egy ilyen szürke zónában mozgó dolog. És utána volt ámulás-bámulás, volt közte olyan is, ami nagyon olyan, hogy nagyon röviden ennyi. Később a gyűjtőmunka kiegészült, na jó, ezt is szerezzük be, mert bár, tehát én a funkcionális gyűjtő, a vitrinás, meg a kereskedőnek ilyen érdekes keveréke vagyok, nem vagyok vegytisztán besorolható egyikbe sem, de szerintem is senki sem. Van, amit úgymond befektetési szándékkal veszek el, kevésbé titkolt szándék, hogy később én azt esetleg el fogom adni, vagy esetleg elcserélni.
7: Menjünk tovább a professzionális gyűjtőre. Nekem is az első pont, ahol már mondjuk a Flipper az egy határos.
2: Én nem is tudtam, hogy ehhez hozzá lehet jutni először. Egy aukciós oldalon láttam meg egy Flippert, természetesen arról még lecsúsztam, de megtaláltam a kontaktot, megvettem az első gépet. Én felhasználóként kezdtem az egészet, szóval nem volt tudatos, hogy én szeretnék gyűjteni, hanem szerettem volna otthon egy Flippert, ami működőképes, műszaki ismereteim a nullával egyenlőek, innentől kezdve természetesen az a gép sosem működött, tehát akkor jogos volt az igény, hogy még egy vagy még kettő gépet szeretnék beszerezni, mert hogyha éppen szerviz alatt van az egyik, akkor is tudok még játszani a gépeken, ha már erre adódott lehetőség. És egy nagyobb csomagot láttam meg az egyik oldalon, és akkor úgy gondoltam én is, hogy azt az 50 gépet megveszem, és abból maradt 3-4 nekem, és az ingyen lesz. Na, de hát nem nagyon értettem hozzá, jobb gépeket könnyen el tudtam adni, rosszabb cseréket csináltam, a kevésbé piacképes gépek nálam maradtak, de a cseredarabokat annyira megszerettem már, hogy tulajdonképpen amikor 20 darab volt ezekből a kevésbé piacképes gépekből, úgy döntöttem, hogy én ezeket már nem fogom eladni, hanem akkor keresek egy koncepciót, amivel ezeket megtarthatom, és megnyithatom a nyilvánosság előtt őket.
3: Én azt hiszem, ebből a sorból egy picikét kilógok. Én nem annyira személyes indítatásból van ez a társasjátékgyűjtés dolog, inkább az volt a cél, hogy azért volt szükségünk egy társasjátékgyűjtemény kiépítésére, hogy megpróbáljuk minél jobban elterjeszteni ezt a hobbit. Ez volt a célunk, hogy olyan rendezvényeket tudjunk szervezni, ahol mindenki meg tud ismerkedni a modern társasjátékokkal, és akkor ehhez értelemszerűen egy, hát minél teljesebb és minél jobb gyűjteményre van szükség, és akkor innen jött, és hát én ezt már az egerejétől gyűjteménynek neveztem, így a 15. játéktól kezdve. Hát van, hát több mint 400 játékunk van, de 200-250 különböző, tehát van, amiből több van.
4: Hát Transformers vonal, ugye még ilyen általános iskolás koromban elcseréltem egy Matchbox kék villám helikoptert egy G1-es Decepticon repülőre, egy Thrustra, és az akkor egy elég jó dealnek tűnt, tehát így értékében ilyen 1-10-hez lehetett már akkor is szerintem, tehát viszonylag hasznos csere volt, és az, igen, most is körülbelül ilyen árban vannak egyébként, vagy ilyen árarányban vannak, és megvan a mai napig, de igazából ott már éreztem, hogy azért ebből kelleni fog másik hozzá, ugye, mert egyedül nem lehet, tehát egy repülő nem tud mindent lelőni, viszont közben volt rengeteg matchboxom, azok is megmaradtak, és ahhoz is jöttek hozzá. Igazából gyűjtő mindig is voltam, tehát játék függő voltam mindig, úgyhogy... Tehát ugye van az a típusú ember, aki újonnan becsomagolva tartja meg, és soha nem nyúl hozzá dolgokhoz. Én meg inkább az vagyok, aki játszott vele mindig, és átalakítja, megfogja, leszedi, összerakja, átépíti.
8: stb. Ez
0: ének a telefonvonalak, hogy akkor a mai napig ezt tolod? Tehát, hogy ott
8: persze,
0: van, hogyha...
8: Persze.
0: Például mondjuk nem folytatódik a kedvenc sorozatod, akkor beülsz a sarkodba a kedvenc Transformers-eiddel eljátszatni?
8: Most voltam beteg egy hétig kb. Otthon, úgyhogy az egyik sorozatot, ami eddig kimaradt, azt megnéztem, hogy ez 30 éve megy Transformers sorozat, tehát így van mit nézni belőle. Az 52 rész az 26 óra, nem olyan sok. Nyilván emellett aludtam is, meg rajzolgattam is, meg hát gyógyultam is. De mondjuk most, mielőtt idejöttünk, azért is a keresztfilmmal ilyen Gundam robotokat építettünk, és meg utána egy kicsit játszottunk egy ilyen Transformers-es PS3-os játékkal, ami eddig nem volt meg. Úgyhogy igen.
0: És a G.I. Joe mitológia, ez hol kezdődött elépülni?
5: Kora gyerekkoromtól kezdve én pontosan ennek az ellenkezője voltam, aki 6 évesen is a karácsonyfa alatt sírva könyörgött a snitzerért, hogy úgy bontsak föl mindent, hogy nehogy valami megsérüljön. Tehát nekem, én igazándiból soha nem is játszottam ezekkel. Én ezeket birtokolni akartam mindig is, és kiállítani saját magamnak. Tehát én ezt játékként ezeket nem használtam sosem.
0: Ezt meg akartam kérdezni, hogy aki eleve kiállításra szerzi meg a dolgait, azoknak van-e olyan pillanat, amit elgondolnak, mint ideális kiállítási helyzet, mert a Flipper Múzeum Balázs esetében ugye az van, hogy azt játszatni kell. Ott nincs mese, a flipper az akkor él, ugyanúgy, hogy a hanglemez, van játszva a dolog. Na de a te esetedben pont azon, hogy te úgy gyűjtöd a G.I. Joe katonákat és alkatrészeket, hogy már szinte ki se bontod? Vagy hogy is
5: hát sajnos most már nagyon nehéz olyanokat szerezni, amik bontatlanok, illetve lehet, csak gyakorlatilag már megfizethetetlen kategóriába kerültek. Azért egy jó párat sikerült megszerezni, de igazándiból azért, hogy kiállítsam őket, azért nagyon sok barátom könyörög, mert szerteszéllyel van egy barátomiknál egy teli garázs, egy másik barátomnál egy teli szoba, meg nekem otthon még szintén egy szoba van tele velük, de minden precízen zacskóba eltéve.
0: A nap elején volt egy rész, ami erről szólt, hogy a gyűjtés és a gyűjtögetés határa onnantól kezdődik, hogy ez mennyire zavarja be a privát életedet, és mert egy életvidem fiatalembernek tűnsz, és nem hoztál magaddal most egy csomó mindent, azért lehet, hogy még rendben van ez a dolog, de egy kicsit úgy lehetsz, mint a flipper gépekkel, hogy ez valahogy túlnőtt önmagadon, de mégsem tudod elereszteni ezt a dolgot.
5: Hát nagyon jó a kérdés, mert egyszer már elresztettem, egy 10 pár évvel ezelőtt eladtam őket, de 10 évig bírtam nélkülük, és előről kezdtem. Tehát ez már a második kör ebből a gyűjtögetésből. Most már szentül megfogadva, hogy biztos, hogy soha nem fogom őket eladni.
6: Másodjára mennyivel volt nehezebb ezeket beszerezni, amiket egyszer már beszereztél és eladtál? Tehát egy ilyen 10 év késéssel mennyivel vált meredekebbé a pálya?
5: Igazándiból, ha lehet ezt mondani, jókor szálltam vissza, és sikerült, tehát most már több mint kétszer annyinál tartok, mint amikor eladtam őket. Úgyhogy sikerült megoldani, ebben egy-két barátom nagyon sokat segített, meg hát ugye amióta van eBay és nemzetközi oldalakon lehet licitálni, de teljesen megnyitottak a lehetőségek. Régen csak a Petőfi csarnok volt, ugye, ami eléggé beszűkítette ezeket a dolgokat.
0: Mármint bocs, hogy Balázsral hasonlítottam össze, de ott is tényleg a fizikai tér, mint megkötés azért meghatározza, hogy ez meddig fejlődhet egy ilyen gyűjtemény, és flipper gyűjtemény már a hangosságával az első példánynál is szerintem eléggé megosztó tud lenni.
2: Hát tulajdonképpen az első pillanattól kezdve először másnál tartottam, de akkor utána én is, szóval így három gép volt egymás tetején, de úgy gondoltam, hogy ez nem ideális, mert tényleg szerettem volna őket rendbe rakni, meg kipróbálni, és úgy nehéz, hogy egymás fölött van három masina, úgyhogy megvettem ezt a pincét, de most már kinőttem ezt, és még egy raktárat telepakoltam. Én szerintem egyébként a gyűjtés az egy nagyon fontos dolog, hogy egy észszerűséget ne kérjünk számon tőle, illetve az is, hogyha van egységnyi helyed, akkor legalább két egységnyi gyűjteményi darabod van hozzá. Szóval hogyha ez nem így van, hogyha bármilyen racionalitást próbálsz a gyűjtőnél felfedezni, akkor ez nem is igazi gyűjtő talán.
6: Ez csalódás.
5: Mindenképpen megnyugodtam, remélem a család is hallgatja.
0: Na igen, hát innentől már csak egy lépés az, hogy magát a gyűjteményt, mint ideális helyzetben hogyan képzétek el, mert annyiféle módon és annyiféle inspirációból gyűjtünk, akik itt vagyunk, hogy akárhogy is már felmerültek ilyen ideális állapotok, tehát, hogy mézben és tollban mesztelenül fűrődve végig simulunk az összes egyes darabon, de úgy, hogy ne sérüljenek természetesen, de mégis jól, jó állapotban. Tehát azért valami ideális állapotot.
6: Az ideális állapot az, hát mondjuk egy ilyen 15 éve volt egy ilyen helyzet az életemben, amikor volt lehetőségem egy kis lakásba beköltözni, avval a reménnyel, hogy ez a lakás, hogyha elég ideig ott tudom magamat tartani, akkor majd az enyém lesz. És az az anyámnak a mahinációja volt ilyen családi vagyonokra, ki hogyan teszi rá a kezét. És abban a szempontból volt problémás, hogy ez a kis lakásban volt egy 20 négyzetméteres szoba, ami fizikailag használható tér volt. Én akkor már egy ilyen másfél szobás lakást megtöltöttem lemezzel, tehát nehéz volt ebbe az egy szobába elképzelni a jövőt. És amikor anyámmal beszéltem, akkor ő mondta, hogy de hát ott van egy tök nagy kamra a konyhához, és akkor oda be tudnám rakni a lemezeket. És akkor látszott, hogy az ő elképzelése arról, hogy hol henterkőzik az ember mézbe a lemezgyűjteményben, meg az enyém, az más volt. És végül is most létrejött az ideális nappali, ami magában egy ilyen 25 négyzetméter, és ott minden falon van lemez, úgyhogy ilyen szempontból baromi megnyugtató lett, és ez a lakberendezésileg is gyakorlatilag elégséges, tehát nincsen szükség dekorációra szerintem. Ja igen, szigetelni a szomszéd. Hát az a kérdés ugye, hogy meddig? Mert amikor egy statikus be kell hívjál ahhoz, hogy a lenti szomszédokhoz ne szakadjon át nagyon sok zene, akkor ez egy problémává válik, de az melletted lakó szomszédoknál ez így nem para.
1: Hát én kicsit több mint 30 négyzetméteren tárolok olyan 6-7 köbméternyi Commodore-t. Na én ez ügyben csalok és kislógok a ideális gyűjtők közül. Én a gyűjtő szenvedélyemet mennyiségileg ne vigyen el ebbe a order, azt hiszem angolul így nevezik, irányba, hogy indítottam például ezt a podcastet, és azáltal, hogy ilyen emberekkel veszem körül magam egy-egy műsor erejéig, én úgy érzem, hogy részben megkapom azt a pótszert, hogy én valós birtoklási vágyat érezzek az újabb és újabb darabok megszerzésére, és egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Egy barátom miatt mondjuk most így nemrég elkezdtük a közösen, hogy együtt éljük hát a kezdetektől a kardokat gyűjteni, hát nem tudom azt már hová fogom rakni, de majd kiderül.
2: Tulajdonképpen azt mondom a Flipper Múzeumnál, hogy gyűjtői szempontból ismert darab, és azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelent ez nosztalgiát, és nagyon sok ember megismeri tényleg azt is, aki régebben nem volt, vagy túl fiatal ahhoz, hogy találkozzon ezekkel a gépekkel, és teljesen más élményt ad, mint a videójáték.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most múlt héten volt az Arcadia, vagyis két hete volt az Arcadia fesztivál, gyűjtemény és szórakoztató hétvége. Hogy is volt ez? Meg mi a hivatalos elnevezése? Ugyanis itt még a te gyűjteményed ki volt egészítve, hát egy csomó minden más. Tehát egy ilyen játéktermi expo volt tulajdonképpen. Öltönyös emberek járkáltak kitűzőkkel és nagyítóval nézegették a gépeket, nem?
2: Igen, ez egy játéktermi nosztalgia fesztivál volt. Itt a flipperek mellett nagyon-nagyon sok videójáték is volt. Egyébként most erről próbáltunk egy pár visszajelzést is kérni, és azt látom, hogy a videójátékokra még nagyobb igény van, mert úgy gondolom, hogy a flippereknél egy pár gép, ami esetleg régi kedvenc volt, az nem találnak meg a Flipper Múzeumban, de a videójáték az egy új rész, és nem nemzetközi szinten is azt látom, hogy visszajönnek azok is a klasszikus videójáték dobozok. Prága mellett már 6 éve létezik a videójáték múzeum, és most egy
9: pár hónapon belül Pozsonyban is lesz egy 50-60 darabos gyűjtemény, ami megnyílik a köznek, szóval
0: azt... De úgy tudom, Pest is már kezd felzárkózni, tehát hogy már vannak újra videójátékozós helyek.
9: Van végül is most egy konzolmúzeum, ami egy másfél hónapja nyílt, és van egy nagy videójáték gyűjtő, aki tervbe vette, hogy videójáték múzeumot fog csinálni, de hát erről nem az én tisztem beszélni.
0: Az ideális helyzetről beszélünk, tehát a gyűjtemény ideális állapota, hogy ki van téve.
8: Nem tudom, mennyire lehet márkákat mondani, de ez egy ilyen általános, ilyen idióta gyűjtői teória, hogy van ez az IKEA Detolf típusú vitrin, ez egy ilyen 4 polcos üvegvitrin, és ebből korlátlan mennyiségűt föl lehet hordolni. Tehát most pont az történt, hogy amikor most novemberben vettem egy harmadik ilyen vitrint, hogy már nagyon tele volt a többi tömködve, és most az betelt egyébként.
10: Aztán az egész kontinensen nincs ilyen szép vitrin.
8: Igen, igen. Ez egy csodálatos, a szép, és hogy most megnéztem, hogy igazából fölfér még a tetejére másik három, hogyha nagyon muszáj, tehát ezek így jól tudnak sorba állni mindenhol. Nyilván nem lesz a tetejére rakva, mert ennek nem sok értelme lenne, de igazából egy kicsit jó, hogyha határt szab az, hogy mi fér ki.
10: Balázsék nem összefügg a szórakoztató egynátoságában, mert ugye játszott.
3: Így van, én azt hiszem olyan szerencsések vagyunk, hogy a mi gyűjteményünk az hát hetente minimum egyszer, de inkább kétszer ideális állapotába kerül, azaz játszanak vele. Mi úgy gondoljuk, hogy a társaság gyűjtemény az akkor van ideális állapotában, amikor több száz ember használja, és... Nem, igen, hát azt hiszem, hogy a hagyományos értelemben vett gyűjtők elborzadnának, hogyha meglátnák, hogy mi történik a mi társas játékainkkal, amikor felváltva úsznak sörben és sorsmagyaróban, akkor... De így van, mi úgy gondoljuk, hogy azért vannak, hogy játszanak velük, és ez megtörténik, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Még egy utolsó kör... Mert lassacskán megérkeznek a DJ-k, akik nagyon sokan vannak szintén, és egyrészt nagyon kösz, hogy ezt egy kicsit bevállaltátok, most ismerkedünk a gyűjtőiség mélységeivel. Megpróbáljuk legközelebb tényleg, azt hiszem, lélektani típusonként külön választani, nem is tárgyanként, hanem...
6: Nem lehetne, mert én itt tök jól érzem magam, hogy egy ilyen anonim gyűjtői... Sziasztok, Gábor vagyok, már 20. Azt értem, hogy van egy ilyen... Nem mennék el a nem tudom 12 lépéses program felé, hanem először csak, hogy éljük meg együtt, hogy ez nem egy betegség, hanem egy állapot.
0: Szerintem igény van rá, még akár úgy is, hogy távgyógyítással itt a rádión keresztül megoldjuk ezt a helyzetet. De ahogy hallottuk, mindenki elégedett a maga módján a saját gyűjteményével, mert szociálisan együtt tud vele élni, tulajdonképpen a családja is már megbékélt vele. Néha rezzen össze a szemük, amikor esetek... Igen, azt hiszem, hogy mindenki az örökségre hajt.
6: Volt egy ilyen pillanat, van minden, úgy látszik, hogy a különböző gyűjtői típusoknak megvannak a maguk IKEA szekrényei. A lemezgyűjtés körében az Expedit volt az, ami föl is háborodtak a gyűjtők, amikor az IKEA kivonta ezt, és a Kalax nevű gyengébb minőségű és bénában kinéző polcrendszert ajánlotta. Bár megtartották a belső polcméreteket, de ebben már senki nem volt elégedett. Fölment az égbe az ára ezeknek a polcoknak, a ilyen használt cikkes portálokon, és én is beszereztem egy párat, hogy akkor tankoljunk be belőle. Erről azt kell tudni, erről a polcról, hogy amikor rakod össze, mint minden ilyen IKEA leíráson, rajta van, hogy egy emberke nagyon szoború, és ne csinálja, és ketten van értelme. És összerakod ezt a polcrendszert, ez ilyen 20-valahány kiló, mikor készen van, de nincsen rajta fogás, mert a földön van fölállítva, és onnan kéne fölállítani a fal felé. Akkor az ember egy ilyen nejlon hevedert alá csúsztat a csomagolásból, avval megemeli, kézzel alányul, elkezdi nyomni, és van egy ilyen holtpontja a dolognak, amikor azt érted, hogy ezt most vagy sikeresen nekitámasztom a falnak,
11: vagy visszadől, és a, ugye ez ilyen 5x5-ös, tehát hogy nem tudom hány darabba fog szétvágni, és ott fog megtalálni a családom vérbefagyva, hogy ebbe a szekrénybe békében nyugszom. Tehát hogy egy ilyen fajta lehetőség mindenképpen van benne, hogy nem, tehát hogy egyrészt kivégzed magad, és akkor az örökösök megtartják a gyűjteményt, de még jobb, hogyha parázol az örökösöktől, hogy nem rögzíted a falhoz a szekrényt. És ahogy ők piszkálják, akkor lehet, hogy ők előbb végzik, csak ugye ez kérdés, hogy rendesen benejlonoztad-e a lemezeidet, hogy nem mocskolódnak össze, amikor ráborulnak a életed társára.
5: Irigykedve hallgatom azt, akinek egy-két polc megoldást jelent rettenetesen. Nálam egy, hát nálam egy ilyen hát egy 30-40 négyzetméteres szoba jelentene talán megoldást. Igen, sasszéba menve, igen. Máshogy nem nagyon lehetne megoldani. Nem, mert a... Én jelenleg nagyjából én cipős dobozokba tartom bezacskózva a dolgokat, de hát máshogy sajnos nem fér. Nem is annyira a figurák, mint inkább a gépek óriási nagy helyet foglalnak el, és azokat nem nagyon lehet hova tenni, de hát előbb-utóbb bízom benne, hogy megoldódik ez a dolog.
0: Hát esetleg a... Azok az óvodák, ahol a gyerekek inkább nézni szeretik a dolgokat, nekik csinálnál egy nagy kiállítást. Mert ezek ilyen hatalmas diorámák, gondolom, beállítod ők a taxiból, hogy repülnek, lőnek, nem tudom. Mert hogy amiről beszélsz, az egyben kilátástalannak is tűnik. Tehát hány G.I. Joe kiállítás, G.I. Joe figura kiállítás volt már ma Magyarországon?
5: Volt egy pár azért, már főleg vidéken voltak ilyenek. A vidéki gyűjtők sokkal lelkesebbek, és hamarabb mozgatják meg a gyűjteményüket. Most például, hát, ha nem is az én posztom lenne elmondani, de Transformersből, és azt hiszem Szegeden volt egy viszonylag nagyobb kiállítás. Csak ezek tényleg, mondjuk az én bolondságommal ugye nagyon féltem őket, de nagyon iszonyatosan törékenyek, tehát elmerevednek ezek a műanyagok rettenetesen, nem a figurák, hanem a gépek, és gyakorlatilag már egy portörlésnél is törnek, szakadnak a rajtuk lévő dolgok.
11: De erre megoldást hozhat a szarvas marhatartásban már bevált villanypásztor, amivel az ember a kiállításon körbehúzza a vitrineket, és akkor...
8: Nem működik sajnos. Pont itt, ahol most vagyunk, itt is volt robotos kiállítás, és itt a dupla üvegajtó mögé rejtettük a dolgokat, de mindig voltak kisgyerekek, akik bepréselődtek. Meg hát... Undorító állatok játszani akarnak a játékokkal. Egyébként még a visszatérve a hagyaték témára, hogy teljesen ilyen humor szinten, de elkezdtem egy Excel táblába gyűjteni, hogy mi van meg, és hogy az melyik sorozatból, melyik figurának a kirelmie. Nyilván ezt végignézni és egy eBay listát mellé rakni, ezt már nem volt pofám, mert az ugye elég fájdalmas lenne. Meg ugye ez változik, igen, ezt, hogyha valaki egyszer majd ki akarja dobni, akkor legalább végig gondolja előtt, hogy kidobja. Egyébként hajlamosak vagyunk tényleg ilyen izéket, ilyen látokat venni, tehát ugye itt van egy doboz robot, nem tudom mik vannak benne, a gyerek már megunta, és akkor vidd el 5000-é, és akkor van benne egy darab, ami 5000 forintot ér, a többi kicsit többet általában.
3: Hát elég sok időt fektetünk abba, hogy válogassunk. Azért most szerencsére a társasjátékok nagyon felszállóákban vannak, és rengeteg jelenik meg folyamatosan, és hát bizony nem mindegyik jó. Rengeteg jó is jelenik meg, de ezeket ki kell válogatni. Úgyhogy erre azért elég sok időt kell fordítani, hogy az ember megtalálja, hogy mik az igazán jó játékok, és aztán azokat megrendelje onnan, ahonnan éppen tudja.
0: Na jó, hát a flipperek esetében ez biztosan egészen máshogy van. Tehát egyrészt ez a hagyaték a múzeum esetében megoldódó, csak legyen elég négyzetméter ott a környéketeken, ugye?
9: Hát itt végül is gondolom minden tárgynál megvan a sajátos árlista már a neten, hasonló, szóval nagy csodák nincsenek. Egyébként az érdekes, hogy 3-4 évvel ezelőtt még sokkal kevésbé használták az emberek az internetet.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez csodák. Az egész beszerzés, ennek az egész gyűjtőjésének megvan a rátalálás öröme, illetve a kitúrás öröme, és ez akárhogy is benne van a gyűjtőjéségben. Nem tudom, hogy nálad ez mennyire van meg?
9: Abszolút. abszolút meg volt, csak manapság már ez sokkal nehezebb. Tulajdonképpen annyit tud az ember csinálni, hogyha lát valamit, akkor gyorsabban reagál, de akkor utálni fogja a többi ember, az se jó. Tehát inkább az próbálja az ember, hogy
11: új csatornákat
9: találni, ismeretlenebb közegbe bemenni, mert azért fontos, főleg, hogyha az ember kirakatban van, hogy azért ne legyen sok ellensége, hogyha egy mód van rá.
0: Ja, egy se jó, hogyha az nagyon pontosan céloz puskával vagy pisztolyával. Minden esetre a gyűjteményképzésnek szerintem az én esetemben én is robotokat gyűjtök, lemezeket gyűjtök. A saját örömöm fenntartása a célja, és ebben azért egy kicsit mindannyian hasonlítunk, hogy a saját öröm még mindig benne van ezekben a dolgokban, tehát onnantól kezdve, hogy egy kicsit túlnő rajtunk, még nem veszítjük el az örömünket a dologban, és nem hagyjuk, hogy a gyűjtemény a nyakunkba üljön, és az elnyomjon bennünket, mert akárhogy is, de valahogy minden nap részt veszünk a gyűjteményünk életében, tehát hozzányúlunk, megtekintjük, megmozgatjuk, meghallgatjuk ezeket a dolgokat.
9: Igen, én azt látom egyébként, hogy a gyűjteményeknél sokszor az a vége, hogyha van az embernek egy keret, és azt úgy nagyjából kigyűjtötte, nem tud tovább lépni, akkor unalmassá válik, és nagy részt akkor megszabadult tőle, mert nincs további cél. Én még mindig megtaláltam azt az utat, amivel tovább lehet lépni, szóval nem járok úgy, hogy gyűjtöttem a bélyeget, kaptam 5 kilót, és akkor azóta nem gyűjtöm, szóval ez mindig találtam ki utat ebből.
0: Jó, akkor azt hiszem, hogy az időnk közelébe jártunk, mert hogy lemezgyűjtők is begyülekeztek egyre többen, és itt el is mentek, úgyhogy még maradtak egy kicsit. Mert hogy a műszi lemezbőrze még tart, felteszünk egy számot, iszunk egy hársfateát, és még egy párszorra visszajövünk, mert most akkor megtekintjük a kérdéseket. Megkérnénk, hogy indítson el egy zeneszámot, DJ Shuriken barátunk a beszerezhetetlen, viszont ár nélküli példányokból. Biztos mindannyiótok gyűjteményében van ilyen, hogy találtok, vagy láttok, vagy hallottok valamiről, amire nincs hivatkozás az interweb hálón, hanem nincsen. És akkor mi történik? Még erről egy pár szót mondanám, mert Gábor esetében ez egyértelmű, lejátsza és megtartja. De ugye amikor kérnek érte egy összeget, tehát hogy a új darabok, amiket soha nem láttál, ami nincsen kategorizálva. De neked is van egy házi készítésű flipperetek.
9: Igen. Azt ajándékba kaptam, úgyhogy ez ilyen szempontból pozitív. Egyébként mindennek meg van árazva, hogyha az embernek van a zsebében elég pénz, bármit beszerezhet, de az úgy nem cél. Mindig az ember azért, hogy ha valamit nagyon szeretne, akkor is egy picit a piaci ára szeretne beszerezni. És Magyarországon igen, ahogy beszéltük, azért is nehéz, mert én azt tapasztaltam, hogy a vételár meg az eladási ár között sokszor ilyen 30-50% marzs van, és ugye a közép lenne a normál piaci ár. Amikor elkezdtem nézni a flippereket, akkor még az európai, amerikai árak alatt voltunk bőven, de mivel ez is ugyanolyan cikk, mint bármi más, most felzárkoztunk, sőt, próbálunk egy picit drágábbak lenni, mint a környező ország ebbe, úgyhogy nehéz. Szóval különlegességet nagyon nehéz úgy találni, hogy az eladó nem tud róla, senki más nem figyel, szóval ez azért nem olyan, mint egy festmény, ahol az ember hirtelen felfedez valamit, ami óriási érték lehet, és akkor sokan meg azt hiszik, hogy hamisítvány.
5: Árképzés szempontjából nagyon nagy, ilyen szempontból kétélű fegyver pont az eBay, amit az előbb említettem, mert Magyarországon legalábbis ezeknél, de szerintem a Transformers figuráknál is általában, ha valaki talál egyet otthon, az rögtön megnézi a bontatlan, gyönyörű állapotú példánynak a legdrágább árát az eBay-en. Igen, és a fölé lövi be egy picivel odaírva, hogy akkor nincs se vám, se posta, és ez így nagyon-nagyon megéri. De ugyanezt tapasztalható a játékfigura gyűjtésnél is, tehát az utóbbi 5-10 évben az árak gyakorlatilag triplázódtak, és most már mindenki kitalálta, hogy ebből fog megélni, ami itthon nem nagyon lehetséges, kint igen, ahol mondjuk hetente 3 ilyen yard sale, meg garage sale van, és az emberek ezresével veszik a figurákat, és rakják össze őket.
0: Akkor még az, amit ti képviseltek, az egy szintje ennek a gyűjtésnek, de biztos találkoztatok olyannal, amire azt mondjátok, hogy azt a mindenit, nem csak, hogy sehol se vagyok ehhez képest, hanem most képzeljük, hogy hozta ezt össze? Tehát, hol vannak a világ nagy Transformers, G.I. Joe, társasjáték és flipper gyűjteményei? Mint hogyha erről még kevesebbet tudnánk, mint magáról arról, hogy G.I. Joe és Transformers gyűjteményeket lehet látogatni.
9: Gyakorlatilag, ha az Egyesült Államokat nézzük, ott azt látom, hogy korlátlanok a lehetőségek, és én is azért csak emiatt szeretnék ott élni, hogy beszerezzek jó pár gépet, aztán hazajönni vele. Ott azért mások a léptékek, de azt gondolom, hogy azért a gyűjteményeknek ott is sokszor határt szab a hely, illetve a gazdasági racionalitás. Szóval van mondjuk 2-3 olyan múzeum ott, ami nagyobb, mint a budapesti, de úgy igazán azt mondom, hogy ott se próbál valaki úgy menni, hogy beszerzek 5000 különböző flippert, ugyan 5-600-nál megállnak.
5: Hát igen, szerintem az egész gyűjtői társadalomnak az elitje vagy a krémje minden tekintetben az Egyesült Államokban van. Tehát ott tényleg felfoghatatlan mennyiségben fellelhetők ezek a dolgok, és az árak is. Tehát ott ki lehet fogni és meg lehet venni nagyon-nagyon jó áron olyan dolgokat, ami mondjuk kint 5-10 ezer forintnak megfelelő dollár, itthon meg 30-40 ezer forint alatt véletlenül sem lehet beszerezni semmilyen módon. Tehát igen, én tudatosan kerülöm az Egyesült Államokat, mert ez nagyon komoly probléma lenne, ha kijutnék oda egyszer.
12: Szerencsére Japán.
8: Pont azt akartam mondani, igen, hogy amikor az ember így azt mondja, hogy hú, Amerikában vannak a legnagyobb gyűjtemények, akkor még nem jártunk Japánból, meg Hongkongba. Tehát csak hogyha tényleg leszűkítjük Transformers-re a dolgokat, akkor kapásból ott van. Tehát az egész történetében, a Transformers története az úgy indult el, hogy volt japán sorozat, amit megvásárolt a Hasbro, és ki is nyírta, és csinált helyette egy másikat, néhány figurát átvéve. De hogy alapvetően a sztori is, tehát mit én lement 2 évad rajzfilmekből, ami mindenhol ment a világon, és aztán lett a mozifilm, 86-os mozifilm, ami után így szétment, hogy japán, meg amerikai vonal. És az amerikai vonalnak a figurái azok ugye Európába könnyebben bejutottak, de Japán az annyira, tehát most 80-as évek japán játékai annyira nem kerültek ide. Tehát viszonylag ott is egy olyan gyűjtés van, meg egy olyan játéklista, amiket nagyon nehéz beszerezni. És ugye ne felejtsük el azt, hogy tehát Japánban nem az volt, hogy a Transformers sorozat elindított valamit, hanem a Transformers sorozatot azért vitték át Amerikában, mert Japánban ez az egész robotos, meg a tankos átalakulós kultúra az ilyen nem egy mesefilmről, vagy nem egy sorozatról szól, hanem itt 50-60 különböző sorozat van. És akkor azoknak a szokásos játékparkja, tehát ugyanez a franchise koncept alapján.
3: Hát azt hiszem, hogy a társasjáték témakörben is Amerika lesz fogja elvinni a pálmát. Hát ennek valószínűleg pénzügyi okai vannak, mint a többi esetben is. Hát van pár olyan fotó, ami terjeng az interneten, ilyen társasjátékokkal berendezett szobákról, illetve házakról, amik hát olyanok, mint amikor beszabadultam egyszer a magyarországi, az egyik ilyen nagy magyarországi nagykernek a raktárába, és akkor így valami ilyesmi.
0: És mielőtt felcsendülne ez a dal, akkor még egy utolsó, hogy biztatnátok-e a közvetlen hozzátartozóitokat arra, hogy ők is inkább kezdjenek el gyűjteni, hiszen gyűjteni jó. Igen, mindannyian biztatják, akkor itt van DJ Shuriken is elindítja a számot, ez a gyűjtők napja itt a Tilos Rádióban. Köszönjük a vendégeknek, a Flipper Múzeumnak, ugye a társasjáték, Transformers és G.I. Joe katonák, illetve hanglemezek lesznek. Most megyünk tovább.

0: Sokosak vagyunk, ja.
1: Jó, jó.
0: Nem tettünk róla belőle.
1: Az történt, hogy most rakjuk össze a Lacival is a mozaikokat. Az történt, azt mondja, hogy az első alkalommal 6 darab ember volt ott. Azt mondja a Laci. Én nem emlékszem ennyire kevésre, de lehet ebben valami, ugye vegyük sorra a Vova, a Kerényi, a Palotai Zsolti, az Orosz Csilla, Csejdi András és jó magam. Azt mondja Laci, ha emlékszik, ez van valami dokumentumunk, amely alapján kiderül, hogy köszönöm szépen.
0: Tehát te se voltál ott ezek szerint?
1: Leges legelején nem. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy majd bővülnünk kell, de menjünk vissza kezdetekre. Szóval azért az viszonylag hamar a beszélgetések elején kiderült, hogy egy olyan rádiót akarunk csinálni, ami azt vállalja föl, amit mások nem. A kisebbségeket, a kisebbségek melletti kiállást, az olyan eszmékkel való foglalkozást, amivel akkor éppen nem nagyon foglalkozott senki.
2: Ne felejtsük el, hogy lesz itt majd egy bejátszás, amit a Fekete Doboz csinált a Tilos Rádióról. És az egy ilyen 11 néhány percben pont így, talán nem is tudom, akkor... hogy Szabó Lőrinc mondja el egy Ladának a sofőrüléséről.
1: Igen, hát Szabó család lettünk, ugye rögtön az elején Szabó család lettünk, és hát nem sokkal az indulásunk után, meg nem esküszöm, a történeti hűség kedvére elmondom, hogy annyira izgalmas időszak volt, mondjuk az én életemben is, hogy 91. augusztus 21-én nekem egy hónapos volt az első gyerekem. És ugye ők otthon izgultak, hogy most akkor ebből mi lesz, vagy hogy lesz, és viszonylag hamar elkezdődött az úgynevezett üldözés. Hozzáteszem, hogy ugye az hamar felmértük, hogy technikusra szükségünk van, és nagyon hamar nagyon-nagyon-nagyon jó technikusunk lett, ami nagyon sokat segített abban, hogy mi ezt az időszakot gyakorlatilag sérülésmentesen vészeltük át. Hát majd el fogom mesélni az egyetlen, ugye volt egy bírósági ügyünk, ami eljutott, hogy úgy mondjam, a bírósági szakig, ugye, úgy mondják ők.
0: Hát, vagy szakasz a mindenki, igen.
1: Igen. Az nagyon érdekes volt, arról viszonylag sok emlékem van, és az színes lesz, de most a legelején vagyunk. Az első adásban azt határoztuk el, hogy egész egyszerűen megkérdezünk embereket arról, itt véleményvezéreket, vagy nem tudom, ugye még a sztár korszak előtt vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy híres embereket, vagy valamennyire médiában mozgó embereket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha lenne egy ilyen szabad rádió. Nagyon érdekes reakciók voltak különben, és időnként nagyon meglepőek mindkét irányba, pozitív, negatív.
0: De mindenki képbe volt, hogy mi ez, hogy szabad
1: nem,
0: rádió?
1: Elmondtuk a telefonba, hogy mi most létre szeretnénk hozni, vagy nem emlékszem milyen szavakkal, egy ilyen teljesen szabad, mindentől független rádiót, mi erről magának a véleménye. Nekem a Sinkovics maradt meg a legjobb, az borzasztó helyes volt, ugye ezzel a félreismerhetetlen orgánumával, hogy gyerekek, csináljátok, hajrá, valami ilyesmit mondott, majd, hogy nem ikonikus kijelentés volt akkor, és nagyon váratlan, hát nem ezt vártad volna a nemzet színészétől, és mondom, sok ilyen érdekes meglepetés ért minket, de hogy mérásunk, ugye, tehát ez egyik, rögtön az elejétől elkezdtünk fölvállalni bizonyos ideológiákat. Ugyanakkor meg akartunk egy olyan helyet az éterben, amilyen a Tilos az áll az életben, ahol a mi zenénk szól és a mi hangunk hallatszik. Nem akartunk mi senkit bántani, és a jó technikust azért is jeleztem előre, hogy mennyire jó volt, hogy mi bemértük, hogy hol van az a frekvencia, ahol majd nem tudják nekünk azt mondani, amit mindig mondanak, különben mint később kiderült, hogy zavarhatod a repülő forgalmat, és akkor abból baleset lesz, és nekünk erre minden esetben kész válaszunk. Azt mondom, hogy biztos, hogy nem zavarjuk, mert tudjuk, hogy ebben a frekvencia tartományban nem használnak semmit a repülősök. Elvigyétlenség, hogy bárkit zavarjunk, arról nem beszélve, hogy nekünk elég kis hatósugarú adónk volt.
2: Még visszatérve a rádióadókhoz, ugye, hát ez holland kalóz mintára készült, és igen. Elkalandoztunk a holland tanulmányunktól, légy szíves.
1: Mert az igaziból ugye maga a tanulmányt, az később jött egy kicsit létre. Ez
3: később volt, jó.
2: Tehát kapcsolatban... Tehát, csináltatok egy rádiót, és utána kimentitek megnézni,
3: igen.
2: Hogy
3: igen. Igen. Igen. Igen. Tehát igen. Eltettek
0: esztendők. Tehát megvolt ugye a minimál tudnivaló, hogy kell egy adó, ez igen. Egy berendezés, kell igen. Egy antenna, amit hozzá kell kötni, továbbá kell egy kazettás magna, amiben be kell tenni a kazettákat, amire előre fölvették.
1: Hiszen még CD-k se volt.
0: És egy mikrofon, amiben bele lehet beszélni.
1: Nagyon jól látod, pontosan ilyen végtelenül egyszerű volt ez a dolog, és nagyon kicsi is, tehát ugye aztán később, amikor nagyon kerestek minket, mindig keresték a fekete táskát, mert egyszer valaki látta, hogy egy fekete táskában menekül az adó. Ennek lett aztán egy ilyen nagyon komikus házkutatás, hát a

0: automát kutatása, amiben egy fekete táska valóban volt, de aznap délelőtt izzatra használt foci felszerelésen volt benne, tehát nagyon örültek.
1: Most csodálkoztak, hogy, milyen, hogy még egy izzat foci felszerelésből kellett hozni.
0: Van erről egy videó, amit most itt nem fogunk tudni bejátszani, mert miután lezárultak a vizsgálatok és elévült a dolog, kaptam egy levelet váratlanul, mikor hát 98 körül, hogy vegyek át bizonyos dolgokat.
2: Neked milyen kocsid volt akkor?
0: Nekem akkor is bogárhátunk volt.
2: Nem egy nagy busz? Vagy busz?
0: Nem, a busz az egy teljes legenda buszt. Egyszer használtuk, de akkor se adásra. Tehát volt itt egy srác, a Tilos az Ába, akinek valóban volt egy Volkswagen mikrobusza, ami így aztán főszereplővé avanzsálta a Kalózok című filmen. Hangsúlyoznám, hogy nem adtunk autóból. Tehát ez a legenda, ez bukjon meg. Azért nem adtunk autóból, mert nem lehet. Azért nem lehet, mert ha mozog az adó, annyira változik a vétel körzet pillanatonként, hogy képtelenség.
3: Autót álcázásnak használtunk.
0: Pontosan, tehát az én autóm volt az álcázás annyira profin, hogy direkt szerzett a technikusunk egy olyan antennát, ami pontosan olyan hosszú volt, hogy adásra alkalmas. De hát miért ne tehetnél egy ilyet a kocsidra? Persze, gyanús volt, lefoglalták az antennát, valamint egy fejhallgatót, és egyébként volt nálam egy nagyon pici tévé, és kölcsön, és kérdezték, hogy miért, és mondtam, hogy azért, mert meg szeretnénk nézni az Esti Egyenleget, akkor azért tudtuk, hogy benne leszünk. És ők is tudták, de hát nem mondott ki senki semmit. Hatósági tanú volt, 6 rendőrmotoros, 4 rendőrautó állt el az utunkat, ez a Tündérhegyen történik, és miközben ők ezt a hihetetlen apparátust használták erre, az alatt ezek a kis sutyerákok, akik mi voltunk, gyalogos, egyszerű emberek hátizsákban ketten elvitték az adót a hegyen át az erdőből, mert hogy az erdőből adtunk, tehát oda volt letéve, mi azért köröztünk a körül, hogy hihető legyen, hogy esetleg az autóból próbáljuk. Tehát egy tökéletes átszázási manőverbe futottak bele a srácok, ennek lett a vége feljelentés, egy év börtönnel fenyegetőzés, kihallgatások sorozata, és végül bírósági per. Ami nagyon szép volt, arról részletesen be fogok számolni.
1: Na most mondod, hogy ilyen meg olyan ügyeket vállaltatok. Na most ezeknek az ügyeknek a képviselete, ez előre gyártott interjúkon keresztül történt, vagy az ott kilógó mikrofonban való belebeszélgetések?
2: Tartalom felépülés, mert az első pillanatnyi öröm, ahogyan megcsináltak egy műsort, az hogy alakult utána?
0: A tartalom, bár tényleg fordítottunk rá némi gondot, nem volt lényeges. Azért nem volt lényeges, mert foghatatlan volt gyakorlatilag a rádió. Aki fogni tudta, az a Frekvencia Gazdálkodási Intézet mérőkocsija volt, Zoltán Zoltán. Mink így hívtuk, mert így jelentkezett.
2: Tehát először ez egy baráti akció volt, hogy elhiggyétek, hogy csináltok egy rádiót.
0: Igen, persze. Tehát a teljes lelkesedés, meg... Nyilván már nem emlékszünk arra, milyen érzés az, amikor először keveredsz egy mikrofonhoz. Hát az olyan, mint amikor először összeszed magad, hogy jó, oké, eléneklem
2: azt a dalomat. És sokat élőztetek? Tehát hogy alakult ki az élőzés? Mert mondtad, hogy először kazetta volt, azért rejteni lehessen
0: az elején dolog. Végig kazettáztunk, és aztán az volt, hogy a kész műsorok mellett ott volt nálunk a mikrofon, amivel bele tudtunk szólni az adásba, és mondjuk, de gyakorlatilag a legelején csak egymás között beszélgettünk, hiszen már csak konspirációs okokból sem mertél vendéget hívni, arról nem beszélve, hogy nem volt hova. Tehát ugye egymás szüleinek a házából, egymás testvéreinek az albérleteiből, egymás barátainak az olyan lakásából, aki most éppen nyaral, adtuk az adást. Mindig máshonnan. Tehát ugye az ember, meghívunk egy ilyen beszélgetésre hova, hát azt még nem tudjuk megmondani, egy órával azelőtt, hogy elkezdjük az adást, fogjuk neked megmondani, így és így. Tehát ezért ezt a konspirációt részét viszonylag komolyan vettük. Tehát ez most nagyon nevetségesen hangzik. Én komolyan mondom nektek, gyakoroltam azt, hogy kell autót lerázni autóval, tehát hogy milyen kereszteződésnél meddig kell várni, hogy már a mögötted jövő ne tudjon átmenni, utána merre kell fordulni. Vicces dolgok, nem is volt rá szükségem, amikor egyszer üldöztek, akkor az volt a célunk, hogy fogjanak el.
1: Tehát nem a műsorszerkesztésben gyakoroltad magad ezekben.
2: Visszatérve az alapítóasztalhoz, a körasztalhoz, hogy ez a média jelleg, ez meghatározta az egészet. Mindenkiben volt valami közölni való, nem?
0: Igen, bár mondjuk én például nem tudtam, hogy bennem van, tehát akkor én egy viszonylag csendes hivatásból értem, mert műfordító voltam, ami ugye egy ilyen nagyjából éjszakai tevékenység, egy olyan hideg.
2: Milyen munkádat laktunk. Ismerhetjük esetleg?
0: Műfordításból? A leghíresebb szerzőm az a Wells volt maga, tőle két novellánál hosszabb kis regénynél rövidebb művet fordítottam egy nagyon pici kis szép kis könyvecskébe, meg a Frederick Forsyth, ugye aki szintén viszonylag ismert az ő műfajában, neki egy novellás kötetében azt hiszem egy hosszú novella volt, és különben az Edgar Rice Burroughs, aki szintén ismerhető, mert
2: Tarzán,
0: a Tarzán nagy hírű szerzője. Na most a Tarzán sorozatból több epizód fűződik a nevemhez, mint fordítás, illetve volt neki egy másik sorozat, amit akkor a szegény kiadó azt hitte, hogy nagy siker lesz, szintén egy ilyen Marson játszódó másik szuperember, borzalmasan rossz alapanyag is volt, biztos én sem végeztem túl, nem tudom, nem merem kinyitni a régi fordítást, mert félek, hogy olyan hibákat találok benne, amitől elszégyelem magam. Szóval ilyenek őrzik a nevem, meg természetesen az ember megélhetésből kisebb dolgokat is fordított.
1: És a mikrofonban mit mondtatok? Marháskodtatok?
0: Akár azt is, bár hogy mondjam, szinte néha az érzésem, hogy nagyobb önkontroll vagy önszabályozás volt akkor, mint most.
2: De volt egy célszerű szemlélet, hogy így azt akarjátok, azt az interjút, még összeszedni az anyagot? Vagy
0: Ez kicsit később jött, ez akkor kezdtek el igazán jól jönni ezek az interjú dolgok, amikor lettek olyan technikai berendezésénk, amivel lehetett máshol
2: interjút csinálni. De most körülbelül milyen időintervallumban beszélünk, mert engem így az első pár adás maga is eléggé megfog, mert a Palotai mondjuk azt mondja, hogy az első adást konkrétan már bejöttek a mérő kocsit, lehetett látni a mérőkocsit. Az első adáskor.
0: Ugyanis a Frekvenciák Gazdálkodási Intézet rendszeresen ellenőrzi a frekvenciát, mint jó gazda a jószágát, megszámolja, hogy annyi a kisbirka, mennyinek lennie kell. Hoppá, több van. Mert hozzáteszem, nem azért, mert fölkészültek volna erre különösebben, hanem azért, mert ugye akkor eléggé elmélyültem ebben, és egy olyan rádión volt, a technikusunk mindig meg akarta venni egy 74-es rádió, de valamiért olyan vételi képességei voltak, hogy például én egyszer csak azt hallottam, hogy egy anyuka a gyerekéhez beszél. Feltehetőleg valami a lakásban, egy bébi sírás jelző vagy valami, adóként funkcionált egy minimál közben, és akkor jöttem rá, hogy hát ezért figyelik ezeket. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallgattam a City Taxisok belső beszélgetésétől kezdve, olyat, hogy három ember csinált valamilyen módon egy ilyen kommunikációs rendszert, ami fogható volt bizonyos erőkkel, és gondolom, hogy ezeket ellenőrizték időre. Ugye a különbség az volt, hogy nálunk elég hamar kiderült, hogy ez tudatos, hiszen ez egy szignóval ellátott, névvel rendelkező dolog volt, és egyszer csak fiatalok, változó, de egy idő után hallhatóan visszatérő hangok elkezdtek beszélni.
2: Pont a rádiózásnak ez a sajátossága, ami mint rádió megváltozott, tehát hogy ez a rádiózás címmel, ugye 4 órától lesz ez a körkapcsolás, és a bringás műsor témája ez lesz, hogy rádiózás, tehát hogy egymásnak rádiózás.
0: Aha.
2: És valahogy talán ez lehetett az alap, tehát azt mondtad, hogy te a saját rádiódon befogtad, hogy 3 ember egymással rádiózik.
0: Igen, de az teljesen véletlen volt különben.
1: Tiszta, szóval nem erre hajtottál.
0: Nem, egy időtán rettetes
2: fogalmi, így egybe jön, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ebben van valami, tehát hogy egy kicsit talán vágynak arra a rádiós műsorkészítők, hogy valami visszajelzés legyen, nem?
3: Meg, hogy ne legyen frekvencia moratórium, mert ugye 1991-ben
1: hát ugye ez volt. Még hogy? Arra, hogy visszajelzés legyen, hát legfeljebb személyes visszajelzés.
2: Meg így az első pár alkalommal mi volt? Tehát rá. Ki hallott ezt? Hogy terjesztik?
0: De a visszajelzés hogy az volt, hogy elkezdtek minket üldözni. Ennek, hogy üldöznek, a visszajelzése az lett, hogy elkezdtek velünk foglalkozni.
3: Tele volt az újságok.
0: A televíziók, az újságok, a Kennedy János személyesen, tehát sok fontos ember elkezdett azon gondolkodni, hogy mit akarnak ezek, és hogy ez jó.
3: Emlékezzünk arra is vissza, hogy politikai hátteret sejtettek, tehát összeültek a nagy fejek, tehát kormánytagok, az MDF-es kormány, és azon paráztak, hogy Úristen, Fidesz rádió. Tehát ez az ellenzék aknamunkája.
0: Azért is mondhatták ezt, ugye, mert a Viktor akkoriban azt mondta, hogy egy magára valamit is adó demokrácia nem lehet meg tilos rádió nélkül. És
1: ezért szép gondolat.
2: Ja. Korábban le is adtunk egy fideszes házfoglalós interjút Pálffy Balázs mikrofonjából.
0: De nem volt közünk természetesen a Fideszhez, mint ahogy egy politikai erőhöz se. Azért ez aztán kiderült. És akkor elkezdődött ez az egyébként nagyon különös macskaegérharc, tehát ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, mert valószínűleg ők tudhatták, hogy ki csinálja a rádiót, de hiába tudta, mert egyszerűen, ha belegondolsz, képtelenség bizonyítékot szerezni, gyakorlatilag a Per is ezen bukott meg, mert hogy ő rögzíti az adást, és abban a te hangodat, és azt mondja, hogy ez a te hangod, erre te azt mondta, hogy ez nem a te hangod, erre behívnak egy technikust, aki lemér, és azt mondja, hogy 97%-ig azonos a hang. A hang nem tud jobban azonos lenni.
1: Világos.
0: Viszont 97% nem elég.
1: Igen,
0: ez egy borzasztó vicces ördögi kör. Hát konkrétan úgy nézett ki, akkor most menjünk rá a bírósági tárgyalásra, mert ez tényleg talán az egyik.
2: Ez mikor van időben? Hogy...
0: Hányba lehetünk? Mikor lehetett a bírósági tárgyalásra? Ugye mire azt eljuttatták bírósági szakaszig?
3: Ez 92.
0: 92-93, igen. 92. Ja. Már volt TV2.
2: Amúgy az első pár adást itt így volt olyan, hogy hetekig nem volt adás, hogy igyekeztetek minden nap adni.
3: Nem adtunk minden nap. Hétfőn, szerdán és pénteken volt délután.
2: Mert az elejét azt
3: 6-tól 8-ig. Tehát ez volt. Vagy 4-től 8-ig, vagy 6-tól 8-ig.
0: Én ilyen 2-től 6-ig emlékszem, de ennek nincs különösebben jelentősége.
2: És akkor, hogy hirdettétek az első pár adást, tehát hogy így a ti csapatotokon kívül...
3: Szájhagyomány
2: teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen kis kulturálódós közösség, és akkor ő és a barátaik próbálták hallgatni. És ez így hány hétig, vagy hány hónapig tartott, ameddig a 2-3 napból, meg pár órából kinőtte magát egyre jobban ez a dolog?
3: Hát az bizony egy ilyen jó 8-9 hónap volt.
0: Sok idő.
2: Tehát, hogy addig volt,
0: hogy volt közte hideg is, meleg is, tehát hogy nem, az időjárásra, úgyhogy több évszak elment.
3: Amikor a Pesti Laci kölcsön adta az Ostrom utcai lakását, a harmadik emeleti kis garzonját, oda beköltözött a palotai sok zenéje, az ajándékba kapott mikrofonok.
2: Tehát az első stúdió konkrétan?
3: A seprűnyére tekert, a seprűnyéről felállított mikrofonálvány, tehát ilyen csontizé, viszont az volt az a bája annak a lakásnak, hogy rálátásunk volt a frekvenciagazdálkodási intézetre, és ott is, mint ahogy megtudtuk, az igazgató irodájára konkrétan, tehát miközben csináltuk az adást, így nézhettük, hogy ott ül, és azon gondolkodik, hogy mi, hogy merre. Szerintem beszéljünk még a Artner Ivánról is, aki egy markáns figurája volt. Pontosan, és tulajdonképpen a Palotai Zsolt mellett ő volt a lelke. Nélküle ugyanis nem lehetett volna sem az adót összerakni, mert ugye ezt nem vettük, hanem ezt az Artner Iván rakta össze egy kapcsolási rajz alapján, amit az Amsterdami Patapu rádiótól kaptunk.
2: Milyen rádiótól?
3: Patapu.
0: De most ugye ez azért kellett ezt hozzáteszem, mert adtak volna ők adót is, csak Hollandia az annyira sík, hogy ott egy nagyon kis erejű adóval gyakorlatilag az egész országot be tudott sugározni, viszont nekünk még a Budapest is annyira hegyes-völgyes, hogy az a fajta módszer nem működött, tehát ezért kellett gyakorlatilag.
2: Tehát a holland minta volt kb. Az, ami alapján azt mondtátok, hogy rádiót fogtok csinálni. Mi ez a holland minta?
3: Szerintem a holland minta ez a legenda kategóriája,
2: előbb lett
3: kalózrádiózás, utána jött az, hogy ja, hát van egy Patapu rádió.
1: A kalózrádiózást azért hívják eredetileg kalózrádiózásnak, mert voltak olyan rádióadók, amelyek a nyílt tengerről sugároztak, pont azért, mert hogyha nyílt tengerről sugároznak, akkor ez nem tartozik valamelyik országba, amely országnak a törvényeit sérthetné ezáltal. Maga a kalózrádió szó az innen jön, tehát a tengeri. Na most az, hogy ilyen független és mindenféle engedély nélkül működő rádiók keletkeztek, ez a 70-es évek második felétől kezdődött el. Tehát mit tudom tehát amit konkrétan tudok, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején Párizsban több tucat ilyen rádió működött. Addig, még 1981-ben úgy döntött a kormányzat, hogy az összes lehető és feltalálható és szabad frekvenciát felszabadítja, ezeket megpályáztatja az éppen létező kalózrádiókkal, és vagy egyedül egy rádióval, vagy kettesével, hármassával is lehetett pályázni, tehát kiosztottak minden
0: szabad frekvenciát. De ugyanazt csinálták, amit itt nálunk ugye itt is kismarokkal osztottak.
1: Így van, ott mindent kiosztottak, és akkor az történt, hogy a korábbi abszolút elvadult szabad rádiók közül voltak olyanok, amelyek ilyen körülmények között érdektelenné váltak, vagy maguk az emberek vesztették az érdeklődésüket a legális rádiózási rend, de kinőttek ezekből a rádióból olyanok, és amelyek ma országos kereskedelmi rádiók, nagyon sok irányba ment ebből a kalózrádiózásból.
3: Ilyen a hollandiai Rádió Hundert, akik szintén egy kalózrádióként indultak, csak kötöttek egy kompromisszumot, hogy jó, akkor legális frekvenciát szeretnénk, ennek viszont közszolgálati kötelezettség következményei voltak, tehát óránként híreket mondani, tehát aki oda leül, az mondja be, hogy micsoda izéhozé, Tehát még a vele együtt indult Rádió Patapó ezt a kompromisszumot nem kötötte meg, és mindenfajta kontroll és ellenőrzés nélkül csinálta az adásait. Térjünk vissza egy kicsit még 1991-re és Artner Ivánra, ennek a konspirációról volt szó, hogy az Iván, aki egyébként egy technikai zseni volt, meg még valószínűleg mindig az, szerzette egy olyan kütyüt, amivel rá lehetett állni
0: a frekvencia gazdálkodás belső rádiós. Mit akarok ebből elmondani, Laci, még mindig? Én még mindig konspirálok fejben.
3: Elévült.
1: Hát elévül, de nem érdemes ráirányítani különböző lehetőségekre.
3: Én arra gondolok, hogy ez egyrészt történelem, másrészt egy érdekes adalék, hogy nekünk a frekvenciagazdálkodási intézetnél is volt szimpatizánsunk, aki viszont súgott. Tehát egy idő után azért lehetett azt megcsinálni, hogy nem hétfő, szerda, péntek volt adás, hanem egész héten, mert ha készült valami akció, akkor arról időben értesítettek bennünket, tehát volt lehetőségünk arra, hogy de ez már a békénhagyás, ez a 92 másik
0: azzal,
3: fele.
0: Hogy egy különös macskaegérharc vette kezdetét, mert a kulisszák mögött bizony beszéltünk a Frekvenciagazdálkodási Intézet vezetőjével is, aki, tehát voltak bizonyos megjegyzések, ugye ekkor már kezdődtek a tilos rádióban is azok, hogy most a radikálisok voltak, ennyire radikális, hogy szó sem lehet róla, nem tárgyalunk senkinek.
2: A társaság az első néhány vagy 8 hónapban maradt ugyanaz a pár ember?
3: Hát bővült, az abszolút bővült.
2: Tehát egy hétről hétre, hogy...
3: Nem úgy kell elképzelni, mint egy dominó effektust, hogy hirtelen exponenciálisan megnőtt volna.
0: Nem, nagyon sokra, mint amíg 20-an lettünk mondjuk.
3: De hirtelen a tilos az ából a DJ-k azok azonnal, tehát a Hornyák Péter, Lucky Lou, aki ugye a Cinetrip részvénytársaság révén ismert, jöttek mindenféle alakok, akik egyébként ott muzsikáltak, és hozták a zenéiket. És ha amikor megvolt már ez az Ostrom utcai lakás, a Pesti Lacinak a pecója, akkor oda már lehetett hordani a zenét, viszonylag kultúrált és hát ilyen kötött keretek között, tehát mégsem a réten készült a rádióműsor, hanem egy stúdióban elkészült a kazetta, és akkor azzal lehetett kimenni az adóhoz, ami egy darabig vándorolt, de aztán ez ugye tehát nem mindenki ért arra rá, hogy hétfő szerda péntek költöztesse az adót meg az antennát, ugye egy antenna elég feltűnő darab, tehát ilyen 2-3 méter magas árbóca van.
0: Hát és ugye vannak a lefelé álló részei, tehát egy adó antennát nagyon könnyű felismerni.
3: Azon kívül ezt meg kell beszélni mindig a technikussal, hogy hova optimális telepíteni az antennát, mert tehát sugárzás szempontjából itt a vételi körülmények figyelembevételével hol hát a
0: nekem a legizgalmasabb helyszín, ahol másztam, csúsztam enyhe esőbe, az a közgáz teteje volt. A Közgazdaságtudományi Egyetem tetőjén másztunk a Vovával, hogy megkeressük a
3: helyet. De egy idő után mindenki...
0: Általában kéményhez rögzítettük, volt egy ilyen rögzítő berendezésünk, seprűnyélel kezdődött, antennába végződött, és bilincsek voltak hozzá, és a kéményekhez rögzítettük a dolgot. Az volt a legizgalmasabb, egyrészt mert csúszott, másrészt mert fantasztikus a kilátás onnan, és ugye viszonylag ritkán adatik meg, hogy lássuk.
1: Na most azt mondjátok meg, hogy a zenék, tehát hogy alakult az ki, hogy milyen zenék férnek bele, vagy az teljesen egyértelmű volt?
2: Bocsánat, egy Palotai interjú van itt előkészítve, és szerintem a Palotai, mint zenei alap. Én azért kérdeztem meg őt, mert ő nem tud sajnos bejönni, és úgy gondoltam, meg úgy tudom, hogy tényleg az ő zenéje a Tilosozában is, és a Tilos Rádióban is
3: meghatározó volt.
0: Egyszerűen az ember azért jött le a Tilosozába, hogy hallgassa a Zsoltit, ahogy rakta be a muzsikákat, meg ha már nagyon jobban volt el, akkor időnként megkérhetett, hogy beteszed a kedvencemet, és akkor ettől nagyon jól érezted.
3: De emlékezzünk vissza arra, hogy még CD játszó se volt, a Palotai a 200 kazettájáról keverte a jobbnál jobb muzsikákat, tehát olyan kezdetleges körülmények között, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ma, amikor az adathordozás, tehát érted, bedugod az MP3 lejátszódat, meg az USB portos cuccodat, akkor kazetta volt. Igen. És magnó, és örülhettél, hogyha lejátszott a dolgokat.

Thank you.

0: Szép volt. Szervusztok.
1: Nagyon szép volt. Horthy Hana. Itt vagyunk öten.
2: Azt az a kapcsolat.
1: Például a tekerőgépeknél gondnok süti. Alatta Béla bácsi. Nagyon, nagyon bölcs ma. Martinkó néni. Rasta fiú. És Bakács néni. Mondjuk úgy, hogy hogyan szerveződött az adás.
0: Én nem Béla bácsi vagyok, Bandi bácsi.
1: Te Bandi vagy?
0: Igen. Yeah.
1: Annyira szenilis vagyok, már ezt sem tudom megjegyezni. Tehát felhívom Bandi bácsit reggel, hogy mit szólnál hozzá, hogyha valami könnyű nyári témánk lenne, ha nagy melegre való tekintettel, tehát mondjuk a halál. Mondja, hogy jó, azt szeretem. De aztán később visszahív, hogy hát, hogy felakasztotta magát a Bada Dada is, Dada is meghalt. Tehát akkor tényleg jó, akkor beszéljünk a halálról.
0: Úgyhogy ő most már a hatodik tagunk itt.
1: Igen, igen, igen.
0: Mivel már nem él, ezért itt is lehet velünk örökre.
1: Igen, igen. Sőt, én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy miután talán nálunk volt utoljára interjúja, hogy örökös tagnak most megválasztatjuk őt.
0: Jó.
1: Horthy Hanna. 42 éves volt, és én arra gondoltam, hogy ha egyetértetek, hoztam egy Dress Mihály. De, mondjad?
3: És előtte még mit szólnátok, az Apa kocsit hajt című.
1: Igen.
3: Tehát hallgassuk nem meg. Sikerült sajnos a zenét megszerezni, mert az a Tudósok album, az beszerezhetetlen. De ugye itt volt nálunk vendégként, és akkor elmondta.
1: Igen, hogy akkor először hallgassuk meg azt, aztán a Nóta, és aztán újra elkezdjük a halált.
0: Hát Bada Tibor.
4: Rajszögés Picasso most. Üres volt a hold, amíg az ember ott nem volt. Számtalan lehézség létezik, tudjuk, ó jaj. Badadada harmonika, badadada harmonika. Számtalan nehézség létezik, tudjuk ezt, ó jaj, de mit sem számít, mert... Gyere Tibor, megyünk a városba, dudált türelmetlenül apa. Apa kocsit hajt. Apa kocsit hajt, egy kézzel, fél kézzel, kéz nélkül. Apa kocsit hajt, nagy Fiat 1500-as gépjárművet. A járókelők sétálnak a járdán, és itt csöppecső aggódnak, mert apa kocsit hajt. Jaj, apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Ó, borzasztó. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa jó céllövő, a versenyeken sok találatot ér el. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Azért, mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Apa a szemembe egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Megérkezünk úti célunk végére. Végei kalannak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban. Anya otthon főz. Anya otthon főz finom ebédet. Vége.

0: Na jó, akkor eddig volt a sírás, mert mondja a Bandi, hogy ne vessünk.
1: Hát igen, mert a halál nem ilyen, a halál megszabadulás, gyerekek. Bada édesanyja mondta, hogy a fiát nem látta sose olyan boldognak, mint amikor megtalálta halva otthon. Hát a halál
0: ez
1: elszabadulás.
0: Ez egy vidám mondat, azt mondod?
1: Mi?
0: Ez most egy vidám mondat, Bandi?
1: Mi?
0: Hát amit a mama mond. A mama mondata az döbbenetes, amikor én is hallottam ezt, hogy
1: tehát, nem hogy a gyerme, az ember, aki meghalt, az boldog. Mert elszabadul ettől a világtól, ami annyira nem volt jó neki, hogy inkább megölte magát, tehát felülírta a saját ösztönét. Ja, mert ez egy ösztön, hogy ne öljük meg, életösztön van bennünk, amit azért ró ránk a sors, hogy éljünk, akármilyen nehéz is, hogy ezáltal erősödjünk és fajunkat fönntartsuk. De az élet nehéz, és megszabadulni tőle gondolom nagy öröm. Gyakran meghaltam már álmomban, mindig jól éreztem magam. Vidám voltam. Egy perc alatt elszabadul. Ha az ember meghal, egy perc alatt elszabadul ettől a léttől, még a szeretteitől is, mindentől, ami fontos volt neki, hanem szellemé válik, és lassan felolvad a mindenségben, aztán az élét is persze teljesen elveszti.
0: Te már, hallgassam a telefonát, te már ennyire nem szereted a tested, Bandi?
1: Hát nem nagyon.
2: Ki szereti?
1: Halló?
3: Test a vonalban.
4: Akkor írjuk felül magunkat, de kezdte. Jó?
1: Jó. Hát, jó, rendben van. Köszi. Adástelefon egyébként 215-3773. Erre kérjük a hívásokat. SMS-ezni is lehet a 2099-99903-on.
0: Na most azért nem szakadok ettől annyira, tehát tényleg úgy érzed, hogy már a személyes kivetülésedhez, ami hát bizonyos kiló, súly, szőr, hús, csont, hogy nem olyan fontos már. Meg gondolom a Badadada is, amikor felakasztotta magát, akkor valószínű, hogy erre mondott nemet, és nem a kikeletre. Tehát amikor itt volt nálunk, akkor mondta, hogy nagyon érzi a kikeletet. És akkor azt én ilyen festői motivumnak gondoltam, aztán tulajdonképpen ezért a halál előérzete is a kikelet. Csak tényleg ott nincs már veled a tested, vagy valahogy tényleg, ahogy meséled, de kérdezem, hogy ez az idő, hogy végül is azért megutáljuk saját magunkat?
1: Hát nézd, pláne ha olyan öreg leszel, mint én, nekem már mindenem fáj. Derekam is, nyakam is. Ezen kívül problémáim vannak, hiába szoktam le az italról, cserébe eszek. Ha eszek, kövér leszek. Ha kövér leszek, izzadok. Ha izzadok, nem kapok levegőt. És így tovább. Ezen kívül elég problémám volt már az életemben, más dolgokból, amik fontosak voltak, mint például a szex, szerelem, mindenféle. Tehát tulajdonképpen egy ideig megoldottam, és aztán az ember egy idő után lehet, persze. A legtöbb ember hála, nem mondom, hogy hála Istennek, a legtöbb ember program szerint ugye nem is jut el idáig, hanem élete végéig küzdik.
0: De például itt van a Martin Kohl, tök sovány. Ő például hogy áll ez a kérdéshez? Neked fáj valamit? Vagy gondolsz a halálra?
5: Hát egyszer meg gondoltam a prostatámra, de úgy konkrétan halálra, persze, de egy ilyen intellektuális viszonyom van. Én nem tudom.
0: Filozófiai
5: viszonyod? Hát abszolút, szóval, hogy így én nem nagyon tudom kezelni. Én nem tudok ennyire felszabadult lenni ebben a halál kérdésben, tehát én ennél egy ilyen szentimentális a figura vagyok, úgy érzem. Tehát engem megrázott a híre, hát így nyilván a maga
0: hogyan. De úgy érzed, hogy ez rossz?
5: Hogy meghalni?
0: Igen, mert akkor igen, az ember halálhírt kap,
5: rossz,
0: akkor
5: én optimista olyan... és ilyen idealista is vagyok, és az, tehát van az a mondat, valamely popzenekar mondta, a halálban megszűnik az élet. És ez egy ilyen nagyon eszenciális dolog. Ami egy ilyen, van benne valamiféle ilyen mély tragikum ebben a mondatban. Hogy nem nagyon kell ezt így cizelelni, az életnek az a fajta lehetősége, vagy ennek a földi életnek az a fajta lehetősége, amit azért alapvetően mindenki szeret, és szeretne belőle még nagyobbakat, és minél tovább kortyolgatni. Aztán persze majd, hogyha nem csak a prostatám jut eszembe, hanem más egyéb csontjaim, és nem tudom, és érzem azt, hogy lassabb leszek, hülyébb leszek, lassabban fogok kocsit hajtani, akkor lehet, hogy én is úgy elfogok ebben a dologban.
0: Nekem amit
5: fogok oldódni, de...
0: Amit a görögök meg a Seneca mondasz, az teljesen inadekvált. Vannak olyan görögök, akik azt mondják, hogy a halál kérdése minket nem érint, mert amíg élünk, élünk, és a halálnak nincs hatalma rajtunk, amikor viszont meghaltunk abban a pillanatban, ez a kérdés már nem az élet kérdése. A Seneca meg ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlélők siratják magukat.
5: Hát persze, így van. De én azt gondolom, hogy a halál tekintetben ez egy közösségi műfaj, persze. Tehát hogy az abban a pillanatban, igen, ez egy ilyen kiterjed a dolog, és abban a pillanatban nyilvánvalóan az itt maradóknak, akik ugye látják, hogy fognak majd ők is járni, ez a fajta. De a feldolgozása is közösségi, és most ez nagyon jó, hogy itt sztárolja magunkat egy ilyen rádióműsorban, ez így nagyon helyén van.
2: Ez érdekes egyébként, hogy ti a keresztény katolikus zsidó kultúrkör, akik dualista alapon nézitek a világot, hogy gondolkodtok, hogy én a legegyszerűbben talán úgy tudnám a buddhista terminológiát így verbalizálni, hogy egy végtelen hosszú cérna, ami az életünk, meg amit mi egóval egy tripként megélünk, és abból mondjuk egy gombostű fejnyi piszok a mostani életünk, amit mi valóságnak élünk meg. És hogy igaziból az Andráshoz tudnék csatlakozni, hogy egy nagyszerű lehetőség a halál ahhoz, hogy egy újabb testben, újabb formában, még aktívabban, még hatékonyabban, még több szeretettel, még több pozitívummal próbáljunk meg a világra nézni.
3: Jó, egy kicsit az András.
2: Ez egy Bandi bácsi.
1: Bandi bácsi, azonban azt visszautasítom, mert én nem hiszem azt, hogy a tetteinknek van következménye, tehát hogyha most jókat cselekszünk, akkor majd jobb életre fogunk kelni legközelebb.
0: Egy rendes Bandi
1: bácsi. De a végtelenben egyetértek, és abban is egyetértek, igen, hogy ez egy szelete, de azt én nem hiszek a jutalomban, a jó tettben és a rossz tettben, hanem egyszerűen majd újjászületünk, de az már nem mi vagyunk valahogyan. Na most jó helyen kapizsgálunk, miért vagyunk, tehát szomorúan. Én is sírtam, amikor a Bada mamája fölhívott, de igazából azért sírtam, mert meghatott az, hogy na a Bada már megcsinálta, már elment. Igen, vagy előtted amikor van. Most a Johnny meghalt, akkor is sírtam egy kicsit, mert akkor meghatott az, hogy na, most már nem csak én mondom, hogy nem lesz bizottság, hanem már tényleg lesz. Nem is lehet egyáltalán. De már nagyon korán, ifjú koromban rájöttem, hogy amikor sírtam, mert valaki meghalt, akkor magamat sírattam. Mert hiszen azt nem sírathatjuk, aki meghal, hogy ilyen szegény meghalt. Ez a veszteség a tiéd, és
3: nem az,
1: pedig ezt szoktuk mondani, hogy szegény meghalt, pedig élhetett volna, igen, közben alkoholista volt, kilogotta bele, nem bírta az életet, miért élhetett volna? Érted?
0: Jó, de nekem mindig az a problémám, hogy ha beszélgetünk egy rádióműsorban például a halálról, akkor szinte egyességre juthatunk arra vonatkozólag, hogy legyen eszünk, és lássuk be, hogy a halál nem rossz. Ám miután kutyákat tartok otthon, és ezeknek rövid az életideje, és amikor meghalnak, például egy nagyon jó módszer szülőknek mondom, hogy a gyerekek hogy tanulják még mi a halál, mondjuk otthon vannak, és közben meghal a kutyájuk, akkor látják. Akkor mégis valami jeges rémület áll be az agyamba, annak ellenére, hogy hát így azért mondom, hogy fogalmilag egyetértek veletek, de hát akkor mi az a jeges rémület?
3: A te bajod konkrétan. Tehát ez nagyon érdekes. Nagyon meghalt, sőt így hát hosszan haldoklott, és neki azt hiszem ő
0: most
3: volt
0: a legfontosabb. Most gondolj, hogy szíves, jó, hogyha
3: akkor nem az, nem, igazából nem neki volt rossz, hanem nekem.
2: Egy érdekes dolog egyébként,
3: ez az, amiért tragikus a halál, hogy rájössz, hogy most valamit nem tudsz már soha visszacsinálni.
2: Napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen szociológiai kutatást. Azt hasonlították össze, hogy 50 évvel ezelőtt a magyar családmodell, amikor három generáció élt együtt, és gyakorlatilag a születés is és a halál is ott zajlott a közösségi térben, a család előtt. Mára mind a halált, mind a születést kivitték az otthonból, szétszették a több generációs együttélést, és hogy ez a plusz misztikum, ami a halára meg a születésre, mint a valóban legnagyobb csodára, de ezt kivitték előlünk, és nem látja a gyerek azt, amikor meghal a nagymama, amit a Baki mondott a kutyával, illetve nem látja a nagymama azt, amikor megszületik az unokája. És hogy ezt a dolgot igaziból nem tudjuk feldolgozni, nem is tudtuk helyre rakni. Ennyi.
0: Hát gondoljatok Elvis Presley-re.

0: Mielőtt ez a Honti és Hana, könnyű nyári téma, halál. Mielőtt azért így fogalmilag lenyomnánk a nagy kaszást, azért kérdezem, hogy voltatok ilyen halálközeli állapotokban, hogy arra emlékeztek, hogy az hogy történt veletek, vagy mi történt?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Hogyan?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Nem, azért akkor azt lehet mondani, hogy gondok, figyelj, mert nagyon sokszor...
1: Nem voltam halálközeli állapotban.
0: Olyan se volt, hogy elcsúsztál és a fejed beverted?
1: Nem.
0: Akkor tényleg, de az érdekes, azért gondolkodj el ezen, hogy miért nem jeleznek neked.
1: Még előre. A drogos élmények sem, tehát nem.
0: Nekem volt több, 3-4.
1: Azért
0: mondom, hogy csodálkozom, persze, hogy nem volt.
1: Nem halál. Ja, hogy halál, nem, hála jó Isten, nem tudom, hogy hála jó Isten, de nem volt.
0: Uh-huh. De most mondjátok ti. Ja.
2: Nekem az első, az olyan 12 éves lehettem, talán 6-os, általános iskola. Lehet, hogy ezt egyszer egy 4-5 éve már elmeséltem, és egy volt egy egy roma osztálytársam, és mondta, hogy a nagyanyától tanult valami fantasztikusat, és megmutatja a nagy szünetbe. És a folyosón valami, mert nem emlékszem pontosan, 10-szer vagy 20-szor le kellett guggolnom meg fölállni, utána ő valahol itt a szívem környékén megfogott, és elkezdett pörgetni, és annyi volt, hogy egy kattanás. Azt hallottam még kívülről, hogy koppan a fejem azon a baromi kővizén az általános iskolában. És az, amiket így lehet olvasni, ezeket volt annak idején, ez egy ilyen kétkötetes könyv, hogy az idő nem ebben a dimenzióban működik, és lepörgött az addig életem. Tehát 12 éves koromig olyan sztorik, amik azelőtt nem voltak meg. Nekem például ilyen, szerintem általános iskola előttről nincs is élményem, hogy akkor mi történt velem, vagy mi volt velem. És akkor így végigment a sztori, és utána az volt, hogy így jön a tanárnő, a Marcit, az nem tudom mit kapott, osztályfőnöket, igazgatóit, valamit.
0: És fudu varázslás.
2: Ráadásul én pedagógus gyerek voltam, tehát így neki ez duplán kihoz volt. Hogy ez valamilyen ilyen roma kurvasló, nem tudom,
0: mint volt.
2: És fölpofoztak, és az volt a kép, hogy így az egész iskola így áll, és jön a tanárnő fejjel, tudod, és ilyen nézze, mint amikor a halszem objektívvel, tudod, mi van? És akkor mondjuk kiderült, hogy eltelt közötte 7 perc.
1: Robika kinyírta a Tomikát.
2: Meg nem tudom én micsoda, csak hogy maga, nekem nem volt ilyen fény, meg alagút, meg ilyen, hanem realbe benne voltam az életemben.
3: Lát, tehát egy ilyen...
1: És figyelj, azt mondtad, hogy nem emlékeztél korábbi dolgokra, de ott lepörgött, és azóta emléksz? Tehát, hogy ez megmaradt az, amit
2: nem láttál? Nem a konkrétum maradt meg, nem a konkrétum maradt meg, hanem maga az élmény. Tehát egy ilyen semmihez nem fogható sztori, és ez volt mondjuk így az első ilyen.
1: Klasszik.
3: De agyi oxigénhiány.
0: Én azért nem erre gondolok, ez jó, mármint nem, hogy értem, hogy a halál közeliség és a film, de Bandi?
4: Nekem volt jeges halálfélelmem egyszer, kifjú koromban, amikor mezítelenül egy szálfúvolával fölmásztam egy sziklafalon, és ott a szélbe tartottam a fuvolát, és az játszott tulajdonképpen, és egyszer csak megindult alattam és akkor nem tudtam, szóval akár le is, meg is hallhattam volna, az volt az egyetlen talán igazi reális ilyen halálfélelem, és aztán...
0: Ez változtat az emberen valamit?
4: Aztán hogy volt ilyen, ami szerintem nem halálérzés, hogy felébredsz, és akkor az se azt nem tudod, hogy hol vagy, se azt nem tudod, hogy mikor van, de azt se tudod, hogy ki vagy azt se tudod, hogy élsz-e.
0: Ez volt ilyen?
4: Igen. Az elég rossz.
0: Az rossz lehet, igen.
4: Az elég rossz, tehát semmit nem tudsz magad, semmit nem tudsz. Ja, de ez nem a halál egész, biztos, ez egyszerűen agyi kikattanás.
0: Akkor valószínűleg a halálról csak ilyen formában tudunk beszélni, de a semmit nem tudjuk megfogalmazni, ahogy mondott,
4: hogy illetve mondtam már az előbb, hogy többször álmodtam, hogy meghalok, az viszont volt. És az nagyon elképzelhetőnek tűnik, hogy jól emlékszem, nyilván előző életekből, mert az mindazt úgy álmodtam, ahogy aztán lehet is olvasni azokról, akik visszajöttek. Tudod? Tehát megálmodtam azt, hogy többször kivégeztek álmomban.
0: Igen.
4: Vagy megöltek.
1: Igen. Én ezt a halálra nem mondanám, hogy a semmit.
0: Miért? Ha semmit nem tartom a nullával.
1: A halál az nem a semmi.
4: A halál az az, amikor eltávozik a lelked, és feloldódik, tehát megszabadul a testtől,
1: attól
4: és a mindenbe, de a minden az egyenlő semmivel, tehát a mindenbe lassan feloldódik.
0: Igen.
4: A világszellembe, hogy aztán majd egyszer valamikor...
1: Az volna a mázli, hogyha feloldódna.
4: Na de így is.
1: Mert nem oldódik fel, hanem újra megszületsz.
4: De először föloldódsz. Ja, hát szóval ezt nem tudjuk egész pontosan.
0: Női magazinnál válni, hogy bármi választható, akarsz újra születni.
5: Nekem valahogy úgy történt, mert én kettővel szállom a dolgot, tehát az egyik dolog az, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, tehát hogy az nem egy ilyen spirituális megérése volt a dolognak, sziklafal, ott alattam a tenger, örvénylik, ha leesek, akkor lecsúszás, stb. Igen, megpróbáltam ilyen hepciáskodásból levágni ott
0: valamizért.
5: Megpróbáltam, elé próbáltam kerülni, hogy milyen kőszáli vagyok, kecske vagyok, és így át. És ilyen kemény volt. Körülbelül abból az 30 méterből lehetett egy ilyen 3,5 órát csinálni, de ezt úgy, hogy a többiek azt gondolták, hogy én előttük járok, és hogy nem tudtak, magam voltam ebben a dologban. Ez az egyik része, ez egy ilyen fizikai megérés. Spirituálisan nekem is valamiféle ilyen álom jelenet, de ez nagyon érdekes volt. Én egyébként összerakom abban a dologon, hogy lehet, hogy mielőtt ledöltem volna aludni, ittam egy kávét, egy ilyen erősebb feketét, és lehet, hogy az a vérnyomásomat olyan módon, mert nagyon-nagyon éles álmom volt, azt a szobát álmodtam meg egészen realisztikusan, tehát nem tudtam elveszteni, hogy ébren vagyok, vagy nem, és belépett egy ember, aki szerintem egy ember alak, aki ilyen hát ilyen melegítőszerű ruhában volt, de én meg voltam győződve, hogy ő a megváltó. És a megváltó odajött valahogy az ágyhoz, ahol aludtam, ezt kívülről láttam ezt az egész dolgot, és én nagyon azt akartam, hogy ne, tehát hogy ne vigyen el, vagy nem tudom én micsoda, hogy ne, tehát tényleg egy ilyen dolog, hogy ne történjen meg ez a dolog,
0: és
5: ugye, hogy egy ilyen embrionális, vagy nem tudom én milyen pózban összehúzva fekszem az ágyon, ő mellém lépett, és legörnyedve tulajdonképpen felvette ugyanezt a pózt, és valahogy összeolvadt velem, és talán ekkora sikerült felébrednem. És ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen, valahogy tényleg ez a nagy tiltakozás az ellen, hogy valami történjék, az elleni nagy tiltakozás az olyan volt, mint hogyha tényleg a halál, a meghalás elleni nagy tiltakozás lett volna. És az volt talán így a leginkább ilyen tényleg, ami látványban is, tehát ilyen hallucinációban is megvolt, és érzetben is a rettegés, az a jeges rettenetes, jeges rettegés, hogy akkor most mi lesz. Úgyhogy ez a két különböző csoport, ez mindenképp megvan.
0: Én sokkal egyszerűbb vagyok, azért nem is tudtam kiválasztani, de mondok egyet. December van, Szegedről jövök, egy kamion mögött óriási hóesés van, félelmetes, nem látok semmit, és gondoltam, hogy hát a kamion mögött megyek hazáig, de kimentem egy pillanatra, mert nem is tudom, hogy előzni akartam, vagy nem, és mentem mellette, de nem láttam semmit. És megéreztem, hogy ez nem jó gondolat, visszamentem, és ahogy visszamentem, egy kamion, de tényleg itt a század másodpercek iszonyatos sebessége elrobogott mellettem, akkor arra gondoltam, ugye nem volt semmilyen képzetem a halálról, hisz gyorsan történik a dolog, de az megdöbbentett, hogy most. Tehát, hogy azért a halált, mint egy ilyen időben valaminek a végére kijelölt határt képzeletem el mindig életemben, holott a halálnak van egy hihetetlen tréfája, vicce, a most. Ami Dermanban például az a jelenet, amikor a 7. pecsétben azt mondja a színész a halálnak, hogy bocsáss meg, nem élek rám, de mondja a halál, ráérsz.
1: De figyelj te, hogy neked ez a halál jelzése volt? Ez a kamion?
0: Ez 100 másodpercen múlt.
1: És nem gondoltál arra, hogy ez annak a jele, hogy te nem halhatsz meg akkor?
0: Nem, tehát én arra gondoltam, hogy én mert ilyen keresztény vagyok, hogy az angyal eltekerte, tehát nem volt semmilyen vizuális tapasztalásom a velem szembe jövő kamionról, és arról sem, hogy veszélyhelyzetben vagyok, mert emlékszem a lelki állapotomra, egyszerűen unalmamban visszatekertem a kormányt. Az a mozdulatban van a gondviselés, de amúgy azt gondolom, hogy a gondviselés az utolsó pillanatban lépett be, mert igaz a tétel, hogy 100 másodperccel korábban a halál következik.
1: De a gondviselésnek nem elég az az utolsó században?
0: Biztos, hogy van sorsom. Most nem a sorsról akarok beszélni, hanem arról, hogy a halál az most van.
5: Igen, egyébként az a játék, hogy én ugye vitorlázó repültem, és egyébként is magas házakkal foglalkozom időnként, és úgy igazából nem vagyok, vagy időnként úgy tudom, hogy mi az a tériszony, de úgy alkatilag meg nem. És az a helyzet, amikor gangon állsz, vagy fent egy magas, nem tudom, erkélyen, és tudod azt a mozdulatot. Egészen pontosan tudod, fel tudod idézni, hogy melyik mozdulat az, ami már a halál. Tehát, hogy ez a fajta fizikai tér megjelenik, ez a fajta 4-5 cm, és az a mozdulat, amivel tulajdonképpen meg tudod szüntetni az életet. És ez a határhelyzet, és ez nagyon sokszor így, ténylegesen, ami mondom, nem a szédülésszerű
0: dolog. Igen, nem szédés, hanem geometria.
4: Nagyon érdekes, mikor az embernek mondjuk van egy pisztolya, és akkor még kisebb mozdulat előtt. Az újnak csak egy egyetlen kis rezdülése az újnak elég ahhoz, hogy abban a pillanatban átkörüljél. Igen.

0: Lejátszani a CD lejátszó. Szóval azzal akartam befejezni, hogy azért, ugye azóta utána néztem már ennek, tehát nem olyan egyszerű főbelőni magad, mert ezt mondom mindenkinek, hogyha például nem fogja erősen a kezét, magától attól a mozdulattól, és nem az új véggel húzza meg a ravaszt, hanem itt az első pereccel, attól a pisztoly már úgy elmozdul, hogy legfeljebb megsebzi magát.
1: Ez nagyon fontos, tehát szorítsátok erősen a pisztolyt.
2: Nem a szájbavevést szokták ajánlani.
0: Gyakran a szájbavevés, igen.
2: Tehát igen, a szájbavevés az majdnem mindig.
1: Én az és az a megfelelő érzésem, hogy az URT-t lecsap rá, hogyha így folytatjuk.

0: ez nagyon szép fa.
1: És az adástelefonunk 215-3773, nem értem senkit, nem érdekel a halál, nem telefonáltam.
2: Senki mi van nincs halottja, saját halottja. Az az érzése, hogy annyira eltakarítottuk őket, hogy...
3: Meg nem is, hát nem halunk meg mi magyarok soha.
2: Soha, egyébként
1: tényleg. Sose halunk meg, ez egy magyar mondás?
2: Nem, igen, szerintem azért az ostoba, nem, az ostobaság azért generális, én el tudom képzelni ezt különböző nyelveken. Tehát a lengyelek is tudnak ilyeneket mondani.
4: Van az a vicc, hogy miért jobb a temető, mint a kocsma.
1: Miért?
4: Mert az egyikre az van kérve, hogy feltámadunk, a másikra meg, hogy sose halunk meg.
1: Ez szerintem magyar mondás.
2: Én kérek elnézést, igen.

0: Telefonáljunk be az, aki a sose hallunk meg, tudja magyarul vagy franciául megjelenik-e, vagy egyéb nyelveket. Jó? Ha legalább akkor egy telefont, vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen jó, hogy mi itt beszélünk nektek, vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen szexis a Tibor hangja, vagy szóval
1: érted? De hogy én fordítsak ezen a
0: lányok, fiúk, valami adjatok impulzot.
1: Hogy a prózában fordítsam ezt a dolgot. Ugye a 80-as évek, amire én csak olyan halványan emlékszem.
2: Azért van némi közösség mozgó.
3: 80-as évek a vonalban.
4: Nagyon jó, hogy beszéltek, nyugodjatok meg. Köszi. Idegeskedjetek.
0: Köszi, ez nagyon jól esett. Továbbiakban is várjuk az ilyen telefonokat. 215-3-7-3.
5: Ha segít az életben, hogy tudod, hogy meghalsz.
0: Ez az.
1: Ja, akkor lehet, hogy hamar.
0: Halló!
6: Sziasztok, Tamás vagyok. Nagyon jó, hogy beszéltek, és ne is adjatok zenét, még legalább 20 percig, mert addig tudlak hallgatni
5: ezeket. Nem, ez alfa, bűvös sárkányan gurul.
6: Ez egy kicsit megvisel, hogy őszinte legyek.
2: Ugye? Akkor te nem vagy hippi, nem vagy hippi.
6: A halál közeli élmény. Kánikulában, a dugóban ez.
0: Köszönjük. Az a kérdés, telefonunk 215-3773, telefonáljatok.
5: Hogy nem segít-e az életben az a tudásod, hogy meghalsz?
0: Szerintem segít. Szerintem segít, mert nem félsz annyira.
5: De mégsem így vagyunk, érted? Tehát én azt mondom, igen, ez a gondolatsor, hisz ha tudom, hogy vége van, akkor értelmes a tétet megtenni a vége előtt az életben, és ez tényleg ambicionálja az ember.
1: Hogy ez két malom, mert ugye az egyiknek van egy ilyen fajta ilyen emberi logikája, ami mégiscsak az életnek az idejében lévő linearitással kapcsolódik össze, okokozati viszonyok vannak, stb. De ugye a halál az nem ez. Az egy teljesen más minőség. Arra inkább ténylegesen ez a fajta vallások révén pedzegetett újabb univerzumok, meg párhuzamos, meg feltámadások, stb. De sokkal jellegzetesebb részei. Mint az, hogy tehát érted, amikor azon gondolsz, hogy arra gondolsz, hogy most akkor azért rock and roll, mert hogy ez úgy szerelmek vége lesz. Hát ez milyen lábszagú történet már, nem? Tehát, hogy ebben tényleg egy ilyen izé,
0: hát ez logika akkor van. Csak, hogyha valóban már nem bírod ezt az életet. Mert ugye itt arról van szó, hogy soha többet akkor már nem lesz esély.
5: A büntető jogban a halálbüntetés ellen az egyik legszigorúbb érvelés az, vegyük föl közben, mondom, hogy megfigyelték, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, radikalizálja a bűnelkövetőt.
1: Igen.
5: Bűnelkövetőt.
6: Sziasztok, Tamás vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy erről így beszéltek, hogy a feltámadás, meg az újjászületés, az nem lehet, hogy a haláltól való félelemből ered?
1: Pont, hát, hogy nem. A nem hívők ezt mondják, de a hívők azok nyilván mélyen hisznek abban a dologban, hogy a nem evilági logika, tehát a túlvilági logika az érvényes.
6: De én az eredetére gondolok.
0: Ez az eredetére is, mert ugyanakkor nagyon sok dolgot nem tudsz mással megmagyarázni, hát élmény, mint az újjászületéssel, amikor például ismersz dolgokat, ahol sose voltál.
1: De ez egy ateista.
2: De figyelj, aki
1: a teremtésben, ami örök és mindenre kiterjed, az arra a tudásra is kiterjed, amit te most tudsz a halálról. Ez is a teremtésnek a része.
2: És azt gondolom, hogy aki igazán fél a haláltól, az a materialista.
6: Ez így van.
2: Mert hogy ugye jön a megsemmisülés.
1: Igen.
2: Ő fél igazán a haláltól.
6: Mert akkor vége. Tehát
2: akkor sanyi.
6: Nincs tovább, annyi.
5: És én kérdezem direkt, és azt nem tudjátok elképzelni, hogy az élet ennyi? Miért nem? Tehát nem akarom mondani...
6: De el tudom képzelni, hogy én közbeszóljak itt még, bocs.
0: De nem a keresztény fél jobban, mert az tudja a szíve mélyén, hogy bűnös, mert olyan vallása van, hogy minden alaptulajdonságát bűnnek tekinti.
2: Hát az egy olyan színezés, ott azt
1: tudja. Aztán megváltás és izé.
6: Bocsánat,
0: hogy egyébként állom. Jó,
5: most azt tapogatom, hogyha én ateista lennék, vagy materialista, igen, de minden most... Na, igen.
2: Ateista és materialista vonalban.
5: Beszóltál.
0: Parancsoljatok.
5: Ez lett a vége.
6: Csak az előző hallgatót kérdezem, hogy akkor nem esbe a lélek, ha tűri. Balsó sem minden nyűgét nyilai, vagy ha kiszáll.
5: Igen, Hamlet, igen.
1: De mi ellen? Tehát, hogy azért, igen, tehát itt a kiszállnál olyan furcsán vágtad el. Tehát folytatódik a mondat tovább.
0: Hogy kiszáll, hát kiszáll az életből, nem úgy érti a kedvet.
5: De úgy,
6: csak hát a kedvet. Valamit mondani akartam, de közben elfelejtettem.
0: Hívjál meg én, ha eszembe jön.
1: Igen? Mondja Tibor.
5: Nem, hogy... hogy
1: ha
5: én materialista lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért gondolok a túlvilágra, vagy a mennyországra, mert a pszichém nem képes fölfogni azt a rettenetes tényt, hogy egyszeri és önálló fennálláson van, amely ettől eddig tart, és onnantól a történet nem folytatódik tovább.
1: Hát igen, meg ez a sok.
5: Tehát, dolog, hogy ez egy psziché védekezési mechanizmusa, mondom ellen. Én, aki egyébként ebben most nem hiszek.
1: Igen, a biológia ellen. Tehát persze, ezt el lehet mondani így is ezt a történetet, hogy a vallásokat azért találták ki, mert volt ez a rettenetes rettegés attól a dologtól, hogy biológiailag egyszer csak lejár a kiszabott idő, és hogy ezt az egyszerűen nem tudta megemészteni az ember, aki nagyon okos lény, és
2: nem rettegés. Átlát,
1: és akár rettegésből egyszer rettegés. Csak csinált ilyen...
2: De nem.
5: De hadd mondjam, Kierkegaard is mondja, ő
1: tehát és akkor ebből lettek a vallások, amik vigaszt nyújtanak ezzel ellen.
2: Szerintem meg ez nem rettegésből fakad.
5: Kierkegaard a vonalban.
7: Csá, szerintem sem rettegés.
1: Nem rettegés.
7: Nem, ez egy tiszta társadalomirányítási módszer, érted? Tehát, hogyha ha mindenki... De nem, most lógatja mindenki a lábát.
1: Mondjad, igen.
7: Tényleg, hát lógatja mindenki a lábát, mert most mi van, van egy 20 évem ugye régebben, aztán most egy jó 50, akkor most miért fizessek adót, vagy miért adjam oda a tizedet, miért ne vágjam fel a másikat, miért ne lopjak el mindent. Ha nincs semmi félnivaló, meg nincsen semmi fölajánlva, hogy de esetleg egyébként ezt lehet tovább folytatni, és nem mindegy, hogy hogy cselekszem most, mert azt szerint fogod majd tovább folytatni, akkor szarok bele mindenbe, és élek, ahogy
2: most,
7: én
2: most, gondolom. Most, de kettőn áll a vásár, érted? Tehát, hogy azt el is kell higgyed, hogy,
7: hát
2: hogy van mitől rettegned. Tehát nem elég, hogy ezt mondják. Hát valami oka csak
7: de,
2: volt.
7: De valahol, hát persze, de alapvetően fel kell... Hát abszolút felajánlanak valamit, hogy ez lesz, ha majd izé, de
2: ahol nagyon jó kettés. Akkor te is rettegés párti vagy.
7: És akkor, hát én nem, mert én, igen, tehát szerintem ezért csinálták.
1: Köszi,
7: én nem rettegek.
2: Na, én azt gondolom, bocsánat, hogy nem rettegés, hanem egyszerűen az ember szeretné tudni, hogy mi van. Szeretne értelmes magyarázatokat kapni, és azért valljuk be a totál megsemmisüléshez képest bármelyik vallási magyarázat értelmesebb.
5: Kérdezzétek, az én vallási magyarázatomban, mondjuk ha azt az esetet veszem, hogy ugye Krisztus már meghalt és föltámadt, tehát, és megjelenik a reális térben, mindig úgy kezdi a mondatot, hogy ne féljetek. Tehát, hogy megnyugtatja őket a halálról való, olyan tudást szereznek most, ami nyilvánvalóan nem alkalmazható semmire, és nyilvánvalóan ez lelkileg, ugye én Tamás is vagyok, Tamás az, akinek hiába mondogatja, hogy ne félj, az bele is akar nyúlni. Azért csak mondom, hogy ami szöveget elmondtam, ennek a tökéletes ellenkezőjét hiszem úgy, ahogy a Martinkó mondja, hogy szerintem ne mondjuk azt, hogy a létezés világa a világok legnagyobbika, hanem a létezésen kívüli világ is létezik, és az is van úgy, ahogy a vanság van. Hogy azért mondom, srácok, én nem félek.
1: Olyan édesek vagyunk, hogy ilyen angyalszárnyak ragadnak fel minket minden egyes, tehát nem tudunk tényleg prózet belevinni a dologba, én mégis megpróbálom újra a 80-as éveket citálom. Tehát, hogy a 80-as években voltam, amire olyan halványan emlékszem, de minden esetre ott ugye ment ez a sorok közötti olvasás. Ugye az újságok mindenféle médium, és nem tudom, mert micsoda hazudott és félgazság. És ugye volt az a kód a tragikus hirtelenséggel.
5: Igen, igen.
1: A tragikus hirtelenséggel.
2: Most is van.
1: Most is van. Na, pontosan ezt láttam.
5: De az rákot jelent most.
1: Nem.
5: Már nem.
2: Az ágyilkosságot.
1: Mert azért kérdeztem, az volt az első, amikor találkoztam Vandi bácsival, hogy megkérdeztem, hogy én így olvastam, hogy a tragikus hirtelenség, és akkor, hogy hogyan? És akkor ő mondta azt, hogy öngyilkosság. Tehát én nem tudtam, hogy öngyilkosság, hanem ebből a kódból bogoztam ki. Olyan, mintha ez a kód még mindig működne. A hosszantartó nem tudom, hogy micsoda...
2: De mindig működne, ha nem
0: működik. Hogy a kereszténység tiltotta az öngyilkosságot, és ezért nem akartuk valami bűnbe mártani az öngyilkosságot.
2: Az objektív sajtó, ugye?
5: A vallások tiltják, Bandi, csak azért mondom, hogy... vigyáz.
1: Jó, egyébként annyiban meg
5: mondom, hogy a vallások tiltja.
2: Nem egy mindegyik tiltja.
1: Azért kicsit abban van igaza, hogy ugye most van egy ilyen egy revíziója a Júdás evangéliumán.
5: Júdás evangéliumán.
8: Júdás a vonalba. Mert eszembe jutott, amit mondani akartam. Egyébként én is megelőztem, mert ha minden vallás tiltja az öngyilkosságot, akkor itt az iszlámnál van egy kis gáz.
5: Nem, nyilván van a vallás tiltja, de az, amit az iszlám megvalósít, az egy politikai gyakorlat, tehát nem a vallás.
8: Na, eszembe jutott a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy az azért gáz, mert nem lehet visszacsinálni.
1: Uh-huh. Hogyha a tévedéssel fölmaszol, igen, lehet javítani.
8: Igen, igen. Tehát ugye az élet, a születésben az a buli, hogy azt vissza lehet csinálni. Tehát aki megszületik, azt meg lehet ölni. Viszont aki meghalt, azt nem tud fölállítani.
2: Megérzem, az iszlámban sem a céltalan öngyilkossággal.
5: Most az iszlám probléma nem jön bele, az iszlám vallási cikk az öngyilkosságot, ennek van egy nagyon lebudított 0.1-es változat, amivel a tömegeket mozgatják, de ezt, szerintem nem, igen, ezt mindenki tudja, igen, azért nem menjünk ebbe bele.
1: Jó. Igen.
8: Letettél a mondat közepén. Azt akartam befejezni, hogy lehet, hogy innen származik ez a haláltól való félelem, hogy ugye mindig gáz az, ha valamit nem tudunk visszacsinálni.
1: Igen.
8: Ugye olyan félve nyúlunk hozzá. Félve emeljük le, mert lehet, hogy eltörik, és akkor nem tud lesz többé. Na ugyanez, tehát ettől eredhet ez a haláltól való félelem, hogy valami, amit már nem lehet visszacsinálni.
2: És ugye akkor benned nincs meg ez a mámor, hogy most döntesz valamit, és az örökre úgy lesz. Wow. De most komolyan.
5: Igen.
8: Így még nem gondoltam bele, de majd elgondolkozom a rajta.
2: Nem, mert
1: ugye a kegyet... Ja, igen.
8: Na, sziasztok.
1: Szia. Csak. Mert ugye az eutanáziával kapcsolatban ott ugye felmerül az a dolog, hogy ugye amikor hogy az embernek joga van dönteni, még ugye szellemét, nem tudom, tehát szellemileg épp állapotban arról a dologról, hogy az, ami vele történik, abból az ő szelleme, vagy tudata, vagy személyisége, vagy tudatos lénye nem kér. És hogy lekapcsoltatja
5: azt
1: magát.
5: Tudod, hogy a keresztények miért mondják, hogy ne? Mármint, hogy most érdemi dolgot,
1: igen,
5: mondok,
1: hát
5: mert nem
1: a csodában
5: nyilván. Nem, a dologban, nem, hogy abban hogy azt mondja, csodában, hogy a nem ítélhető meg a haldoklás hossza, ideje és mélysége, mert kívülről nem látható, ezért egy ember életidejének a teljessége az nem véletlen. Így például a haldoklás hosszúsága lehet, hogy valamire készülődés idő, ami kell. És amikor humanoid szempontok miatt, tehát a jóság miatt lerövidítjük ezt az időt, az csak a saját tudatlanságunkból fakadó humanoid cselekedet, és nem az élet teljességének a belátása.
1: Mert a szira itt lenne, most felütné, hogy az Iván Ilyics halálát, és a megfelelő passzust beolvasva tényleg igazolná a baki állítását, ami...
5: Igen,
2: a buddhizmus, bár igazából, amit elmondta, ugyanez, hogy nem, tehát öngyilkos lehetsz, csak azzal nem vagy kisegítve. Tehát, hogy nem jutsz semmire.
5: Ezért
2: elő.
5: Szeretem, hogy komolyan.
2: De nem ezt mondja a
5: buddhizmus. Ilyeneket tud mondani, bazdek, ez zsörnyet.

0: Pont és Hanak is itt van a vendégünk, Antal Győzőt szeretettel köszöntjük itt, tehát hívtunk szakértőt, abba hagyjuk ezt a magas filozófiai röpködést, és kicsit...
1: Kézzelfogható.
0: Kézzelfogható, ez a jó szó.
1: Mi a foglalkozásod?
2: Először is üdvözlök mindenkit és titeket is, Antal Győző vagyok, boncmester. Igazságügyi és patológiai boncmester, illetve hát a Boncmesterek Országos Egyesületének az elnöke, szóval ezt a szakmát az országban én képviselem most egyelőre ebben a pillanatban.
1: Mikor kerestünk vendéget, aki tud erről beszélni, beszéltünk más korboncnokkal, például valakivel, aki korboncnok volt, és azt mondtuk neki, hogy a halálról szeretnénk beszélni, azt mondja, akkor kérdezzük meg a halottakat. Ő nem tudja, mi a halál. Mit szólsz ehhez? Te a halállal foglalkozol, vagy halottakkal?
2: Igen, ezt szoktam mondani, mert amikor megkérdezik, hogy milyen a halállal dolgoznak, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem a halállal dolgozom. A halál az fönt van az osztályon. A belgyógyászaton, sebészeten és sorolhatom az összes ilyen kórházi osztályokat. Én a halottakkal foglalkozom. A halál létével akkor találkozom, mikor a hozzátartozó fölkeres és esetlegesen elmondja a haldokló utolsó pillanatait, mert a hozzátartozóval tartjuk a kapcsolatot, ugye a későbbi információk miatt. Én a halottakkal foglalkozom. A halál...
0: Akkor azt mondod, hogy a halott az már nem is a halál?
1: Az már nem is ember.
3: Vagy a porhüvely, vagy a holttest.
2: Hogy mi a embernek, halott? Embernek ember. Embernek ember. Az ember szó definiálása az egy elég nehéz fogalom, ugye ember lélektanilag is lehet, ember testileg is. És amíg van teste, én azt mondom, addig ember. A törvény is előírja például azt, hogy nekem úgy kell bánnom, meg kell adnom a tiszteletet. Szóval, nem tehetek meg semmit olyat egy halottal, amit élővel se tehetek meg. Egyszerűen a halott számomra egy szent dolog, nekem a boncoláson kívül és a utólagos munkálatokon kívül semmi más, nem rugdoshatom, dobálhatom, nem húzhatom a földön, nekem avval tisztességgel kell bánnom, ugyanúgy megvannak a halottnak a jogai. Szóval embernek tekinti még a törvény is a halottat, és én is.
1: Tényleg a jog meddig tartozik az emberhez, amikor már föld alatt van, vagy hogyan?
2: Utána is.
0: Csak még az elején szerettem, mert mondtad, hogy boncmester és országosan képviseled őket, de hogy lehet följutni a csúcsra? Az attól függ, hogy hány halottal volt dolgod, vagy hogy mennyire, vagy mitől függ, hogy a boncmesterek közül ki lesz az mondjuk a vezető, vagy az első?
3: Igen, vagy ki lesz igazsági visszatért.
0: Igen, tehát hogy mi alapján választódik ez ki?
2: Az egyesületünknek az elnöksége az egyáltalán nem azon múlt, hogy én voltam a legjobb szervező. Benne voltam az alapítók között, 2000-ben hoztuk létre az egyesületet. Az első elnökünk, Kis János, Magyarországon az egyik legtöbbet boncoló boncmester. Itt van mellettünk, nem messze az Üllői úti.
0: Tehát azért úgy kezdődött,
2: Okay. De neki volt neve természetesen, szóval a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozó boncmestereknek országosan van neve. Megszerveztük, későbbiekben meg a szervezőkészségem miatt nyertem el ezt a posztot, nem azért, mert annyit boncoltam. Tény is való, hogy gyakorló boncmesternek kell lenni, mert ugye akkor a szakmát nem úgy képviselem, ahogy mai napig is gyakorló boncmester vagyok, és szerintem egész nyugdíjamig az leszek. De közel nem boncolok annyit, mint az előző elnökünk Kis János.
3: Hogy az orvostársadalomban azért valamilyen vagy akkor felteszem másra, tehát hogy hogyan dönti el az egyetem alatt valaki, hogy akkor ebben a szakirányban, meg ebben az irányban gondolja tovább a pályafutását, miközben ugye mindenki, meg az egész orvoslást az veszi körül, az a fajta ilyen étosz, vagy nem tudom én mit csinál, ami körüllengi, hogy ugye a gyógyítás, tehát az élet felé tologatás, vagy nem tudom én mit csinál, ez volna a dolognak tehát az értelme. És mégis az orvosképzésen belül van egy ilyen át.
0: Igen, tehát ez a különös terület.
1: Hát egy nagy egy határ. Nem az élőkkel foglalkozom, én a halottakkal foglalkozom.
2: Nagyon sok félreértést kell most eloszlatnom. Nagyon sok. Az első, a boncmester, az nem orvos. A boncmester az szakdolgozó, egészségügyi szakdolgozó. A patológus orvosnak az első és egyetlen asszisztense a makroszkópikus, vagyis szemmel látható vizsgálat során. A patológus, az egyetemet végzett orvos, aki foglalkozik makroszkópiás vizsgálattal, a halottak vizsgálatával, a haláloki megállapítással, ebből lehet még igazságügyi orvos szakértő is, nem a patológusból, hanem az orvosból. Ez egy másik szakág. Ott ugye a rendkívüli halállal foglalkoznak, gyilkosság, öngyilkosság, orvosi műhiba, művivetélés, stb. Stb. És foglalkoznak még a mikroszkópos vizsgálattal. Na most a patológus orvos, az nem csak a halottakkal foglalkozik, hanem minden élő beteggel. Bár nem találkozik. Elmegy a sebészhez az ember, találkozik egy, vagyis találnak benne egy csomót, azt kiveszik, és a patológus fogja megmondani, hogy ez milyen csomó volt. A tüdőrákról a patológus mondja meg, hogy milyen fajta daganat, és ezt milyen irányba kell kezelésbe venni az orvosnak. A patológus mondja meg az irányt. A női hüvelykenetet a patológus vizsgálja meg. Mindent a patológus.
0: A végeredmény felől könnyebb megmondani, hogy micsoda. De nem, biztos. Biztos, hogy, hogy rengeteg olyan esete van, érted, amelyben ebben találkozik.
3: De hát a betegség elő találkozik. Igen, abban a fizikai valóságában, tehát a szövettel, a beteg szövettel, és az ebből leszűrt, az ennek az analíziséből leszűrt tudás megy vissza ugye a gyógyításban, hogy ugye a legközelebb ugye ne essünk abban a dolgban, hogy ez itt idáig ez és ez
1: történik. Na most te, hogy akkor ezek szerint nap, mint nap több halottat is látsz. Mennyit naponta, hány új halottat átlagban?
2: Átlagban négyet, én négyet.
1: Négyet naponta. Most mi a véleményed? A halottakon lehet látni, hogy boldogok-e, vagy szenvedtek, vagy... Hát amikor ránézünk egy élő emberre, akkor azt mondom, hát ez egy boldog,
3: kiegyenlőzött
1: ember. Milyen szomorú. Tehát a halottakról látod-e ezt?
2: Azt, hogy milyen ember volt, azt nem. Azt, hogy talán azt látom rajta, hogy szenvedette. De ezt azért mondom, hogy talán nekem van egy elképzelésem, én a Heimpál gyermekkórházban is dolgoztam 2 évet, illetve az egyetemen is, mikor dolgoztam, több gyermeket boncoltam, illetve hát idősebbeket is boncolok, akik úgymond a természetes halál zárójelben infarktus, agyvérzés, stb. És azt vettem észre, hogy a gyerekek és az idősebbeken van egy enyhe mosoly. Nem mosoly, nem úgy kell elképzelni, hogy mosolyog. Naval tudtam talán összetársítani ezt, hogy a gyerek nem tudja még, mi jön. Ugye megjelenik a halál, a kaszás, most teljesen mindegy, milyen értelemben nézzük. Szóval jön a halál, a gyerek az nem tudja, hogy micsoda, az idős meg már esetleg várja. Megfigyelhető, hogyha egy kis faluban vagy kis községben van boncmester, meghal a néni, rá egy éven belül meghal a bácsi. 50-60-70 évet leéltek együtt, egy éven belül meg fog halni a másik, és megy utána, nem bír nélküle lenni. És ezeken az embereken semmi fájdalmat nem lát a szakember, hogyha ezt nézzük. És én tapasztaltam, főleg a gyerekeknél figyeltem ezt meg.
0: Ez pedig, jó hír, amit most mondtam.
2: Pedig hosszú fájdalmas szenvedések, ugye leukémia, stb. Igen, gyerekek ilyenben halnak meg, és mégis mosolyogva. De az orvosok is azt mondják nagyon sokan meg, akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, ágyszínházasok ilyenek, járnak be hozzájuk, hogy vidítsák, hogy egy gyerek, ha elfogadja, közlik vele a tényt, hogy van egy évet, nem azt, hogy egy évet, de te meg fogsz halni, gyógyíthatatlan beteg vagy, a gyerek sokkal jobban viseli a haláltudatot, mint a felnőtt. Nagyon érdekes, hogyha sokkal jobban elfogadja azt, hogy ő neki eljön a végén. Talán és az, hogy nincs.
1: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen halottat szeretsz jobban. Hogy is mondjam csak, tehát, hogy igen, mivel jobb dolgozni, mi az, ami érted, amit mondok?
4: Nem, mert én is azt gondolom, hogy az embernek mindenképpen vannak szokásai, ízlése. Tök igen. Mindegy, hogy mi a pályája, akkor is.
1: Hogy például, tehát van egyfajta halott, ami na már megint ilyet hoztak, igen, ezt igen. Ki nem állhatom. Na, vagy jó napom van, mert jó, de ma mondjuk, kettő olyan.
4: Mondta, hogy szentség is, amiben már ugye benne van az, hogy ez folyamatosan kiárad. Tehát mind a kettő.
5: Vízi hulla.
3: De nem is ez a lényeg, igen. Hanem az, hogy amivel kezdtük a műsort, hogy a halál az egy demokratikus dolog. Tehát ilyen tekintetben nyilvánvalóan, hogyha halott kerül, vagy holttest kerül abban a dologban, akkor a rá vonatkozó legfontosabb dolog az, hogy ő halott. Igen, ez eltűnik körülötte, ez az egész történet. Tehát, hogy gaz ember volt, vagy nem tudom, és ezek nyilván nem. Aztán persze hát fizikailag lehet, hogy, vagy szakmailag lehet, hogy vannak, amik...
1: Szóval törvényesen értem, hogy még embernek kell kezelni, de már előfordult, hogy szerettem. Ott volt, amikor meghalt, és az a fő élményem, hogy abban a pillanatban, hogy meghalt, attól kezdve ő már nem volt ott. Mm-hmm. Tehát egy test volt ott. De ő már nem volt, ezt lehet érezni. Már nincs senki se a szobában.
4: A nővérem, akinek 8 gyereke van, és egy lánya volt a panika, és amikor elütötték, és meghalt, és nagyon szerette, meg se ölelte. Lehajolt, ránézett, ez az egész életre megígyeztem, és azt mondom, kérdeztem, hogy mi volt? Már nem ő volt. Ennyit mondott. Már nem ő volt.
1: Jó. Tehát nyilván már nem emberek vannak ott, hanem holttestek. Na jó, tehát a kérdés az volt, hogy tehát van-e ilyen, hogy mivel szeretsz jobban dolgozni, vagy kevésbé?
2: Nincs. A boncmester, ha bemegy a boncterembe, a szakma kerül előtérbe.
1: Még akkor is, tehát még azt is mondod, hogy egy összeégett gyermek holttest, nem viszonyogsz tőle jobban, mint egy...
2: Nem. Nagyon érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy felemelő volt szakmailag egy nem tudom, automárkát lehet mondani? Egy barkasz autóban szerelte a középen van a motor itt bent az ülésen, és szerelte az emberket, cigizett, lement, fellobbant, benne égett, és életem első égett halottja volt, és szakmai szemmel mentem oda, hogy ami gusztustalan, másnak is undorító, és hány inget, és rá se néz, én azt kihívásnak tekintettem boncolni, ugyanígy a vízi halottat is, mikor az első vízi hullám volt, és egy hónap múlva, és ötször akkora térfogattal jelent meg a boncasztalon, mint amilyen normálisan volt, az nekem kihívás volt minden mellékes gusztustalanságával, az a gázokkal, a szaggal, a minden mellett, ez egy kihívás volt, és ezt meg kellett csinálni. Ugye addig én csak tanultam, nem látni láttam, de nem csináltam, nem boncoltam ilyet, és akkor, mikor nekem kellett megcsinálni, akkor ez egy kihívás volt. Ez olyan, mint az orrfülgégész se biztos, hogy szereti az emberből kijövő gennyet, mikor az arcüregéből mossa ki, de muszáj neki kimosni, mert avval gyógyítja meg a beteget. És lehet, hogy ez gusztustalan, de ez szakmailag.
4: Mi a boncolás? Mert mindig beszélünk róla, de azért nem mondd meg egyszer.
2: Haláloki megállapítás. Vagyis nem, ez így konkrétan háromféle boncolás van, az első az anatómiai, amikor az egyetemi hallgatók tanulják meg az anatómiát, csonttan, izomtan, idegtan, stb. Ezt egy formalinnal tartósított holttesten gyakorolják, preparálják, nézik, boncolgatják. Ez 2 éves
4: folyamat. Ilyen lehet a bandiból meg belőle?
2: Bárkiből. Föl lehet ajánlani az anatómiai intézetnek, és akkor utána 2 évig gyakorolnak. Így van, bárkiből.
1: Te felajánlod majd a testet?
2: Gondolkodtam már rajta. Egyébként van is az anatómiai intézetben a múzeumban egy öreg boncmester, akinek maga a csontváza 197 cm magas.
5: És tényleg, így előre lóvét nem lehet erre föl?
2: Ez ingyen és bérmentve van.
3: Igen, akkor
2: volt
3: az első, tehát az oktatás
2: Az oktatás, a második a patológiai boncolás, ami a természetes halálok megállapítása. Ugye osztályon meghal infarktusba, a kardiológus azt mondja, hogy én infarktust láttam, utána a patológus megmondja, hogy igen, infarktust látta, de ez és ez vezetett ide. Szóval voltak haláloki megelőző, vagy halált megelőző halálokok. Általános érelmeszesedés, ilyen gyulladás.
1: Te bizonyítod be, hogy az úgy van.
2: A patológus.
1: Vedd fel a fejedre, amit hallgatod.
6: De hát, a patológus a vonalban.
1: Patológus.
7: Halló.
6: Igen.
7: Szervusztok, a Helén vagyok.
6: Igen.
7: Figyeljetek már, ne csináljátok, olyan jó ez a téma. Üdvözlöm az vendégeteket.
1: Antal Győző.
7: És ne legyetek morbidok.
6: Jó, ne.
7: Hogy előre pénz, jó, meg ilyen, jó?
6: Az bocsánat. Jó,
5: adjálék. Ezt visszautasítom.
1: Én szerintem jó kérdés.
5: Ezt gondolom.
1: Pénz, pina, ezek nagyon fontos dolgok az életben. Úgyhogy ne legyetek álszentek. Csókolom, de azért hívjatok minket a 215-3773, Antal Győző a vendégünk.
6: Jó, hogy nem.
1: Halló?
6: Halló?
8: Nyugodtan legyetek morbidok, ha morbidok akartok lenni.
1: Halló? Ez jól esett.
6: Na, és akkor van a harmadik?
2: A harmadik az igazságügyi boncolás. Ezen belül vannak egy orvosos, két orvosos bírói. Ez már sokkal bonyolultabb. Ugye ide tartozik a régi szóval törvényszéki boncolás. Amikor ugye megölnek valakit, elütnek valakit.
6: Uh-huh. Elütött a vonalban. Halló?
9: A Győzőtől kérdeznék valamit.
6: Igen.
2: Szervusz.
9: Hogyha mi megnézzünk egy nőt, és a fantáziánk úgy elindul, akkor ő úgy nézi az embereket az utcán, hogy micsoda járomcsont, micsoda lapocka. Olyan, na, figyelek.
2: Nem, egy nagyon szép... Egy nagyon szép, kedves feleségem van, aki a korát meghazudtolva körülbelül 5 évet letagadhatna. Imádom most is, és imádtam mindig is a nőket. Soha nem jut eszembe róla, hogy mi lehet bennük. Szóval, hogyha persze panasszal jön hozzám, akkor jobban...
1: De akkor komolyabban kérdezem, mi a belső érdeklődés oka? Mert ugye, ha mondjuk nézem az egyiptomi ábrázolásokat, és ugye tényleg ilyen kutyafejű főpapokként ábrázolják azokat, például a te szakmádat, amely ugye azért van így ábrázolva, hisz ők a peremvonalon állnak. És aki a peremvonalon áll, az erről is, arról is valamit tud, és egyébként a tudása titkos és szent. Csak amit mondasz, hát, hogy nagyon
6: hát
1: ősi...
6: Ez egy papi szolgálat volt.
1: Igen, azt mondom, hogy egyrészt ez papi szolgálat, másrészt ez szaktudományosság, mert mi azt mondod, hogy az égett testhez szaktudományos érdeklődéssel állsz hozzá.
2: Abszolút.
1: De keveredik ez, vagy mindenkinek más a belső indíté oka, hogy csinálja a dolgot?
2: A boncmesterek között?
1: Igen.
2: A legtöbbje az igen, az tudományosan közelíti, meg nagyon magas szinten képezzük, évente tudományos üléseink vannak, továbbképzéseken veszünk részt, és egymás között is este odaülök a számítógéphez, jön egy e-mail, és a fordított szervek, hallottatok már erről, van egy sajátosság, hogy nem, bal oldalon, jobb oldalon helyezkedik el a szív, és minden más fordítva van, és akkor egyik este az egyik kollégám vidékről küldött egy képsorozatot, hogy láttál már ilyet, mert tanultunk róla, de például én speciál nem láttam ilyet. Ő látott, lefényképezte, digitalizálta, és
6: igen,
2: és ebben természetesen lehet élni. A kérdésedre...
1: Mit hiba a tudod? Igen?
2: A kérdésedre válaszolva, én annak idején, mikor én nagyon véletlen kerültem a szakmába, anatómia, patológia, igazságügy, én ezt mind végigjártam, járom mai napig is, kivéve az anatómiát. Az anatómiai intézetbe bekerültem, és mondtam, hogy ott formalinnal tartósítják a szerveket, meg a halottakat is. És engem az agy látványa fogott meg, hogy ez az a szerkezet, amihez hasonlót se tudott még az ember kitalálni. Ez egy ilyen csodálatos dolog.
1: Milyen az agy, légy szíves, mesélj akkor az agyról.
2: Egy nagyon szép. Ez egy nagyon szép dolog. Én nagyon ritkán látok igazi ábrázolást. Mire vagy kíváncsi? Egy tekerlény.
1: Az, hogy mesélj róla, mert te látod. Én gondolod, de milyen ritkán látom. Mármint, hogy... Ne, hogy, mert amit mondasz, láttam magad lerajzolva tényleg
0: könyvek borítóján szokott illusztráció lenni.
3: Igen.
0: A dolog.
1: Igen, hát hívő emberek szoktak érvelni azzal, hogy miért nem hiszed el azt, amit nem látsz, hiszen miért hiszed el, hogy van agyad, mikor még sose láttad az agyat, és lehet, hogy nincs is. Igen.
0: De van mindenkinek agya. Lőkös, egy kicsit mesélj nekem az agyról, mert mondtad, hogy szereted.
2: Akkor ez a mindenkinek van agya, és meséljek az agyról. Az egyetemen dolgoztam még, amikor is nem teljesen néztem meg, mert ugye a boncolásnak a menete az, hogy külleírást kell csinálni. Ez a kívülről minden anyajegyet, tetoválás, mindent le kell írni, és műtéti hegeket. És én nem teljesen néztem meg. Fölboncoltam a koponyát, amikor is a felső részt, ezt így nektek tudom mutatni, a hallgatóknak nem, ezt a kálváriának nevezik. Leemeltem.
1: Fölbemutatott a fejetet.
2: Leemeltem, mint a glória. Leemeltem, elemeltem a kálváriát, és fél agyat láttam.
0: Fél agyat.
2: A fél agy, az agy fél tekéje volt meg az egyik, a bal oldali, a jobb oldali nem volt meg. És meglepődve mentem a... meglepődve mentem a mesternőmhöz, Magyarország első női boncmestere volt az én mesternőm. Mentem hozzám, hogy nézzük már meg a korlapot, mit? 20 éve vették ki az agyát. 20 éve. 20 évig fél aggyal ért. Fantasztikus. Ahogy a vese, mert az agy is egy páros szerv, ahogy a vese is, páros szerv az agy is, és fantasztikusan átvette a szerepét. És azt mondták az orvosok, mikor eljöttek a boncolásra, mert a klinikusnak is ott kell lenni a boncoláson, a boncolás végén, hogy egyeztessen a patológussal a kortörténet és a halálok összefüggésébe. Azt mondták, hogy majdnem ilyen 95%-os teljes életet élt az ember, szóval nagyon kevés szakmailag látszódott bizonyos dolog.
0: Mondtad, hogy női mestered volt, azért gondolom nem gyakori a boncmesterek között a nő.
2: Nagyon sokáig nem volt az, nagyon sokáig kettő volt Magyarországon, most az utóbbi időben egy ilyen, nem tudom honnan jött, egyszer az egyik cég elkezdte hirdetni, hogy boncmestert képez, megszerezte rá jogot természetesen, egy baromi sok boncmesternő volt.
0: Na, miért látjátok? Lehet, azért nem mondtuk.
5: Olyan, mint a konyhai munka, tehát kifilézni az
2: nem, azért nem. Nem. Az előző elnököm...

0: Hány éve vagy boncmester?
1: 16.
0: Találkoztál-e már ismerőssel?
1: Nem. Én személy szerint nem, viszont nemrég fölhívott az előző elnököm, Kis János, és közölte, hogy az Egyesület alapító ügyvédje ott van náluk. Ez egy ilyen megrázó dolog. Volt egy szakértő, gondolom arra megy ki a kérdés, hogy boncolnék-e ismerőst vagy hozzátartozót, aki a saját fiát boncolta föl egy autóbaleset után. És kérdeztek tőle, hogy miért tetted? Ugye normálisan, átlagban az orvosok sem műtenek saját hozzátartozót, főleg nem nagyobb műtétet. És azt mondta, hogy azért, mert én magamnak hiszek.
0: Uh-huh. Na most, amikor igazságügyi orvos szakértő vagy, akkor neked nyomozni kell, vagy adatokat kell szolgáltatnod a nyomozó szerveknek?
1: Én a szakértő boncmestere vagyok. És mi szolgáltatunk, igen. Ami annyit jelent, hogy a robbanásnál, például egy bomba robbanásnál megmondjuk a rendőröknek, hogy ki hogy googolt, térdelt, stb. Ugye az anatómiai képletek leszakadása következtében erre nagyon jól lehet következtetni. Az, mint ami manapság megy ezekben a különböző tévécsatornákon, különböző helyszínelők, na olyanokat azért a magyar szakértők se csinálnak, viszont nagyon súlyos szavuk van a bíróságon és a nyomozó a nyomozati szakban a szakértőknek arra vonatkozólag, hogy segítsék a nyomozást, a nyomozók munkáját, illetve a bírói ítélkezést. De nem csak halálokban. Ez természetesen az orvos szakértőknek a feladata, az egész emberiségre kiterjed, mert anatómiai ismeretük, szakértelmük akkora, hogy egy közlekedési balesetben meg tudja mondani, hogy igen, az a néni eleshetett volna annélkül is, nem kellett, hogy elüssék, az esés következtében tört el a lába, és eltörhetett volna.
2: Hát a Simon Tibor ügy például állandóan veszekedtek.
1: Hát a Simon Tibor ügyben igen, abban egy nagyon-nagyon bonyolult szakértői gárda sorakozott föl, ott egy nagyon komoly ellentmondásokba ütköznek, mai napig is folyamatosan, és egy olyan kérdést feszegetnek, ami nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Valószínű, hogy a bíró az nem a szakértők álláspontja alapján fog dönteni. Nem biztos, mert egyszerűen nagy az ellentmondás a szakértők között, és már itt nem csak orvos szakértők, hanem idegsebészeti szakértők, nagyon sokféle szakértő felsorakozik. Az orvoslás, az orvostudomány ez egy olyan szerteágazó dolog, amit nem lehet megtanulni soha, és mindig okoz meglepetéseket. Nincs két egyforma boncolás, nincs két egyforma emberi test, nincs két egyforma reakció betegségekre. Ugye a vírusok is állandóan megújulnak, kifejlesztik az egyik antibiotikumot, arra immun nincs lesz a vírus, és ez folyamatosan kell fejlődni.
2: Van olyan boncolásod, amire álmodsz, vagy amire emlékszel, vagy így megőrzöd magadnak?
1: Talán a barkaszos, emlékszem, de nem álmodom.
0: Megijedtél már boncolásnak?
1: Nem.
0: Valamitől? De olyan nem fordult el, hogy megmozdul egy
2: farkas ember.
0: Sose ijedtél.
1: Nem, ma már nem. Ma már ott előírás, hogy
2: halottnak kell lenni.
1: Osztályon először is nagyon komoly műszerek is, meg hát az orvosok felkészültsége is annyira magas szintű, hogy egy halál beállt, tehát simán meg tudnak állapítani.
0: Igen, de meglepetés, illetve például valamit fölbontasz, és ott valami olyan van, amire nem számítasz, és hirtelen összerándul a gyomrod.
3: Találtál-e aranyláncot valaki? Vagy pénzt?
1: Nem, azt a műtősök találnak nagyon sokat.
0: Például, amikor mi átlag emberek látunk valamit, ami furcsa, szokatlan, valami állatot, amiből valami kilóg. Most érted? Hát akkor
1: de én ilyet rengeteget látok. Igen. De én ilyet borzasztó sokat látok. Nem volt még olyan, amitől így visszahőköltem volna.
0: De semmitől furcsa. Nem vagy már rosszul. Nem
1: biztos,
0: lehet
1: hogy
0: rosszul.
1: Nem. Biztos, hogy nem.
4: És gyöngyháznél lukiskés meg volt a házba?
3: Rejtő?
1: Nem.
2: Akkor az érdekel, hogy mi az, amitől félsz? Vagy mi az, amitől érted, hogyha... Mert mi azért kérdezgetjük ezt innen, mert valószínű a kérdésünkben benne van az önmagunk alkalmatlansága arra, hogy egy ilyen helyzetben ne féljünk, vagy ne értelmezünk félre valamit. Neked nem ez a problémád akkor, nem a halottak. És kérdezed,
1: talán a gyermekeim elvesztése.
2: Igen.
1: Van két szép gyermekem, maximum az ő elvesztésük, amitől félhetek, és vannak is ilyen gondolataim, hogy őket nem, de más nincs.
0: Saját halálodtól nem félsz?
1: Nem. Nem tudom miért, valószínűleg azért, mert akármelyik vallás nézem, most kérdezhetitek, hogy vallásos vagyok, valamilyen szinten igen, nem vagyok bigott katolikus református, viszont...
2: A túlvilágban hiszel, akkor így kérdezem.
1: Igen. Azt hiszem, nem olyan szinten, hogy mennyország és mi van lent?
2: Pokol.
1: Mennyország és
2: pokol. Hogyha nem tudod, az mi van lent?
1: Hogy nem ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy van a létünk után is még lét, csak hát ugye minket az izgat, hogy milyen az a lét, és ezt így nem tudjuk. Az ismeretlen felé haladunk. Van itt egy küldetésünk, azt teljesítjük, aztán jön a következő, és ezt nem tudjuk. Valószínűleg ezért félünk a haláltól, mert a testi létünk megszűni. Én úgy gondolom, hogy a szellemi az viszont nem.
2: De az, hogy te ilyen közel élsz, vagy dolgozol a halottak mellett, igen, ez nem a halál.
1: Halottak. Igen, halottak.
2: Igen, külön választott ezt a kettőt. Az mert mi azt mondtuk, hogy minket az segít az életben, hogy a halálról ilyen szép, jól motorúan gondolkodunk mindannyian, mi nagyon értelmesen gondolkodunk a halálról.
3: és akkor tenköltek is
2: veszünk. Igen, de a te esetedben viszont ez tényleg így van, hogy tehát azért neked mindig ott van. Hogy ez szerinted segít abban, hogy jobb életet éljél, vagy hogy az életed...

0: Ebbe a pillanatban eszembe jutott, hogyha én nézem a tévét, én több halottat látok, mint te.
1: Igen, elektronikus halott kultúránk van.
0: De valós, nem véletlen, hiszen az emberek ezt akarják látni. Akarják látni az ember a halottakkal.
1: Ez elfedés.
2: Bocsánat, én meg azt mondom, hogy nem akarják, hanem ezt mutatják nekik, és ezt nézik. Én nem hiszek ebbe, hogy ezt akarják.
3: Azért esik jó nekik, mert hogy akkor össze tudják hasonlítani. Na, az meghalt, én meg nem. Nekem milyen jó.
1: Ez most indul Magyarországon, nem?
2: Vagy... Hát nem, már évek óta dolgoznak rajta, csak most kap médiát. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen a haldoklónak a családja körébe kell lennie, de ugye ma rohanunk, mindenki rohan, dolgozik, pénzt keres, telket akar, ezt akar, azt akar, három munkája, stb. És nincs arra időm, hogy a nagymamámnak enni adjak. Enni adjak, nem eltemessem,
3: hogy nálam halljon meg,
2: és beteszem a kórházba, az öregek otthonába, stb., és akkor majd ott meghal, és akkor megyek, és akkor viszem neki a ruhát, meg intézem a temetést, és akkor ebben le van tudva, és utána élem az életemet tovább. Nagyon kevés ma már, inkább mikor a szülő veszti el a gyerekét, akkor van ez ilyen baromi, de nem is hiszem, hogy ennek tragédiának kéne lenni.
1: Minket idegesít a halál? Akkor ebből az derül ki, hogy...
2: Ez egy teher.
1: Teher.
2: Én úgy gondolom, hogy teher az emberek számára a halál. Pedig ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a születés. De ezt nem lehet. A születés is van, és a halál is van, és kettő között élünk most. De megszülettünk, és meg is fogunk halni. Ezzel a tudattal mindenkinek tisztába kéne lenni, de nem csak úgy, hogy oké, rendben, hanem tényleg így kéne élnünk, hogy nem biztos, hogy holnap reggel fölkelek, vagy nem biztos, hogy hazaérek ma.
1: Igen. A Bulgakov is ezt írja, meg ezt mondja a Bergman, és én is ezt mondom, hogy ez furcsa, de ezt nem hiszük el. Hiába mondasz rendkívüli igazságot, azért belül mindannyian úgy gondoljuk, hogy...
3: Majd te meghalsz, én megéletok.
1: Én rám érvényes, hogy a halál közelébe élünk. Hanem tényleg, mintha messze lenne.
4: A buddhizmus nagy részben, amit mondasz.
3: De hogyha folyamatnak fogjuk fel az életet, meg ami után van, akkor nem miért olyan fontos, hogy egyáltalán van ez a kis bukkanó?
2: Nekem nem fontos.
1: Bukkanó, az, hogy a bukkanó.
5: Szavaztok, Váradi!
2: Szia!
5: 45 másodpercen nyomtam, de a rádiót, nem tudom, végig ez volt a téma, de ez nagyon jó, érdekes volt. Erre ajánlom, a All the Jazz című filmben van egy olyan vonulat, több.
2: Igen.
5: Szál van összefogva, ahol egy ilyen népszerű New York-i underground humorista műsorát vágja a főszereplő. Uh-huh. És így mindig visszatér, ahogy így szakasztosan vágja, és ott ezt dolgozza ki a humorista, és közben ugye vágja a haldokló rendező. És ezt már nem tudom annyira jól fölidézni, mert úgy lenne patent a betelefonálás, hogy így végigveszi ezt az öt fázist, az elutasítás, hogy nem, hát én nem, ott van anyám, sokkal idősebb, itt őt, én, bárki csak én nem. Akkor az alkudozás, aztán a vélelem, nem tudom, és a legvége a megnyugvás.
2: Igen, ez és a Bob Fosse-féle.
5: Nem tudom, tehát azóta itt sokat gondolkodtam ezen, de az, hogy eddig a legjobb megközelítés vagy tematizálás, amit láttam, vagy hallottam, hogy nagyon jól szétszette meg.
0: Antal Győző boncmester, a mesterünk, a vendégünk ma, 215-3773 a telefonszám, és a halállal foglalkozik.
3: És hogy legyen időnk megemészteni a halottakat, hallgassunk meg egy rövid zenét.

0: 설냐 설냐요.
1: Mi az, amit jól, nagyon jól tudsz csinálni? Tehát ami a tiéd a szakmádon belül. Minden szakmában valaki azért speciális.
2: Melyik képességedre vagy büszke?
3: Én úgy gondolom, hogy az viszont nem a boncoláshoz tartozik. Én azt hiszem, a hozzátartozókkal való kommunikáció az, ami az erősségem.
1: Vagyis hogy történik akkor ez az év? Mert akkor annyit jelent, hogy kimész a bonzteremből.
3: Kimegyek, van egy iroda, ahol fogadom az elhunytak hozzátartozóit, megfelelően tájékoztatom a későbbi teendőiről, mert vannak anyakönyvezés, temetési ügyintézés, illetve hogy megtudom tőle, hogy temetés, hamvasztás és a megfelelő ruházatot elkérem, tájékoztatom, hogy mi jó, hogyha van. Én azt szoktam mondani, szeretem, vagyis én azt vallom, hogy a hamvasztása se egy lepedőt hozzanak. Szóval nem szabad, én úgy gondolom, nem jó, hogyha mesztelenül hamvasztunk egy halottat. Én jobb szeretem, ha felöltöztetjük, mert ez egy olyan fasiszta jellegű, ugye, ahogy viszik a sok halottak. Igen, legalábbis én azt gondolom. Bár le van takarva, de akkor is maga a halott mesztelenül van. Én jobb szeretem, hogyha ezt felöltöztetjük, megadjuk a tiszteletet. És én nem, például én annak vagyok a híve, hogy nem vágjuk a ruházatot. Van egy ilyen kis szakmai, hogy van, aki vágja a ruhát, azért, mert vagy lusta, vagy úgy gondolja, vannak neki saját szakmai indokai, hogy mondjuk a koporsóba könnyebben le lehet húzni, mert ugye cipelik a halottat, és az mozog. És elmozdul a ruházat, és hogyha hátul meg van vágva, akkor könnyebb eligazítani, sokkal könnyebb eligazítani. Ezzel én egyetértek, de én úgy gondolom, hogy minden halott mellett már a temetésre való előkészítésnél két emberke van, fogják meg ketten és igazítsák meg. Én nem vagyok már ott, én fölöltöztetem bent a kórházba a patológián, úgy helyezzük be a koporsójába, hogy rendben nyakkendő minden, vagy a nyaksáv, vagy a fejkendő úgy áll rajta, ahogy én rátettem. Ha közben a szállítás közben elmozdul, akkor igenis a temetkezés két
4: ember. És persze az arcot?
3: Igen, kozmetikázok is, protézisbe helyezés, hajfestés, körömvágás, hát mindent csinálunk.
1: Ez óriási meló lehet, nem?
3: Hát igen, a boncmesternek nem, nagyon, nagyon szerte ágazó feladatköre van.
4: És el is kell tusolni néhány vágást, gondolom, hogy jól nézzen ki.
3: Nekem az egyik büszkeségem, egy Németországban autóbalesetet szenvedett 200 kilós ember, akinek 70-valahány vágás volt az arcán, és mikor elvitték, akkor egy se volt.
1: Na, hát akkor ezt kérdeztem.
3: Szóval ezt elvileg minden olyan boncmester, a korlott normális boncmester, annak ezt meg kell tudni
5: csinálni. Hogy álltok a színével a halottnak, ugyanis ugye nyilvánvalóan a hozzátartozók szeretnék látni, hogy
3: életszerű legyen.
5: Ehhez képest a dolog lényegéből adódóan azért mégsem kéne, hát hogy teljesen életszerű legyen. Tehát, hogy
3: a kozmetikai szerek csodákra képesek.
5: Az világos, nem csak, kell, nem. Csak, tehát az egy elvárás, hogy a halott úgy nézzen ki, mintha élne.
3: Van olyan kollega, akinél igen, nálam igen. Én úgy gondolom, hogyha már csukva van a szája, a szeme, és nekem az a megelégedés, mikor ténylegesen visszajön a hozzátartozó, és azt mondja, hogy uram, úgy csinálta meg, mintha aludt volna. El se hiszem, hogy meghalt. Ez számomra a megfizetés, a paraszolvencia, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy úgy látom a bukámat, mintha aludt volna.
1: Egy kicsit szobrászat?
3: Egy kicsit, igen. Kicsit.
4: Bioművészet. A szünetben beszélgettünk, hogy milyen tulajdonságok fontosak, és azt mondtad, hogy nagyon fontos a szaglás egy boncmesternek.
3: Igen.
4: Mit tud kiszagolni egy boncmester?
3: Mérgezéseket. Különböző mérgezések, különböző elváltozásokat okoznak, illetve különböző ugye a vegyületek keveredése különböző szagokat fog árasztani. De egyszerű eset, autóbaleset, fölkerül a sértett, akit elütöttek az asztalra, nem tudunk még semmit. Nem volt toxikológiai vizsgálat, ami megmondja, hogy alkoholos befolyásoltság. És ahogy fölnyitom, egyből megmondjuk, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esett az autó elé. És ez már azért sokat segít. Természetesen meg kell várni a toxikológiai eredményt, mert az, hogy én azt mondom, hogy alkoholt érzek a gyomoron, meg a többi szerveken, az nem azt jelenti 100%-ra, hogy alkohol, de igenis ez egy...
4: Tehát pont ellenkezőleg nem orrod befogva boncoltok, hogy hú, de büdös, hanem
3: és nem használunk krémet se, igen. Hanem igen, beleszagolunk. Uh-huh. A daganatoknak is más szaguk van, a sima... De igen, hogyha ott van egy halott, nem biztos, hogy a boncolást követően többet tudunk, mint a boncolás előtt. Ez egy kicsit persze szélsőséges megjegyzés, de azért az elhunytnak a külleméről, a bőrről lévő nyomokról, illetve a szagról, arról nagyon sok mindent el. Az már egy fél boncolás.
5: Nem tudom, hogy eddig szó esett a róla, mert ugye engem a MÁV rakott holtvágányra itt az elmúlt 2 órában, de egy kérdés számomra... De lázadozó kérlek szépen, mert örülök, hogy élek közben. Abban ráadásul olyan helyen állítottak meg minket, ahol még egy árnyék sem volt.
4: Holtvágány, tehát passzol.
5: Na értitek, végre, hogy valakiben. De az az egyik kérdés, hogy mikor kötelező a boncolás?
3: Boncolás jogilag ma Magyarországon minden esetben kötelező.
5: Ha én természetes halállal otthon meghalok, vagy mit tudom
4: akkor
5: én...
4: Akkor is.
3: De ezt honnan tudod, hogy természetes?
5: Én magam biztosan jól tudom, ha én halok meg egyébként.
4: Teszem. Egy olyan végrendeletet, hogy én nem akarom, hogy egy fillért se költsenek azután, hogy meghalok, tehát engem dobjanak ki a szemétbe, aztán kész. Én magam azt mondom, mindegy, ha meghalok, ne fizessenek semmiért, se boncolás, se temetés, semmi sem.
0: Lehet kukába dobni hula?
3: Nem. Jogodban áll a boncolás mellőzését kérni neked még életedben, ezt hordhatod a személyigazolványod mellett, de ha elüt az autó, akkor ez semmis. Szóval a törvényszéki boncolás alól nincs kivétel, még egyházi kivétel sincs. Szóval volt ugye az arab kis, arab, azt hiszem arab emberkének a kislányára ráesett a sírkő. Morbid, de sajnos a sírkő esetre, és náluk nem lehet boncolni. De Magyarországon történt, magyar törvények értelmében boncolni kellett a kislányt, és szegény nem tudott mit csinálni. A zsidóknál sincs boncolás, de én boncoltam már nem egy zsidót sajnos. Egyszerűen vannak. De az orvos azt mondja, hogy kezel téged kórházban egy hete, és egyszer csak meghalsz, és nem kellett volna meghalnod, akkor maga az orvos kéri a boncolást, és sajnos a hozzátartozó kérheti a mellőzést, az orvos nem írja, akkor a boncolás.
5: Az össze-vissza egyetlen egy eset van, amikor az embert nem boncolják fel halál után, hogyha mondjuk műtét közben hal, mert amikor arra úgyis fel van már boncolva.
3: Nem, tehát. Pont az 100%-os boncolás. A műtét közben mindenképpen most boncolás.
1: Nem személyes nem. Jogi kérdés, szerintem ez. Nekem ebben nincs problémám, hogy ebben nem a kuncsav dönt.
5: Én nem tudom, én el tudom képzelni, hogy életemnek majd egy bizonyos fázisában arra jutok, hogy én nem szeretném, vagy elkezdem viszonyogni attól, hogy halálom után
1: elrohadt szédetesvélem, csak úgy mondom neked.
5: Lehet, hogy elrohadok, de mégis valamiért az elégetéstől is viszonyogok, most mit csinálják.
4: Nekem tudjátok, mi a furcsa, hogy nagyon sok orvos zsidó, de a zsidóknál tilos a boncolás, akkor itt hogy van ez?
6: Hát a ortodox zsidóknál. Szevasztok! Sziasztok! Azért szólok csak közben, hogy hagyjátok, legyetek kedvesek elmondani a Kolmosznok urat, akkor hogy mi az a hipotézis, vagy az az eset, amikor végül is lehetséges az, hogy valakit nem boncolnak föl, mert ezt nem sikerült befejezni, mert közbe vágtatok. Tehát ez akkor van ilyen végül is?
3: Van.
6: Van.
3: Van az eset, amikor... főleg
6: okay.
3: Kórházban hal meg az illető, teljesen ismert a halál ok. Szóval a kezelőorvos számára, a család számára nincs kérdőjel, és az orvos azt mondja, hogy igen, ő infarktusban halt meg, aláírom, nem kérem a boncolást, mert nem gondolom azt, hogy mellette egy tüdőrák is segített az infarktus kialakulásához. Most egy nagyon nagy hülyeséget mondtam egyébként. És ha aláírja, és a hozzátartozó kérte, szóval te nem kérted életedbe, de a hozzátartozót szeretné, hogy ne boncoljanak, és az orvos ezek alapján beleegyezik, akkor a mellőzés megtörténik. A legtöbb esetben inkább az otthoni halottak, szóval a 80 éves nénit, akit magas vérnyomással kezelt a háziorvos, nagyon sok esetben azokat nem boncoltatja föl a háziorvos, mert azt mondja, hogy én már 20-30-40 éve kezelem magas vérnyomással, és egy általános érelmeszesedés következtében történő agyinfarktusba halt meg a néni. Kész, ennyi, és ezt el is lehet hamvasztani tulajdonképp, mert a háziorvos fölvállalja a felelősséget, hogy igen, ezt nem a férje injekciózta be.
5: Viszont akkor ebből az következik, hogy
1: de minden esetben
5: hogy akkor ezek szerint a korboncnak a patológus az nem egy ritka holló, tehát hogy elég sokan vagytok, nem?
3: Nagyon kevesebb.
5: Hát Magyarországon azért most én nem tudok egy statisztikát, de hát ha mindenkit fel kell, hogy boncoljanak, akkor azért...
1: De nem kell most...
3: De van még egy
5: jó, de hát az egy ilyen ritka eset.
3: 170
0: van még egy eset, hogy körül. Úgy halsz meg, hogy mondjuk egy robbanásban atomja
5: is se marad.
1: Igen, az is.
5: Köszönjük szépen.
1: Hányan vagytok? 100?
4: Tényleg van úgy, hogy visszaboncolni, tehát a darabokba hozzák a...
3: Igen. Pillanat. Akkor 170 kórház van Magyarországon, közel 200 boncmester és közel 300 patológus és nagyjából ugyanennyi orvos szakértő. Ez egy nagyon kevés, szerintem a 10 millióhoz képest.
5: Igen, ez
3: nem sok.
5: Többet gondoltam.
3: Majdnem tudom a 200 boncmester nevét.
1: Szóval nem nagy társaság.
3: Szóval nem nagy társaság. Szóval. Mi volt a következő? Reboncolás.
4: Vagyis, hogy hát olyan darabokba hozzák be a klienst, hogy nektek kell összerakni.
3: Van, természetesen. Hát csak egy metróbal esetre gondolom.
4: Na most még összerak. Egy kérdésem van, és aztán én már...
1: Hat órakor az, hogy aztán én már abba
4: igen,
1: hagyja.
4: Hogy bukantál-e valami olyasmire, betegségre, vagy valami szervre, amit soha előtte senki, és senki nem is tudta, hogy került oda, vagy hogy hogyan lehet.
1: A csodára vár. Szóval
5: valami blikgyanús. Valami csodát
4: valami betegség, elváltozás, ami érthetetlen.
1: Ami megfogható csoda.
3: A megfogható csoda az, mikor a 80... Nem, ez nem én speciál, nagyon sok kollégám találkozhat ilyennel. Ugye azt mondjuk, hogy ne együnk zsírosan, stb. Ne ígyunk alkoholt, stb. 80 éves bácsi egy hete bement a kórházba, hogy neki fáj a hasa. Különböző vizsgálatok alatt kiderítették, hogy gyomortumora van. Igen, ám, de nem tudta megvárni a bácsi a műtétet, eltávozott az élők sorából, lekerült a patológiára, ugye. Mivel nem tudták, hogy mi baja van, ez a házi orvos nem látta maximum a kocsmába, ezért hát a boncolást kellett kérni, mert nem tudjuk, hogy miben halt meg. És megnyitottam a bácsit, és az egész belső szerve egy egész daganat volt. Szóval egyszerűen az a bácsi körülbelül 30 éve daganattal élt, és nem volt tudatában vele, nem foglalkozott vele, élt, virult és kész.
1: Igazam.
0: Utolsó telefonáló.
1: Antal Győző a vendégünk.
3: Hello, szia!
7: Sziasztok, engem Kordás Norbinak hívnak, én vagyok amúgy a művészében a Jéger Pizsamás Norbi. Annyit szeretnék hozzászólni ez a boncolás dologhoz, hogy ne adja a jó Isten, hogy előbb a metró szerelvényről beszéltetek, hogy ha aláesik netántán valaki, és létezik az, hogy a kerekek szétvágják, ne adja a jó Isten a testét a szegény embernek. Akkor az hogy lehet újra összerakni, hogy egyben
0: erről legyen. Beszéltem, hogy egy ponton túl nem lehet összerakni. És akkor nem boncolnak.
1: Megmond neked.
7: Egy ponton túl nem lehet összerakni.
4: De most megkérdezzük Antal urat is.
3: Ez így nem igaz. Ez így nem igaz. A sín az ugye, mint a kés elvágja a csontot. A lágy részeket valószínű annyira fogja roncsolni, hogy ugye a lágy részeket nem lehet összerakni. De a csontokat igen. Szóval mondjuk, hogyha egy ismeretlen embert üt el a metrónál, egy Isten öngyilkossági szándékkal, és nem volt nála semmiféle személyazonossági, a csontok méretéből be lehet azonosítani, illetve rengeteg olyan bőrdarab marad, ahol lehet tetoválás, különböző műtéti heg, amiből később be lehet azonosítani, de a csontok nagyon árulkodnak, a fog, stb. Az azonosítás miatt. De igenis, a metró baleset után kell boncolni, kötelező.
5: Az maradt, hogy elbúcsúzzunk, akkor szerint jó.
1: Én csak annyit, hogy könnyű, vidám adás volt.
5: Felpromotálnám a következő műsort. Én nem tudtam, hogy ilyen vidám téma lesz a
1: sokat nevetünk.
5: Tordas Rádió műsorban, viszont Badodadáról lesz szó, tehát sajátos módon rossz téma után, rossz téma következik.
4: Igen, de még azt is elfelejtettem elmondani, hogy Badadada emlékkiállítása itt a Multikultiplexben lesz kedden este 7 órakor fog nyílni, posztomus kiállítás.
1: Igen. Tibi velünk vagy.
8: Sziasztok.
4: Igen.
9: Sugar man.

0: Cotton candy.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Jó.
4: Jó.
5: Jó.
2: Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül, őszintén megmutatkozni. Egy férfit, akinek lénye önnön komolytalanságától mégsem látszott a maga valójában, aki hanyag szellemességgel szórta szét, ami tájékozódása, kíváncsiskodása során ráragadt, aki bevallottan volt megbízhatatlan és csapongóan szenvedélyes, aki én rám nem is figyelt, mégis a bizalmába avatott, aki tehát nem tetszett, s a legtöbbet elutasítottam, sőt volt, amit megvetettem belőle, és akinek mégis vágytam olykor a közelében lenni. Na, most el is mázolódott. Az előbb gyorsan össze kellett csuknom. Mert egyszer csak észrevettem a hátam mögött Misut. Annyira megrémített. Úgy settenkedsz itt nekem, mondom, mint egy árnyék. Erre megsértett. Hát nem olyan kisgyerek már. Jegyzed be, hogy 16 éves volt ez a sértődös árnyék. Bevallom különben, hogy a fentiek egy részét csak úgy nagyjából sejtem, majd még alaposabban ki kell bogozni. Mert úgy csapong benne a tépelődés. De egy férfi szerintem különben jobb, ha Lábujjhegyen lekapja tökfödőjét, mint a templom küszöbön, hogyha egy női lélekbe néz. Főleg, ha az egy kitágított űr. Például, hogy itt végül is miért igen, hogyha egyszer mindig nem, nem, nem. Ez lehet idevaló vagy nem, de nem találtam neki máshol helyet. Egy apróság, talán az a jelentéktelen kis pillanat taszított rajtam a legnagyobbat Ondris felé. Ahogy fölbocsátottak minket a hajóhídra, és előttünk egy karonülő kislány sírva fakadt. Meine Puppe, wo ist meine Puppe? Ő erre szó nélkül visszafurakodott, és hozta az elejtett babát. De bolond voltam, hisz láttam az előbb is. Miért nem emeltem föl, szabadkozott nekem. És ahogy oda nyújtja a gyereknek a babát, az a még sosem látott arca, leheletnyi mosolyal, amely nem nekem szól, csak is annak a kicsinek. És ahogy nem törődik az édesanya köszönetével, csak a gyereket nézi. Majd az a tétova mozdulat, hogy a még könnyező, de már is boldog kislány fejét megsimogassa-e vagy ne, végül egy hajtincsét érinti meg, de úgy, hogy csak én veszem észre. Csak én veszem észre, hogy most szeretem. Jegyzet, ezt a vívódásos emlékezését is még ide teszem, mert ehhez a húsvéti részhez tartozik. Jaj, hogy mennyi keservének lettem oka Andriskán. De látja, 10 éveket töprenghetek, mégse tudom, lehetett volna-e másképp. Hogy kérlelhetetlenségből, föl nem ismerésből az ember mit ferdíthet el a rossz út felé, vagy mit taszíthat türelmetlenül romlásba, s mihez hívja szinte vakon a bal sorsot? Hajlíthatatlanságból, sértett gőgből, kényelem vagy kényeztetés vágyból, vagy kényre sóvárgó, lelket felröpítő, szíved zaklató, testet borzongató szenvedélyre szomjasan, mert hogy ez kiérdemlette már, úgymond röpke életének hosszú böjtjei során. Ezt is becsillagozom, mert én nekem az mindig szép, ha ilyen őszintén marcangol, és mégis szárnyalnak az érzelmei, mikor ír. És szerintem a szép az, aminek a láttára az ember tényleg önkéntelenül szinte fölkiált, hogy szép. Továbbiakban is. És azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet, javíthat a jóra ugyanaz az ember, és mely törekvése, figyelme, tűrése mit igazgathat a jobbulás felé, és hogy mennyit ér, mit válthat meg a keresztényi könyörület, az alázat és szeretet, melynek irgalmassága előtt úgy hittem, oly odaadóan nyílottam ki, hogy talán így voltam képes sok éven át szeretettel fogadni el magát, az irántam való szenvedélyét, indulatait és vágyait, melyekkel, mint tajtékos hullámokkal borított el, hogy sokszor úgy éreztem, a ruhám, a hajam vagy az ágyam is csurom elázott, míg maga keveset volt képes törődni közben azzal, hogy szelíden, kézen fogva próbáljon vezetni fel engem szenvedélyének lankásabb ösvényein, a maga által járt ormokra. Habár nem tudom, követhettem volna-e magát, bárhogy is törekedett volna ugyanerre másként, és bárhogy is csábít. Így hát nem okolhatom kétségbe esett követeléseiért, amikre válaszul persze önként akkor is nehezen hajolhattam volna, ha egyéb nem gátol. Első közös húsvétunkon, ugye 915-ben, amikor kibékültünk, megmutatta, hogyan tudnék és szeretnék kézenfogva járni magával. És odaadó, szelíd szenvedélyében nekem akkor volt maga a legdrágább. De bizony, Moemily, nem a szemére hányom, hisz ennek értelme nem lenne már, csak hogy lejegyezzem, én hogyan emlékszem. Hamar elfeledkezett erről, és túl korán nyugodott meg abban, hogy mindketten kölcsönös megelégedésünkre a helyünkön vagyunk. Nem vette észre, hogy nap mint nap kell újra kivirágoztatnunk jóságunkat, szeretetünket és vágyunkat, mintha lelkünk és testünk is akkor érinteni először a másikét. Ahogy a nap járja be, mindig elejétől a végéig, a maga naponkénti misztériumát. Semmikor se kezdi délben. Este lenyugszik mindig, és soha nem felejt el hetekig megvíradni. Legfőjebb felhőkkel takarja magát fázós bánatában. Ám maga sokszor hosszú időkön át nem észlelt se én belőlem, se a maga körül élőkből úgy szólván semmit. Máskor pedig kétségbe esett szenvedélyének engedve utat rántott volna magával. Ilyen egymásnak feleselő tapasztalatokkal, sokszor reményt adó boldogan és gyakorta csüggedbe fogadtam el magát, mégis szívem mélyéig nyúló szeretettel, ám maga is tudta, hogy a még beteljesülése előtt elhamvadt szenvedély után már szerelem. Mégsem tudom, és látja, ezért kérdezem magától, aki előtt talán kitisztult már az életünk. Igazíthat-e vajon valóban az ember a maga és az övéi sorsán? Tehet-e benne ténylegesen is jót és rosszat? És ha nyilvánvaló, hogy tehet, megmutatkozhat-e a végsőkben mindez? Lesz-e érdeme tetteinek a kimenetelben? Avagy az megvolna-e inkább valóban is írva? Szánalmas törekvéseink a jóra, svétéseink, botlásaink, szánt szándékos tiprásaink pedig kevéske jó, elegyesen a közepes vétkekkel, erős fájdalmak okozásával és köznapi kis kasztettekkel egymást kioltva hagyják végső soron befolyásolhatatlanul a belénk írt végzeteinket? Hát hogyan van ez? Mondja Andrisko, hogyan beszéljem el magának, hogy a kétségeket miként mutatják életünk történései? Hisz megvallom, még ha a fennvaló rám dörög is érte, hiába írtam úgy az elébb, hogy rossz út, romlás, tiprás, vagy gasztett. Nem minden lépésemről látom még ma sem, hogy a rossz úton léptem-e, vagy inkább a képzelni, remélni, vágyni is teremtett ember számára kikerülhetetlen végzet útján. Azon, amit csak is az enyém volt, és amit magamnak kellett kiküzdenem, és ahogy bírtam elfogadnom, mert másnak az életére föl nem lehetett cserélni. És maga végtére talán csak ezt az egyet nem értette meg, amikor mint a vadat menteni igyekvő vadász bekeríteni és segíteni próbált, holott inkább maga nem tudott megbékélni a saját életével. Úgy, hogy végül föl is hagyott a küzdelemmel. Nekem kellett volna, látjam, segíteni magát. Talán éppen úgy, hogy elengedem. Hisz a múlandó, hiába múlandó, ami kötelékünkből nem bomlik szét, megmaradt volna úgy is. Látja, így is megmaradt. De talán élhetett volna a maga igazi jobbik felével inkább, mint így, vele, én mellette. És talán úgy élhetne ma is. Andris nem értette szegény, hogy sok beszédű kétségbeesés helyett jobb, ha csöndben. Úgy értem, neki is az volna a jobb, ha annak örülne, amit éppen adok, ha nem mást akarna mindig, és nem kevesen lenné, mint ingyen konyhán ebédelő az adagot, amit éppen kapott. Mert ha ad egy kis időt, és nem erősködik, hogy vonzalma én irántam mennyire heves, észreveszem én, és egy semmire se kötelező pillanat alatt beleszeretek századszor is a csuklója mozdulásába, amint mondjuk rágyújt, pedig hogy utálom a füstöt, a hangjába, ahogy elmagyaráz valamit, az abba való belefeledkezésébe, amit épp csinál. Már is szeretem, és ha rám nevet, ölelni vágyom.
1: Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, abban pedig Závada Pál olvassa föl regényét, a Jadviga párnáját, ez egy hangos könyv feldolgozás. További jó hallgatást!

Harmadik fejezet. Bizakodás és balsejtelem. 1915. június 22. Feljegyzési könyvembe elég rég nem írtam. És ez most csupa jót jelent. Nincs okom lelki háborúságokkal gyötörnöm magamat, amik miatt, ahogy tavasszal oly sokszor, italhoz és naplóm írásához kellett menekülnöm. Jadvigámmal megtaláltuk végre mindennapjaink, hitem szerint jó útra vezető kerékvágását. Húsvét óta szeretetben, és éjszakánként olykor, ma bár korántsem oly gyakran, amiként szeretném, mindenestül is egymás szerelmében élünk. De testére vágyó mohóságomat óvakodom éreztetni vele. Kiválta bármi ártatlan, mégis rárontásnak érthető mozdulatoktól tartom távol magam. Pedig szoktam ábrándozni róla, hogy az igazán szabadjára engedett szerelem mi gyakorta, és miféle egymás tépő, szenvedélyes ágyi hevességnek is okozója lehetne mi köztünk. És akkor még nem is a Lotte vagy az Erzsi férfi bolondító raffinériájára gondolok, mely szerelemtelenül is, mire föl nem hergelt engem hajtani. De nincsen semmi baj, csak az amúgy imádni valóan mosolygós, sőt néha tréfálkozó Jadvigám olykori borúja. Külön vonulni vágyó kedve árnyékolja be homlokon. Nem ismerem annak a bizonyára mélyen fekvő lelki okát, hogy miért kéri akár napokra is, hogy most ne háborogassam, mert a feje fáj, vagy pihenésre van szüksége, és föl kell töltenie magát erővel. Az a másik a maga párnája, simítja meg esténként az arcot. Ilyenkor mindig a kámfor kenőcsöt veszi elő, és amint ezt megérzem, tudom, hogy vissza kell magamat fognom. Ezért a kámfor párát nem szeretem. Pedig valaha mély kedvel bújtam illatáit. Nemhogy a ma halántékhoz, fűtőhöz, nyakhoz, de még a puszta tégely illó áramában is. S noha szívesen kísérném el, nőm időnként hosszú sétákat is tesz, a községi ligetben, vagy az érparton egymagában. Sőt, egy délelőttön nemrég arra kért meg, hogy fogjam be neki a homokfutóba szellőt, és egyedül óhajtott kihajtani az erdőre. Nem méltatlankodtam, tudom, hogy a kezes bárány szellővel baj nem érheti, pedig akkor csak este felé tért meg. Olvastam, tűnődtem felett. Mikor afelől kérdeztem, merre járt ilyen hosszan. Gazdálkodói életemben is rendessé és tevékenyebbé váltam. Követem Gregor mellett, hogy birtokomon mikor mi történik éppen. Néha igyekszem följegyezni is, amit fontosnak találok. Elmegyek olykor a kisbirtokosokhoz. Ide, hogy ez a kisbirtokos szövetség, mely a demokrácia beköszöntésével 49-ben belett tiltva. Én is ott voltam, mikor leltározni kellett. Nagy színház teremtől a kocsma, biliárd és könyvtár szobákban mindent darabra, utolsó fogas, könyv és pohárral bezárulak. Újságolvasó szobában máma már csak tányéroknak van lerakodó, mert a nagy teremben továbbra is vannak lakodalom rendezvények. Más már nincs is. Úgy emlegetve mái napig is, hol lesz a lagzi, ipartestületben vagy kisbirtokosban, pedig föl vannak oszlatva, jegyzet vége. Nézek újságokat, de gazda szakkönyvhöz nem fűlik a fogam, mert ha őszinte akarok lenni, messze van ez az aktivitásom attól, amit magamnak és Jadvigával magunknak elképzeltem hajdan. Ha erre gondolok, a megújítások elmaradását a háborúra fogom rá, úgy hiszen kivágna bele valami bizonytalanba a mostani időkben. De én tudom a legjobban, hogy ürügynek használom csak ezt.
mamukával viszont eléggé sajnos, hogy továbbra is akad igen sok bajunk. Gyakorta haragos és morogva kötekedő. Cigán nevű komondorától kísérve vonul föl alá a házban, de sokszor az utcán is kutyájával jár, vagy maga mellé veszi a kocsira, vagy tanyabéresekkel megy kipörölni, ha a Delhadnál pedig a cigán mindig ott acsarog a háta mögött, hogy még úgyse legyen az embernek vele szemben mersze. Beszúrás, hogy utána egy rexi lett, mikor még inkább fokozódtak a haddelhaddok. Beszúrás vége. És bizony, anyám Jadvigát is szekálja folyvást. Mostanában legtöbbet amiatt, hogy a Blahov nyanyát miért dolgoztatja magának, mikor az ő neki a fizetett cselédasszonya. Szegény feleségem, mint elpanaszolta, sápadozott csak megszégyenülten, mert hogy a nyanya magától jön hozzá, és csinálja, amit kell, és ő, már mint nőm, nem tudja, ki kinek fizet itten. Emiatt én voltam kénytelen mondani anyámnak, hogy a nyanya a Melindaiból kap konvenciót, az pedig az én atyai jusson. És a Blahovnénak mindig is mind a két házra kellett, hogy gondja legyen. De hogy én ne szájaljak, nem úgy van az. És ha ő azt mondja a nyanyának, hogy most ezt csinálja, akkor az ne hivatkozzon rá, és egy csokázzal a mladápanyi. Itt arra hivatkozik, hogy mit parancsolt vagy utasított a fiatal úrnő, vagy hát az ifjú gazdasszony. Szóval, hogy a kis nagysága. És hogy neki már lova sincsen itthon, és a zelenák nem tud mit befogni a hintóba, mert folyton elkötjük a szellőt. Ebből már mondom elég, a szellő mindig az enyém volt. Hozasson magának haza a tanyájáról, hogyha hintózni akar. Na, akkor aztán kaptam, hogy vetéskor, meg eke kapáláskor, csak azért, hogy te elbitangolhassál az itthoni lóval, hát mit képzelsz te? Avval a gőgös páva feleségeddel együtt. És én elhűltem, hogy éppen pávának mondtam. Akinek büdös a munka, sétálgatni jár. Még azt se kérdezi meg, hozzon-e valamit a fűszerestől. És így mennek köztünk a szóváltások. Még jegyezni is szégyellem. Békítem nőmet, és próbálok anyámmal szembeszállani. De akkor csak annál rosszabb. Ígérem Jadvigának, hozatunk ide egy lányt, de ő után mégse kéne, hisz ő szeret főzni. Valóban ízletesen főz. Nagy takarításra, mosásra pedig haza szokott jönni a melindai tanyából a Hulináné is. Na de, vetem ellene, az is azért jön, hogy Blahov nyanyának segítsen Mamovka szavára, és hetenként kenyeret sütni, ha majd külön magunknak mondom, ki fog. De minden marad, ahogy volt. Valahogy csak lesz. Külön kéne választani magunkat rendesen. Elmenni Mamovkával együtt Winkler Béli bácsihoz, és ő előtte, kontraktus szerint. Csak mikor említettem ezt, anyám akkor is letorkolt valamivel. Hisz én Zsofka meg Apovka halála után se voltam Winklernél. Mamovka ment oda egyedül, a hagyatékok végett, mikor Németországban jártam épp. Nem írtam én tegnap este igazat. A vágyteli szépített gondolatot írtam, mikor úgy fejeztem ki magam, hogy a jó kerékvágásba jutottunk, és nincs okom többé lelki háborgásra. Holott hát, dehogy is nincsen. Majd minden másnap. Amiből csak nőm olykori elvonulásai miatti borúmat ismertem be e napló tegnapi oldalainak. Mint mikor az ember a legbizalmasabb cimborája előtt is óvakodik előtárni kétkedő szíve keserűségeit, mert fél, hogy kimondva már is valóságosabban fogja rágni őt az a féreg. És hogy így rá is lesz az a fájdalom okozó rontás bélyegezve arra az asszonyra. Már a asszonyról van szó,
de hát mindig a nőről van szó, aki viselni és mozgatni fogja azt az ártó rosszat azután mindig. Mert az igazság az, hogy Jadvigám hol közelébb ereszt, hol pedig eltaszít. És mintha épp arra ügyelne gonddal, nehogy kiigazodhassam rajta, hogy ne is sejthessem, mikor miért történik egyszer így, másszor úgy. Húsvét előtt legalább ismertem sérelmének okát, a testi-lelki erőszaktevést, amiben azért az igazság kedvéért jegyzem meg, ő maga kergetett. És így tudtam, mit kell tenni. Kiengesztelni és kiengesztelődni, akárhogyan is. De a megbocsátás után, mikor levezekeltem a magamé, és azóta is, ahogy bírok, ügyelek a szóra, mozdulatra, most vajon mi oka, hogy gyakran kedvessége nélkül hagyni engem, az enyémet pedig el nem fogadni? Amikor úgy tol el magától, hogy esti elbocsátását még csak kárpótoló mosollyal, bizalmas szóval, érintéssel sem enyhíti. És mitől következik ellenben, teszem azt két napi, mint csak súlyosbodó, ám visszafojtott néma viszály után, mikor már kerülni is igyekszem őt, mert attól tartok, kitörköztünk valami ismeretlen okból fenyegető háborúság, hogy egyszer csak tündéri derűvel köszönt engem este, röpködve keresi a kedvem, megetett, beszéltet, és megvár, úgy térünk nyugodt. Nem amiként gyakrabban, hogy én úgymond maradjak csak idekint nyugodtan az újságjaimban, de ő már elfáradt. Ám a legkeservesebbek azok az esték, mikor minden igyekvésem dacára is elborult arca néz rám, vagy inkább alig is tekint oda, és háromszor is átmehetek a konyhán, hogy egyszer a pillantására méltasson, miben aztán köszönet nincsen, míg végre már nem győzöm tovább, hozzálépek, és elvonnám a rakosgatása a könyve vagy a hímzése mellől, ám ő sosem enged. Arra pedig, hogy mi bántja, nem felel, csak sokat szori firtatásomra már, ha ennyire akartam, hogy hát semmi, csak elrontottam a kedvét. Én, de hát mivel? És akkor mond egy oly csekélységet, amiért egy jaj, de csacsi maga, féle homlokcsókkal békíteném, de ezzel csak tovább ingerlem. Ezért hozzáveszi még egy-két bántó mondatomat, vagy olyan viselkedéseimet, melyeket, mint sérelmeseket pécész ki a sok-sok kedvességem közül, pedig gyakran félreértések voltak csak, amiket eloszlatni viszont nem hagy, mert úgymond én kimagyarázni akarom csak magamat. Hiába bizonygatom, hogy inkább a nyelvemet harapom le, de nem szólok, ha tudom, hogy őt ebben megbántom, hiába. Míg végül haragosan szakít félbe, s tolja el kezemet magáról, hogy hagyjam őt békén, nagyon elfáradt már folyton ugyanebben. De hogy ne haragudjon rám az Isten szerelmére, ne taszítson így el, hát mi oka van rá? Van rá oka. És már elmondta, nem? Mit akarok még hallani? Még a jobb eset az, ha rám legyint. Jó, nem haragszik. De látom, csak hogy hagyjam abba. Vagy hogy majd megszokja talán. És könyörök, hogy fáradt, engedjem aludt. Erre belőlem csalódottan tör ki. Engedem, hát mi más tehetnék? De miért kell ekkorára növeszteni a vétkem? És hogyan lehet annyira fáradtnak lenni, hogy egy megbocsátó búcsúcsókra, kedves érintésre se fussa? Hasonlót mondtam már csalódottan, könnyezve, kiabálva, s halkan és szomorúan is egyre ment. Konokul fordított hátat, és hagyott kimenni. Soha ilyenkor nem jött még utána. Akkor sem, ha mint hallottam, sokáig forgolódik, és nem alszik el. És olyankor sem, ha ilyesmi napközben történik. Mindig ez a keserű alulmaradás.
és ébren maradás. Mert aztán aludni ilyenkor, ezt az lehetetlen. Legfönnebb itallal, hajnaltájt valamicskét. Most is így történt az imént, ahogy ezt írom. Idekint iszok, és tépelődök vágyján, s végén a kiutasításán, hogy gyáván meghátráltam az őt támadó anyám elől. Holott a mamovka nem is Jadvigát bántotta, hanem én belém akart akaszkodni, és én még félbe is szakítottam, hogy ale mamo, dobre, nahajme toto, s majd beszéljük ezt meg máskor.

bele nem ácskálódott. Tetejébe a nyanya ármánykodása után. Hiszen én csak őneki akartam jót, hogy ne bosszantsuk föl magunkat a mamovkával estére, és hogy nem ártana figyelnem arra, neki valójában is mi a jó, ha már erről beszélek, és nem magamat tekinteném olyankor, hanem ő mellé állnék. Jaj, hát másra se törekszem, és ne haragudjon meg már, hogy ez nem harag, vagy nem harag kérdése, hanem, hogy mennyire bízhatunk meg egymásban, mennyire ért bennünket a másik. És én nem értem őt, sokszor nem, pedig én s a hajához érintem a tenyerem. Hagyjuk ezt most, fordítja a fejét. Ne mondjak semmit, inkább ne. Akkor béküljünk meg szavak nélkül. Öleljük át egymást szépen. Jó, megbékéltünk, vágja rá. Akkor most már megnyugodtam, és hátrébb lép. Vagy nem így kell kibékülni? Néz rám szikrázó szemmel, mert látja rajtam, hogy szerintem bizony nem így kéne. De add ide a kezed, kérlek. Hiszen mondtam, hogy fáradt vagyok. Téged egyetlen érintésben is meggátol a fáradtság, fakadok ki. Nem felel. Megrázom a vállát. Élettelenül fordul el tőlem az ágyon, ahogy elengedem. Hallod? Mondjad! Válaszolj nekem! Hagyjon engem már, könyörg! Ölelj át! Most se válaszol. Fölhúz a lábait, és falhoz fordulva, a legmesszebbre kúszva hagy ott engem az ágydeszkán. Fölpattanok, és kijövök. És most itt egyedül, haragban, sértettségben válni el éjszaka. Ez a legrettenetesebb. Hogy úgy alszik el, mint egy ártatlan gyermek, a kitaszítatásomat követő percben, a párnáját ölelgetve, s fönt hagyva engem vergődéseimmel, hogy nem oldja fájdalma, s az Istennek nem mondaná legalább azt, hogy na jöjjön, feküdjön mellém, karoljon át, és nyugodjon meg. Alszunk, és holnapra jobb lesz, hogy hasonlót, ha mondana, de nem, nem is nem, kőkeményen nem. Most beszöktem az imént. Addig letettem a tollat. Megnéztem. Kitakarózva, s mély álomban, hason heverve a fullasztó melegben, föl van neki csúszva derékig, bal combja fölhúzva kicsit, s mert bugyit a békülésünk óta éjszakára nem vesz, mert erőszakoskodásunktól már nem fél, elárulta egyszer, lánykorába se viselte az ágyban, szerette, ha szellőzik. Jól látom mindenét, konyhából beszűrődő fényben. Puhán lankás csípőjének, tomporának, s combtövének völgyei, dombjai bolondítóak. Párát lehellő bársonnyal futtatottak, lazák. Soha így gyönyörűt nem láttam. Semmit se, aminek a szépsége ennyire átjárna, átitatna engem, mint a Jadvigám teste, mely élő forma, mozduló alak, húha, jó illatú és meleg, és itt éppen karnyújtásnyira, és nekem még megérinthető, ölelhető, birtokba vehető is volna, ha lehetne, bár csak lehetne mindig. Megőrít, és érzem, és látom, hogy belülről a vágy már ki is jut emelkedő ágyékomba. Most én meddig nézzek? Vagy mit tegyek? Vagy inkább kijövök, és lejegyzem, hogy milyen. Lábjegyzet, jellemző. Habár én is ilyen típus vagyok, vagy hát volnék. Jegyzet vége. Mert mellé csúszni nem merek. Egyszer próbáltam ilyenkor, de álmában ellökött. Azt mondja, nem tudja, mit tesz álmában. Másnap reggel írom,

Bementem hozzá, már részegen. Lefeküdtem mellé. Észrevette, föltámasztotta magát, és azt csóhajtotta, szörnyű meleg van itt. Aval levetette ingét, s reján borult pucéron. De nem ébredt föl közben. Így hát mozdulatlan, puha vánkosa lehettem csak, nem az ölelője. Kisvártatva lefordult rólam, és úgy folytatta az alvást. Hogy mit csinál öntudatlanul, és mit tesz éberen? S vajon melyik az igazi? Az úr 1915. évében, önálló gazdálkodásom első évében az aratás cséplés bevégeztetett szerencsésen. 6 aratópárt Gregor fogadott föl, és ott volt még ő maga, meg Hulináék, Zelenák és Blahov nyanya. Jó tempóban mágták, viaszérésben kezdtek július 1-én, keresztbe rakták utóérésre, ahogy szokták, s a búza asztalokat behajazták, tarajosra formálták, miként apovkám idejében. Ugyanígy az árpával rendesen. Stropka föl lett fogadva a magánjáró géphez, előtte szükséges apró reperálásokat végzett. Csak úgy, a cséplő garnitúrán, azt mondta, erre ráférne már alkatrészcsere is. Azelőtt apóvkám kohúttal közösben bírta a kazánt és a cséplőszekrényt. Kettejük területe el is látta munkával. De most már kohútnak sajátja van, ezért kérdeztem Stropkát, vállalna-e másoknál is a gépemmel cséplést. De fejét vakarta, hamarabb kellett volna, a legtöbb már lekötötte magát. Aztán csak hogy 30 holdat szerzett még, jövőre már okszerűbben fogunk vállalkozni. Stropka hozta a bandát is, a fűtőjét, kévevágót, dobálót, rudas hordókat, rázóst, zsákost, kazarrakót, s a törek és polyvarakókhoz még 6 nőt, cakpak 25 fő. Végezetül ennyi búzámat takarítottuk be. A Gregor tanyai 25 kis holdon lett 150 mázsa, a szőlősi 30-on 144 mázsa, gyönge, a melindai 52 adott 340-et, együtt 634 mázsa. Átlagban véve 5 mázsa 90 kiló per kis hold. Itthon elmegy, de apácskám a felgázti barátainak nem dicsekedne vele. Mert rálegyintenének, pedig itt mennyivel jobban kéne, hogy szeressen teremni a búza, mint a Mecklenburgban. Jegyzed be, hogy nekünk is volt utána ilyen gyönge sokszor. Sőt, mert hajaj, ha látta volna a térdre kényszerített, sanyarúságos évekbeni átlagokat. 1915. augusztus 6. Belecsapott a mennykő. A mostanra úgy, ahogy mégiscsak jóra fordult családi életünkbe. Amitől titkon féltem, de még a fülemet is betapasztottam a rá utaló hírek elől, bekövetkezett. Tegnap előtt mozgósítási parancsot kaptam én is, hogy 21-én vonuljak be. Istenem, szorult össze a szívem. Bizony, apácskám kéne most ide. Pánik félelem fogott el, hiszen hallani hallottam azért, hogy újabb és újabb évjáratokból soroznak be tőlünk is százával. Mentek el már velem egyidősek szintén, és hogy nyár eleje óta legtöbbet az olasz határa vittek, és az isonzó vonaláról egyre másra érkeznek a halálhírek is. Sietve kell írnom, hisz rengeteg a tennivaló, futva térek ki ezért csak a fölötti töprengéseimre, hogy mit is tehetnék, ki tudnám magamat ez alól vonni. Winkler Béni bácsihoz nem mehetek, az egy hírhet lőtér kisajátítási perben védett, és azóta vörös posztó a hadseregnek. Amellett Mamovka nem hívta meg őket a lakodalomba, ezért megharagudtak nyilván. Akkor eszembe jutott Szilágyi, megyei csendőrkapitány, aki apovkám jó ismerőse volt, és akire még
farkaségtől emlékszem, ahol Koszkvártéjon voltam. Onnan tudom azt is, hogy Szilágyi, a laktanyafőnök alezredessel is jóba volt. A neve nem jut az eszembe, és ugyanaz-e vajon az ezred parancsnok most is. Vendégeskedtek együtt többször is a farkasnál. Tegnap reggel tehát vonatra ültem, és bejelentkeztem Szilágyinál, a hivatalába. Nyomtatott kártyámra írt üzenetet küldtem be neki az ügyeletessel. A kapitány mégis alaposan megváratott. Ám utána igen szívélyesen kezdte a diskurálást vele. Fekete, harcsafejű ember, hegyesre csípett bajusszal. Foga közt aranykarikás borostyán szivar szipkát tart folyton, bűzölgő britannikával. Emlékszik apámra. Sok közös dologban voltunk mi együtt 10-15 éve, mondta. És célzott a kaszás villás mozgolódásokra, meg a kivándorlási ügyek intézésére. Nem egészen értettem, de mintha azt éreztette volna velem, hogy apám még mindig tartozna neki köszönettel, csak hát nem teheti már. Így elég bátortalanul hozakodtam elő azzal, hogy miben is szeretném a közbenjárását kérni. Akkor elkomorodott. Fejét csóválta, és bele is fogott a hazafiúi kötelességekre való emlékeztetésbe. Utána továbbra is bosszúsan ugyan, de csak szót kerített rá, hogy hát nem tudja, mit lehetne tenni. Ha pedig azt mondja mégis, akkor biztos, hogy nem nagyon egyszerű dolog volna ez. Hogy hát katona nem voltam, így legalábbis a tartalékos kiképzést megúszni nem látszik kivihetőnek. Ha csak nem hiányzik a kezed vagy a lábod, de látom, megvan mind a kettő. És elrögte magát. Meglátja, mit te. Jöjjek egy hét múlva. Itthon még este megírtam levélben is a kérésemet neki, hogy el tudná érni mentesítésemet a mozgósításnál, hivatkozva esetleg arra, hogy mint önálló birtokos kell gondoskodnom gazdálkodási ügyeimről, hadi szempontból is fontos élelmiszerek termeléséről, és hogy tetemes adómat is rendben fizethessem az állam felé, stb. És végül barátilag megemlítettem azt is, hogy nemrég nősültem, és ő, mint a család régi jó embere, talán megérti. Azt az egy hetet kivárni alig győztük. Aggódó Jadvigám már küldött volna, hogy menjek csak mi hamarébb, de én nem akartam türelmetlenkedni, mert még visszajuthat. Akkor azt vetette föl, hogy el kéne indulni más nyomon is. Egészségi alkalmatlanságot szerezni orvostól, és kérvényt írni. Beutaltatom én magát kórházba, jutott egyszer csak eszébe, hogy Sárosi Irmusnak, aki régi barátnője neki még Szamszböltemben, a férje városi kórházi orvos. Hát csak megteszi nekem, azt mondja, hogy ír egy igazolványt. Lábjegyzet, doktor Földesné. Későbbi időkben többször is lestem utána. Szép, már kicsit koros, elegáns dáma volt akkor, de szóba állni sose mertem. Még később megtudtam, hogy a második világháború után elköltözött a városból. Nem tudni, hogy hova. Legalábbis én nem tudtam. Jegyzet vége. Édes angyalom, de hát a hadseregnek megvannak a maga doktorai. Azok vizitálják át az embert, nem törődnek civil orvos papírokkal. Hogy fogok én ott a nyavaját szimulálni? Ej, hát úgy, hogy el sem megy a bevonulásra. Megüzenjük, hogy betegen fekszik és kész. Kicsi madaram, hadi állapot van. A csalókat, hadi szökevényeket törvényszék elé állítják. Még az is lehet, hogy tatáriálisan. Csak akkor maradhat itthon az ember, ha ők maguk mentesítik. Érted? Jadviga erre megszöppent, de utána még tovább tűnődött, hogy egy ugyanazon városban a civil és katona orvosok is ismerhetik egymást,
hát ha lehetne hivatalos alkalmatlansági papírt szerezni. Csak beutazik ő holnap Irmuséghoz. Veszíteni nem veszített semmit. Vagy ha tán a franci ismerné valamelyik potentátot. Hagyd te csak a francit, kérlek szépen. Nem akarom én, hogy őt belártsad. De miért nem? Üledezett a feleség. Képes és még hosszabb időt intézel nekem. Vágtam rá meg gondolatlan. Magának elment a józan esze. Hát miket beszél itt? Nem úgy, hogy direkte, nem úgy értem. Visszakoztam. Csak hát a francit egy svihágnak ismerik, és megeshet, hogy just se teljesítik annak a kérését, akiért ő jár közbe. Nem tudom, honnan veszi, hogy a franci egy svihág hírében állna. De ha magának derogál, felőlem mondta meg sértődöttem a vállát, és ahol bement a szobába. Másnap bevonatozott mégis, és avval tért haza, hogy az Irmus férje szólni fog valakinek. De utóbb csüggetten vallotta meg, hogy csak egy alacsonyabb sarzsijú tiszti orvosnak. És hogy az Irmus ura mostanában undok egy ember különben, eléggé üngetett csak. Úgyhogy induljon csak, Ondriskám, és próbáljon meg mindent. Különben megkérdeztem a Winkler francit is. Erre hallgattam csak. De hát ő se nagyon tud senkit, hogy majd meglátja. Meglátni? Azt én fogom, gondoltam. Benn jártam Szilágyi kapitánynál kétszer is. Először nem volt bent, és nem engedtek megvárni se. Cédulát hagytam ismét. Másnap jó egy óra múlva jött csak ki. És mint aki ott vesz észre, bosszúsan engedte magát kikísérni a mellékhelyiségig. Zaklattok itten, hogy már húgyozni se. De már a kinyitott ajtó bűzénél azt vetette oda, lehet, hogy elintéztem. Csak kiképzésre vigyenek be. Lehet. És fölemelt az ujját. Érted? És most erígy innen. Meg is könnyebbültem, meg nem is. Mi az, hogy lehet? Hát, ha csak a levegőbe beszél, és nem intézett semmit. Na de hát, ha tetteti csupán a bosszúságot, és hálás lehetnék neki, csak nem akar köszöneteket. És vajon mennyi idő az a kiképzés? És hol lesz? Nagyváradra kell bevonulnom. Mégiscsak el kell menni. És ha ott felejtenek? Utána ebédelni térek be a nemzetibe, és éppen belekortyolok a krigli sörömbe, még mindig a fent írtakon morfondírozván, mikor fejem fölül rám dörren megint csak a Szilágyi. Na, hát megszomjaztál, öcsi? Én pedig nyelnék is, hátra is néznék, meg köszönnék, s föl is emelkednék egyszerre, amiből csak az lesz, hogy lelöttyintvén az ingemet, görnyedten fulladozok ott. A kapitány meg nevet rajtam. Rettentő zavarban köhögve köszönök és kérem elnézését, s invitálnám is asztalomhoz, de félig sem mondva már is visszakozok tolakodásom miatt, mert látom, párfős kompániával jött. Jól van, kamerád, jól van, peregeti meg a vállamat. Csak nyugalom, hidegvér. Majd beszélünk. Rendelkezzél velem, kapitány uram, bólintok rá, s ahogy most lejegyzem is, alig hiszem el, hogy ilyesmi kijön a számon. Majd még legyint rám, de még visszafordul, mert mondja, s ahogy én közelébb hajolok, ő gyufaszállal túl a foga közé. Kíváncsi is volnék, azt mondja, mi újságodtan felétek? Lábjegyzet, tisztára már itt, mint a kurilla, és pláne majd utána aztán. Anyád különben hogy van? Jól mondom, megjárja. Sok a gondja, ugye, ház meg a birtok. Te is nem nálatok lesz mostanában papválasztás? Papválasztás, bámulok a kapitány. Miért lenne? Ilyesmiről nem hallottam.
Azt hittem, hogy ott lesz, von vállat, s a padlóra köpi a gyufát. Miért? A ti papotok hogy szuperál? Baszowski tisztelendő. Jól, meg vagyunk mi elégedve. Végezetül megkérdi még, mikorra is soroztak be. Megmondom, elszontyolodva, mert hogy hát akkor mégsem maradhatok ki. Erre ő hátba ver, és azt harsogja, rá se rántani, hamar le fog azt el. Ettől megint bizakodóbb leszek, és már éppen kérdezném, hogy hát mit tud, mire számíthatok, amikor azt mondja, berukkolás előtt jöjjek még be hozzá. Mert hogy meglássuk, majd meglássuk, és kacsint is ehhez. Na, most itt tartunk. Már végképp nem tudom, mi lesz. Asszonyom, házasságom, s egész jövőben is sorsom járt eszemben, a mai augusztus 9-i napon végig. Lelkemben egyszerre lakik bizakodás és balsejtelen. Az Úr 1915. évében, augusztus hónap 11-én és 12-én oly vörösen tekintett le ránk a nap, hogy világosságot még a déli órákban is haloványan adott. Olyan is volt, mint alkonyi lemenőben, és olyan is, mint fagyos, nedves időben. Na de dél volt, és nyári meleg, amikor először megnéztem. És körülött az ég is, mint holmi fehér, füstös, gőzös nyári köd. Estére pedig, mikor a nap óriásira nőve bíbor színben bukott le a zöldeskék homályban, feljött a hold, és az is ugyanolyan skarlát színt öltött. Így volt ez mind a két napon, amikor a napocska is olyan volt, a holdacska is olyan volt, hogy vörösében szép is, meg félelmetes is. 1915. november 29. Vagy 3,5 hónapig nem írtam naplomba, mert féltvén, hogy baja esik, vagy elvész, nem vittem magammal, amit jól tettem. Szilágyi se augusztus 17-én, se 19-én nem fogadott. Másodjára azt üzente ki tizedesével, hogy teljesítsem csak a kötelességemet, és ő majd idejében hírt ad. Bevonultam hát Nagyváradra 1915. augusztus 21-én, onnan pedig még egyszer írtam is a kapitánynak, reményeim dacára kivittek a galíciai frontra október 2-án. Botkamiennél szereltek le váratlanul, mikor már nem is bíztam benne, november 23-án. Jadvigámtól egy levelem maradt csak, melynek kopertájában fehér batiszt blúzos képét is őriztem a szívem felett. A többi zsákommal veszett oda Zlotalipánál egy muszka őrs rajtunk ütésekor. Örültünk, hogy bőrünket menthettük. Ez az emlegetett fénykép és levél ott volt e napló könyv hátulsó fedelénél. Ide tettem időbeni helyére, jegyzet bezárva. Mili Andriska, drága férjem, már amikor a váradi állomáson felszálltam a vonatra, elhatároztam, hogy mihelyt hazaérek, írok magának, hogy mi hamarabb megkaphassa, hisz elhiszem, hogy a hazagondoláson kívül a levelem az egyetlen vigasza abban a durvaságban s fenyegetettségben, mely körülveszi. És ne haragudjék, hogy eddig egy rövidebbet és egy lapot küldtem csak. Bárha erősíthetné magát biztatásommal a szorongató bizonytalanságban, hogy ne féljen, kiszabadul onnan hamar, nem fog a frontra kerülni. Bízzék az ígéretben, és ne csüggedjen, drágám. Reggel 5 volt, mire átizzadva, összetörve megjöttem, hogy jártányi erőm sem maradt már,
A vonat zsúfolásig telve, az átszállásnál meg másfél órát kellett várni, csavargók s részegek közt a mocsokban. Mamovka nem volt itthon, azt mondja Blahov nyanya, hogy kiment a melindai tanyára kukoricatörést dirigálni. Hát nem csodálkoztam, hogy nem vár meg a híreimmel, hogyan van a fia, de gondolom ez magát sem lepi már meg, és eszébe ne jusson keseregni miatta. És nagyon kérem, ne emészze magát, hogy rövid ideig lehettünk csak együtt, és ne nehezteljék, hogy a múlt héten meg nem jöhettem, és hogy most pedig nem a hajnalival indultam, én már amiatt is boldog voltam, hogy egyáltalán kimaradást kapott. Most se tagadhatom, fájt az a szemrehányás a hangjában, és bánom, hogy szóváltásra fecséreltünk időt. Mert bizony nekem a Lásziknél azt mondta, az ő férjét 2 hete vasárnap ki se eresztették, épp csak a laktanya kapuban találkozhattak. És a készített pakját is hozhatta haza, mert az őrök nem engedték odaadni. És ne bánja azt se, hogy futva kellett búcsúznunk, ha már ott a rédei kerti fák alatt nem figyeltünk az idő múlására, mert én örülök, hogy végül csak el tudtunk feledkezni róla. Különben, miután visszakísértem magát, volt még időm, megnéztem a Claudia angol hercegnő mauzóleumát. Valahol olvastam róla. Míg el nem felejtem, kötöm még egyszer a lelkére, édesem, hogy amint csak tud, menjen el a csomagért, amit a Bémer téri Pannóniában tettem le, mielőtt kimentem a laktanyához, mert nem akartam úgy járni, mint a Lásziknél. Attól a bajuszos, idősebb főpincértől kérje. Meg fogja ismerni. Annál hagytam ott. Na most, lekváros, linzer van benne, egy szál kolbász, néhány vasárnapi hírek, a mixátja, amit kért, 3 pár új fuszekli és 3 alsó, meg pálinka, és talán a szőlő is kibírja. Egye, igya, forgassa, hordja egészsége. És mossa, akárhogy is, de ne hagyja elpiszkolódni magát. Na mára ennyit, szaladok a postára, mert Binderék is üzentek, hogy kaptak végre jobb fonalakat. Drágám, ne csükkedjen. Lefut az ideje hamar, meglátja. Írjon, ha alkalma és kedve van, én is igyekszem majd. De bármikor megeshet, hogy nem kell többet se írni, se látogatni menni, mert egyszer csak hazajön. Ebben bízom. 1915. szeptember 7-én öleli Jadvigája. Fenti levél mellett voltak egy front novella féle cikkhez piszkozati jegyzetlapok. Ezt is ide teszem. A katona hónapok emlékére. Én adtam, mert nem volt címe. Írja, hogy mikor kész lett, elküldte újságnak, de skandalum lett, hogy elöljárói engedély nélkül is nem közölték. Olvasgattam különben a Magyar Gyalogság című első világháborús könyvet, mely rövid életrajz és fénykép adásával elő lett fizetve állítólag nem tudom hány zsák búzáért. És benne van ő is. A népsor szerinti lexikonban, meg a sok kicsi katonakép között. Hős tótlegény galíciai esete. Tudtuk-e, merre folyik a San, a Vieperzs, a Dnyeszter, s hogy ebbe hol torkollik bele a Gnilalipa, a Zlotalipa, a Stripa, a Szeret és a Zburcs. Eszünkbe jutott-e már képzeletben letekinteni a Kárpátok északi lejtőiről, Krakkótól keletre, a Visztula völgyére, Przemyslvárára, Schlembergen át az Ikvaparti Dubnóig, s följebb az Ivanogorod Varsó vonaltól a Pripjaty mocsaráig, egészen Grodnóig. Pedig most betéve kéne tudnunk e vidék földrajzát, hiszen itt vívják hősi harcukat katonáink a Muszka ellen.
Galícia földjét legfőjebb némely izraelita honfitársunk emlegette eddig. Megnézni még térképeken az ősi Lengyelországot, Galíciát. Előre nyomulás 1915. május elejétől, gorlicei áttörés, november 1-ig Przemyszl visszafoglalása, Lemberg, Ivanogorod bevétele, stavcei áttörés, Brest-Litovszki hadjárat, a Szeret-Ikva-Sztír vonal elérése. Temesvári 34. hadosztály, Jankó és Emil találkozása. November, Rovnói offenzíva. Az orosz Zlota Lipánál is vissza lett szorítva. Mi Podkamiennél voltunk. Böhm Ermolli második hadserege előre tört az Ikváig. Magyar, tót, zsidó és osztrák, sváb, horvát, cigány és bosnyák német vezényszóra engedelmeskedvén ugyan, ám a maga nyelvén hívva Istent vagy káromolva őt, egy emberként, egyérző szívvel s a magyar módi virtussal átfűtve vívja etájon harcát. Jankó könnyeivel küszködve látja. Egy épp ház nem akad. Szemét és törmelék domb van mindenik helyén, kormosan meredeznek az égnek a megmaradt kémények. Srapnel gránát tűzvész. A liget lecsonkított fáin sehol egy levél, letördelve, kihegyezve a gajjak, gránátsebesek a törzsek. Pusztítás részletezése. A kozákok kegyetlenkedéseiről kivált a menekülő zsidók beszéltek, akikkel németül, jiddisül Klein Emil elegyedett szóba. S Jankó ámulva látta, hogy az egyforma csukaszürkébe bújt sok ezer közül ezek hogy választják ki mindjárt a közülük valót, hogy neki panaszkodjanak. Parancsőr tiszt vágtat hátra, ordítva utasítja a zászlóaljakat oldalt húzódni, századokat vonalba fejlődni és utána beásni. A kaszálóba borozdát, árkot válnak a gyalogsági ások, s megelevenedik az erdőszél. A barna ruhás alakok nyüzsögnek. Födözéket ásó oroszok. És most hátulról srapnelek vágnak ütekeink közé. Lovasságunk a majorságból űzőbe veszi a muszkát, ám az megtorpan. Fordul, s már is lövi lovasainkat, kik nem is jutnak az ágyukig, hanem nyargalnak vissza a tanyához, ahol már gyalogságunk is nyomul előre. Találkozó harc. Láttára égő harcvágy fogja el honvédeinket. Jankó szurony szegezbe rohan a többivel. Ám itt-ott kisebb muszka csoportok úgy vetnek cselt, hogy elbuknak, bozótos tövébe bújnak, s oldalról támadnak. Jankó közelről lő mellen egyet, s a másikat szuronyára tűzbe állítja meg. Ám ekkor, látván, hogy Klein Emilt hátulról készül felöklelni egy orosz, fölordít. Vigyázz! Amaz megfordul, de így is késő. Azaz késő volna, a Jankó nem repülne ugró tigrisként már is, és előre szegezett vasa nem nyársalná fel a muszkát abban a pillanatban, mikor már az is ölne. Éjszakai vackán gondol csak rá, hogy egy hajszál választott el a becstelenségtől, akár csak egy szempillantásnyi késlekedéssel, mit kihányhatna ugyan a szemére, hagyhatta volna elpusztulni bajtársát, és egyben vetélytársát. Mert bizony otthon egy ugyanazon leány kezére pályáztak, a tanító kisasszonyéra, Klára nevűjére. S noha a választás a frontszolgálat utánra tevődött, a búcsú napjaiban bizony úgy tetszett, mintha már Emilért aggódott, s dobogott volna fel inkább az a csalfa kisasszonyi szív. De a harci becsület s a bajtársi önfeláldozás csak előbbre való, mint a szerelmi vetélkedés. Podkamien alatt a szemetelő esőben
álló harcra berendezkedve a jól kiépített nyír